Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napirendelőti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amelyen számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvénymódosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó kétszélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybankelnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencs és Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A Vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. Keresik az Európai Unióban azt, aki tárgyalna Brüsszel nevében Vlagyimir Putyinnal, írta az Index. Eddig Angela Merkel korábbi német kancellár, valamint a karrierje során változatos pozíciói miatt Super Mario-nak becézett Mario Draghi egykori olasz miniszterelnök és volt Európai Központi Bankelnök tűnhet befutónak, ha az EU kinevezne valakit az ukrajnai háború lezárását segítő külön megbízottnak. Valószínűtlen azonban, hogy egyhamar erről meg tudnak egyezni a tagállamok vezetői, a legtöbben ugyanis nem gondolják komolynak Putyin szándékait a békére, írja az Index. Cipruson egy informális találkozó keretében most, szerdán és csütörtökön találkoznak az unió tagállamainak külügyminiszterei. A magyarországi repülőgép üzemanyagellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátság kőolajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írta internetes oldalán a szerbiai Forbes. A gazdasági magazin szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson import kőolajhoz. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Herceg Anita asszonyt, a Regőci István Alapítvány, a koronavírus árváért kuratóriumi elnökét. 5 éves a Regőci Alapítvány. A honlapjuk szerint az alapítvány bírósági bejegyzése 2021. május 11-én történt meg. Jól emlékszem arra a sajtótájékoztatóra, amit önök a férjével, dr. Áder János köztársasági elnökkel 2021. áprilisában tartottak. Akkor még Moszkvában csináltuk az interjúkat a kollégáimmal, és 400 gyermekről beszéltünk.
2: Nekem is sokszor döbbenetes belegondolni, hogy már 5 éve működik az alapítvány. Ugye a Regőci Alapítvány a COVID-járványban elhunyt édesanyák, édesapák gyermekeit támogatja. 5 évvel ezelőtt, április 18-án jelentette be a férjem a Kossuth Rádióban az alapítvány létrehozásának tervét, és igen, valóban a bírósági bejegyzés az május 11 az alapítványunk születésnapja. Szerettük volna méltóképpen a figyelmet ráirányítani a köztünk lévő COVID-árvákra, hiszen 5 év elég hosszú idő ahhoz, hogy elfelejtkezzünk a járvány áldozatairól, és arról is elfeledkezünk, hogy milyen sok COVID-árvány, több mint 1650 árvája lett a járványnak, és hát köztünk élnek a mai napig. Igaz, többen már azóta felnőtté váltak, befejezték a tanulmányaikat, dolgoznak, kirepültek, tehát ők már nem támogatottjaink, de még ma is több mint 1000 olyan gyermeket támogatunk, aki a COVID-járványban veszítette el egyik vagy mindkét szülőjét. És sajnos fájdalmas aktualitás az is, hogy 15-re tehető azon gyermekek száma, akik a COVID-járványban elveszítették az egyik szülőt, és azóta sajnos jellemzően rákban a másikat is. Tehát a járvány óta lettek teljesen árvák.
1: Ajánlom a rádióhallgatók figyelmébe a Regőci István Alapítvány honlapját. Számomra döbbenetes, hogy 1000 fölött van a mai napig is a COVID-árvák száma, akikről önök gondoskodnak. Óriási vállalás, azt hiszem, amit önök akkor megfogadtak, hogy amíg el tudják magukat tartani ezek a gyerekek, amíg önálló keresettel rendelkeznek, vagy amíg befejezik tanulmányaikat, addig gondoskodnak róluk. Hogy állnak a támogatókkal, hiszen már elfelejtettük a COVID szörnyűségeit, de a gyerekek ott vannak.
2: Valóban, amikor elindítottuk az alapítványt, elkezdtük a működést, még nem tudtuk, mire vállalkozunk. Azt éreztük csak, hogy valamit tenni kell. A sok száz gyermek, aki elárvult a járvány következtében, megérdemlik azt, hogy kimondottan értük, nekik hozzunk létre egy külön alapítványt. És hát sajnos a számuk még sokáig nagy iramban emelkedett. Egyre több fiatal édesanyja és édesapa hunyt el a járvány következtében. Van 21 éves édesapa, aki járványban halt meg, és egy 21 éves édesanyja is áldozatul esett a járványnak. Döbbenetes ahhoz képest, hogy az első időszakban ugye mindig csak azt hallottuk, hogy idős krónikus beteg hunyt el, és az átlag életkor egyre csökkent, és a végén már nagyon sok 30 éves édesanyja, édesapa veszítette el az életét a COVID-ban. Visszatérve a kérdés második felére, hogy állunk a támogatókkal? Hát csökken a támogatottak létszáma, hiszen felnőttek dolgoznak, de sajnos a támogatók száma még nagyobb irányban csökken. Hajlamosak vagyunk elfeledkezni most már a COVID-ról. Ez egy természetes emberi reakció, hogy ami elmúlt, ne emészszük rajta magunkat, lépjünk túl rajta, és az is lehet, hogy találtak a támogatók olyan más rászoruló csoportot, akit inkább támogatnak a mai napig. De nekünk mindig fel kell hívni a figyelmet arra, hogy még sokáig teendőnk van. A legfiatalabb támogatottak 2040-ben lesznek nagykorúak, tehát nekünk 2040-ig legalább, vagy még tovább, hogyha nappali tagozatos tanulmányokat folytatnak, teendőnk van velük, úgyhogy minden alkalmat megragadunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy támogassák a COVID-árvákat, segítsék őket. Az alapítvány megpróbál minden tőle telhetőt megtenni, hogy felmérje a családok anyagi helyzetét, és arányosan támogatjuk őket. Ez azt jelenti, hogy rászorultság mértékében. Tehát nyilván a szerényebb sorsú, több eltartottat nevelő családok nagyobb támogatást kapnak, és vannak olyan támogatottjaink is, akik nem havi rendszeres támogatást kapnak, hanem évette 4-szerit. Tehát még egyszer mondom, próbálunk arányos és igazságos támogatást adni a legrászorultabbak. csoportokat a legnagyobb mértékben támogatni. A legrászorultabbak számomra egyértelműen a teljesen árvák, akik elveszítették édesanyjukat, édesapjukat, fiatalkorúak vagy egyetemisták, és egyedül állnak az életben, egyedül kell boldogulniuk, ők nyilván a legnagyobb támogatást érdemlik.
1: A kedves rádióhallgatók bizonyára tudják, hogy dr. Herceg Anita asszony a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete. Így hát nagy gyakorlata van abban, hogy milyen a jó támogatás. Erre a beszélgetésre készülve azt láttam, hogy itt persze pénzről is, anyagiakról is szó esik, de nem csak arról van szó, hanem önök élményeket igyekeznek adni a gyerekeknek. Sorolhatnám itt azokat az eseményeket, amelyeket a támogatók segítségével, de valójában pénz nélkül sikerült megvalósítaniuk. Mire készülnek idén május 11-e táján, tehát a bírósági bejegyzés hivatalos 5 éves évfordulója idején?
2: Kezdem onnan a választ, hogy az alapítvány létrehozásakor gyakorlatilag az első évben egyszeri gyors segélyt nyújtottunk a családoknak, hiszen olyan nehéz helyzetbe kerültek, elveszítették sokszor a családfenntartót, a család folyószámlát zárolták, a hagyatéki eljárás lefolytatásának végéig, tehát egyszerűen működésképtelenné vált a család. Úgyhogy ez volt a legfontosabb és egyértelműen a legnagyobb segítség, hogy pénzbeni juttatást adjunk. Időközben rá kellett döbbennünk arra, hogy ha nem figyelünk oda a mentális egészségükre, mentális rendbetételükre, akkor hiába a pénzbeli segítség, nem tudnak talpra állni. Márpedig ehhez szükség volt arra, hogy pszichológus, mentálhigiénés szakember segítségét kérjük, illetve továbbítsuk a családok, özvegyek, gyerekek számára. Értve ez alatt azt is, hogy kizökkentjük őket a hétköznapok nehézségei közül, élményeket nyújtunk nekik, táborokat szervezünk, külföldi kirándulásokat közvetítettünk vagy szerveztünk nekik. A kulturális programok alatt természetesen az operaháztól a cirkuszig, a Margit szigeti színpadi előadásokig, koncert meghívásokig, hangversenyekig, tehát mindenki az érdeklődésének, korosztályának megfelelő formáját választhatta a kulturális eseménynek, és hát természetesen nagy siker volt mindig a sport esemény, legyen az egy fradi mérkőzés, egy válogatott mérkőzés, vagy egy atlétikai világbajnokság. Ezek mind olyan életre szóló élményt adtak a gyerekeknek, családoknak, ami meggyőződésem, hogy a mentális egészségükhöz, illetve a talpra állásukhoz nélkülözhetetlen. És hát május 11-én köszönetet szeretnénk mondani a támogatóinknak, és ezért meghívtuk őket a Nemzeti Táncszínház előadására, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Európa szívében című előadására, valamennyi támogatónkat, akiket el tudunk érni természetesen, akitől csak egy számlaszám van és adomány érkezett, őt így nem tudjuk megtalálni, de meghívtuk azokat az önkormányzatokat, cégeket, magánszemélyeket, vagy kulturális intézményeket, akik valamilyen formában támogatták az alapítvány működését is, hát rajtunk keresztül a COVID árvákat. Remélem, hogy sokan elfogadják a meghívást, és ez alkalmas arra, hogy én személyesen is megköszönjem nekik az eddigi és a jövőbeni támogatást. Ugyanennek a hétnek, tehát a május 11-én kezdődő hétnek az utolsó napja, a vasárnap, amikor viszont egy családi napot tervezünk, az már a COVID árvák családjainak szól. A Margit-szigeti szabadtéri színpaddal együttműködve rendezünk egy olyan gyermeknapot, családi napot, ahol nagyon sok kulturális élményben lesz részük a gyerekeknek. Lesz ott operaénekes, vonós négyes koncert, meghívtuk Kapu Tibort is, aki előzetesen igent mondott nekünk, kézműves foglalkozások, arcfestés, logikai játékok, mesesarok, beszélgethetnek ott is mentálhigiénés szakemberekkel a családok, tehát olyan közösségi együttlétre szeretnénk hívni a családokat, ahol egymással is beszélgethetnek, találkozhatnak, sokan már nagyon jól ismerik egymást, hiszen a különböző táborokban vagy rendezvényeken személyesen találkozhattak, megismerkedhettek. Az évről évre ismétlődő Erzsébet táborban, vagy a nagy népszerűségnek örvendő horgásztáborokban heteket együtt töltött gyerekek már jól ismerik egymást, akár baráti kapcsolatok is születhettek gyermekek, szülők között. Tehát ez egy alkalmas nap lesz arra, hogy egymással is találkozzanak, és újabb élményeket gyűjtsenek, ami megint erőt ad a további időszakra.
1: Óriási dolog, hogy a támogatók is találkozhatnak egymással, hiszen a gyerekek örömmel találkoznak, és néha a bánatukat is egymással tudják megosztani, hiszen hasonló helyzetbe kerültek a család akaratán kívül. Na de a támogatók találkozása lehetőség arra, hogy a jó támogatásról is beszéljenek. Arra kérném Anita asszonyt, adjunk néhány ötletet a műsorunkat hallgatóknak. Milyen a jó támogatás?
2: Igazából a jó ötletet én maguktól, a támogatóktól kaptam. Először nyilván, ahogy említettem, a pénzbeli támogatás volt a legfontosabb és a legnagyobb segítség. De amikor mondjuk egy buszos cég felajánlja, hogy ingyen vagy kedvezményesen szállítja a családokat a különböző rendezvényekre, táborokba, vagy ruhatervező felajánl ruhákat, és annak az értékesítéséből befolyt összeggel támogatja az alapítványunkat, vagy utalványokat kapunk különböző cégektől, tehát szolgáltatások, sok olyan felajánlás volt, hogy matematika korrepetálást ajánl föl egy tanár, aki online ezt meg tudja valósítani. De hát támogatásnak minősül a kedvezményes vagy ingyenes pszichológiai és mentálhigiénés segítség is. De van olyan nyugdíjasunk, aki minden évben karácsony előtt kap egy 9000 forintos étkezési utalványt, és bejön vele hozzánk, hogy ő ezt egy regőcis családnak szeretné továbbadni. Pedig azt hiszem, nála is nagyon jó helyen lenne ez az utalvány, de mégis úgy érzi, hogy nála rászorulóbbaknak szeretné ezt a segítséget továbbadni. Úgyhogy szinte se vége, se hossza a különböző megoldásoknak, ahogy felajánlanak nekünk segítséget. Sajnos nekünk sem raktárunk, sem szállítójárművünk nincsen, tehát olyan felajánlásokkal bajban vagyunk, amit nekünk kéne teherautókkal szétosztani a családoknak. Ilyenkor a szeretett szolgálatok segítségét szoktuk kérni, és az ő infrastruktúrájukat tudjuk segítségül hívni, hogy eljutassuk ezeket az adományokat, de kaptunk iskolatáskákat, pár nap paplan adományokat, a családoknak meghirdetjük, és aki jelentkezik, szét tudjuk nekik osztani. Úgyhogy nem is tudom hirtelen felsorolni azt a sok-sok megoldást, amit kitaláltak a támogatóink azért, hogy ezeket a rászoruló családokat valamilyen formában segíthessék. És legfontosabb támogatás ma már az élmény, a kirándulások. Van olyan támogatónk, aki lehetővé tette, hogy téli sítábort tudtunk szervezni a családoknak, ez családi tábor volt, és nagyon nagy siker, és nagyon nagy élmény, hiszen egy egyszerűs családnak egy ilyen programot megvalósítani az igenis pénzbeli támogatást is jelent. Ellátást kaptak, felszerelést kaptak, tehát egy lehetőséget arra, hogy egy síprogramban részt vegyenek, és hát kapunk balatonparti táborozási lehetőséget, ugyanígy magántámogatóktól volt a Soproni Lions Club felajánlása, ahol szintén gyerekeket táboroztathattunk, volt állatkert, napközis tábor felajánlása a Kecskeméti állatkerttől, és ezek az élmény felajánlások, táborozási lehetőségek, természetesen az Erzsébet tábort is ide sorolom, ez nagyon nagy segítséget jelent minden családnak, és alig várják a következő lehetőséget, hiszen itt is annyiféle táborfelajánlás van, háromnapos, hosszú hétvége közös családi programként, vagy bentlakásos tábor a nyári időszakban, hogy szülő megnyugodva mehet dolgozni, hiszen jó helyen van a gyermek. Tavaszi, téli, őszi kikapcsolódási lehetőségek, ma már talán ezt éppen olyan fontosnak tartom, mint a pénzbeli utalásokat, illetve a pszichológiai segítségnyújtást.
1: Azt gondolom, hogy rengeteg ötletet meríthetnek kedves hallgatóink a Regőci István Alapítvány honlapjáról is, ahol ezekről az eseményekről, tehát a múltbeli táborokról, Erzsébet táborról, horgásztáborról és a többiről rövid leírást olvashatunk, és akár fotókat is láthatunk. Nem lehet könnyű a logisztikája, az 1000 fölötti covidárva kisgyermek vagy akár nagyobb gyermekkel való törődésnek, hiszen nagyon kevesen dolgoznak itt, akik ezt az országos jószolgálati tevékenységet végzik. Miért tartja fontosnak Anita asszony a személyes találkozást a családokkal, a gyerekekkel?
2: A logisztika valóban nagy probléma. 5 évvel ezelőtt, amikor elindultunk, még az elnöki hivatal munkatársai fogadták a telefonhívásokat, fogadták az e-maileket, próbálták rendszerezni a sok kérelmet és felajánlást. Ez emberfeletti probléma volt, nehézséget okozott, és hát hamarosan fel kellett állítani az önálló apparátust, ami azt jelenti, hogy lett egy 3 tagú kuratórium és 3 főállású munkatárs. A legnehezebb feladat az a számítógépes adatfelvitel és rendszerezés, hiszen olyan bizalmas adatokat tárolunk, személyes adatokat, levelezéseket, képeket. Egy családról megpróbálunk összeállítani egy olyan képet, ami alapján tényleg a rászorultságot meg tudjuk ítélni. De ez még mindig nem elég. Ezért tartom fontosnak a személyes találkozásokat. Első időben még sokkal többször utaztam vidékre, és látogattam meg a leginkább rászorulónak tűnő családokat, a legnagyobb nehézséggel küzdőket, és nagy tapasztalat, hogy valóban nem mindegy, hogy személyes benyomások alapján győződünk meg arról, hogy nekik ott éppen mi a legnagyobb nehézség, és mi a legnagyobb segítség. Két olyan támogatottunk is volt, egy 6 éves kislány és egy 6 éves kisfiú, mind a kettő teljesen árva. A kislány egy napon veszítette el mindkét szülőjét, a kisfiú az édesanyját veszítette el, viszont az édesapja soha nem foglalkozott vele, és azt se tudja, hogy hol van az édesapa. Még akkor sem került elő, amikor tudomást szerzett arról, hogy a gyermek édesanyja meghalt. És a személyes benyomás egyértelművé tette, hogy ugyan a tragédia azonos, de az anyagi helyzetben óriási különbség van. Az egyik esetben viszonylag jó anyagi körülmények között élő és viszonylag fiatal nagyszülő pár tudta átvállalni a gyermekgondozását, a másik esetben mostanában körülmények között élő és idős, beteges nagyszülő pár gondoskodik a gyermekről. Ezeket mind jó tudni, és fontos tudni ahhoz, hogy tényleg igazságos és jó segítséget nyújtsunk a családoknak.
1: Bevallom, örömmel olvastam, hogy a kuratórium egyik tagja a dr. Bagdi Emőke professzorasszony, aki országosan ismert és elismert pszichológus. Vajon egy pszichológus mit tehet a családokért? Mit tehet a félárván vagy árván maradt kisgyerek lelki támaszaként?
2: Magdi Emőke professzorasszonynak nagyon hálásak vagyunk a munkájáért, amit a kuratóriumban végez, és hát természetesen, amikor felmerült, hogy szükség van pszichológusra, akkor őt kérdeztük meg, hogy kit ajánl, milyen lehetőségek vannak, milyen anyagi terhet jelent ez a családoknak, amit természetesen, ha indokolt, akkor az alapítvány átvállal. És őt várjuk erre a családi napra is, hogy egy kis rövid előadás keretében szóljon a családokhoz, segítse őket. Ez a kicsit ünnepi, de mégis azért lelki terhet jelentő megemlékezés lehetősége családoknak, amit azért egy pszichológusnak kell talán föloldania.
1: 5 év, hosszú idő. Az 5 év alatt valóban, ahogy Anita asszony a beszélgetésünk elején említette, sokan már elfeledkeztünk a Covidról, de ugye a gyerekek itt vannak, növekszenek. Hadd kérdezzem meg, hogy akik már önállóan gondoskodnak magukról, tehát ha úgy tetszik, már kinőttek az önök alapítványi gondoskodása alól. Vajon segítik-e a többieket, segítik-e az alapítványt?
2: Erre a családi napra őket is meghívtuk. Szeretnénk velük találkozni, szeretnénk tudni róluk, hogy mi történt velük, jól boldogulnak-e, és akár várjuk őket önkéntes segítőként is, hogyha olyan lehetőséget látnak, amiben ők szívesen részt vesznek. Érezhető, hogy a legnehezebb helyzetben a kamaszok vannak. Tehát aki kisgyermekként veszíti el anyját, apját, az talán még felfoghatatlanabb, nagyobb tragédia. Aki egyetemistaként vagy 16-17 évesen veszíti el, szintén döbbenet, hogy akkor kell hirtelen felnőtté válnia. De személyes tapasztalatom, hogy a kamaszkorban a legnehezebb ezt megemészteni, és ott van szükség leginkább a pszichológusi mentálhigiénés támogatásra, foglalkozásra, segítségnyújtásra. Azt is érzékeljük, hogy a Covid árva családok, tehát az 1000 család, ez gyakorlatilag 1000féle élethelyzet, hiszen vannak töredék családokból érkezők, ahol egy elhunyt édesapa 3 gyereket hagy árván. Vannak viszonylagos jobb módú fővárosi családok, vannak tanyasi világban szegényes körülmények között élők, van köztük értelmiségi, van köztük vállalkozó, van köztük művész, tehát a Covid nem válogatott. És ezért erre a sok-sok élethelyzetre kell nekünk reagálni. Ehhez jön még hozzá az, hogy az évek elteltével változnak az élethelyzetek, és az a család, aki eddig nagyon rászoruló volt, esetleg most jó helyzetbe került, már kevésbé szorul ránk, vagy akár azt mondja, hogy köszöni szépen az eddigieket, de ő most már egyedül is boldogul. De van sajnos olyan családunk, nem egy, aki először még tartotta magát, vagy volt megtakarítása, és mostanra jutott el abban a helyzetben, helyzetbe, hogy kimondottan nagy nehézségekkel küzd, esetleg azóta elveszítette az állását, az egyetlen életben maradt szülő, és komoly kihívásokkal küzd, akár a segítségünk nélkül nem is tudna boldogulni. Úgyhogy nekünk folyamatosan alkalmazkodnunk kell az új és új megpróbáltatásokhoz, változásokhoz.
1: Azt gondolom, minden segítség segítség lehet, ha a szívből jön. Érzik-e ezek a gyerekek, ezek a családok, hogy ez a segítség szívből jön, hiszen önök annak idején a férjével, dr. Áder János köztársasági elnök úrral a saját pénzükből indították el az alapítványt.
2: Nagyon örülünk, amikor akár e-mail formájában köszönő levelek jönnek hozzánk, ezeket, amikor lehet, közé is tesszük, hogy továbbítsuk a köszönetet a tényleges felajánlók felé. Nagyon megható sorokat kapunk, sokszor rajzokat az élményekről, a táborozásról, a szülőktől, a gyerekektől, csodálatos köszönő leveleket, és ez tényleg szívet melengető. Köztük van olyan is, amelyik azt határozza el, hogy amikor ők majd olyan helyzetbe kerülnek, önálló keresettel rendelkeznek, akkor majd ők hogyan fogják ezt a szeretetet és támogatást továbbadni. Sok olyan egyetemista támogatottunkkal beszéltem, aki már most azt tervezi, hogy majd ő is önkéntes lesz, és ő is majd támogat valakit, aki nálánál sokkal inkább rászoruló. Ezeket nagyon jó érzés látni, megtapasztalni, de hát reméljük, hogy nem felejtkeznek rólunk a támogatók, és hát az adó 1%-ot is már tudja az alapítvány fogadni, és működik az adományvonalunk a 13.650-es adományvonal, ami sajnos a Jettel hálózatból még nem elérhető, és minden olyan adatot megtalálnak a honlapunkon, ami segít. Érdemes valóban böngészni a honlapunkat, nagyon sok olyan kép, bejegyzés, levél, rajz van a gyerekektől, ami megmutatja, hogy mit végeztünk az elmúlt 5 évben.
1: A kedves rádió hallgatók bizonyára tudják, hogy dr. Herceg Anita asszony, a Regőc István Alapítvány kuratóriumi elnöke, 4 gyermekes családanya, sőt már nagymama. Engedjen meg egy személyes kérdést beszélgetésünk végén. Ugye május 1. vasárnapra az anyák napja, május utolsó vasárnapja a gyermeknap. Kap-e ötleteket arra a saját családjától, gyerekeitől, unokáitól, hogy mivel örvendeztesse meg az önök által támogatott COVID-árvákat?
2: Hát akinek 4 gyermeke van, ráadásul 14 év különbség van a 2 szélső gyermek között, illetve hát most már unokáink is vannak, ismerjük ezt a korosztályt, tehát ismerjük a hobbiaikat, nehézségeiket, mi foglalkoztatja őket, és hát végigéltük azt, hogy mi az, ami nekik igazi kikapcsolódást jelent, úgyhogy mindenképpen tudunk merítkezni ezekből az élményekből, ezekből a megélt programokból, és volt olyan gyermekem, aki felajánlotta, hogy ő is, hogyha segítségkel, önkéntesként szívesen részt vesz ebben a munkában. Ezért is tartom fontosnak, hogy élményhez juttassuk a gyerekeket és a családokat, hiszen a pénz persze alapvető a család működése szempontjából, de talán sokkal többet ér egy olyan kikapcsolódás, egy közös hétvége, egy önfelett szórakozás, egy rendkívüli élmény, egy olyan megtapasztalás. Sokan először voltak az operaházban. Ha ezt az élményt időnként meg tudjuk nekik adni, akkor bízom benne, hogy jó úton járunk, hogy egészséges felnőtté válhassunk, és az özvegyek is talpra tudjanak állni, és olyan nyugodt légkört, hátteret biztosítsanak az árváknak, ami segít ahhoz, hogy egészséges felnőtté váljanak.
1: Kedves hallgatóink, dr. Herceg Anita asszonnyal, a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváért kuratóriumi elnökével az alapítvány létrehozásának május 11-én tartandó 5 éves évfordulója alkalmából beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket, sőt azon belül is az áldozással kapcsolatos gondolatainkat. Már a fölajánlásnál elmélkedtünk arról, hogy a nyugati egyház kovásztalan kenyeret használ, megjegyezve azt, hogy az első századokban, mivel a keresztény hívek vitték magukkal a szent áldozáshoz a kenyeret és a bort, ezért a keleti egyház egyértelműen a kovászos kenyeret használja a mai napig is átváltoztatáshoz, illetve az áldozáshoz. A nyugati egyház azonban fokozatosan visszatér a kovásztalan kenyérhez, először egyben sütve, majd pedig külön-külön kis ostyákkal, kis kenyér darabokkal végzi a szentmisét, és ebben részesíti a kedves híveket. Tarjányi professzor úr megjegyzi a könyvében a II. Vatikáni zsinat dokumentumai alapján, hogy a kovásztalan kenyér tradíciójának megőrzése mellett törekednünk kell arra, hogy a jelszerűség itt is érvényesüljön. Mi ez a jelszerűség? Szent Pál nyomatékosan hangsúlyozza az első korintusi levél 10. fejezetében, hogy a hívek Krisztussal és egymással való közösségének az az alapja, hogy mi sokan egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérben részesedünk. Egy kenyérből. Éppen ezért hangsúlyozza a professzor úr a zsinat alapján, hogy olyan kenyérből készült ostyára volna szükség, ami megtörhető, szétosztható, ami étel jellegű. Ezért készítenek immár sok helyen vastagabb, megfogható, megrágható, azaz étel jellegű, tehát jelszerűbb kenyeret. És ugyanehhez a szemponthoz tartozik, hangsúlyozza a professzor úr, hogy az általános rendelkezések azt is javalják, hogy az a legjobb, ha az adott szentmisén átváltoztatott kenyérrel történik a szentáldozás, mert ez fejezi ki legteljesebben azt, hogy az ember áldozata összefoglalódik a felajánlott kenyérben, ugyanazt kapja vissza az ember, csak immár átistenítve az örök életre vezető táplálékként. Egy-két megjegyzés a rádió hallgatókhoz, a műsort fölolvasó, elmondó papnak. Valóban jó lenne, ha és sok helyen láttam már papi életemben, hogy egy nagy ostyát, és nem a szentmisében szokásos nagy fehér ostyára gondolok, hanem annál sokkal nagyobbra, használnak némely helyen a szentmiséhez. Nem is teljesen fehér a sütés miatt, ezt töri meg a pap, és ezt osztja ki a szentáldozásban, az átváltoztatás után, mint Krisztus testét, étel jellegű. Erre is megjegyzem azt, hogy papi életemben volt már olyan, hogy valaki megfeddett azért, mert a mikrofonban hangzott az, hogy tört az ostya, amikor áldozáskor magamhoz vettem. Úgy gondolom, hogy értem a szentséggel kapcsolatos tiszteletet, mégis ragaszkodunk a szentpáli tanításhoz és a II. Vatikáni zsinatnak a már idézett passzusához, hogy étel eledel jellegű Krisztus teste, amelyet magunkhoz veszünk. Még talán erről a gondolatról egy kicsit később is szó lesz. A következő gondolat a professzor úrnál a szentségi böjtnek a gondolata így ír. Attól fogva, hogy az eukarisztikus összejövetel önállósodott a magánházakban tartott szeretetlakomáktól, természetesnek tartották, hogy a testi és lelki felkészülést kifejezésre juttató böjt előzze meg a szentáldozást. Azt is tudnunk kell azonban, hogy a középkortól a misézés reggelre, ritkán délelőtre tevődött át. Vagyis nem este, nem úgymond ebédidőben, ahogyan a kezdeti időben a keresztények ezt tették. Így folytatja a professzor úr, így tudjuk megérteni, miért rendelkeztek úgy, hogy aki áldozni akar, annak az illető nap legelső étkezését jelentse a krisztusi kenyér magához vétele. A trienti zsinat elrendeli 1566-ban, hogy tilos a délutáni és az esti szentmise, ez alól csak a karácsony éjféli mise, valamint később a Szent Három Nap, Nagy Csütörtök, Nagy Péntek és Nagy Szombat eukarisztikus szertartásai a kivételek. Tehát aki szentáldozáshoz akart járulni, annak évszázadokon keresztül, éjféltől számítva böjtölnie kellett. Megjegyzem, ennek az lett a hatása, hogy egyre kevesebben járultak szent áldozáshoz. És hát természetesen az esti szentmisének az elhagyása is problémás lett sok-sok helyen. Persze ezekben a századokban nem volt még olyan a pap hiány, mint a 20. században. A 20. században a lelkipásztorok több egyházközséget is látnak el. Éppen ezért lehetetlen, hogy csak a reggeli vagy a délelőtti órákban történjék szentmise bemutatás. Később megjegyzi a professzor úr, a szentségi böjtöt az áldozás előtti 3 órára terjesztették, vagy inkább csökkentették. A zsinat után az új egyházi jog csupán 60 percet, 1 órát jelöl ki szentségi böjtnek, megjegyezve, hogy a betegeknek még ennyi sem, csupán 1/4 óra. Azt írja a professzor úr, hogy ne csodálkozzunk ezeken az előírásokon, ne furcsáljuk ezeket. A világegyház hatalmas szervezetének szüksége van eligazító szabályokra. Ezek a törvények azt akarták előmozdítani, hogy a hívekben tudatosuljon, ha vallásos életünk csúcsára

0: adja nekünk. Megjegyzendő, hogy a szentségi bőjt az első szentmisére érvényes, a másodikra már nem. Az atyák is, akik több szentmisét mutatnak be, az első szentmise előtt kell megtartania a szentségi bőtöt, a második szentmisé előtt már magához vehet táplálékot is. Azt is megjegyzem, és ez fontos és lényeges megjegyzés, hogy a bőjt nem lehet az ember ellen. Nagyon sok testvérem, mondjuk magammal együtt, cukros beteg, ahol az étkezés kötelező, hogy az embernek ne menjen le a cukra, ne legyen rosszul. Éppen ezért az emberséges bőjt az, és azt hiszem, a zsinat utáni egyórás szentségi bőjt már az, tehát az emberséges bőjt az, amely ugyan föl is készíti testileg, lelkileg az áldozót Krisztus érkezésére, és mégsem olyan föltétel, amellyel elriadhatna a szent áldozástól. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szent miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 3 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amelyen számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvény módosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó két szélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybankelnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencsés-Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A Vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letét behelyezni. Keresik az Európai Unióban azt, aki tárgyalna Brüsszel nevében Vlagyimir Putyinnal, írta az Index. Eddig Angela Merkel korábbi német kancellár, valamint a karrierje során változatos pozíciói miatt Super Mario-nak becézett Mario Draghi egykori olasz miniszterelnök és volt Európai Központi Bank elnök tűnhet befutónak, ha az EU kinevezne valakit az ukrajnai háború lezárását segítő külön megbízottnak. Valószínűtlen azonban, hogy egyhamar erről meg tudnak egyezni a tagállamok vezetői, a legtöbben ugyanis nem gondolják komolynak Putyin szándékait a békére, írja az Index. Cipruson egy informális találkozó keretében most, szerdán és csütörtökön találkoznak az unió tagállamainak külügyminiszterei. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írta internetes oldalán a szerbiai Forbes. A gazdasági magazin szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson import kőolajhoz. Csehországban őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát a rendőrség, mikor Karlovy Váriban elhagyta a Szent Péter és Pál apostol pravoszláv templomot, autójában kábítószernek látszó anyagot találtak. Az ortodox egyházi vezető cáfolta, hogy közel ennek kábítószer kereskedelemhez és provokációnak nevezte a rendőrök akcióját. A Kreml szóvivője közölte, Oroszország bekéreti a csenagykövetet. Dmitrij Peszkov hozzátette, Moszkva is megrendezett provokációnak tartja az egyházi vezető letartóztatását. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották. This is the house of Mojai.

0: egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
1: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Műsorunkban két témát ajánlok hallgatóink figyelmébe. Az elsőben a digitális forradalom legújabb hullámáról, a mesterséges intelligenciáról lesz szó. Ránézünk, hogy vajon a ChatGPT a pedagógusok ellensége, ami elveszi a tanulás örömét, vagy épp ellenkezőleg a leghatékonyabb asszisztens, ami leveszi a terhet a tanárok válláról. Aztán kilépünk az online világból, és visszatérünk a legősibb, leghatékonyabb tanulási módszerhez, az élménypedagógiához. Érdemes ma is velünk tartaniuk. Szűcs Zoltánt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánját, tanszékvezető egyetemi tanárt hallják.
2: Az előadásnak az alapja az észből és a hitből, az erkölcsből fog táplálkozni. Talán fura lesz, hogy a technológiát ilyen módon közelítjük meg elsőre, de én bízom benne, hogy sikerül valahogy ezt megvilágítanom. A mesterséges intelligencia jelentőségéről fogok beszélni az életünkben, de nem tehetek mást, mint hogy oktatóként, pedagógusként azért mindig az oktatás világára is reflektáljak. Nagyon hálás vagyok a meghívásért, és azt tapasztalom, hogy az egyházunk nagyon aktívan foglalkozik ezzel a kérdéssel, és a mesterséges intelligencia a témakörét az elmúlt hónapokban igazából sikerült elvinnünk Pannonhalmára, ott ugye Titus atya fogadott minket, és a pedagógusoknak tartottunk egy képzést, ugyanúgy Győrben, illetve hát Budapesten a Szapiencián is. Hát én volt, tehát piarista diákként Zsódi Viktor tartományfőnök úrral nagyon sokat dolgozom ebben a témában együtt. Azért nagyon-nagyon fontos ez, mert ez a technológia már bent van az iskolákban. Ugye hallottuk, nagyon fontos volt ez a felvetés, hogy mintha egy kreált világot, egy szimulákrumot hoznának létre a tanulók azáltal, hogy a közösségi médiában csak vidám, sikeres képeket osztanak meg, és ezáltal egyébként ezekhez próbálják mérni magukat mások képeihez, és mindig el fognak bukni. Én is, hogyha belemegyek egy ilyen ördögi körbe, akkor mindig elbukom. Tehát, hogy egyetlen egy példa, hogy egy kis vidámsággal kezdjem itt az előadást, amikor a LinkedIn-en láttam az egyik kollégát, hogy kiírta, oklevele tartott a kezében, hogy Proud Bolyai Research Fellow. És hát én arra gondoltam, bárcsak én is ez lehetnék egyszer, és rájöttem, hogy hát én is Bolyai János kutatási ösztöndíjjal rendelkezem, csak ezt nem tudtam olyan jól megfogalmazni, de már elkezdtem magamat mérni hozzá, és mindig van egy ilyen kisebbségi komplexusom ezen a téren. Hol találkozunk a mesterséges intelligenciával? Itt találkoztunk először. Nagyon látványosan. De ez még nem volt az, viszont kiderült, hogy a gép képes olyan folyamatokat elvégezni, amelyekről eddig azt hittük, hogy csak az ember képes rá. Volt egy hidegháború, ahol egymásnak feszültek birodalmak, és talán észre se vettük, hogy hát az orosz bajnokot megverte egy gép. Ez volt a Deep Blue-nak a színre lépése, akkor még a számítógépek nem voltak ilyen modernek, szép nagy monitorok voltak, és ez még a PC-knek a kezdeti kora volt. Viszont képes volt arra, hogy egy olyan játékban, amilyen a sakk, ugye megverje azt az embert, akit hát rendkívül okosnak, intelligensnek tartottak, akinek minden kombinációja megvolt az elmében. Itt úgy tűnt, hogy itt nincs reménye a sakkozónak, hogy a gép az nyert. Hogy haza lehet menni, mostantól kezdve a gépek mindent irányítani fognak. És előadásomnak ez a két fókusza. Az egyik ilyen fókusz az, hogyha megengedjük, hogy a technológia kiváltson minket, mint embert, akkor nagyon rossz vége lehet a történetnek a tudomány, az iskola a szempontjából. Hogyha viszont arra használjuk ezt a technológiát, hogy kiteljesítsen minket, hogy azokat a feladatokat lássa el, amelyeket mi át tudunk adni a gépnek, akkor egy sokkal-sokkal könnyebb munkafeladattal fogunk majd szembesülni. Ezt remélem. Hol találkozunk a mesterséges intelligenciával? Azt az utasítást kaptam, hogy legyenek ilyen nagyon alapvető magyarázatok is, úgyhogy én ehhez is tartom magam. Hát amikor egy filmet vagy egy zenét ajánl, a Netflix, az HBO, ezek mind olyan streaming rendszerek, vagy a YouTube. Tehát amikor megnéztem bizonyos dolgokat, akkor ezek alapján tesz egy javaslatot, de nem csak az én gyakorlatom alapján, hanem készít rólam egy profilt, a mesterséges intelligencia összeveti más emberek profiljával, akik nagyjából velem egyidősek, azonos a műveltségük, az is a gazdasági helyzetük, figyeli a költéseimet, és a végén megnézi, hogy mi az, ami másnak tetszett, nekem is fel fogja ajánlani. Azért, hogy ott megtartsa a figyelmemet, ez egy üzleti modell. Egészen jól működik. Ugyanígy működik például, amikor valaki termékeket vásárol webshopokban. Ilyenkor elkalandozik a figyelem, óhatatlan és többet sikerül ugye költeni. Jól kitalálja az ízlését itt az embernek ruhaterén. Ha beszélek a telefonomhoz, azért mindenki másképp ejti ki a szavakat. De mégis, amikor én nagyon gyakran úgy szoktam autózni, hogy fölhívom az autóból, de fogom a kormányt a feleségemet, azt mondom a kocsinak, hogy hív fel a feleségemet, és ő felhívja. Tökéletesen felismerem. Akkor is ugye reket vagyok, és bárki mondja, ugye összeköti a telefonjával, és működik. Diktálhatunk neki, itt is a mesterséges intelligencia korrigálja a szavakat. Meg fogjuk nézni, hogy mennyire okos ez a rendszer. Amikor autóval navigálunk, figyeli a baleseteket, figyeli dugókat, évekre visszamenőleg képes figyelni a forgalmat, és hogyha talál mintázatokat, akkor megfelelő útvonalon fog minket vezetni. Ezzel nagyon sok időt tudunk megtakarítani. A Facebook ugye megtanulja, hogy mit kedveltünk, milyen képeket nézegetünk szívesen, milyen buborékba szeretjük magunkat zárni. Ez azt jelenti, hogy csak a saját véleményünket szeretjük visszahallani. Ez sokkal könnyebb úgy az élet, mint hogyha jönnek az ellenvélemények. Egy idő múlva szépen bezár egy ilyen buborékba, és megerősít minket, hogy te neked borzasztóan igazad van, és egyébként itt van az a termék, ezt már érdemes lenne megvásárolnod. Esténként ugye dolgozik az ember a számítógépen, és akkor Facebookon nézi, mit csinálnak az ismerősök, akkor felugrik egy hirdetés. Tudja, hogy 8 és 9 között azért kísértés megéhezik az ember, ilyenkor nem lenne szabad túl sok kalóriát bevinni. Azt mondja, rég nem láttunk, ki szállít a Volt és a Foodora alkalmazás, rég nem láttunk, és éppként itt van egy 2000 forintos kupon, gyere vissza hozzánk. És vissza fogunk térni, ugye? Vissza fogunk térni, és nem biztos, hogy ez jó. Vagy amikor ugye a weboldalon kérdezik, amikor fölugrik az a kérdés, hogy miben segíthetek, akkor nem egy húsvérimbe ember kérdez tőlem már, hanem a ChatGPT-nek egy olyan verziója, amit az adott cég személyre szabott, a termékeire szabott. Vannak olyan vállalatok, amelyeknek nagyon bonyolult a működése, és ők felszokták tölteni ezeket a működési kodexeket. Van olyan ismerősöm, aki azt mondja, hogy úgy dolgoznak, hogy megtanítják azzal az egy adott mesterséges intelligenciából, megmutatom, hogy ez hogy működik, a kézikönyvet vagy a szabályzatot, és akkor attól kezdve tőle kérdeznek. És az azonnal megmondja. Mi szerettük volna látni, hogy mi a véleményük a pedagógusoknak, a katolikus középiskolákban tanító pedagógusoknak a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és a világ egyik vezető folyóiratában, ez a Religions, ez egy D1-es, nagyon magasan rangsorolt, és egyetemnek egyébként kiválóan segít az indikátorok teljesítésében. Itt publikáltunk egy cikket, nagyon komoly összefogással, többen dolgoztunk, többek között rektorasszonnyal együtt, és hát megkérdeztük a pedagógusokat, ugye elsőként térképeztük föl, 680 pedagógus vett részt az ország különböző középiskoláiból, 30%-át elértük a célcsoportnak, átlag életkor minden megfelel ugye a valós adatoknak, és azt tapasztaltuk, hogy egyáltalán nem zárkóznak el a pedagógusok a technológia használatától, mindig a praktikum a fő mozgatórugója, ha valóban segíti a munkát, időt takarít meg, növeli a tanítás hatékonyságát, erről majd pár mondatot mondok, akkor szívesen használják. Női tanárok több aggodalmat mutattak, és hajlamosabbak voltak emberi tulajdonságokkal felruházni a mesterséges intelligenciát. Az emberi tulajdonságot azt jelenti, azért korábban is, hogyha nem működött egy gép, akkor az ember idővel érzelmekkel viszonyult hozzá, és akkor azt mondta, hogy hát ez nem működik, vagy nem tudom, rácsapott a mosógépre, és úgy érezte, attól majd működni fog. Na most ez nem azt jelenti, hogy úgy bánik vele, mint egy emberrel, de úgy érezte, hogy nem úgy működik, mint egy gép, és hogyha valami váratlant tesz. Nagyon sokan, és ez egy veszély, megszemélyesítik a mesterséges intelligenciát. Meg fogom mutatni, hogy nyilván tudjuk, hogy ez nem a Kempelen Farkasnak a sakkozott öröke, ami nyilván szintén egy szemfényvesztés volt, de nagyon sokan úgy gondolják, és itt már egyetemistákról van szó, hogy a mesterséges intelligencia rendelkezik értelemmel, akár lélekkel is. Mert hogy úgy képes válaszolni. Ugyanazon a csatornán válaszol, ezen a csatornán válaszol, mint a társaink, mint a barátaink, mint a feleségem, mint a gyerekeim. Most már a Facebookkal is lehet ugyanezen a csatornán beszélni, sőt hanggal is lehet beszélni a ChatGPT-vel. Hányan vannak a jelenlévők közül, akik hanggal beszéltek már a ChatGPT-vel? Hanggal. Köszönöm szépen. Többen. Sétálunk a városban, kíváncsi vagyok, hogy ki tervezett egy épületet, és megkérdezem a gépet, de hanggal. Be tudom állítani, milyen stílusban válaszoljon. Legyen egy nagyon támogató, nekem az már túlzás. Igen, nagyszerű kérdés, mindig ezt mondja. Elbízom magamat időmúlva, de ezért jól esik. De ezért nem jó. Azt szeretik a felhasználók bele állítani, kicsit tikírt legyen. mert hogy az olyan emberi. Aztán utána visszaállították, de na szóval ez egy oda-vissza játék. És megkérdezem, hogy ki tervezte. És akkor megmondta nekem, és megyünk tovább, elfelejtettem kikapcsolni. És akkor mondtam a feleségemnek, most már szerintem menjünk haza. Azt mondja a gép, nagyszerű ötlet, már olyan sokat kérdeztetek és sétáltatok, érdemes lenne hazamenni. Megszólalt a zsebemben, azért elég ijesztő volt. Na ugye, hogy megszemélyesítjük? Emberi hangon szólal meg. Megdicsér, elnézést kér, hogyha téved. De nagy nyelvi modell, ami azt jelenti, nagyon nagy nyelvi modell, ami azt jelenti, hogy a legvalószínűbb szókombinációkat adja nekünk válaszként. Elolvasott milliónyi, milliónyi, milliónyi oldalt. És azt mondja, hogy ezek a legvalószínűbb egymás után sorakoztatott szavak. Nem megyünk bele ennek az értelmezésébe, de olyan nagyon-nagyon meggyőző, de hogyha ötször megkérdezem, ugyanaz ötször mást fog mondani. Kicsit másképpen. Mert megjön a második legvalószínűbb kombináció. De mindig elnézést fog kérni, ó, valóban igazad van. Ha megkérdezném, hogy ki tervezte, hogyha ennyire ugye nem ismerném mondjuk az építészet, ki tervezte az egri bazilikát, akkor mondanám, hogy nem. Ó, de igazad van, azt mondja, Ebel Miklós. De mondom, ő sem, jaj, elnézést, megint rosszul mondtam. És mindig ugye segíteni fog, és akkor itt jön majd a nagyon nagy kihívás, ami az előadásnak az egyik fontos összefoglalója lesz, hogyha mi tudjuk validálni az így kapott információkat, hitelesíteni, akkor használjuk bátran. De hogyha nem, akkor semmiképpen se használjuk.

0: idősebb pedagógusok, visszatérve a felmérésre, kevesebbet használták az eszközöket a gyakorlatban, magasabb végzettség pedig csökkentette az aggodalmakat. Ugye a vallásosságnak a hatása, mert azt vizsgáltuk, hogy a vallásosság, a szakma iránti elkötelezettség és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos attitűd hogyan függ össze. Vallásos tanárok kicsit szkeptikusabbak voltak, de nem akadályozta meg őket az alkalmazásban, tehát nem voltak szignifikáns eltérések, és a hivatás tudat szerepe az azt jelentette, hogy nem a technológiát utasították el, hanem a diákokért a tanítás minőségét éreztek felelősséget. De gondoljunk bele, bejön egy új technológia, beengedjük az osztályterembe azonnal, hát nem mi engedtük be, a tanulók engedték be. Azért engedték be, mert könnyen használni. Biztos, hogy mondtam, és akkor elnézést kérek, ugye, amikor elkezdtem tanítani, Dél-Koreában tanítottam 3 évig, visszajöttem Magyarországra, és ez egyik első beadandó dolgozat, amit olvastam, úgy kezdődött, 18 éves fiatalember írta, mint azt berlini előadássorozatomban már többször hangsúlyoztam. És én azért összetörtem. Tehát, hogy én azért nem jártam Berlinben, nem tartottam előadási sorozatot, nem hangsúlyoztam, tehát akkor fogalmam sem volt, mit kell hangsúlyozni. Természetesen egy gyors Google kereséssel azért előkerült a teljes szöveg, ugye, és hát nem ő írta. Na most, hogyha úgy használjuk a technológiát, hogy úgy használják a tanulók, hogy a feladat ki van pipálva, mert ez az első alkalom, hogy úgy működik a technológia, hogy ki van pipálva a feladat, személyre szabva. Tehát amit a tanár mondott, pontosan az, hogyha beírják a rendszerbe, egészen pontosan személyre szabott választ fog majd gyártani. És gyakran nem is fogjuk tudni megmondani, hogy ők írták-e vagy nem. Nagyon röviden, ugye, mesterséges intelligencia képes az emberi intelligenciát utánzó feladatok elvégzésére, alapvetően nagy nyelvi modelleken alapul, a Széchenyi könyvtárnak a 100-szorosát, 1000-szeresét már rég elolvasta, a működési elve pedig az, hogy a szavak és kifejezések közötti összefüggéseket tanulja meg, mint egy neurális háló, és utánozza az emberi gondolkodás, azzal a különbség, hogy nem gondolkozik. Ez egy nagyon-nagyon megtévesztő rendszer. Jó válaszokat ad, de nem gondolkozik. Hát akkor ugye mi lehet? A legnagyobb veszély az, hogyha kiváltjuk magunkat a technológia által, hogyha kiváltjuk magunkat a tanításban, akár tanárként is. Én használom. Én felszoktam tölteni a saját könyveimet, tanulmányaimat, és azt szoktam kérni, mindig szoktam promptolni, azt szoktam, meg szoktam adni, hogy hanyadéves egyetemisták, alap- vagy mesterszakosok, mi a teljes kurzusnak a témája, és hogy tegyen javaslatokat. És a javaslatoknak a fele használható, és akkor tovább kérem, és tovább promptolom. De én meg tudom mondani, én bízom benne, hogy meg tudom mondani, hogy azt, amit nekem megoldásként ad, az hitelese vagy nem, hogy használható-e vagy sem. Hogyha kémiából kellene ezt megtennem, akkor ott lenne a vég. Pedig érettségiztem kémiából. Igen. Ugye, ha nem kapunk hiteles információkat, egy nagyon nagy kihívás a világunknak, a hitelesség és az abszolút igazság. És a gép az bármit fog nekünk mondani, ugye. Na most én föltöltöttem az angol érettségét, ez még egy tavalyi verziója volt a ChatGPT-nek, és itt az történt, hogy akkor ő föltöltötte magát az érettségét, és ő pedig megoldotta nagyon jól a szövegértést. Nincs ebben nagy kunszt. Én voltam a lassú, a gép volt gyors, amíg én beböngésztem, az eltartott egy ideig. És akkor rögtön megválaszolta. Ez olyan, mint amikor ugye szudokunak hívják, amit így meg kell fejteni. Annak mi az értelme a szudoku fejtésnek? Az, hogy az elménket fejlesszük. De már van olyan telefonos alkalmazás, ami megfejti helyettünk. Annak nincs sok értelme, de megcsinálja. Láttam ilyet, hogy valaki áll a busz, ül a buszon és fejti, és fölötte pedig valaki behívta a telefonon és megfejtette magának. Sok értelme nincs, de képes a technológia. Azt mondtam, hogy ez így nem elég. Légy szíves, szövegesen indokold a válaszaidat. És megcsinálta. Úgy csinálta meg, hogy az interneten szabadon elérhető tartalmak alapján fejtette meg. Nem kellett a tankönyveket feltöltenem. Leellenőriztem egy gyors ellenőrzés kapcsán ezt, ugye meg lehet bizonyosodni, és kiderült, hogy tökéletesen, ötösre megfejtette. Nagyon sok iskolában már az érettségén hihetetlenül kell arra vigyázni, hogy a tanulók képesek a mesterséges intelligencia segítségével, vagy egy külső jelző segítségével az érettségét is letenni úgy, hogy a telefonra nem ők írják be a kérdéseket, hanem kívülről valaki megszerzi a kérdéseket, és beküldi neki a válaszokat, és csak rápillant, és azonnal kipipálja. És akkor itt leellenőriztem, hogy igen, minden stimmel. Mi az, amire nem képes a mesterséges intelligencia, nem tud empátiával fordulni az emberekhez, de nagyon jól eljátsza. Nagyon jól eljátsza. Soha nem lesz fáradt, mindig oda fog figyelni. Egyesült Államokban dolgoznak olyan rendszereken, amelyek ugye elvileg a pszichiátereket is kiváltanák. Óriási veszély. Tehát azt tudjuk, hogy ha valaki nem élt meg tapasztalatokat, akkor ő nem tud úgy tanácsokat adni. Nem érzi a rezdüléseket. Nem tud úgy problémát kitalálni, nem tud oktatási módszert kiválasztani. Hát érezzük az osztályteremben, hogy a fáradt a csapat, hogy valami teljesen mást kell csinálni. A gép az nem fogja érezni. Nem tud példaképpé válni, de itt van a kísértés, nem biztos, hogy én mindig példakép vagyok. Lehet, hogy valamit elrontottam, lehet, hogyha mérgesen szóltam, vagy türelmetlenül. De a gép nem lehet. Én azért vagyok tanár, mert nagyon jó tanáraim voltak. És azt mondtam, hogy de jó egyszer ideálni, és hogyha a gépek végzik ezeket a feladatokat, nem lesz ilyen. Nem tud igazságot keresni, nem tud álmodni, nem tud hinni a technológia. De eljátsza. Nem tud kreatív lenni. A kreativitásnak a csúcsa az az lesz, amit eleve már az emberek elértek. Mert hogy új problémát, új jelenséget, nem tud. Nincs neki lelke. Nem képes egy váratlant húzni. De minden, ami be van táplálva, az menni fog neki. Mi fog történni, hogyha a mesterséges intelligenciát rosszul használjuk? El fog tűnni a kíváncsiságunk. El fog tűnni. Nem leszünk, vagy úgy, hogy mélyebben megismerni a világot összefüggéseiben. El fog tűnni. Ismeretlen információk erdélyében fogunk járni. Olyan válaszokat fogunk kapni, amelyeket nem tudunk validálni, de látszólag jók lesznek. Készen fogjuk kapni a tudást. Óriási veszély. Szemben van egy Mackey. Most nem tudom, hogy merre kell tájolni magamat, de a McDonald'sban is készen kapjuk. Még a tojás sem valódi, ha nem csinálok egy ilyen hengert, ami úgy néz ki, és felszeletelik. A készételek 5 perc alatt, 3 perc, a kész tudás, azonnal használható tudás, ami lehet, hogy jó az autóvezetés közben, tehát az egyetemen, hogy az egyetemnek pont az a lényege, most nem kell jelenlévőknek elmondanom, hogy sok kudarccal kell szembesülnem, és hogy tudom azokat feldolgozni. Hogy 5-6 évvel ezelőtt bevezették az ilyen nagyon rövid ciklusú, nem is egyetemi programozó képzéseket. Nem tudom, hogy mennyire ismerős, hogy 3 hónap alatt valaki megtanul programozni, és a cégek viszik őket, mint a cukrot, nincs szükség egyetemekre. Még a reklámfilmeket is csináltak, hogy ott menő volt, trendi volt oda menni, aztán kiderült, hogy ez nincs így, mert nem tanulnak meg egy rendszerszintű gondolkodás, és most megjelent a ChatGPT, és az összes ilyen programozót, aki rövid, nagyon rövid ciklusú volt, kiváltott a gép. Tehát most már csak olyan embereket vesznek fel informatikusként, akik jobbak, mint a ChatGPT azon a szinten. És több ezer fiatal marad munka nélkül. Hatalmas nagy kihívás ilyen szempontból. Korlátok, kritikák és kihívások, megértés hiánya, tehát a nyelv manipulálása nem egyenlő a nyelv megértésével, itt a gépre gondolok, a halucináció. Magabiztosan generál információkat, nem azért, mert be akar minket csapni, hanem azért, mert nem biztos, hogy mindig érti. De úgy van programozva, hogy mindig válaszoljon. De azért senki nem szeretne egy olyan rendszerért fizetni vagy használni, ami hol működik, hol nem. Amikor nekünk is poszkink volt, akkor nem volt másunk, és azt kellett használnunk, de most akkor rögtön valaki elmegy egy másik termékért. A torzítás, és ez egy nagyon nagy kihívás, ugye? Tehát elég csak ránézni a Netflix kínálatára, hogy azért a woke, mint világnézet, továbbra is, ha kicsit lappangva, de jelen van, és nem mindegy, hogy milyen információkon tanították a mesterséges intelligenciát. Pár évvel ezelőtt, hogy valaki megkérdezte, hogy Donald Trumpról mi a véleménye, akkor azt mondta a mesterséges intelligencia, hogy ő szélsőséges politikusokról nem is hajlandó beszélni. És megkérdezik, és Kamala Harrisról, aki ugye nem egy életpárti politikus volt, ódákat zengett. És hogyha valaki nem járt az a politikában, és így fordult fel, és csak egy példa volt, akkor készpénzként fogja elfogadni. Ugye a technosovinizmus, az a feltételezés technológiai megoldás mindig jobb, mint a nem digitális alternatíva, és összefoglalva a mesterséges intelligencia hasznos eszköz, de nem helyettesíti a humán szakértelmet és a tanári ellenőrzést. Ajánlások. Figyeljünk a hitelességre, ez mindig is fontos volt, de talán még fontosabb. Aztán mindig tudatosítsuk, hogy egy géppel van dolgunk, amelyiknek nincsen lelke. Miért nem? Ez a képlet írja le azt, amikor azt kérjük a mesterséges intelligenciát, hogy generáljon egy festményt, mondjuk Picasso stílusában, akkor korlátok között fog majd az egész mozogni, korlátok között, hogy mennyire hasonlítson egy Picasso-ra, de mennyire térjen el, hogy épp hogy kreatívnak tűnjön. Ugyanilyen képlet írja le azt is, amikor beszélgetünk vele. Nem kell magyarázni, hogy nincs lelke a gépnek, de nagyon-nagyon jól elhiteti. Az autóban is be van építve az Alexától kezdve. Ugye ChatGPT a kínai kocsikban most itt Egerben is megjelentek a kínai kocsik. ChatGPT veled beszélgetni vezetés közben. Még nem látom a hasznosságát, de egészen biztos, ugye, hogy remek funkció. Kérdezzünk bátran, ez egy másik paradigma. Kérdezzünk mi is bátran, kérdezzenek a tanulók is bátran. Kérdezzünk a géptől. Rengeteg olyan képzés van, ami segít minket prompton. Ugye a promptolás az azt jelenti, hogy hogyan kérdezzünk, hogyan utasítsuk a gépet, milyen paramétereket adjunk meg. Használjuk egy nagyon jó asszisztensként, és akkor hihetetlenül segítségünkre lesz. Ne engedjük, hogy a technológia kiváltson minket. Nem tudom elégszer hangsúlyozni. Megtörténhet. Lehet, hogy valaki akár egy prédikációt is a ChatGPT segítségével ír. Ötleteket adhat. Mindjárt megnézzük, hogy mire képes a gép. Tehát egy nagyon jó asszisztensként szerintem ugye egy jó titkár az kincset ér. A technológia legyen egy jó titkár. De van olyan titkár, aki amikor azt mondja a főnök, nekem olyan jól mennek a dolgok, én csak hátradőlök, egy idő múlva a titkár átveszi a vezetést. Általában egyetemeken nem szokott jó vége lenni ennek, ezt tapasztaltam egyébként. Na hát kérem szépen, hogy a nevelési elveink. A katolikus álláspontunk alapján az emberi értelem nem csupán egy funkcionális képesség, hanem az Isten képesség megnyilvánulása. Miért fontos? Mert amíg a mesterséges intelligencia hatékonyan végez el feladatokat, nem rendelkezik azzal a mélyebb értelemmel és spirituális dimenzióval, ami minket jellemez. De borzasztóan jól utánozza. Nagyon megmutatom minden, mire alkalmas. A szerep az oktatásban támogató és kiegészítő legyen, de ne helyettesítse az emberi kapcsolatokat, a személyes pedagógiai munkát. Én nagyon óckodom attól, hogyha azt mondja valamely kollégám, hogy a hallgatókat megkéri, hogy írjanak egy esszét, majd ő a mesterséges intelligencia segítségével azt kielemzi. Semmit nem fogok megismerni arról a tanulóról. Hogyha arra kíváncsi, akkor írasson egy tesztet, amiben csak a nyers adatokra kíváncsi. Nyelvtanulásban nagyon jól működik. De ne próbálja a géppel. Tehát, hogyha ott tartunk, hogy a tanuló megírja a géppel, és mi pedig a géppel elemeztetjük, akkor már ugyan nagyon sok funkciónk nincsen. 2 évvel ezelőtt volt egy hír, ami arról szólt, hogy a Spotify betiltja azokat a mesterséges intelligencia által írt zenéket, amelyeket csak a robotok hallgatnak. Próbáljuk értelmezni egy pillanatra? Miért csinálnának ilyet? Mert volt egy fiatalember, aki így gyártotta le a zenéket, és saját robotokkal, szintén mesterséges intelligencia hallgattatta, és akkor jöttek a forintok minden egyes meghallgatás után, vagy a centek. Úgy tűnt, hogy hatalmas a forgalom és az érdeklődés. Fölé lettek a masinák, ugye? Semmi tartalom nem volt benne. Beethoven 10. szimfóniáját miért írassuk meg a mesterséges intelligenciával? Hát nincs neki tehetsége, nincs neki talentuma. Miből fog táplálkozni? Az előző 9-ből. De Beethoven a 9-et nem úgy írta, hogy az előző 8-at feldolgozta. Vagy akkor nem tudom, az elsőhöz még valamit hozzátett, de akkor már volt 2, és akkor már lehetett ugye továbbvinni. Ugye végtelen lehet, hogy szórakoztató, de hát valódi értéke nem lesz neki. Kérem szépen a lehetőségek, személyre szabott tanulási utak kilakítása. Engem mindig megszokott róni, különösen az egyetemi diplomózó ünnepségek előtt, illusztrális vendégek előtt Dolhai rektor atya, hogy nem csinálom a Duolingot rendesen. Engem ki szokott választani ilyen társnak, és akkor ő tízszer annyit csinál, mint én. Miért mondom ezt? Mert a Duolingo személyre szabottan tanít nyelvet. Hatalmas érték. Egész családunknak egy családi csomagunk van, és este látjuk, hogy ki nem csinálta meg. Fiam mindig meccs, évfél előtt mindig meccsen, azt jelenti, akkor fekszik le, tehát ezért ez egy jelzés. Miért mondom ezt? Mert 2 év alatt 10-szer annyit tanultam, mint 5 év alatt a köznevelésben nyelvet. Miért? Mert abban az esetben sokkal nagyobb stressz volt, amikor a német dolgozat úgy kezdődött, hogy na vegyünk elő egy lapot és tertitász, olyan gyomorgörcs. Én nem élveztem. És hogy nem tudtam volna használni ezt a tudást. Tehát múltkor tartottam pont ilyen témájú előadást Bécsben, ott a magyar pedagógusoknak, és hát a boltban nem azzal kezdték, hogy tertitászt, és egy lapot nem tettek elében, amik akartam valahogy, mert úgy megkörnyebbültem. De amit a Duolingo-ban tanultam, azt fel tudtam használni. Speciális nevelési igényű tanulóknak a támogatása lehetséges. Lehetséges. Szövegeket tud egyszerűbbé tenni. Oktatáshoz való hozzáférésnek a szélesítése. Kritikai gondolkodás fejlesztése. Ami azt jelenti, hogy a kész válaszokat igenis szűrjék meg. Hogy nézzék meg, hogy mi a baj vele, hogy hasonlítsák össze. Hát a nagy bajok a függőség kialakulása a technológiától. Hatalmas nagy probléma. Emberi kapcsolatoknak az elszegényedése. Az öncélú technológia használat. Egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik a felszabaduló erőforrásokkal. Egyáltalán nem mindegy, hogy a telefont mire használjuk, hogy emlékeket rögzítsünk. Én bevallom, hogy nagyon szeretnék egy selfit készíteni itt a végén, hogyha lehet. Vagy pedig, hogy órákon át a TikTokot görgessük, és hogy semmi emlékünk nem maradjon belőle. Olyan ijesztő szituációkat találkoztunk, amikor csináltunk egy fókuszcsoportos beszélgetést, szintén másik cikkben jelentettük meg, ez mind név nélkül történik anonimizált módon. Volt olyan tanuló, aki azt mondta, hogy napi 8 órát tiktokozik. Volt, aki azt mondta, hogy boldoggá tesz, hogy csak úgy görgetek. Még csak egy fél órát görgetek, hát ha valami izgalmassal találkozom. Hát a valódi emberi kapcsolatok milyen üresek lesznek ehhez képest? 8 órát. Nagyon-nagyon sok. Ugye, és ilyenkor az élmények gyűjtése lenne a lényeg, hogyha időt nyerünk. Ezt a tanulóknak szoktam ugye mondani. És még mielőtt ide visszamennék, ugye arról beszéltem, hogy nézzünk meg validált tartalmakat. Letöltöttem a Szent István Társulat által kiadott Bibliát PDF formátumban, és kérdezhetek a Gemini-től. Mit kérdezzek? Keressem olyan összefüggést, amit... Tehát nem úgy, tehát valami konkrét összefüggés, kérdezzek tőle valami. Mi a lényeg? Az a lényeg, hogy a jelenlévők nálam sokkal jobban tudják majd validálni a válaszokat. De tehát egy konkrét, amikor nem azt mondom, hogy a világ minden tudásából dolgozzon, hanem egy nagyon konkrét, most senki nem érti, például nagyon konkrét adatbázisból fog dolgozni. Mert ugye amikor a konkordanciák, én az első diszertációmat a hipertextről írtam, és a konkordancia volt az első minta, amikor valaki aprólékosan összegyűjtött információkat és belinkelt. Hát most aki azonnal meg fog találni. Mit mond? Azt mondja, hogy mit tanít Jézus a pénzhez kapcsolódó viszonyunkról? Azt mondja, hogy egy pillanat. 1200 oldalt töltöttem föl, megkeresi a releváns verssorokat, most már kiírja, hogy mit csinál, az a legfejlettebb verziója, az a Google-nak a mesterséges intelligenciája, van előfizetésem, de ingyenesen is elérhető, bár valóban néhány másodpercet várni kell, akár egy fél percet. Igen, ez párhuzamosan ugye fut az OpenAI-nak a ChatGPT a terméke, a Google-nak pedig a Gemini a terméke. Olyan komoly rendszerekről beszélünk, amelyek miatt atomerőműveket állítanak szolgálatba, hogy kellő áramot tudjanak biztosítani, de a rendszerek működjenek. Nézzük! Jézus tanítása egy pénzhez fűződő viszonyunkra mérehető a központi szerepet játszanak az evangéliumokban. Nyilván mindig van előtte egy keret, de nézzük a valóságot. Pénz, mint hamis Isten mammon. Ne gyűjtsetek kincseket a földön. Jézus a hegyi beszédben óváinti a földi kincsek gyűjtésétől. Máté 6.19. Szerintem ez validálható. Senki nem szolgálhat két úrnak. A gazdagság veszélyei, a gazdag ifjú, nyilván vártuk, hogy megjelenik. Bolond gazdag példázata. Helyes hozzáállás a pénzhez és a vagyonhoz. Az adakozás. Szegény özvegyasszonynak a két fillérje. Zékeus. És mindenhol... A verset. Én nem fogom tudni ilyen pontosan, elnézést kérek, validálni a sorokat, de kikereshető, könnyű kereséssel visszakereshető. Sáfárságnak az elve. És akkor még eljut a talentumokig, amelyek nyilván pénzek voltak, de most már azért metaforikusan kezeli őket. És akkor ír egy összefoglalást. Jézus arra tanít, hogy a pénzhez való viszonyunk legyen másodlagos az Istenhez való viszonyunkhoz képest. Arra buzdít, hogy ne a földi kincseket hajszoljuk, hanem a mennyei kincseket gyűjtsük nagy lelkűséggel, adakozással és a szegényekről való gondoskodással. Pénz nem önmagában rossz, ahogy ugye az ajtónak és meg minden másnak megvan a szerepe, de a pénz szeretete és a fösvénység akadálya lehet az Isten országába való bejutásnak. Tökéletes. Tökéletes. És bármit kérdezek tőle, azért, mert egy zárt adatbázisban dolgozik, tökéletes. Akkor én most kiváltottam magamat? Nem. Mert nem én, de ugye a kedves testvérek fognak majd a szószéken prédikálni, és ezáltal már ugye annyi időt meg lehetett takarítani, most bocsánat, de ugye véges az időnk, ami utána sokkal hasznosabbá tehető. De csak azért, mert a jelenlévők között mindenki tudta validálni ezt a tudást. Hogyha nem, akkor pedig egyre bizonytalanabb tudásokkal fogjuk a világot elárasztani. Egy hatalmas nagy hibánk.
1: Szűcs Zoltánt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánját, tanszékvezető egyetemi tanárt hallották. Kedves hallgatóink, ahogy ígértem műsorunk elején, maradunk még az oktatásnál, de letesszük a telefonunkat és a mesterséges intelligenciát, és visszatérünk a legősibb, leghatékonyabb tanulási módszerhez, az élménypedagógiához. Vajon hogyan lehet egy unalmasnak tűnő tananyagot úgy átadni, hogy a gyerekek ne csak jegyzeteljenek, hanem tapasztalatot is szerezzenek arról? Néha szükség van arra, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, és frontális előadás helyett közös élményt adjunk a diákoknak. Erről beszél Bányai Sándor, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, a Kalandok és Álmok élménypedagógiai műhely vezetője.
2: Engem Bányai Sándornak hívnak, Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, ott élménypedagógiát tanítok, és egy Kalandok és Álmok nevű szakmai műhelynek a vezetője. Elsősorban élménypedagógiával foglalkozom. Alapjában véve ezzel az előadással némiképpen kedvet szeretnék csinálni az élménypedagógia kipróbálásához, akit lehet természetesen szeretnék elijeszteni tőle. Amennyire lehet ebben a rövid időben valamennyire bemutatni szeretném. Előre kell bocsátanom, én nem vagyok hitoktató, pedagógusnak tartom magam, és ezzel az élménypedagógiával foglalkozom, és nagyon gyakran dolgozhattam együtt hitoktatókkal, és azt tapasztaltam, hogy többségük ezt az élménypedagógiát egy lehetséges eszköznek tekinti, egy lehetséges és hasznos eszköznek tekinti ahhoz, hogy gazdagítsa a saját módszertárát. Nekem saját személyes tapasztalataim van a gyerekeim kapcsán, hogy hát hitoktatóknak nagyon-nagyon fontos, hogy hitben mélyek és erősek legyenek, de azt tapasztaltam saját gyerekeim kapcsán, hogy ez nagyon-nagyon fontos, de önmagában még nem elégséges feltétel, mert hogy ez egy szakma. Gyerekekkel foglalkozni, az egy nagyon-nagyon fontos szakmai felkészültséget is igényel. Ez a szakmai felkészültséghez szeretne hozzájárulni az élménypedagógia, és ezt szeretné kiegészíteni, természetesen tovább gazdagítva a már meglevő ismereteket. Önálló pedagógiai megközelítésként az élménypedagógia egy tapasztalati tanulás, ezért nem úgy zajlik, hogy előadásokat tartok róla PowerPointos kivetítéssel, van egy remek előadásom, az van kiírva, játszani jó, ezt soha nem szoktam előadni, hanem tessék oda, én ezt kipróbálni, hogy tényleg jó-e játszani. Akit sikerült meggyőzni játék közben, az valószínűleg későbbiekben használni fogja ezt a módszert, és ezt az eszközt. Akit meg nem sikerült meggyőzni a gyakorlatban, hát az semmilyen látványos kép, vagy semmilyen nagyon fontos idézet nem tud erről meggyőzni. Alapjában véve erre épít az élménypedagógia, meghatározóvá teszi a saját élményt, nonformális helyzeteket teremt, és arra készteti a résztvevőket, hogy saját személyes viszonyukat alakítsák ki ehhez a módszerhez. Elengedhetetlenül szükségesnek tartom, hogy pedagógusok és hitoktatók kipróbálják ezt a módszert, akkor tudják kialakítani a saját véleményüket. Nem biztos, hogy ez a módszer mindenkinek való és minden gyerekközösségnek való, de azt gondolom, egy kipróbálást mindenképpen megér, vagy megérhet. Picit az élménypedagógia jellemzőiről. Ez körülbelül 12-15 éve van jelen Magyarországon, meg előtte is mindig jelen volt, mióta a világ világ és oktatás folyik, hiszen az oktatás és a nevelés az korábban is a saját élményre alapult. Legjobb példa talán a Magyar Cserkész Szövetség, amit mindig ezt csinálta, kimozdították a gyereket a megszokott helyzetből, és azt várták, hogy ettől a különleges helyzettől különleges tanulási helyzetbe kerül, és különlegesen mély élményeket él át, és abból tanulni fog. Hát az élménypedagógus ezt csinálja, csak 12-15 évvel ezelőtt, mint önálló pedagógiai megközelítés is megjelent Magyarországon. Elsősorban nevelési célokat szolgál az élménypedagógia, tehát nem egy adott tantárgyhoz kötődik, sokkal inkább szociális kompetenciafejlesztést szeretne, és azt, hogy a gyerekek képesek legyenek együttműködni, képesek legyenek elviselni egymást, közösségben zajlik, nagyon fontos, hogy szociális tanulást biztosít. Egy aktív cselekvő megismerés, és az a tapasztalatom, hogy a felnövekvő generációnak ez az aktív cselekvő megismerés nagyon fontos, hogy megjelenjen az életébe, a digitális megismerési technikákon túl legyen olyan tapasztalata, legyen olyan élménye, amikor társaival együttműködve kipróbálja magát, aktívan és cselekvően vesz részt valamiben. A cél elsősorban szociális kompetenciák fejlesztése, tudatos, tervezett foglalkozáson keresztül a foglalkozás vezető szándékosan hoz létre olyan helyzeteket, amik próbára teszik ezeket a kompetenciákat, pont azért, hogy kiderüljön, hogy ki hol tart, mely területeken van szüksége fejlődni, illetve hogy katalizálja is ezt a fejlődést. A legkülönbözőbb szociális kompetenciák fejlesztésére alkalmas, vagy tehető alkalmassá egy-egy ilyen foglalkozás. A foglalkozás vezetője, a csoport vezetője maga dönti el, hogy mik azok a területek, amin a csoportnak leginkább szüksége van fejlesztésre. Rövid válasz, minden területen szüksége van a csoportnak fejlesztésre. Nem lehet egyszerre minden területen fejleszteni, természetesen ilyen sokféle területet nem tűzhet ki egy foglalkozás, ezért kell és feltétlenül szükséges fókuszálni egy adott területre, most ezen a területen akarok valamiféle előrelépést produkálni. Persze a csoport nagyon erős, a csoport reakciói nagyon erősek, akár felnőtt, akár gyerekcsoportról van szó, egyáltalán nem biztos, hogy a foglalkozás minden eleme és minden része az előre tervezett körülmények között fog zajlani, és az előre tervezett reakciókat fogja kiváltani. És ha még felnőttek, akkor még könnyű, mert motiváltak és magasan képzettek, és jó esetben önálló választásuk alapján jönnek oda, rosszabb esetben nem volt hely már a többi workshopon. De ugye gyerekeknél ez nem minden esetben van így, ott még kevésbé kiszámíthatóak ezek a reakciók, és teljesen természetes, hogy tudatos és tervezett a foglalkozás vezetőnek a szándéka, de ez nem azt jelenti, hogy garantált a végeredmény. Én is igyekszem mindig feltételes módban fogalmazni, fejleszthet szociális kompetenciákat, de nem kell azt gondolni, hogy két jól sikerült játékkal az együttműködést mindörökre kipipáltuk, és innentől kezdve könnyű nekik felnőtté válni. Alapjában véve megkülönböztető stílusjegyek, mitől nevezzük ezt élménypedagógiának, ugye az angol tapasztalati tanulás, experiential educationnek egy elterjedt magyar fordítása, fő cél szociális kompetenciák fejlesztése, cselekvés fizikai aktivitásra épül, tehát csinálnak valamit a gyerekek, nem fejben játszanak le bizonyos helyzetet. Csoportban zajlik, fontos eleme az, hogy nincs benne szerepjáték, például drámapedagógiával és egyéb pedagógiai megközelítésekkel szemben. Persze nem azoknak az értékéből von le semmit, ez csak egy megkülönböztető jelzés, hogy nincs benne semmiféle szerepjáték. Én azt kérem, hogy mindenki önmagát adja egy-egy ilyen foglalkozásban, és majd kialakulnak bizonyos szerepek, majd meglátjuk, hogy hogyan tudnak a csoportban működni, akár gyerekek és a felnőttek, de nincs előre kiosztott szerepkártya, vagy általam felkért szerep. Fontos eszköz a komfortzónából való kimozdítás. Megjelenik benne a kihívás, mint olyan, vagy önként vállalt kihívás, vagy a külső foglalkozásvezető által állított kihívás, illetve a Kolb-féle oktatási ciklusra, a tapasztalati tanulás körére épül, terveznek, végrehajtanak, utána feldolgozzák, hogy mi történt velük, majd újra tervezés következik, tehát többször is végigcsinálnak valamit. Ez egy nagyon fontos eleme az élménypedagógiának, nem arról van szó, hogy egyszer sikerüljön valamilyen feladatot megoldani, hanem sok sokkal inkább arról, hogy az egyszeri sikeres vagy akár sikertelen végrehajtásból mit tudott megtanulni az egyén, mit tudott megtanulni a csoport, és azt hogyan használja egy következő helyzetben. Minden esetben feldolgozás követi, pont azért, hogy elmélyítsük azt, ami őket éri. Szándékosan hozzuk őket ebbe a szokatlan helyzetbe, tervezés, végrehajtás, értékelés, és jó eséllyel utána hát próbálunk lehetőséget adni a feldolgozás során levont tanúságoknak az alkalmazására, már a foglalkozás keretein kívüli alkalmazásra, a mindennapjaik, a valós életükben való alkalmazásra.

Tervezés az egy hosszú és nehéz folyamat. Nekem az a tapasztalatom, hogy a gyerekek nem állnak ezzel nagyon jól, nem nagyon tudják ők maguk tervezni az életüket. Az nem a gyerek tervezése, amikor az anyukájának a telefonjába be van írva, hogy hányra viszi angol szakkörre, és onnan milyen edzésre viszi. Ez még nem a gyerek tervezési tevékenysége. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom azt, hogy megtanítsuk nekik, hogy milyen az, amikor egy feladat előtt terveznek, anélkül, hogy próbálkoznának. Tehát, hogy a tervezés megjelenjen az életükben, mint elméleti és gondolati tevékenység. A végrehajtás minden esetben egy kontrollált tevékenység, természetesen a jelenlevő foglalkozásvezető felel azért a végrehajtásért, amennyiben szükséges beavatkozik, de alapjában véve arra törekszik, hogy minél nagyobb szabadsággal ők maguk találjanak ki megoldásokat, anélkül, hogy az általam helyesnek tartott megoldást érnék el, vagy azt a megoldást, amit én máskor máshol láttam, járják a saját útjukat, ez gyakran rögös, nem minden esetben eredményes, nem minden esetben vezet sikerhez, nem véletlenül nem sikerélmény pedagógiának hívják ezt, mert teljesen természetesnek veszi azt, hogy a kudarc helyzetekből is kell tudni tanulni a gyerekeknek, hiszen mi is valamennyien tanultunk életünk kudarcaiból, kellett, hogy feldolgozzuk azokat, kellett, hogy tanuljunk. Nyilván a gyerekek sem nevelhetők fel semmiféle búra alatt. Kell szembesülniük az, hogy nem mindig minden helyzetben tudnak sikeresek lenni, de ezekből a kudarcokból is kell tudni épülni, és kell tudni tanulni belőle. A feldolgozás pont ezt a célt szolgálja, hogy levonják a tanulságokat, és megpróbálják általánosítani arra vonatkozóan, hogy az itt tanultakat hogyan tudják más életet

Azzal szembesülni, hogy azt látom, hogy a törekvésük arra szolgál, hogy a minimális energiabefektetés mellett a minimális hasznot hogyan lehet elérni, minimális haszon, egy aláírás, vagy egy legalább elégséges érdemjegy. És én úgy gondoltam, és úgy érzem ma is, hogy ez óriási felelőtlenség, és nagyon nagy baj, hogyha a jövő pedagógusai így szocializálódnak. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megismerjék a gyerekek azt, hogy létezik vállalható kihívás, létezik a kihívásnak az öröme, létezik az, amikor saját maga nehezíti meg a saját dolgát, pont azért, hogy a saját teljesítményét fokozza, növelje, pont azért, hogy egy magasabb teljesítménnyel valódi sikerélményt éljen át, érjen el, mert hogy a kudarc elkerülése az épp egy ponttal fölötte a lécnek, az valódi sikerélményt azért nem ad. Nagyon fontos az élménypedagógia megközelítésében, hogy a folyamatra koncentrál, a csoportra, a csoport folyamataira koncentrál, és nem a végeredményre. Nyilván van egy feladat, de a feladat megoldása tulajdonképpen másodlagos, a megoldáshoz vezető út hordozza a tanulást, a tanulási lehetőséget, a megoldáshoz vezető csoport folyamatok az igazán érdekesek, azokból kell tanulni, maga a feladat tulajdonképpen egy laboratóriumi helyzet, nem igazán fontos, nem igazán lényeges, sokkal inkább az érdekes, hogy hogyan jutnak el közösen a tervezés és végrehajtás útján az esetleg sikeres megoldásokig. Lehetséges célcsoportok azok a legkülönfélébbek és a leginkább eltérőek. Több munkatársam és több olyan, aki képzést végzett nálunk, dolgozik óvodában, kifejezetten élménypedagógiai megközelítéssel, nyilván életkori sajátosságaiknak megfelelően, és hát egészen a felnőtt képzésig tart, még a vegyes csoportokban is, ami hát azért nyilván lényegesen nehezebb, mint egy korosztály szerint homogén csoportban, de bármilyen korosztálynak lehet hasznos és hatékony eszköze. Egy teljesen megváltozott pedagógus szerepet igényel, a klasszikus tanítói, tanári szerepektől némileg eltér ez az élménypedagógiai foglalkozásvezető. Ugye a klasszikus tanítói tanári szerep az egy tanítás-tanulási folyamat, amelyben a pedagógus oktat, valamilyen tudást átad. Itt pedig ez a szerep, amit facilitátornak neveznek, mert nem találtunk még rá jobb magyar kifejezést, ez a facilitátori szerep, ez eltér ettől. A facilitátor nem tanít, hanem lehetőséget teremt, helyzetet teremt, kereteket teremt ahhoz, amiről meg van győződve, hogy alkalmas vagy alkalmas lehet tanulásra, segít tudatosítani ezeket a tanulási tartalmakat, anélkül, hogy a saját tudását adná át. Ugye egy pedagógus, egy klasszikus pedagógus szerepben végtelen mennyiségű verbális és nonverbális eszköze áll rendelkezésre, hogy a gyerek végül pontosan arra a végeredményre jusson, amit ő helyesnek tart. Elég egy szemráncolás, egyetlen félbeszakított lélegzet, egy félrenézés, amivel mind-mind tudom befolyásolni azt, hogy ne azt próbálják ki, amit akarnak. Ez az élménypedagógiai facilitátor, ez nem alkalmaz ilyenfajta szerepeket, ő egy kalapot alkalmaz. Ezzel a kalappal különbözteti meg magát. Ebben a szerepben facilitátorként egész más technikákat használok, mint mondjuk előadóként vagy oktatóként. Mert előadóként vagy oktatóként természetesen minden kérdésre rendelkezésre állok, és természetesen mindegyikre legjobb tudásom szerint igyekszem válaszolni. Amikor azonnal fölteszem ezt a kalapot, akkor is lehet tőlem kérdezni, csak azt a kérdést fogom meghalani, amiről úgy gondolom, hogy előre viszi a csoportot az általam eltervezett 80 kis ólomkatona helyes útján, amit én ott kitaláltam. Ha a kérdés nem olyan, úgy fogok tenni, mintha meg se hallanám, ezzel hagyom, hogy a csoport válaszolja meg azt a kérdést, és haladjon előre a saját tanulási útján, ami persze lényegesen nehezebb út, mintha én ebből a szerepből azonnal megválaszolnám ezt a kérdést. Na de hát ez a különbség a kettő között. Nyilván ez egy nehéz új szerep, főleg annak, aki korábban pedagógusként dolgozva jól ismerten és elmélyült abban a klasszikus oktatói, tanítói szerepekben,
ezért tartunk képzéseket, hogy egy kicsit ki lehessen ezt próbálni, lehessen gazdagítani. Nem gondolom azt, hogy ez a facilitátori szerep az egyedül helyes, nem gondolom, hogy fel kell váltani a korábbi jól bevált és hatékony oktatási technikákat. Azt azonban gondolom, hogy egy hasznos kiegészítője lehet annak, hogy lehessen döntést

0: hozni a pedagógusnak, vagy hitoktatónak arról, hogy mikor melyik szerepet választja, mikor melyik technikát alkalmazza. És természetesen van tere és helye továbbra is a direkt oktatási technikáknak, amikor én állítom fel a követelményeket, és én kérem számon, és én is értékelem. Nem gondolom azt, hogy ezt ki kell hagyni a pedagógiából, de gondolom, hogy érdemes gazdagítani ezzel a facilitátori megközelítéssel. Az élménypedagógiának van egy speciális ága, teljesen ugyanazt csináljuk, csak egy kicsit magasabban, vagy egy picit kalandosabb körülmények között. Nyilván mindenféle szabadtéri foglalkozás sokkal erősebb élmény a gyereknek, mint egy osztálytermi foglalkozás. Még annál is erősebb, mint egy tornatermi foglalkozás. A nagyobb fizikai kihívás és a nagyobb fizikai aktivitás mindig minden helyzetben lehetőséget ad nagyobb tanulásra. És hát természetesen, hogyha valaki úgy látja, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú út, igen, az. Én mindenkit bíztatok, hogy ezen az egészen nagyon hosszú úton tegyen egy első lépést, akár azzal, hogy kipróbálja. Elérhetőek vagyunk kalandokesalmok.hu nevű weboldalon, kalandok és álmok egy szóba is ékezet nélkül. Elérhetőek vagyunk a Facebookon, kalandok és álmok néven, és hát lehetőséget szeretnénk kínálni akár kérdések feltevésére, akár további kapcsolattartásra, akár további kimunkálására a későbbi együttműködésnek.
1: Kedves hallgatóink, Bányai Sándort, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docensét, a Kalandok és Álmok élménypedagógiai műhely vezetőjét hallották. Ennyi fért mai műsorunkba, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szerkesztőségünkbe is ellátogatott dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Tenják Csaba egriesek meghívására érkezett Tegerbe. A főpásztorok Ficek László általános helynök, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke, Buda Péter, és Bécesi András igazgató főszerkesztő kíséretében jártak be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről. Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amelyen számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvénymódosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó két szélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybankelnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencs és Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. Keresik az Európai Unióban azt, aki tárgyalna Brüsszel nevében Vlagyimir Putyinnal, írta az Index. Eddig Angela Merkel korábbi német kancellár, valamint a karrierje során változatos pozíciói miatt Super Mario-nak becézett Mario Draghi egykori olasz miniszterelnök és volt Európai Központi Bank elnök tűnhet befutónak, ha az EU kinevezne valakit az ukrajnai háború lezárását segítő külön megbízottnak. Valószínűtlen azonban, hogy egyhamar erről meg tudnak egyezni a tagállamok vezetői, a legtöbben ugyanis nem gondolják komolynak Putyin szándékait a békére, írja az Index. Cipruson egy informális találkozó keretében most szerdán és csütörtökön találkoznak az unió tagállamainak külügyminiszterei. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozin ellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátság kőolajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írta internetes oldalán a szerbiai Forbes. A gazdasági magazin szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson import kőolajhoz. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádióban a következő percekben Balázs Fecó 2011-ben megjelent Csak az évek múltak el című albumáról válogat a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. A felvételeken közreműködik többek közt Demjén Ferenc, Olái Bolya, Varga Miklós, Wolf Kati, Szély Melinda, László Attila, Keresztes Ildikó, Farkas Zsófi, Zorán és Kovács Kati. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

Köszönöm szépen, Zorán! Köszönjük, Taps! Kovács Kati!

Kedves hallgatóink, a Szent István Rádióban az elmúlt percekben Balázs Fecó 2011-ben megjelent Csak az évek múltak el című albumáról válogatott a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. május 27-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Kvaszinger Jenőnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Tillárom, haj!
1: Hallgassák meg híreinket!
2: Szerkesztőségünkbe is ellátogatott dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Tenják Csaba egriesek meghívására érkezett Tegerbe. A főpásztorok Ficek László általános helynök, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke, Buda Péter, és Bécesi András igazgató főszerkesztő kíséretében jártak be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről. Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napirendelőti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amelyen számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvény módosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó két szélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybankelnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencs és Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. A magyarországi repülőgép üzemanyagellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkő olajvezeték újraindulása. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szent Atya fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportját. A gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. Főszerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában.

0: Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő közel-keletért. A Szentatya pünkösd vasárnap délben a Regina Czőli elimádkozása után köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Arra szólított, hogy imádkozzunk a növekvő kínai keresztény közösségért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, libanoni és közel-keleti testvéreinkért, akik a háborútól szenvednek.
1: Ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
0: Május 25-én tartottuk a kínai egyházért való imanapot, a boldogságos Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus emléknapján, aki nagy tiszteletnek örvend Shanghaiban, a Sesánik egyhelyen. Csatlakozzunk a kínai katolikusok imáihoz, mely jelzi irántuk való szeretetünket, és az ő közösségüket az egyetemes egyházzal és Péter utódával. A mennyek királynője közbenjárása esdje ki a növekvő kínai közösségnek az egység kegyelmét, és adja meg mindenkinek az erőt ahhoz, hogy tanúskodjon az evangéliumról a hétköznapi fáradalmak közepette, hogy a remény és a béke magva lehessen.
1: Invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina.
0: A Szentatya örök békességért fohászkodik azok számára, akik az elmúlt napokban Észak-Kínában bekövetkezett bányarobbanás áldozatai lettek.
1: A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
0: Szűz Máriára, a keresztények segítségére bízzuk a keresztény közösségeket is, akik a Szentföldön, Libanonban és az egész Közel-Keleten szenvednek a háború miatt. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkező zarándokokat. Külön üdvözölte a Lengyelországból érkezett fogyatékkal élők csoportját, valamint a belgiumi Kelmisből indult kerékpáros zarándoklat résztvevőit, akiknek gratulált teljesítményükhöz.
2: Leó pápa, a gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. 14. Leó hétfőn fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait, amely május 25-én Rómában részt vett a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szentatya a magány világjárványát említette a születési arány csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad. A pápa arra buzdított, hogy kerüljük az ellentmondásos, látszólag családbarát, de valójában diszkriminatív, az abortuszt dicsőítő politikákat.
3: Your focus on the continent's demographic question is certainly timely, for this issue signifies an urgent challenge with practical implications.
2: A demográfiai kérdés sürgető kihívás, döntő útkereszteződés Európa számára, amelyet a magány világjárványa sújt, és amely veszélyezteti jövőjét. Egy olyan Európának, amely ellentmondásos, látszólag családbarát és az anyaságot diszkrimináló, az abortuszt, mint jogot, magasztaló politikákat alkalmaz, változtathatatlan elvekre van szüksége, hogy válaszoljon a korunk férfiait és nőit sújtó válságokra. Ezt hangsúlyozta 14. Leó május 25-én hétfőn délelőtt angol nyelven elmondott beszédében, amikor a Vatikánban fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait. Az audienciára abból az alkalomból került sor, hogy hétfőn délután rendezték meg az Európai Parlament római kapcsolattartó irodájában a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferenciát. A résztvevők között volt Eugenia Rocella, a családügyekért, a születési arányért és az esélyegyenlőségért felelős olasz miniszter, Dubravka Suica, az Európai Bizottság demográfiáért felelős földközi-tengeri biztosa, Antonella Sberna, az Európai Parlament alelnöke, Gudrun Kugler, az EBSZ demográfiai változásokért felelős különleges képviselője, valamint a demográfiai közös munkacsoport három társelnöke az Európai Parlament különböző képviselőcsoportjaiból. Az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának közel 30 képviselőből álló küldöttsége is részt vett a tanácskozáson, akik különböző politikai csoportokat és országokat képviselnek, továbbá a családdal, születési arányjal és demográfiai kérdésekkel foglalkozó non-profit szervezetek képviselői.
3: The demographic challenge stands as a crucial juncture for the anthropological, social and economic future of Europe.
2: Leo pápa nagyon is tudatában van, hogy egy sürgető kihívással nézünk szembe, amelynek konkrét következményei vannak emberek milliói számára. Tudatában van annak, hogy Európát régóta öreg kontinensnek tekintik, ahogy Ferenc pápa évekkel ezelőtt hangsúlyozta. Leo pápa leszögezte, hogy a gyermekek a jövő, és rámutatott, hogy átfogó és fenntartható fejlődésre van szükség, amelyet a nemzedékek közötti szolidaritás hiánya akadályoz. Emlékeztetett arra, hogy a világjárvány milyen befolyásolta a születési arányt, magányt és gátlásokat teremtve. Majd hozzátette, sajnos ehhez a szolidaritáshoz a nemzedékek közötti egyensúlyra van szükség, amely jelenleg hiányzik Európában. A drasztikus sterilitást Leo pápa szerint Európa alapítói keresztény inspirációjának elutasítása is súlyosbította. Túl sokaktól megtagadták a születés jogát, hívta fel a figyelmet beszédében, ismét elődjét idézve. Majd rávilágított bizonyos politikák kétértelműségére. Nem ritkán találkozunk ellentmondásos kijelentésekkel az állítólagosan családpárti politikák részéről, amelyek egyszerre hirdetik az anyasággal szembeni diszkriminációt, magasztalják az abortuszt mint jogot, és aláássák a családalapítás vágyának alapjait. Szerencsére ma is vannak itt velünk néhányan, akik csodálatos kivételt jelentenek, utalva az audiencián megjelent fiatal gyermekes házaspárokra.
3: National and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
2: Leo pápa megerősítette reményét, hogy nem csak intézményi szinten, hanem a civil társadalom bevonásával is párbeszédre kerülhet sor. Elkötelezettségetek tagjaitok sokszínűségének köszönhetően alapvető szerepet játszhat, és ideális fórumot jelent ahhoz, hogy innovatív ötletek szülessenek, amelyekre Európának és a világnak kétségbe esetten szüksége van. Ennek a párbeszédnek nem csak a különböző európai intézményeket és kormányokat kell bevonnia, hanem a civil társadalom teljes spektrumát is, amelynek a keresztények szerves részét képezik. Megbeszéléseiteknek az is a feladatuk, hogy előmozdítsák a családok közös felelősségét és aktív szerepét a társadalmi, politikai és kulturális életben, hangsúlyozta Leo pápa. Szent II. János Pál 1981-ben kiadott Familiaris Consortio, családi közösség című apostoli buzdítására utalva, amely a keresztény család feladatairól szól a modern világban, 14. Leo hangsúlyozta, hogy ez a dokumentum kifejezetten a referencia szövegek közé tartozik, amely emlékeztet arra, hogy a család egy férfi és egy nő házasságán alapul. Alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét, hogy elkerüljük a túlzott állami beavatkozás és az individualizmus két szélsőségét. Leo pápa méltatta az Európai Katolikus Család Egyesületek Szövetsége és az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága közös munkáját. Majd beszéde végén rámutatott. A politikáknak az emberi személyt teljes egészében kell figyelembe venniük, és mindig elő kell mozdítaniuk az emberi lények méltóságát. Így módon a demográfiai válság megoldása egy valóban emberi utat nyithat meg, amely a közjóra és a jövő nemzedékeinek jólétére irányul.
4: Szerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikkben foglalta össze 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű most megjelent enciklikáját, amelyben a Szent Atya arra szólít fel minket, hogy a technika fejlődését ne a szív elszegényedésével fizessük meg. A mesterséges intelligencia korában, amikor a minden ellenőrzésen kívül álló hatalmas technológiai hatalomkoncentráció, valamint az embertelenség új formái már az emberi méltóságot veszélyeztetik, 14. Leó pápa arra a sürgető kötelességre hív fel minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. A polarizációk és az erőszak korában, amikor terjed a hatalom kultúrája, és a háború újra elfogadottá válik a nemzetközi politikai eszközeként, Péter utódja arra kér minket, hogy fejlesszük a technikát anélkül, hogy a szívünk visszamaradna. Arra hív minket, hogy fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat, ahogy a technokratikus ideológia teszi, kijavítandó hibának tekintenénk. Arra buzdít minket, hogy ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével, a legkisebbekkel kezdve. Egy olyan Isten szemével, aki magára vette gyengeségünket, és azt az üdvösség helyévé alakította, mert még akkor is, amikor a gépek hatékonyságukban kiemelkednek, a történelem középpontjában továbbra is egy emberi arc áll előttünk, amely arra vár, hogy rátekintsenek. A Magnifica Humanitas elsősorban nem a mesterséges intelligenciáról szóló elemző szöveg. Nem foglalkozik a folyamatosan változó folyamatok részleteivel. Inkább egy összefoglaló irat, amely a társadalmi tanítás elveit alkalmazza korunkra, a mesterséges intelligencia korára, megerősítve és aktualizálva a tanítóhivatal alapvető pontjait. Ez a szöveg véget vet azoknak a félreértéseknek is, akik a piacok és az új technológiák abszolút szabadságában bízva hajlamosak a pápai tanításokat, amelyek a mesterséges intelligencia közös, emberséges irányítását, az integrális ökológiát, a bűn struktúráivá váló gazdasági struktúrákat és a háború elutasítását szorgalmazzák, vitatható tanításként leértékelni. A Rerum Novarum szerzőjének nevét felvett pápa a digitális forradalom korában arra kér mindnyájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet, mert a szeretet civilizációjának felépítése apró, de kitartó hűségek összességének köszönhetően valósul meg, amelyek képesek megfékezni az embertelenséget. Ez tehát egy olyan feladat, amely mindannyiunkat közvetlenül érint. Leó pápa emlékeztet bennünket arra, hogy az igazságtalanságok nem csupán az egyének téves döntéseiből fakadnak, hanem azokból a struktúrákból, mechanizmusokból, gazdasági és kulturális rendszerekből is, amelyek egyenlőtlenségeket eredményeznek, és hogy nem tekinthető emberi fejlődésnek az, amely egyesek fogyasztását növeli, miközben a költségeket és a terheket másokra hárítja, vagy egész régiókat alárendelt szerepbe szorít. Ahogyan sajnos ma az új technológiák és az azokhoz szükséges erőforrások területén is történik ez. Az enciklikában olvassuk, szól Andrea Tornielli cikke, hogy a magántulajdon társadalmi funkciója az egyház biztos tanítása, és ma az általánosan mindenki számára szánt javak között számba kell vennünk az új tulajdonformákat is, szabadalmakat, algoritmusokat, digitális platformokat, technológiai infrastruktúrákat, adatokat, hogy elkerüljük új kizárási formák és szabadságtól való megfosztás kialakulását vagy megerősödését. A technika ugyanis nem egyszerű eszköz, és amikor kritériummá válik, végül eldönti, mi számít és mi kerülhet elvetésre. Az embereket egy egyre hatékonyabbá váló rendszer fogas kerekeivé pokozza le. Manapság a platformok, az infrastruktúra, az adatok és a számítási képesség feletti ellenőrzés nem az államok, hanem a nagy gazdasági és technológiai szereplők kiváltsága, akik meghatározzák a hozzáférés feltételeit, a láthatóság szabályait és magát a részvételi lehetőséget. Amikor ez a hatalom néhány kézben összpontosul, hajlamos átláthatatlanná válni és kicsúszni a nyilvános ellenőrzés alól, akkor ez magával hozza a torz fejlődés kockázatát, ami új függőségeket, kizárásokat, manipulációkat és egyenlőtlenségeket teremt. A pápa, megerősítve az igazságos háború elméletén való túllépés szükségességét, felszólít arra, hogy a mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok alá kell vetni, mert nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenni a háborút. Továbbá, a mesterséges intelligencia a képek és tartalmak manipulálásán keresztül kulcsfontosságú tényezővé vált a közvélemény alakításában, egyre nehezebbé téve az igazság és a hamisság megkülönböztetését. A munkaerőpiacot is számos bizonytalanság övezi. Az enciklika ezzel kapcsolatban arra emlékeztet minket, hogy már nem lehet kizárólag a piac láthatatlan kezére hagyatkozni, a politika feladata, hogy a gazdasági és technológiai dinamikát a közjó felé irányítsa, előmozdítsa a méltóság teljes munkát, a társadalmi befogadást és az innováció erőnyeinek méltányos elosztását. Emberi mi voltunk megtartása, a folyamatok irányítása, a monopóliumok elkerülése még ezen a területen is, amelyek végül kevesek hatalmát növelik sokak életének rovására, a pápa által kijelölt út nem emel barikádokat, és nem is utasítja el eleve a mesterséges intelligencia használatát. Sőt, kiemeli számos pozitív aspektusát és hasznos alkalmazását, de ugyanakkor elmagyarázza, hogy nem elég etikai kérdés feltenni a felhasználásának jó vagy rossz céljáról. Elengedhetetlen a korai beavatkozás, valamint annak megkérdőjelezése, hogy hogyan van egy rendszer megtervezve, és milyen személy és társadalom kép van beírva az azt irányító adatokba és modellekbe. Ehhez megfelelő jogi keretekre, független felügyeletre, felhasználók oktatására és mindenekelőtt ismét olyan politikára van szükség, amely nem mond le a kötelességéről. Ellenkező esetben a változást kizárólag a technokrata logika fogja irányítani, és azt szükségesnek és elkerülhetetlennek fogják bemutatni, így végül olyan szabályokat fognak bevezetni, amelyeket azok diktálnak, akik az adatokat, az infrastruktúrát és a számítási teljesítményt birtokolják. Ezért szükséges a mesterséges intelligencia lefegyverzése, azaz a technikai hatalom és a kormányzási jog közötti egyenlőség megszüntetése. Nem azért, hogy lemondjunk a technológiáról, hanem azért, hogy megakadályozzuk, hogy uralja az embereket. Vitathatóvá, kifogásolhatóvá és ezáltal lakhatóvá kell azt tenni. Pontosan azért, hogy ne mondjuk le emberségünkről, amely oly törékeny és oly nagyszerű. Zárul Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikke Leó pápa enciklikájáról.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amelyen számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvénymódosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó kétszélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybankelnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencs és Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A Vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. Keresik az Európai Unióban azt, aki tárgyalna Brüsszel nevében Vladimir Putyinnal, írta az Index. Eddig Angela Merkel korábbi német kancellár, valamint a karrierje során változatos pozíciói miatt Super Mario-nak becézett Mario Draghi egykori olasz miniszterelnök és volt Európai Központi Bank elnök tűnhet befutónak, ha az EU kinevezne valakit az ukrajnai háború lezárását segítő külön megbízottnak. Valószínűtlen azonban, hogy egyhamar erről meg tudnak egyezni a tagállamok vezetői, a legtöbben ugyanis nem gondolják komolynak Putyin szándékait a békére, írja az Index. Cipruson egy informális találkozó keretében most, szerdán és csütörtökön találkoznak az unió tagállamainak külügyminiszterei. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolajvezeték újraindulása. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Sok szeretettel köszöntjük Hella, Gyula és Paszkál nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Hella a Helena és a Helga német becézőjéből származik. A Helena görög mitológiai eredetű név, Menelaosz, spártai király feleségének a neve, aki miatt a trójai háború kirobbant. A név azonban nem ő miatta, hanem Szent Helena római császárnőnek, Nagy Konstantin császár édesanyjának a tiszteletére terjedt el Európa szerte számos változatban. Jelentése vitatott, talán fényes, sugárzó, feltehetőleg a görög Helios, vagyis a nap szó származéka. A Helena a magyarban újabb keletű átvétel. A név először szláv közvetítéssel jelen a formájában került hozzánk. Így hívták például Vak Béla király szerb származású feleségét. Ebből a magyarban Jelona, majd Ilona lett. A Gyula régi magyar személynév, a török eredetű Gyula méltóság névből származik. A kazároknál ez volt a valóságos király címe. A honfoglalás korában az ország második legfőbb méltóságát nevezték így. A nevet később azonosították a latin Julius névvel. A Pascal Héber eredetű a Pascalis név rövidülése. Jelentése húsvéti, a nevet a húsvétkor született gyermekek kapták. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1948-ban megszületett Presser Gábor, Kossuth Díjas és Erkel Ferenc Díjas zenész, zeneszerző, zongorista, énekes. A Lokomotív Kéti Együttes tagja, a Vígszínház zenei vezetője. 1703-ban lerakták a leendő orosz főváros, Szentpétervár első erődítményének alapkövét. 1874-ben megszületett Mecsekaljai Horvai János szobrász, akinek nevéhez kötődik a Kossuth szoborcsoport a budapesti Kossuth téren. 1879-ben megszületett Vízvári Mariska színésznő, aki szakácskönyvet is írt. Eredeti nevén Viszkidenszki Mária, neve más írásmóddal Vízvári. Színész dinasztia tagja, Szigeti József unokája, Viszkidenszki Gyula és Szigeti Jolán lánya. A Nemzeti Színház örökös tagja. Számos naiva, majd komikus szerepet játszott. Ismertebb filmjei A talpalatnyi föld, A nem élhetek muzsika szó nélkül. 1931-ben elsőként emelkedett Picard és Nipfer a stratoszférába léghajóval. Az Auguste Picard által építetett 14 000 köbméteres léggömb alumíniumból készült, és ez egy 2,2 méter átmérőjű, légmentesen zárt utasterű gömböt emelt fel. Ebbe zárkóztak a kutatók a kísérlet idejére. Picard a felszállás helyéül a bajorországi Augsburg közelében lévő helyet szemelte ki, ahol a léggömböt gyártó cég repülőtere volt. Első startját sajnos meghiúsította a szél, ezért aztán egyesek nem átallották szórakozott professzornak titulálni Picardot, aki alig 3 méter magasra emelkedett a tervezett 16 000 helyett. A második kísérlet előtt 1931. május 27-én reggel a szél kis híján ismét keresztül húzta a terveit, de mégsem tágított elhatározásától. Augsburg közelében felemelkedett, és 25 perc alatt 15.781 méteres magasságot ért el. Aznap este Orenburg közelében szállt le. 1937-ben megnyitották a Golden Gate hidat San Franciscóban a gyalogosok számára. A járműközlekedés csak egy nappal később indult meg. A hídavatási szertartás részeként Franklin Delano Roosevelt elnök gomnyomással indította el a járműforgalmat Washingtonból. Az Amerikai Egyesült Államok második leghosszabb függőhídja, ami a Csendes-óceánt és a San Franciscói öblöt elválasztó szorost íveli át. A hadsávos út mellett a hídon gyalogosan is lehet közlekedni. Hosszúsága 2737 méter. Hídépítésen itt alkalmaztak a világon először biztonsági hálót, hídfőtől hídfőig. Ez 19 munkás életét mentette meg. A híd számtalan földrengést kiállt, köztük az 1989-es megsemmisítő erejű 7,1-es fokozatú rengést. Fennállása óta csak háromszor kellett lezárni, erős szél miatt. 1981-ben meghalt Pilinszky János, Kossuth Díjas és József Attila Díjas költő. 1794-ben megszületett Cornelius Vanderbilt, a legendás gőzhajó és vasútbirodalom feje. Cornelius Vanderbilt a holland származású amerikai tengerész 16 éves korában kezdte kiépíteni hajóbirodalmát és összegyűjteni hatalmas vagyonát. Induló tőkéje az anyjától kölcsön kapott $100 volt, melyből egy használt utasszállító bárkát vett. 35 éves korára már egy 7 hajós flottát birtokolt, vagyona pedig egyre gyarapodott. Üzleti érzéke hírhet volt, rendszeresen alacsonyabb árakon dolgozott, mint riválisai, akik végül mindig fizettek neki azért, hogy az ő területükön felhagyjon a hajózással, és ne rontsa az üzletüket. Az aranyláz idején csak az utasszállítással évi $1 millió keresett. 1853-ra már $11 millió volt, majd 70 évesen felismerte, mekkora üzlet van a vasútban, ennek köszönhetően hamarosan további $90 millió tehetett a bankszámlájára. Vagyona és hírneve ellenére az arisztokrácia sosem fogadta be. Ehhez túl mocskos szájú és zsugori volt. Mindössze egyszer ajánlott fel $1 millió a Nashville-i egyetemnek. Ez ma is az ő nevét viseli. 1840-ben meghalt Niccolò Paganini, itáliai hegedű virtuóz, zeneszerző. 1910-ben meghalt Robert Koch, német bakteriológus, a tuberkulózis bacillus és a kolera kórokozójának felfedezője. 1876-ban rájött, hogyan keletkezik a lépfene, 1878-ban pedig a baktériumok sebek elfertőződésében játszott szerepét kezdte vizsgálni. 1882-ben fedezte fel a TBC bacillusát, amiért 1905-ben orvosi Nobel-díjjal tüntették ki. 1884-ben felfedezte a kolera kórokozóját is. 1890-ben sikerült tuberkulint előállítania, de az még nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. 1891-től a fertőző betegségekkel foglalkozó intézet igazgatója volt Berlinben, ahol a kórokozók vizsgálatára és tenyésztésére új módszereket dolgozott ki. 1969-ben meghalt Obermeier Ernő, Kossuth-díjas vegyészmérnök, mezőgazdász, aki fűszerpaprikát nemesített. Nemzetközileg is elismert eredményeket ért el a magyar fűszerpaprika nemesítésében. Az MTA levelező tagjává választotta 1953-ban. A következő percekben pedig a ma 47 éves Peller Károly színművészt hallgathatják.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szerkesztőségünkbe is ellátogatott dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Tenják Csaba egréesek meghívására érkezett Tegerbe. A főpásztorok Ficek László általános helynök, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke, Buda Péter, és Bécesi András igazgató főszerkesztő kíséretében jártak be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről. Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napirendelőti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amellyel számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvénymódosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó kétszélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybankelnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencs és Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. A magyarországi repülőgép üzemanyagellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolajvezeték újraindulása. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. május 27-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak és Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bercesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Canterbury Szent Ágostonról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Perec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Papp Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdezi a divat diétákról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének ezt a tematikus hetét említettem az imént, és tulajdonképpen ők azt mondják, hogy itt csodadiétákról, vagy kamudiétáról is szólnak az írások. Te is úgy elmondtad, hogy gyorsan fogyni nagy mennyiséget, de mik ezeknek a kamudiétáknak, vagy csodadiétáknak az ismérvei ezen túl, hogy gyorsan sokat fogyni, mert talán januárban is elmondtad, hogy nagyon veszélyes, hogy például különböző élelmiszercsoportokat teljesen elhagyunk. Utána jöhetnek különböző hiányállapotok?
1: Persze, hát hogyha egy-egy élelmiszercsoportot ugye teljesen kiiktatunk az étkezésünkből, például, hogyha tej és tejtermékeket nem fogyasztunk, ugye akkor a kálcium szükségletünket ugyanúgy kell valamivel pótolni egyébként, tehát hogy erre mindenféleképpen oda kell figyelni, és szerintem nagyon nagy hatással vannak még az emberekre, hogyha például felmennek az internetre és látnak egy ilyen csoda diétát, és hogyha, főleg, hogyha mondjuk van egy ilyen poszt, és mellé ugye odaraknak egy ilyen fitness modellt, vagy nem tudom, akinek tényleg gyönyörű alakja van, hogy ilyen testet lehet elérni, akkor úgymond az embereknek jobban felkelti az érdeklődését, és hogy hú, wow, hát akkor lehet én is így tudnék kinézni, de ez közel sem így van.
0: Az is nagyon veszélyes, hogy ezek a diéták az egyénnek az egészségi állapotát nem veszik figyelembe, hiszen ők mutatnak egy példát, de azt nem mindenki tudja magára húzni.
1: Igen, ezért is mondtam, tehát, hogy nincs olyan diéta, tehát nincs egy diéta, ami minden embernek jó lenne. Tehát ez mind-mind annyira egyénre szabott, és annyira fókuszba kell venni ugye annak az egyénnek, minden, tehát az étkezési szokásait, ugye az étkezési ritmusát, hogy például ugye ülőmunkát folytat, vagy éppen aktív, az esetleges társbetegségeket is figyelembe kell venni, hogy tényleg, hogy ezek a diéták viszont csak úgy ki vannak lökve, és akkor, hogy bárki végezheti. Tehát, hogy itt nem fognak garanciát vállalni arra, hogy most valakinél ez működik, vagy nem működik. Ugye, hogyha például egy dietetikussal konzultálnak, akkor az meg úgy jobban ugye előtérbe helyezi fókuszba azt az egyént, és nagyon-nagyon egyénre szabottan határozza meg neki az esetleges ugye étrendet.
0: Hogyha egy egészséges ember azért keres meg mondjuk téged, vagy dietetikust általában, mert valamennyit fogyni szeretne, akkor mi az az ideális? Amennyi idő alatt és mennyi súlyvesztesség? Meg lehet ezt fogalmazni?
1: Igen, heti 1,5 kg súlyvesztés. Az a normális és az az egészséges.
0: Tehát, ami tartható, ugye?
1: Mert ami tartható is, igen. Tehát, hogy ez hosszú távon tartható is, mindig ezt szoktuk mondani, hogy heti 1,5 kg súlyvesztés, ugye általában ez az ideális, ez tartható, és ez úgymond tehát hosszú távon ez az elvégezhető, igen. Mert ugye sajnos sok embernél ugye ez az elhízás fogalma is, ez ugye akkor alakul ki, amikor ugye lecsökken úgymond az energiafelhasználásunk, és ugye az energiabevitelünk az meg egyre jobban nő. És sajnos, amikor valakinél ez az egyensúly felborul, ott ugye már elhízásról beszélünk, és ugye ezt kell nagyon korrigálni.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Papp Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdezte a divat diétákról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, útinform hírekkel folytatjuk. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásáros-Namény felé a külső és a leállósáv járható. Bak térségében is új terelést építettek ki. A 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásáros-Namény felé tartók a külső és a leállósávot tudják használni. A munkával kapcsolatban a főváros felé lezárták a Galga pihenőt is. Gyöngyös térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat. A 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falat építenek. A 218 és 216-os kilométer között a belső sávot lezárták, a járműveket sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Budapest felé a 267-es jelű Máté-Szalka-Szatmár-Németi csomópont lehajtó ágát lezárták. Terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es és a 49-es főutat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltozás kezdődött. Az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc kelet felső Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába. Az elválasztó sáv betonburkolatát cserélik szintén az M30-as autópályán. Az M3-as autópálya felé a 42-es és a 40-es kilométer között, Tornyos-Németi felé pedig a 39-es és a 41-es kilométer között lezárták a belső sávot, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető oldalon két sávot lezártak, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábeleket telepítenek. Az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Szintén a 25-ös főúton Eger-átkelési szakaszán a 13-as és a 20-as kilométer között többféle munkavégzés miatt kell helyenként sávzárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Szarvaskőnél szintén a 25-ös főúton is dolgoznak, a 25-ös és a 26-os kilométer között több helyen is félpályás lezárás van érvényben. Szentdomonkos térségében a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés miatt az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, élénk főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan nagyobb számban a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula is, délután 22 és 27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. Csapadék ezen a napon sem várható. Az északnyugati szél több helyen lehet élénk, északkeleten pedig erős. Hajnalra erősebben lehűl a levegő, 4 és 13 fokot mérhetünk, majd délutára 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Szombaton a fátyol és megnövekvő gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Néhol azonban zápor, zivatar előfordulhat. A nyugati szél több felé megélénkülhet, helyenként meg is erősödhet. Hajnalban 7 és 15, délután 26 és 31 fok várható. Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Helyenként zápor, zivatar azonban előfordulhat. Az északias irányba forduló szél több felé megerősödik. Hajnalban 9 és 18, délután 24 és 31 fok várható. Közvetett módon negatívan befolyásolja szervezetünk működését a kifejezetten magas indexekkel rendelkező UVB sugárzás. Ilyenkor rövid idő alatt keletkezhet bőrpír, illetve leégés, amely a melanóma kialakulását segíti elő. Fontos odafigyelni a sugárzás elleni védekezésre. Ma estétől hideg front hatás érvényesül. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, és emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka, egyszerre több fásszárú, illetve lágyszárú allergén virágpora okozhat tüneteket. A pollen terhelés a hét második felében és a jövő hét elején várhatóan fokozatosan emelkedik. A fenyőfélék és a pázsit főfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az eperfaféléké, valamint már a csalánféléké és az útifűjé is az alacsony közepes tartományban alakulhat. Országosan alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a fák közül a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. A késői virágzású fák, valamint már a pázsitfűfélék és a lágyszárú allergének pollenjére érzékeny allergiások is számíthatnak allergiás tünetekre, melyek elsősorban orfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés formájában jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Zhuangzi álma. 2000 évvel ezelőtt Zhuangzi, a mester, egy lepkére mutatott. Álmomban, mondta, ez a lepke voltam, és most egy kicsit zavarban vagyok. Lepke, mesélte, igen, lepke voltam, s a lepke vígan táncolt a napon, és nem is sejtette, hogy ő Zhuangzi. És felébredtem. És most nem tudom, folytatta eltűnődve, mi az igazság? Melyik lehetek? Hogy Zhuangzi álmodta-e a lepkét, vagy a lepke álmodik engemet? Én jót nevettem. Ne tréfálj, Zhuangzi, ki volnál? Te vagy Zhuangzi, tehát? Ő mosolygott. Az álombeli lepke épp így hitte a maga igazát. Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán valami mégis megborzongatott. 2000 évig töprengtem azóta, de egyre bizonytalanabb vagyok. És most már azt hiszem, hogy nincs igazság. Már azt, hogy minden kép és költemény. Azt, hogy Zhuangzi álmodja a lepkét, a lepke őt, és mindhármunkat én.
1: Szabó Lőrinc költőműfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908 és 1918 között a debreceni református főgimnáziumban tanult, itt tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar, magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Estlapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 1932-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népi írók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 57-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szent Atya fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportját. A gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. Főszerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában.

0: Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szentatya pünkösd vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása után köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Arra szólított, hogy imádkozzunk a növekvő kínai keresztény közösségért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, libanoni és közel-keleti testvéreinkért, akik a háborútól szenvednek.
1: Ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
0: Május 25-én tartottuk a kínai egyházért való imanapot, a boldogságos Szűz Mária a keresztények segítsége liturgikus emléknapján, aki nagy tiszteletnek örvend Shanghaiban, a Sesanik egyhelyen. Csatlakozzunk a kínai katolikusok imáihoz, mely jelzi irántuk való szeretetünket és az ő közösségüket az egyetemes egyházzal és Péter utódával. A mennyek királynője közbenjárása esdje ki a növekvő kínai közösségnek az egység kegyelmét, és adja meg mindenkinek az erőt ahhoz, hogy tanúskodjon az evangéliumról a hétköznapi fáradalmak közepette, hogy a remény és a béke magva lehessen.
1: Invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina.
0: A Szentatya örök békességért fohászkodik azok számára, akik az elmúlt napokban Észak-Kínában bekövetkezett bányarobbanás áldozatai lettek.
1: A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
0: Szűz Máriára, a keresztények segítségére bízzuk a keresztény közösségeket is, akik a Szentföldön, Libanonban és az egész Közel-Keleten szenvednek a háború miatt. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkező zarándokokat. Külön üdvözölte a Lengyelországból érkezett fogyatékkal élők csoportját, valamint a belgiumi Kelmisből indult kerékpáros zarándoklat résztvevőit, akiknek gratulált teljesítményükhöz.
2: Leó pápa, a gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. 14. Leó hétfőn fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait, amely május 25-én Rómában részt vett a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szentatya a magány világjárványát említette a születési arány csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad. A pápa arra buzdított, hogy kerüljük az ellentmondásos, látszólag családbarát, de valójában diszkriminatív, az abortuszt dicsőítő politikákat.
3: Your focus on the continent's demographic question is certainly timely, for this issue signifies an urgent challenge with practical implications.
2: A demográfiai kérdés sürgető kihívás, döntő útkereszteződés Európa számára, amelyet a magány világjárványa sújt, és amely veszélyezteti jövőjét. Egy olyan Európának, amely ellentmondásos, látszólag családbarát és az anyaságot diszkrimináló, az abortuszt, mint jogot, magasztaló politikákat alkalmaz, változtathatatlan elvekre van szüksége, hogy válaszoljon a korunk férfiait és nőit sújtó válságokra. Ezt hangsúlyozta 14. Leó május 25-én hétfőn délelőtt angol nyelven elmondott beszédében, amikor a Vatikánban fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait. Az audienciára abból az alkalomból került sor, hogy hétfőn délután rendezték meg az Európai Parlament római kapcsolattartó irodájában a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferenciát. A résztvevők között volt Eugenia Rocella, a családügyekért, a születési arányért és az esélyegyenlőségért felelős olasz miniszter, Dubravka Suica, az Európai Bizottság demográfiáért felelős földközi-tengeri biztosa, Antonella Sberna, az Európai Parlament alelnöke, Gudrun Kugler, az EBS demográfiai változásokért felelős különleges képviselője, valamint a demográfiai közös munkacsoport három társelnöke az Európai Parlament különböző képviselőcsoportjaiból. Az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának közel 30 képviselőből álló küldöttsége is részt vett a tanácskozáson, akik különböző politikai csoportokat és országokat képviselnek, továbbá a családdal, születési arányjal és demográfiai kérdésekkel foglalkozó non-profit szervezetek képviselői.
3: The demographic challenge stands as a crucial juncture for the anthropological, social and economic future of Europe.
2: Leo pápa nagyon is tudatában van, hogy egy sürgető kihívással nézünk szembe, amelynek konkrét következményei vannak emberek milliói számára. Tudatában van annak, hogy Európát régóta öreg kontinensnek tekintik, ahogy Ferenc pápa évekkel ezelőtt hangsúlyozta. Leo pápa leszögezte, hogy a gyermekek a jövő, és rámutatott, hogy átfogó és fenntartható fejlődésre van szükség, amelyet a nemzedékek közötti szolidaritás hiánya akadályoz. Emlékeztetett arra, hogy a világjárvány milyen befolyásolta a születési arányt, magányt és gátlásokat teremtve. Majd hozzátette, sajnos ehhez a szolidaritáshoz a nemzedékek közötti egyensúlyra van szükség, amely jelenleg hiányzik Európában. A drasztikus sterilitást Leo pápa szerint Európa alapítói keresztény inspirációjának elutasítása is súlyosbította. Túl sokaktól megtagadták a születés jogát, hívta fel a figyelmet beszédében, ismét elődjét idézve. Majd rávilágított bizonyos politikák kétértelműségére. Nem ritkán találkozunk ellentmondásos kijelentésekkel az állítólagosan családpárti politikák részéről, amelyek egyszerre hirdetik az anyasággal szembeni diszkriminációt, magasztalják az abortuszt, mint jogot, és aláássák a családalapítás vágyának alapjait. Szerencsére ma is vannak itt velünk néhányan, akik csodálatos kivételt jelentenek, utalva az audiencián megjelent fiatal gyermekes házaspárokra.
3: National and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
2: Leo pápa megerősítette reményét, hogy nem csak intézményi szinten, hanem a civil társadalom bevonásával is párbeszédre kerülhet sor. Elkötelezettségetek tagjaitok sokszínűségének köszönhetően alapvető szerepet játszhat, és ideális fórumot jelent ahhoz, hogy innovatív ötletek szülessenek, amelyekre Európának és a világnak kétségbe esetten szüksége van. Ennek a párbeszédnek nem csak a különböző európai intézményeket és kormányokat kell bevonnia, hanem a civil társadalom teljes spektrumát is, amelynek a keresztények szerves részét képezik. Megbeszéléseiteknek az is a feladatuk, hogy előmozdítsák a családok közös felelősségét és aktív szerepét a társadalmi, politikai és kulturális életben, hangsúlyozta Leo pápa. Szent II. János Pál 1981-ben kiadott Familiaris Consortio, családi közösség című apostoli buzdítására utalva, amely a keresztény család feladatairól szól a modern világban, 14. Leo hangsúlyozta, hogy ez a dokumentum kifejezetten a referencia szövegek közé tartozik, amely emlékeztet arra, hogy a család egy férfi és egy nő házasságán alapul. Alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét, hogy elkerüljük a túlzott állami beavatkozás és az individualizmus két szélsőségét. Leo pápa méltatta az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetsége és az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága közös munkáját. Majd beszéde végén rámutatott. A politikáknak az emberi személyt teljes egészében kell figyelembe venniük, és mindig elő kell mozdítaniuk az emberi lények méltóságát. Így módon a demográfiai válság megoldása egy valóban emberi utat nyithat meg, amely a közjóra és a jövő nemzedékeinek jólétére irányul.
4: Szerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikkben foglalta össze 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű most megjelent enciklikáját, amelyben a Szentatya arra szólít fel minket, hogy a technika fejlődését ne a szív elszegényedésével fizessük meg. A mesterséges intelligencia korában, amikor a minden ellenőrzésen kívülálló hatalmas technológiai hatalomkoncentráció, valamint az embertelenség új formái már az emberi méltóságot veszélyeztetik, 14. Leó pápa arra a sürgető kötelességre hív fel minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. A polarizációk és az erőszak korában, amikor terjed a hatalom kultúrája, és a háború újra elfogadottá válik a nemzetközi politikai eszközeként, Péter utódja arra kér minket, hogy fejlesszük a technikát anélkül, hogy a szívünk visszamaradna. Arra hív minket, hogy fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat, ahogy a technokratikus ideológia teszi, kijavítandó hibának tekintenénk. Arra buzdít minket, hogy ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével, a legkisebbekkel kezdve. Egy olyan Isten szemével, aki magára vette gyengeségünket, és azt az üdvösség helyévé alakította, mert még akkor is, amikor a gépek hatékonyságukban kiemelkednek, a történelem középpontjában továbbra is egy emberi arc áll előttünk, amely arra vár, hogy rátekintsenek. A Magnifica Humanitas elsősorban nem a mesterséges intelligenciáról szóló elemző szöveg. Nem foglalkozik a folyamatosan változó folyamatok részleteivel. Inkább egy összefoglaló irat, amely a társadalmi tanítás elveit alkalmazza korunkra, a mesterséges intelligencia korára, megerősítve és aktualizálva a tanítóhivatal alapvető pontjait. Ez a szöveg véget vet azoknak a félreértéseknek is, akik a piacok és az új technológiák abszolút szabadságában bízva hajlamosak a pápai tanításokat, amelyek a mesterséges intelligencia közös, emberséges irányítását, az integrális ökológiát, a bűn struktúráival váló gazdasági struktúrákat és a háború elutasítását szorgalmazzák, vitatható tanításként leértékelni. A Rerum Novarum szerzőjének nevét felvett pápa a digitális forradalom korában arra kér minnyájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet, mert a szeretet civilizációjának felépítése apró, de kitartó hűségek összességének köszönhetően valósul meg, amelyek képesek megfékezni az embertelenséget. Ez tehát egy olyan feladat, amely mindannyiunkat közvetlenül érint. Leó pápa emlékeztet bennünket arra, hogy az igazságtalanságok nem csupán az egyének téves döntéseiből fakadnak, hanem azokból a struktúrákból, mechanizmusokból, gazdasági és kulturális rendszerekből is, amelyek egyenlőtlenségeket eredményeznek, és hogy nem tekinthető emberi fejlődésnek az, amely egyesek fogyasztását növeli, miközben a költségeket és a terheket másokra hárítja, vagy egész régiókat alárendelt szerepbe szorít. Ahogyan sajnos ma az új technológiák és az azokhoz szükséges erőforrások területén is történik ez. Az enciklikában olvassuk, szól Andrea Tornielli cikke, hogy a magántulajdon társadalmi funkciója az egyház biztos tanítása, és ma az általánosan mindenki számára szánt javak között számba kell vennünk az új tulajdonformákat is, szabadalmakat, algoritmusokat, digitális platformokat, technológiai infrastruktúrákat, adatokat, hogy elkerüljük új kizárási formák és szabadságtól való megfosztás kialakulását vagy megerősödését. A technika ugyanis nem egyszerű eszköz, és amikor kritériummá válik, végül eldönti, mi számít és mi kerülhet elvetésre. Az embereket egy egyre hatékonyabbá váló rendszer fogas kerekeivé pokozza le. Manapság a platformok, az infrastruktúra, az adatok és a számítási képesség feletti ellenőrzés nem az államok, hanem a nagy gazdasági és technológiai szereplők kiváltsága, akik meghatározzák a hozzáférés feltételeit, a láthatóság szabályait és magát a részvételi lehetőséget. Amikor ez a hatalom néhány kézben összpontosul, hajlamos átláthatatlanná válni és kicsúszni a nyilvános ellenőrzés alól, akkor ez magával hozza a torz fejlődés kockázatát, ami új függőségeket, kizárásokat, manipulációkat és egyenlőtlenségeket teremt. A pápa, megerősítve az igazságos háború elméletén való túllépés szükségességét, felszólít arra, hogy a mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok alá kell vetni, mert nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenni a háborút. Továbbá, a mesterséges intelligencia a képek és tartalmak manipulálásán keresztül kulcsfontosságú tényezővé vált a közvélemény alakításában, egyre nehezebbé téve az igazság és a hamisság megkülönböztetését. A munkaerőpiacot is számos bizonytalanság övezi. Az enciklika ezzel kapcsolatban arra emlékeztet minket, hogy már nem lehet kizárólag a piac láthatatlan kezére hagyatkozni, a politika feladata, hogy a gazdasági és technológiai dinamikát a közjó felé irányítsa, előmozdítsa a méltóság teljes munkát, a társadalmi befogadást és az innováció erőnyeinek méltányos elosztását. Emberi mi voltunk megtartása, a folyamatok irányítása, a monopóliumok elkerülése még ezen a területen is, amelyek végül kevesek hatalmát növelik sokak életének rovására, a pápa által kijelölt út nem emel barikádokat, és nem is utasítja el eleve a mesterséges intelligencia használatát. Sőt, kiemeli számos pozitív aspektusát és hasznos alkalmazását, de ugyanakkor elmagyarázza, hogy nem elég etikai kérdés feltenni a felhasználásának jó vagy rossz céljáról. Elengedhetetlen a korai beavatkozás, valamint annak megkérdőjelezése, hogy hogyan van egy rendszer megtervezve, és milyen személy és társadalom kép van beírva az azt irányító adatokba és modellekbe. Ehhez megfelelő jogi keretekre, független felügyeletre, felhasználók oktatására és mindenek előtt ismét olyan politikára van szükség, amely nem mond le a kötelességéről. Ellenkező esetben a változást kizárólag a technokrata logika fogja irányítani, és azt szükségesnek és elkerülhetetlennek fogják bemutatni, és végül olyan szabályokat fognak bevezetni, amelyeket azok diktálnak, akik az adatokat, az infrastruktúrát és a számítási teljesítményt birtokolják. Ezért szükséges a mesterséges intelligencia lefegyverzése, azaz a technikai hatalom és a kormányzási jog közötti egyenlőség megszüntetése. Nem azért, hogy lemondjunk a technológiáról, hanem azért, hogy megakadályozzuk, hogy uralja az embereket. Vitathatóvá, kifogásolhatóvá és ezáltal lakhatóvá kell azt tenni. Pontosan azért, hogy ne mondjuk le emberségünkről, amely oly törékeny és oly nagyszerű. Zárul Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikke Leó pápa enciklikájáról.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Jézus és tanítványai Jeruzsálem felé tartanak. Az út végpontja a kereszt. Jézus harmadszor is világosan beszél szenvedéséről és haláláról, de a tanítványok nem értik, vagy inkább nem akarják érteni. Ebben a légkörben hangzik el Jakab és János kérése. Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Mintha nem hallották volna, amit Jézus mondott, vagy talán azért kérik ezt, mert meg akarják kerülni a keresztet. A világ gondolkodása szerint a hatalomért versenyezni kell, előrébb kell jutni, befolyást kell szerezni. Jézus azonban új rendet hirdet. Ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. A tanítványi lét kulcsa nem az uralkodás, hanem a szolgálat. Ez olyan fordulat, amely csak a Szentlélek erejében válhat életformává. A keresztény nagyság nem a pozícióból fakad, hanem az önátadásból. Nem az számít, ki áll elől, hanem ki hajol le másokért. Aki képes úgy élni, mint Jézus, csendesen, szeretetből szolgálva, az valóban megértette, hogy mit jelent Krisztus követése. Az út Krisztus követése. Az út Jeruzsálem felé mindannyiunk útja is. Nem kerülhetjük el a kereszttel való találkozást, de nem vagyunk egyedül, mert Jézus velünk együtt halad. Ő már kiitta a szenvedés kelyhét, amit nekünk is felkínál. Aki ebből a kehelyből iszik, az nem csak Jézus szenvedésében részesedik, hanem dicsőségében is.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 220-as, az Éneklőegyház énekes könyv 540-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 220-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent vagy Uram 220-as, az Éneklőegyház énekes könyv 540-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 220-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Szent misénket elhunyt szülőkért és nagyszülőkért mutatom be adományozónk szándékára. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem. Kérem ezért a boldogságot, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Gondviselő Istenünk, a te végzéseid mindenkor valóra válnak. Könyörögve kérünk, tarts távol tőlünk mindent, ami kárunkra lehetne, és adj meg mindent, ami javunkra szolgál. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Testvéreim, tudjátok jól, hogy nem mulandó ezüst vagy veszendő arany váltott meg eddigi öröklött, értéktelen életmódotatokból, hanem a hibátlan és a szeplőtelen báránynak, Krisztusnak drága vére. Őt a mennyei atya már a világ teremtése előtt kijelölte, és amikor elérkezett az idők teljessége, elküldte nektek, hogy általa higgyetek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és megdicsőítette. Így a hitetek Istenben való reményt is eredményes számotokra. Az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok lelketeket az őszinte testvéri szeretet számára. Szeressétek tehát egymást állandóan tiszta szívből. Nem veszendő magból születtetek ugyanis újjá, hanem Isten élő és maradandó igéje által, amelyről Izaiás proféta így beszél. Az ember olyan, mint a fű, dicsősége, mint a rétvirága. Elherved a fű, lehull a virága, de az Úr igéje örökre megmarad. Ez pedig az az ige, amelyet az apostolok hirdettek nektek. Ez az Isten igéje.
1: Istennek,

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a gyerekekkel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elől ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár rá. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköbdösik, megostorozzák, és megölik. De harmadnapra feltámad. Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János oda mentek Jézushoz, és ezt mondták neki: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, a másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem? Azt felelték: meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta: a kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amelyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon kiüljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megneheszteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Tanítványok Jézussal együtt Jeruzsálem felé vonulnak, és ugye Jakab és János vágyát, kérését ismerjük Jézus felé: szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk, mit kívántok? És akkor azt mondják, hogy egyikünk a jobbodon, a másikunk a bal oldaladon ülhessen a te dicsőségedben. És nyilván nem erre a válaszra számítanak Jézus részéről. És ez a válasz, ez tulajdonképpen nekünk is szól. Amikor nekünk is megvannak talán azok az elképzeléseink, amik nagyon emberiek. Ugye, hogyan gondolkodik az ember természetszerűleg úgy, hogy hát szeretnénk előnyös helyzetbe kerülni, pozíciót nyerni, befolyást szerezni. Szeretnénk ráhatással lenni a dolgokra, amennyire csak lehet. És a tanítványok, akik Jézussal mennek, úgy gondolták, hogy hát ő a messiás, ő az Isten fölkentje, ő hozza el a megígért királyságot, szabadságot, és hát nyilván akkor ez egy győzelmes dolog lesz, és jó lenne ebben a győzelemben valahogyan ott lenni az élbolyban. És Jézusnak a logikája pedig pontosan valamiféle fordított logika ehhez a természetes elképzeléshez képest, és ő azt mondja, hogy hát nem tudjátok, mit kértek. És tudjuk jól, ugye a húsvét kapcsán, hogy Jézusnak a győzelme az a veszteség által mutatkozik meg. Hogy az ő győztes nagysága az a kicsinség által ér célba. Hogy az ő uralma az valójában a szolgálat. És sokszor vagyunk így mi is, hogy hát megvannak az elképzeléseink, imádkozunk azért, hogy ez megtörténjen, és akkor végül mégsem abban a helyzetben találjuk magunkat. De ugyanakkor Jézus nekünk is mondja, amit a tanítványoknak, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végéig, hogy nélkülem semmit sem tehettek. Az olvasmányban hallottuk ezt a mondatot, hogy hát az ember élete elhervad, mint a virág, de az Úr igéje örökké megmarad. És vajon vannak-e olyan igék, vannak-e olyan szentírási mondatok, kijelentések, amikre akkor is úgymond rá tudunk állni, bele tudunk kapaszkodni, amikor úgy tűnik, hogy hát nem a mi elképzeléseink szerint alakulnak a dolgok. Hogy nem a mi vágyaink szerinti győzelem valósul meg az egyes helyzetekben. Jézusnak az ígéretei, az ő kijelentései, azok tudnak-e nekünk erőt adni akkor is, amikor éppenséggel nem azt éljük meg, hogy most annyira ott lennénk Jézus közelében, jobb és bal oldalán. És nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan imádkoztunk érte. Ez a Jézus, aki a szolgálattal mutatta meg az ő uralmát, aki a veszteség által valósította meg az ő győzelmét, ez a Jézus Krisztus ma itt van az Eukarisztiában, és őt vesszük magunkhoz. A kérdés ezen a mai reggelen az, hogy ki tudom-e mondani neki, hogy Jézus, állj így az én életemnek, a mai napomnak is a középpontjába. Amen. Kérjük testvéreim teljes szívünkből a mindenható Atya Istent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.
1: Hogy kegyelmével gazdagíts és állandóan vezesse az Anya Szent Egyházat, kérjük Urunkat. Hogy egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket és a papokat, kérjük Urunkat. Hogy elvezesse az Anya Szent Egyházban mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat. Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat. Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat.
0: Elhunyt testvéreinkért, szülőkért és nagyszülőkért, akiknek az örök életre való megtisztulásáért imádkozunk, hallgasd meg jóságosan imáinkat, tisztítsd meg őket és ajándékozd meg őket, irgalmas Istenünk, a mennyek boldog örök országával, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Istenünk, jusson el könyörgésünk felséges trónod elé, ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a minden ható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az ügyezetet az áldozatot, nevére dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházra vár.
0: Istenünk, tőled kaptuk, amit nevednek felajánlunk, te mégis, ami odaadó szolgálatunk hódolataként, fogadod el adományainkat. Kérjük irgalmas jóságodat, hogy amit érdemszerzésre kaptunk tőled, szerezze meg nekünk örök jutalmadat Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotott szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeid újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk, minden angyallal együtt örvendezve hirdetjük, és mindenkor énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházat, sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk szavára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozunk. Mi Atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus testesvérőrizze meg.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, szent lelkeddel irányíts minket, akiket fiat testével és vérével táplálsz, hogy téged ne csak szóval és nyelvvel, hanem igaz szívvel és tetteinkkel is megvalljunk, és így eljussunk a mennyek országába, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkekörök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Holló Gábor, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Ferenci Tamás volt, a technikai közvetítést Karkus István irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Szerkesztőségünkbe is ellátogatott tegnap dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Ternyák Csaba egri érsek meghívására érkezett Tegerbe. A főpásztorok Ficek László általános helynök, Buda Péter, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke és Bércesi András igazgató főszerkesztő kíséretében járták be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről. 5 vizsgálóbizottság létrehozásáról döntött az országgyűlés a Tisza párt kezdeményezésére. A képviselők többsége támogatta, hogy parlamenti bizottság vizsgálja a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát. A döntésekre a Fidesz úgy reagált, támogatják az országgyűlés ellenőrzési jogköreinek megerősítését, de nem támogatják, hogy a parlamentet koncepciós eljárások és az önkény szinte révé változtassák. A politikai privilégiumok megszüntetését, a kormányzati fizetések, valamint a parlamenti működési költségek jelentős mérséklését ígérte az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában azt közölte, 4 év alatt minimum 1 évnyi parlamenti kiadást spórolnak majd meg. Kiemelte, felülvizsgálják az indokolatlanul kiadott diplomata útleveleket. Magyar Péter úgy fogalmazott, nem csak a miniszterelnöki tisztségnél, hanem más választott posztoknál is 8 éves időkorlátozást akarnak bevezetni. A miniszterelnöki mandátum 8 évben történő korlátozását, valamint a szuverenitásvédelmi hivatal és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését célzó alaptörvény módosításáról is dönthet az országgyűlés ma. Ugyanakkor mégsem veszi ki a keresztény kultúrára vonatkozó mondatot az alaptörvényből. Gulyás Gergely, a Fidesz akcióvezetője, a kormány meghátrálásaként értékelte, de üdvözölte a döntést. Felmentette Hajdú Jánost a terrorelhárítási központ főigazgatói pozíciójából a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Nem változtatott az alapkamat 6,25%-os szintjén a monetáris tanács, a döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök indoklásában kiemelte, az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják, a magas energiárak és a fejlett piacok kötvénypiaci folyamatai óvatosságra adnak okot, ugyanakkor az erősebb forint és az árkorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli a pénzromlás ütemét. Teljesíteni kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós helyreállítási alapok forrásaihoz, hangsúlyozta az Európai Bizottság illetékes szóvivője. Előrelépést értek el a budapesti egyeztetéseken, de néhány kérdés még tisztázásra vár. A szóvivő azt nem tudta megmondani, mikor találkozhat Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök, hogy aláírják a megállapodást. A magyar kormányfő szerint erre holnap kerül sor. A Hun Rhein jelenlegi vezetésének távozását szorgalmazza a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán enélkül nem tartja elképzelhetőnek a kutatóhálózat megújítását. Szerint egy átmeneti vezetés tudná a kormánnyal, az MTA-val és valamennyi érintettel együtt kidolgozni a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. Végül az időjárásról. Ma nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és főként északkeleten záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A csúcshőmérséklet 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Canterbury Szent Ágoston püspök. Rómában született 550 körül. Meghalt körülbelül 604-ben. Nagy Szent Gergely pápa 596-ban a római szerzetest Ágostont küldte el 40 társával, hogy hirdessék az evangéliumot délkelet Angliában a kenti népnek. Kent királyságát abban az időben Ethelbert kormányozta, akit Dél-Anglia több királya elismert fölöttesének. Róma angliai missziójának kezdetei homályba vésznek. Béda Venerabilis, történetíró, Anglia egyház története című műve az egyetlen forrásunk. Béda elmondja, milyen esemény adta az alkalmat a római bencések missziójának elindulásához. Gergely, még mielőtt pápa lett, a római piacon szőke, kékszemű rabszolgákat látott. Kérdésére megtudta, hogy angolok. Erre a nevükre célozva kijelentette. Igazán, angyalokká kell lenniük. Ekkortól dédelgette azt a vágyat, hogy Angliában is hirdessék az evangéliumot. De semmi sem történt ebben az irányban mindaddig, amíg 590-ben ő maga nem lett a pápa. Világos, hogy a kezdeményezés Gergelytől eredt, és a vezető, akit ehhez a vállalkozáshoz kiválasztott, saját kolostorának a priorja volt. 596 tavaszán Ágoston társaival tengeri úton indult Galliába. Mivel a vállalkozást túl veszélyesnek látták, a partra szállás után társai vissza akartak fordulni, s erről levelet is küldtek a pápának. Gergely azonban nem engedett kérésüknek. Buzdította őket, hogy ne adják föl a megkezdett vállalkozást, és megparancsolta nekik, hogy engedelmeskedjenek Ágostonnak, akit apátjukká tett. Ezen kívül levelet írt Gallia püspökeinek, Ausztrázia és Burgundia uralkodóinak, és kérte őket, legyenek a misszionáriusok segítségére. Adjanak melléjük papokat tolmácsul, akik segítik munkájukat. Ágoston erősen kézben tartotta a vezetést. Még franciaországi útjuk közben püspökké szentelték. 597 kezdetén társaival partra szállt Thanet szigetén, Kent keleti partja előtt. Ethelbert, Kent királya, Thanet szigetén fogadta misszionáriusokat. Az első beszélgetés kedvezően sikerült. Ágoston beszéde jó benyomást tett a királyra, engedélyt adott a térítőknek, hogy tanítsanak. Canterburyben maga jelölt ki számukra szállást, és megígérte, hogy gondoskodik ellátásukról. Hamarosan megtörténtek az első megtérések. 597 pünkösdje előtt maga a király is megkeresztelkedett, de, amint Béda mondja, nem akarta alattvalóit kényszeríteni, hogy példáját kövessék, mert megtanulta, hogy a keresztény hitet szabadon kell elfogadni. Megtérése és Ágoston apát meggyőző ereje mégis elérte, hogy karácsonykor 10 000 megtérőt keresztelhettek meg. Ágoston két társát, Lőrincet és Pétert Rómába küldte, hogy tájékoztassák a pápát a misszió sikeréről. Egyben tanácsot kért különféle problémákkal kapcsolatban. A követek csak 601-ben tértek vissza, egy csapat újabb misszionárius kíséretében, s meghozták Ágoston számára az érseki palliumot. Ezen kívül istentiszteleti edényeket, eszközöket és ruhákat, templomfelszereléshez szükséges egyéb tárgyakat, apostol és vértanú erekjéket és számos könyvet is vittek magukkal. A következő évek folyamán Ágoston Rochesterben állított föl püspökséget és Justust tette püspökévé, azután egy harmadikat Londonban. Ennek Mellitus lett a püspöke. Ethelbert király itt templomot építetett Szent Pál apostol tiszteletére. Ágoston Canterbury mellett egy Szent Péter és Pál tiszteletére szentelt kolostort alapított. A városban saját székesegyháza mellett iskola is épült, jövendő papoknak kiképzésére. Helyes az az állítás, hogy Ágoston nem térítette meg Angliát. Ahhoz ugyanis legalább egy évszázad munkája kellett. Az ő missziója Kent udvarára és királyságára terjedt ki, ahol tartós sikereket mondhat magáénak. Pál apostolhoz hasonlóan Ágoston ültetett ott, ahol másoknak kellett aratniuk. Az ő feladata az volt, hogy lerakja az egyház alapjait Angliában. Béda szavai tanúsítják, valóban méltó arra, hogy az angol nép apostolának nevezzük. 8. századi kéziratok tanúsága szerint 604 vagy 605. május 26-án temették el. Ünnepét 1882-ben vették föl a római naptárba, május 28-ára, 1969-ben áthelyezték ünnepét május 27-ére. Könyörögjünk! Istenünk, te Anglia népeit Canterbury Szent Ágoston püspök igehirdetésével vezetted el az evangélium világosságára. Add, hogy apostoli munkája állandóan gyümölcsöt teremjen egyházadban. Krisztus a mi Urunk által.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Szűz Mária, te vagy az én királynőm. Testemet és lelkemet ma, minden nap és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom. Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközölt ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a te isteni fiadnak akaratát teljesítsem. Ámen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Ma tartják a Túlélők című kiállítás megnyitóját 16 óra 30 perctől az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárában a földszinti 113-as teremben. A Májva Virág Alapítvány helyi szervezetével közös rendezvényük a rák túlélők portréinak bemutatásával az érintettek és hozzátartozóik megerősítésére törekszik. Pszichológus előadása, vers, ének színesíti az életigelő kiállítás megnyitóját. A Májva polcukon számos mozgással, étkezéssel, lelki és testi egészséggel is kapcsolatos kiadvány lesz megtalálható. Szintén a Tittel Pál könyvtárban június 1-én hétfőn 15 órától Hősök napja címmel nyílik kiállítás. A kiállítás az Egri Honvéd hagyományőrző csoport jóvoltából lesz látható a könyvtári térben. 16 órától Vanyó Attila és Mézes Tibor egy-egy vonatkozó előadása hallható az egri katonai alakulatokról és az 1944-es ostromról. Június 10-én 17 órától Sokszínű egészségmegőrzés címmel tartanak előadást. Az ultrafutó kalandos utazása 676 kilométeren keresztül a gyergyószentmiklósi Szent Anna gyermekotthon lakóiért. A Tittel Pál könyvtár előadás sorozatának keretében Sebestyén Tímea ultrafutó előadását hallhatják. A motivációs és kalandos beszámolóból kiderül, hogyan lehet két nagyon fiatal segítővel 16 napon keresztül minden nap maratont futni egy jótékony cél érdekében. Útja Egertől a testvérvárosig, Gyergyószentmiklósig vezetett. Május 29-én Palánta bőrzét tartanak 15 órától 18 óráig az Egri Civil Közösségek házában. Lesznek zöldségek, dísznövények, fűszerek, és a hétvégén akár már ültethetik is. A Banyatanya kert és a Táltos kert fog értékesíteni saját gyűjtésű, vegyszermentesen nevelt fajtákat. A szervező az Életfa Környezetvédő Szövetség és a Banyatanya Alapítvány. Május 30-án és 31-én gyereknapi mozi hétvége lesz az Agria moziban. Két nap alatt rengeteg mese és családi filmélmény várja a gyerekeket és a szülőket Egerben. Az Agria mozi különleges gyereknapi vetítésekkel készül, minden film csak 1500 forintba kerül. A két nap alatt például vetíteni fogják az Agyugrász, a Rossz fiú 2, az Utropolis 2, valamint az Elió című meséket is. Május 30-án 10 órától az Eventus üzleti művészeti szakgimnáziumban tartják az Országos Ifjúsági Akvarell Biennálé megnyitóját. A rangos kiállításon az ország számos művészeti intézményének tehetséges diákjai mutatkoznak be, többek között Miskolcról, Budapestről, Debrecenből, Szegedről, Pécsről, Nyíregyházáról, Szolnokról, Kecskemétről és Egerből is. Szeretettel várnak minden érdeklődőt egy különleges, színekben és tehetségekben gazdag művészeti ünnepre. 22. alkalommal tartják az Egri Régi Skoda találkozót május 31-én 8 órától 12 óráig az Egri dobótéren. Ez alkalommal 40 darab 1958 és 1991 között gyártott Skoda vesz részt. 30-án szombaton az autók Eger, Balaton, Sajószentkirály, Rozsnyó,

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: 8 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
0: Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot ma az országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény 16. módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is. A képviselők tehát lefolytatják az alaptörvény újabb módosításának vitáját. A Tiszapárti mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozna a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Szintén ez a két képviselő nyújtotta be az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatok érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi. Tegnap 5 vizsgálóbizottság létrehozásáról döntött az országgyűlés a Tiszapárt kezdeményezésére. A képviselők többsége támogatta, hogy parlamenti bizottság vizsgálja a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát. A döntésekre a Fidesz úgy ragált, támogatják az országgyűlés ellenőrzési jogkerőinek megerősítését, de azt nem, hogy a parlamentet koncepciós eljárások és az önkény szinterévé változtassák. A politikai privilégiumok megszüntetését, a kormányzati fizetések, valamint a parlamenti működési költségek jelentős mérséklését ígért az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter tegnap napirendelőti felszólalásában azt közölte, 4 év alatt minimum 1 évnyi parlamenti kiadást spórolnak majd meg. Kiemelte, felülvizsgálják az indokolatlanul kiadott diplomata útleveleket. Úgy fogalmazott, nem csak a miniszterelnöki tisztségnél, hanem más választott posztoknál is 8 éves időkorlátozást akarnak bevezetni. Felmentette Hajdú Jánost a terrorelhárítási központ főigazgatói pozíciójából a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Nem változtatott tegnap az alapkamat 6,25%-os szintjén a monetáris tanács, a döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály egybankelnök indoklásában kiemelte, az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják, a magas energiárak és a fejlett piacok kötvénypiaci folyamatai óvatosságra adnak okot, ugyanakkor az erősebb forint és az árkorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli a pénzromlás ütemét. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tevékenységét bírálja a kormánynak étlevélben a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. A MOSZ az Országgyűlés illetékes bizottságának küldött levelében úgy fogalmaz, a NAK nem a termelők, hanem politikai érdekek mentén működik, miközben évente mintegy 20 milliárd forint tagdíjat szed be kötelezően a gazdáktól az évek óta válsághelyzetben lévő ágazatban. A kamara szerint a szövetség több helyen valótlan számokat tett közzé a befolytak díjak összegéről. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter június 4-ig felülvizsgálja a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvényt és az agrárkamara működését. Ez a kormányhatározat este megjelent a magyar közlönyben. A Hunren jelenlegi vezetésének távozását szorgalmazza a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán enélkül nem tartja elképzelhetőnek a kutatóhálózat megújítását. Szerinte egy átmeneti vezetést tudna a kormánnyal, a Magyar Tudományos Akadémiával és valamennyi érintettel együtt kidolgozni a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. Saron kívül átvizsgálják annak a mozdonytípusnak minden darabját, amelyből az egyik pünköst hétfőn kigyulladt Kelenföldön, közölte a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közösségi oldalán azt írta, a jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. Előzőleg Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az utastájékoztatási rendszer megújítását ígérte, valamint a MÁV Inform gyors frissítésének visszaállítását rendelt el. Az amerikai külügyminiszter szerint még napokig tarthat a tárgyalás Iránnal a konfliktus lezárásáról. Marco Rubio és Donald Trump amerikai elnök a hétvégén még arról beszélt, közel a megállapodás. Trump azt is mondta, Irán dúsított urániát az Egyesült Államokban vagy más helyszínen, de megsemmisítik. Végül az időjárásról. Nagy eséllyel megnövekszik a gomoly felhőzet, északkeleten záporok, zivatarok is lehetnek, sokfelé élénk a szél. A csúcsomérséklet 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. május 27-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé, egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adásban Tarsoly József hegybíróval, az EGRI Fertejmesteri Testület tagjával beszélgetünk a csíksomjói zarándoklatukról. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. A mai adásban folytatjuk a beszélgetést Bakócz Tamás EGRI püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klész Beáta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
5: Már a 10-es évek elején vagyunk, amikor is a pápa, második Gyula, egy érdekes politikai manővert hajt végre. Tehát az a célkitűzése, hogy ki kell a barbárokat űzni Itáliából. A barbárok azok az északiak. Most már korábban sikerült megszabadulni a német befolyástól, viszont éppen a franciák azok, akik betették a lábukat, hogy elfoglalják Milánót, Észak-Itáliában terjeszkednek.
4: 9 óra után kilátó című regionális műsorunk első részében a digitális forradalom legújabb hullámáról, a mesterséges intelligenciáról lesz szó. Ezután kilépünk az online világból, és visszatérünk a legősibb és leghatékonyabb tanulási módszerhez, az élménypedagógiához. Kisújszálláson 9 órakor, Napról napra című regionális műsorunkban a pünkösdi ünnephez kapcsolódó népi szokásokról, hagyományokról beszélget dr. Tóth Arnolddal, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzos munkatársával, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most ajánlunk.
6: A harmadik legnagyobb ünnepünk, pünköst szent ünnepe, tényleg egy színes és népi hagyományokban gazdag ünnep.
7: Igen, és talán a mozaik szerűsége a legérdekesebb. Nevezetesen az, hogy az ország különböző pontjain mindenütt egy-egy kis, apró színfolt, nagyon sokféle színes szokáselem maradt meg a 20. századra, és ebből aztán egy ilyen nagyon érdekes, változatos képet kaphatunk a pünkösdi hagyományok megünnepléséről.
4: 10 órakor kezdődik Szószóló című műsorunk. A mai adásban szó lesz a zempléni turizmusról, a Vöröskereszt elismeréséről, a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről, a vakok és gyengéllátók programjairól. Műsorunk végén két könyvbemutatóról számolunk be. Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk. A mai adásban az idei szakmasztárverseny Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gasztronómiai sikereiről számol be a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlunk, melyben Márkus Juhász Orsolyát, az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Technikum Szakképzőiskola és Kollégium pincérszakoktatóját kérdezi az adás szerkesztője.
6: Milyen kritériumoknak, milyen feladatoknak kell megfelelnie ahhoz a diáknak, hogy ilyen sikert tudjon elérni?
8: Én elsődlegesen azt mondanám, hogy a szakmájában elhivatottnak kell lennie, és mindenképpen egy olyan tudással kell rendelkeznie, mint a felszolgálás, mint egy tízteríték elkészítésénél, illetve pincérmunka vendégasztalnál, ami még ugye az oktatási rendszerünknek a KKK-ja, ez a képzés és követelményen túlmutat. Meg voltak is ilyen jellegű feladatai, amit a vízűs tanulóink nem feltétlenül csinálnak meg minden egyes gyakorlaton, hanem ezen felül még plusz információval kellett természetesen rendelkeznie, és plusz tudásanyaggal kellett hozzátennünk.
4: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Szabó Lőrinc Zsuangci Álma című versét Mácsai Pál mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival, amennek királyné asszonya imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően Canterbury Szent Ágostonról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd kezdődik Nem középiskolás fokon című műsorunk, melyben Móricz Zsigmond Szegény emberek című háború ellenes novellájának ismertetését folytatja dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.

0: Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és ma reggeli műsorunk vendégét, Tarsó József hegybírót, az EGRI Fertálymesteri Testület tagját, akivel annak apropóján beszélgetünk, hogy nemrégiben tért haza a csíksomlyói búcsúról. Ennek az élményéről, az összegzőjéről fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Hanyadik alkalommal érkezett erre a búcsúra?
2: Én a fertálymesteriken negyedik alkalommal. Előtte voltam civilben is, meg más társasággal is, de én nekem a negyedik alkalom volt, és ugye eleve kétszer hivatalból, mert 2014-ben gyakorlatilag Felsővárosban választottak meg első alkalommal, és ez elég furán hangzik, hiszen én vagyok az első olyan fertálymester, aki két fertályban is megválasztásra vagy elválasztásra került, és ugye én tavaly 2025-ben Felnémeten, ahol egyébként már akkor is értem, de talán annyi háttér információ mindenképpen hozzátartozik, hogy Felnémet a legfiatalabb fertály, hiszen 2012-ben választottak ott újra fertálymestert, tehát nem az 1997-es újraindulással együtt, hanem akkor még ugye együtt volt ott három fertály. Tehát gyakorlatilag Felsőváros, Ráczhegy és Felnémet az korábban egy fertály volt, és ezután történt meg a szétválás, és ahogy most jelenleg 16 fertálya van ugye Egernek és a fertálymesteri testületnek, tehát így gyakorlatilag kialakult a végleges felállás, és hát az idejében is úgy hozta a sors, vagy a jóisten úgy akarta, hogy az idén is én vigyem a felnémeti köpenyt.
1: A csíksomlyói búcsú, hogyha visszatekint, önnek hogyan változott a lelkülete maga, hogy megérkezik oda? Az elsőhöz képest, most akkor már a negyedik a fertálymesteri testülettel, de hogy összesen mit érez?
2: Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen egy kicsit úgy beérett hogy mondjuk az elvetett mag valahogy, ugye éppen nézegettem így nosztalgiából a 2014-es fotókat például, tehát nem mentem vissza, de akkor azért még kevesebben voltunk, egy kicsit más volt. Most azt gondolom, hogy az érzés, ami most idén is hatalmába kerített, az valami fantasztikus, tehát hogy ezt átélni, megélni, ez azt gondolom, hogy leírhatatlan, tehát aki oda elutazik, nem olyan emberként fog visszajönni, tehát itt tényleg nem számít, hogy ki honnan érkezik, már csak azért is, mert a jelenlegi Magyarország területéről, vagy történelmi Magyarország területéről mindenhonnan érkeztek emberek, de azt gondolom, hogy most már egyre többen érkeznek a világ más részeiről, és itt nem számít, hogy ki milyen, ugye ma azért eléggé sajnálatos módon eléggé befertőz mindent itt a politikai sárdobálás, meg egyáltalán bármilyen mondjuk akár a vallást is mondhatnám egyébként, mert ma már úgy néz ki, hogy azt sem tartják sokan tiszteletben, de mégis akik ide érkeznek, ők gyakorlatilag azt gondolom, hogy itt a magyarság legnagyobb ünnepe, vagy az egyik legnagyobb ünnepének lehetünk hát megélői, és azt gondolom, hogy ebben mindenképpen erősödött ebben a tekintetben ez az ünnep, és tényleg egy valódi és méltó ünnep, úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogy ezt mindenképpen jöjjön el, és élje át ott a helyszínen, tehát azért az, amikor több százezer ember énekli a magyar himnuszt, vagy a székely himnuszt, az egy lúdbőrös, tehát én most is, hogy beszélek róla, most is lúdbőrös vagyok.
1: Látva a képeket, és nyilván olvasva az újságcikkeket, hogy 330 ezeren voltak nagyjából kint a nyerekben, fantasztikus képek készültek, az a rengeteg ember egyszerre, már nyilván az élmény maga is adja azt, hogy az ember úgy érzi, hogy jó ott lenni, de hát, hogy ez egy nagyon komoly szervező munkát is igényelt itt a fertálymesteri testületben, és hát, ha jól tudom, akkor ez már a 20. alkalom, hogy ilyen szervező munka előzi meg ezt.
2: Hát igen, talán lehet, hogy úgy kellett volna kezdeni egy óriási köszönettel, hiszen Olá István alkapitány úr én már a 20. alkalommal szervezte meg számunkra és nem csak a fertálymesterek, hanem a kísérők az EGRI egri utazók számára ezt az utat, és hát ugye mondhatnám, hogy a örök ifjú, hiszen az idejében ősszel 90 éves, 90. évét tölti Pista bácsi, és hát tényleg lelkiismeretesen minden évben egy kicsit változtatva, de ugyanakkor az alap értékeket, vagy az alap úti élményeket megtartva szervezi meg nekünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tényleg ebből a szempontból is egy különlegesség, hiszen tehát ez egy többnapos utazás, nyilván azért ez egy hosszú, de pénteken van egy fantasztikus kirándulás a programban, amikor hát egy kicsit összecsiszolódunk, felkészülünk a szombati misére, de ekkor azért Erdélynek igen, csak az emblematikus részeit nézzük meg. Az idejében hatalmas élmény volt, hogy Gyimesbükkön az ezer éves határon éppen a Rákóczi várat, az újjáépített Rákóczi várat pontosan akkor avatták fel, és Gergely érsek személyesen utána egy szabadtéri misét is tartott szemben a Domboldalon, a kopjafák szomszédságában, tehát azt gondolom, hogy ez csak egy részlet, de valóban minden évben van valami, ami által még különlegesebb lesz az utunk, úgyhogy, és természetesen tiszteletünket tesszük azoknak a személyeknek a szobránál, vagy azokban a székesegyházakban, templomokban, amik az értékrendünkhöz hozzátartozik. És hát arról nem is beszélve, hogy azt a sok embert, aki gyalogosan, autóval, motoron, biciklivel, bármilyen módon közelít ehhez a szentélyhez, a nyerekhez, mert hogy érkezik a misére, hát az valami leírhatatlan élmény.
1: Lehet ugye kéréssel fordulni a szűzanyához. Történt-e ilyen? Vitte most valamilyen kérést családtagjaiért akár?
2: Hát igen. Hát nekem eléggé közeli veszteséget követően érkeztem erre a helyre, aztán nekem még aktuálisabb volt a dolog, és de én azt gondolom, hogy minden évben van valami olyan fohász, olyan kérés, ami én úgy érzem, hogy a következő időszakban azért történik, ha nem is feltétlenül túl nagy, de egy kisebb fajta csoda mindenképpen, mert én úgy gondolom, hogy a Jóisten meghallgat minket, és hát vannak olyan kiemelkedő alkalmak, amikor különösen fontos, hogy hát ha nem feltétlenül csak a kérések oldalát nézzük, hanem mondjuk azt az oldalt, hogy esetleg mi magunk is fogunk egy kicsit változni, vagy ha észrevesszük azt, hogy mi az, amiben nekünk muszáj lenne egy kicsit másképp gondolkodni, ezek bizony jönnek, ezek az eredmények, én úgy érzem.
1: Úgy akár hálát adni valamiért?
2: Igen, a hála az nagyon fontos, ne feledkezzünk el arról sem, igen. Akár csak azért a mindennapok zökkenőmentességért, azért, hogy az egészségünk megmaradjon, mert én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, és hát ugye az a szeretet, béke, ami hát reméljük, hogy minél többünket körbevesz, az azért mindenképpen egy nagyon komoly háladásra szólít minket.
1: Talán már az is, hogy az ember eljuthat egy ilyen helyre, de ha visszatekint az elmúlt évekre, akkor mit emel neki az élményekből, amiket kapott?
2: Hát nagyon fontos élmény, ugye a feltármesteri testület azért az egy szűk kör. Még nem egészen 400 és 500 között van a számunk, de sajnálatos módon már most bőven 100 fölött tartunk az elhunytak számát tekintve. Viszont akik részt vesznek ezen az arándoklaton, én úgy gondolom, ott egy még szorosabb kapcsolat, egy még szorosabb barátság jön létre. És hát ugye évről évre azért változik itt az arándokok összetétele, de azért van olyan is, aki bizony már sokadik éve vesz részt, és hát ők is azt mondják egyébként, hogy ez mindig egy olyan millió, egy olyan különleges hétvége, amit bizony tényleg át kell élni. Hát talán ez az egyik olvasat mindenképpen, hiszen csodálatos, amikor 20 köpenyes ott vonulunk fel, tehát gyakorlatilag a vasútállomáson vagy annak a környékén van egy buszparkoló, és onnan kezdve azért az egy 5-6 kilométeres út, és hát ugye a 100 láncú köpenybe szalagos bottal a kezünkben, és ugye most is közel 30 fokos meleg volt, kalapot most ugye nem vittünk magunkkal, de azért amikor ugye felérünk a kegytemplomhoz, az talán még a kisebbik megmérettetés, de azért az sem gyenge, és onnantól pedig ugye közvetlen a hegyre, a nyerekbe indulunk, szóval ez is egy, ahogy az emberek fogadnak minket, az a sok szeretet, és kérdezgetik, hogy kik vagyunk, hogy vagyunk. Hát ugye most az idén az győzött, hogy a legtöbben azt gondolták, hogy mi papok vagyunk, úgyhogy ez volt egy élmény, de hát a gyerekek már mindenféle lovagnak, és nem is tudom, talán a Batman volt a legjobb, de hát ugye de nevéremben. De szóval ez tényleg az együvé tartozás, azt gondolom, a legmagasabb szintje. És amikor ugye felérünk, és az a tömeg, tehát az leírhatatlan, ami ott történik, és úgy érezni, hogy mindenki, aki ott van, egy kicsit más, egy kicsit kiszakad a mindennapok mókuskerekéből. Nehéz ezt megfogalmazni, jó ránézni a tömegre, jó találkozni. Ott a legkülönbözőbb találkozások zajlanak, vagy történnek, akikkel évek óta mondjuk nem találkoztam, lehet, hogy az ország másik feléről, de szóval a sors azért ott eléggé különleges dolgokat tartogat, és hatalmas tömeg van, de mégis azt gondolom, hogy nagyon ritka, hála jó Istennek, a baleset, vagy bármi olyan probléma, mert hogy figyelnek az emberek egymásra. Főleg lefele, amikor már ugye ugye lefele hajlamosak vagyunk egy kicsit már sietni, már hogy nehogy lemaradjunk valamiről, de meg ugye lefele még nehezebb, mert azért a többségében ilyen köves terület van, úgyhogy ott azért ilyen alkalmi cipőben elég nehéz közlekedni a hegyen, tehát mindenki, aki még nem volt, én azt javaslom, hogy inkább valamiféle túracipőben próbálja ezt a kihívást teljesíteni. És amit mondtam a többieknek egyébként, és ez is valamiféle, nem tudom, áldás lehet rám nézve, hogy én még eddig soha nem áztam meg a hegyen a nyerekben. Tehát ott azért pillanatok alatt tud fordulni úgy az időjárás, hogy nem csak eső, hanem nagyon sokszor akár nagyon komoly jégeső is előfordul. De még én eddig, hogy úgy mondjam, megúsztam. Mondjuk egy ilyen köpeny, hogyha megázik, ez gyakorlatilag, ha kiterítjük, akkor ez egy 10 méteres pelerin, tehát ez egy hatalmas felület, meg hát ha megázik, akkor hatalmas súly is tud lenni, de azt gondolom, hogy egyébként a szó szoros és átvitt értelemében is súly, ez egy felelősség. Egy közösségnek a képviselőjeként vinni a 100 láncú köpenyt, azért ez valahol egy nagyon-nagyon felemelő és megtisztelő érzés. Én a másik két alkalommal is úgy voltam, hogy vendégként, de hát az nem lehet, hogy nem viszem valakinek a köpenyét. Tehát ugye nem mindenki tud jönni. Nyilván előfordulhat sokféle gond, baj, probléma. Akkor nyilván helyettesítjük egymást, akár úgy is, hogy esetleg másik fertájnak a köpenyét és a botját visszük. Mert hogy jó látni, amikor tényleg teljes létszámban vagyunk jelen. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog.

0: Mit tapasztalt, hogy családok, gyerekek milyen arányban jöttek? Mennyire családi programnak nevezhető a Csíksomlyói búcsú?
1: Én azt gondolom, hogy ebben is sokat változott a búcsú, mert egyre több családot látok, ami egyébként azért is megtisztelendő, vagy megsüvegelendő, mert azért néhol nagyon komoly kaptató van. És amikor azt látom, hogy a apunak a nyakában a gyermek, azért az úgy még nagyobb kihívás.
0: Az kétszer annyit is.
1: Igen, ő több pontot. Tehát, hogy ebben is van nagyon komoly változás. Egyre többen érzik úgy, hogy ezt mindenképpen meg kell mutatni az eljövendő generációknak, és hát baráti társaságok. Ugye nyilván busszal is nagyon sokan érkeznek, de autóval is. Én biztos vagyok benne, itt a családok is egy olyan élménnyel gazdagodnak, és egy olyan igényük van, hogy akár már a következő évre is eltervezik azt, hogy ők ide fognak jönni. Úgyhogy hát nyilván idén is érkezett zarándokvonat, többen jöttek innen Egerből is biciklivel. Tehát azért kerékpárral megtenni azért az sem egy leányálom. Hát és ugye a gyalogosokról nem is beszélve, tehát azért ott a hatalmas zászlókat vinni, azért az egy igen megterhelő feladat. Jó látni azt, hogy átérzik azok a középiskolás fiatalok, akik vihetik gyakorlatilag az ő szent zászlójukat, tehát hogy az valami fantasztikus, és ők igazán átélik ezt. És tényleg néha látni olyan vékony kis fiatal srácokat, és azért ezek nagyon nehéz. Tehát gyakorlatilag van egy bőrtáska az oldalukon, és abban van ez a rúd, gyakorlatilag ez a farúd bele rakva, hogy ezáltal próbálják nekik segíteni, de önmagában hatalmas súlya van ezeknek a erekéknek. És ezt azt gondolom, hogy talán jó lenne tanulni. Igazán példamutatóak a kintiek.
0: Az emberekre tekintve ezt emeltük ki most, hogy az ember tömeg maga, az az együvé tartozás érzése, de hogy maga a természet szépsége is, azt gondolom, mind hozzáad. Ön mit emel neki mindebből?
1: Hát ugye mostanában eléggé kevés csapadék hullott nálunk. Azt azonnal észrevettük, hogy azért ott még így is egy kicsit sokkal több, mert ott zöld a környezet. Tényleg csodálatos a táj. Mi, amerre jártunk, ugye a kirándulásunk alkalmával Nyergestetőt felkeressük, és hát ott megkoszorozzuk. Hát, ha jól emlékszem, ilyen 4-500 közötti kopjafa található ott. Most már egyébként nem lehet csak úgy szabadon, most már engedélyeztetni kell, aki kopjafát akar állítani. Ugye nagyon sok településnek van ott a kopjafája, szervezetnek, fertájvesztői testületnek is van, és az ötös fertájnak, ami itt a szomszédságban van, ugye a rádiónak a szomszédságában, nekik is van egy, és Krupa Sándor kezemunkája nyomán egy csodálatos korona másolata van a tetején, és ugye ez is egy magaslat, 850 méter, ha jól emlékszem, közel 850 méter, és tehát lenyűgöző az a táj, még egy medvebocsot is sikerült látnunk, ugye a növény és állatvilág, tehát az a fennköltség, tehát hogy csodálatos ott végignézni, meg ott utazni. Annak idején emlékszem, hogy egyszer járt pápa, 2019-ben Ferenc pápa járt ott, és a vihar miatt nem tudott leszállni a repülője. Kicsit messzebb, úgyhogy több órát utazott, és azt mondta, hogy az Istennek nagyobb ajándéka volt, hogy ő ezt megélhette, és láthatta, hogy milyen csodálatos ez a vidék. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez valóban így van, tényleg különleges, és az ember csak kapkodja a fejét, mert tényleg ilyen nagy részt érintett ismeretlen vidék, tehát egyszerűen és olyan magaslatokra lehet eljutni, meg olyan völgyekbe, hogy hát bizony ott, amikor meső van, vagy van némi rossz idő, már pedig ott van, akkor azért ott nem könnyű a közlekedés, ugye, és ez csak a nyári időszakról beszélünk, tehát ott azért még van hó is, meg igazi tél, de már maga ez a zöld, ez a természetes növénytársulás, ez a természetes növénytakaró azért az ott nagyon komoly, és hát nagyon sok fele látni legelő állatokat olyan meredek domboldalakban, hogy azért egyrészt ritka nálunk, vagy nem annyira sok van, másrészt pedig tartanak állatot, haszonállatot, tehát ez azért egy nagyon jó dolog.
0: Ön is említette, és itt kanyarodnék át Székely János püspök gondolataira, amit a Szentbeszédében elmondott, hogy hálás a kintieknek, hogy ők még inkább tudnak vigyázni az értékekre, talán mint mi anyaországiak. Nem pontosan idéztem, de nagyjából ez hangzott el. Önnek mit adott, milyen útravalót adott Székely János püspök Szentbeszéde?
1: Igen, volt az utolsó pillanatban egy változás, mert először a pécsi püspök atya tervek szerintől beszélt volna, aztán ugye a Szombathelyi egyházmegye püspöke beszélt. Hát nekem mindenképpen a család. És az az üzenet, hogy miért fontos, kinek milyen hagyományos szerepe van, és az miért fontos. Tehát az édesapának, édesanyának, a családnak a szentsége, hogy tetszik. Tehát, hogy én nekem lehet, hogy hallottam már többször, de így ebben az olvasatban még nem. És azt tetszett, hogy teljesen egy olyan üzenet volt, amiben semmi manír, semmi, hogy mondjam, akár valami mesterkért lett volna, hanem a maga természetességével nagyon szépen elmondott beszéd volt, és jól felépített beszéd volt. Azért valljuk be őszintén, nem minden évben, mert ha nem is voltam kint, azért követtem televízión keresztül, és nem mindig hallottunk azért kerek beszédeket, vagy legalábbis így felépítettség tekintetében, és én azt gondolom, hogy ő egy nagyon szép misét mutatott be, nagyon szépen beszélt, és tényleg töltekeztünk a szavaiból, és főleg most azt gondolom, amikor így mindenfele a rosszat látjuk a háborútól elkezdve hát az egyszerű emberi gyarlóságon át, és most még fontosabb volt azt gondolom, hogy ez a szeretett beszéd, mert én ezt így értem meg.

0: Mit tapasztaltak a szállás adóknál, hiszen ugye itt ilyenkor családoknál is elhelyezhetik önöket, vagy különböző szálláshelyeken. Hogyan fogadják a fertelmestereket, a magyarokat, vagy úgy egyébként a vendégeket?
1: Nagyon kedvesek az ottaniak, és a fertelmesterek az elejétől fogva Zetelaka településen szállnak meg, és Olga néni, aki ott a helyi turisztikai mindenes, és ugye neki is van egy, és a családjának van egy vendégháza. Korábbi években több családnál voltunk elhelyezve, most talán egy kivétellel, de Olga néninek ott a központi szállásán voltunk elhelyezve, és ők minden évben nagyon nagy szeretettel várnak, igyekeznek a kedvünkbe járni, helyi különleges ételeket készítenek, és már eleve, amikor megérkezünk, hát ottan idő szerint ilyen 5 óra körül szoktunk, most egy kicsit talán előbb érkeztünk, mert hát fejlődünk azért, és a határon nem kell egy órát a meleg buszban leállított motorral várni, mert azért az előző években ez jellemző volt, és Székely népviseletbe öltözött gyerekek, iskolások várnak minket, és egy ilyen 30-40 perces műsort adnak. Hát azt hiszem, hogy az idén sem maradt szemszárazom, mert hallottunk egy-két olyan szavalatot, ami hát bizony, hát azt gondolom még az erősebbeknek is megható volt. Tehát ők azért másképp élik meg ezt a elszakítottságot, mert ez a bármennyire is ők az anyanyelvünket beszélik, de azért hát van köztünk egy jó pár száz kilométer távolság, de mégis ugye megőrizték azt a hagyományt, hát gyakorlatilag azt a magyarságot, ami szintén azt gondolom, hogy példaként kellene, hogy előttünk álljon, mert az, hogy teljesen természetes az általános iskolás gyerekeknek, hogy ők ezt így megélik, átélik, és ők ebben élnek gyakorlatilag, tehát nekik ez a természetes. Ez úgy, én úgy, tehát nem egy helyről, sőt, nagyon sok helyről érkezünk oda, így a buszon is sokféle szakmával, sok gondolattal, elképzeléssel, de azt gondolom, hogy ott azért ott mindenki egységes abban, hogy hú, ez valami csoda. És tényleg egy olyan élménnyel nyitunk rögtön, ami mindenkiben megmarad. Hát aztán utána nyilván az útporát lemossuk, és éhesek vagyunk, ez egyértelmű, mert azért hosszú út vezet oda, de már rögtön ez egy tényleg egy felejthetetlen élmény, és minden este ugye oda érkezünk, közös reggelivel kezdjük a napot, és onnan indulunk, tehát gyakorlatilag ott Zetelaka az a bázis, és ugye esténként pedig még egy jó beszélgetés, hát uram, bocsán, még némi bor, vagy ugye odakint azért jó sörök is vannak, de mindenképpen egy közösség, egy igen erős közösség építés és kovácsolás zajlik.
0: És hát ez meg is hozza a kellő hatást. Mit üzenne annak, aki még az út előtt áll jövőre, már tervezi, hogy esetleg célba veszi a csíksomlyói búcsút, eddig valamiért nem tudta esetleg megtenni, és most akár útnak indulna?
1: Hát, hogy ne gondolkodjon, mindenképpen vágjon bele. Tehát egy olyan felejthetetlen élményben lesz része, egy olyan lelki feltöltődésben, ami biztos, hogy meghatározza a következő, a életének a következő időszakát. Tehát ezt mindenképpen meg kell élni, én azt gondolom. Aztán nagyon sok olyan emberrel találkoztam egyébként, aki olyanokkal is, akik nem is vallásosak, nincsenek megkeresztelve. Tehát, hogy ők is már kíváncsiak voltak erre az élményre, ami ott van. És ott a buszban is többen hát volt, aki kicsit szégyenkedve, hát én református vagyok. Azt gondolom, hogy ez igazán részletkérdés, mert azt gondolom, hogy tényleg ez egy ilyen felemelő érzés, és egy ilyen, én azt gondolom, ez egy szakrális hely mindenképpen ott a nyereg, és ott az emberek lehet, hogy csak a mise alatt, és most tényleg ugye a mai minket körbevevő világból kiindulva, hadd legyek egy kicsit ebből a szempontból negatív, de akkor is történik valami olyan közös élmény, ami mindnyájunkat egy kicsit talán a Jóisten is azt akarja, hogy egy kicsit úgy elgondolkodjunk, hogy mi az, ami nem jó, és mi az, amit mindenképpen kellene módosítani, hiszen ott több százezer ember, ha visz magával egy ilyen üzenetet, egy ilyen élményt, az azt gondolom, hogy annak lesz eredménye is, és az mindenképpen segít hát szerintem a többségnek azért nehéz hétköznapokat egy kicsit jobban átélni, megélni, és ez bizony kihatással lesz az egészségünkre is, meg egyáltalán a családi kapcsolatainkra, és én nagyon szeretném, hogyha egy kicsit sikerülne visszatérni az alapvető emberi értékekhez, mert azok azt gondolom, hogy nagyon jó iránymutatók, és akkor talán nagy baj nem lesz.
0: Mit gondol, hogy jövőre is útnak indul?
1: Én bízom benne, hogy igen. Tehát ez tényleg a hívástok eleget kell tenni, és azt gondolom, hogy én itt tartok, hogy most is. Azt érzem, hogy örömmel mentem, és jövőre is menni kell.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen.

Elhangzott műsorunkban Tarsó József hegybíróval, az EGRI Fertelymesteri Testület tagjával beszélgettünk a csíksomjói zarándoklatukról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.

0: 9 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
0: Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot ma az országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény 16. módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is. A képviselők lefolytatják tehát az alaptörvény módosításának vitáját. A Tiszapárti mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Szintén ez a két képviselő nyújtotta be az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi. 5 vizsgálóbizottság létrehozásáról döntött tegnap az országgyűlés a Tiszapárt kezdeményezésére. A képviselők többsége támogatta, hogy parlamenti bizottság vizsgálja a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát. A döntésekre a Fidesz úgy reagált, támogatják az országgyűlés ellenőrzési jogköreinek megerősítését, de azt nem, hogy a parlamentet koncepciós eljárások és az önkény szinterévé változtassák. A politikai privilégiumok megszüntetését, a kormányzati fizetések, valamint a parlamenti működési költségek jelentős mérséklését ígérte az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt közölte, 4 év alatt minimum 1 évnyi parlamenti kiadást spórolnak majd meg. Kiemelte, felülvizsgálják az indokolatlanul kiadott diplomata útleveleket. Úgy fogalmazott, nem csak a miniszterelnöki tisztségnél, hanem más választott posztoknál is 8 éves időkorlátozást akarnak bevezetni. Felmentette Hajdú Jánost a terrorelhárítási központ főigazgatói pozíciójából a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Költségvetési biztos kap a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, tudatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt mondta, az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága nem fogadta el az NMHH 2025. évi zárszámadását és beszámolóját. A tárcavezető szerint a cél az, hogy a közmédia tisztességesen, kiegyensúlyozottan működjön, és ne csak a médiatörvény maradéktalan betartására, hanem a költségvetési fegyelem betartására is törekedjen. Nem változtatott az alapkamat 6,25%-os szintjén tegnap a monetáris tanács, a döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybank elnök indoklásában kiemelte, az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják, a magas energiárak és a fejlett piacok kötvénypiaci folyamatai óvatosságra adnak okot, ugyanakkor az erősebb forint és az árkorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli a pénzromlás ütemét. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tevékenységét bírálja a kormánynak írt levélben a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. A MOSZ az Országgyűlés Illetékes Bizottságának küldött levelében úgy fogalmaz, a NAK nem a termelők, hanem politikai érdekek mentén működik, miközben évente mintegy 20 milliárd forint tagdíjat szed be kötelezően a gazdáktól az évek óta válsághelyzetben lévő ágazatban. A kamara szerint a szövetség több helyen valótlan számokat tett közzé a befolyt tagdíjak összegéről. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a Paris Saint-Germain, illetve az Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezeren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Fesztivál rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongói számára, az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a PSG támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. csak repülővel 450 000-an jönnek, ezért ideglenesen megnyitják az egyes terminált is. Végül az időjárásról. Ma nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és főként északkeleten záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A csúcshőmérséklet 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat. Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
4: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban Buda Péter atya teológiai tanárt és a rádió elnökét, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké, amen.
4: Gyorsan rögtön frissen köszöntöttelek Péter atya, csak nehogy belekavarodjak a felvezetőmbe, hiszen ugye mi most frissen benne vagyunk az előző adás végében, amikor is ugye Bakócz Tamás kalandos útját, bel- és külpolitikai szerepét beszéltük, és nagyjából indulunk abba az irányba, amikor ő odaérkezik arra a bizonyos pápa választó konklávéra, ahol őt tudomásunk szerint majdnem pápává választották. Tehát körülbelül hol vagyunk mi most években? Ez 1500-as évek elején, egészen pontosan mikor?
5: Hát már a 10-es évek elején vagyunk, amikor is a pápa, második Gyula egy érdekes politikai manővert hajt végre. Tehát az a célkitűzése, hogy ki kell a barbárokat űzni Itáliából. A barbárok azok az északiak. Most már korábban sikerült megszabadulni a német befolyástól, viszont éppen a franciák azok, akik betették a lábukat, hogy elfoglalják Milánót, Észak-Itáliában terjeszkednek. A pápa pedig ugye korábban Velencével háborúzott, hogy visszaszerezze a Velence által a kontinensen, vagy illetve a szárazföldön megszerzett korábbi egyházi birtokokat, ezeket ő visszaszerzi, és utána pedig gyorsan békét köt Velencével, meg szövetséget köt a spanyolokkal, hogy kiűzzék a franciákat. És akkor igen ám, de a franciák, 12. Lajos azonban, mondhatjuk így, hogy ellentámadásba megy át, mert hogyha a pápa támadja őt a politikai ambícióiban, hogy Itáliában kiterjessz a francia hatalmat, akkor ő pedig megpróbálja megtorpedózni a pápának az egyházi hatalmát. Ezért egy zsinatot hívat össze néhány francia püspökkel, méghozzá Pízába, tehát Itáliába. Most ugye ez a zsinat, ez nem egyetemen zsinat, ez mondhatjuk azt, hogy tényleg egy szakadár zsinat, ami politikai érdekeket szolgál, és ugye arra megy ki a dolog, hogy minél több püspököt azért oda bevonzanak, és a pápa ellenes hangulatot keltsenek. Persze második Gyulát sem kell félteni, mert hogy ő pedig akkor összehív a Lateránba egy egyetemen zsinatot 1512-re. Na, nézzük meg gyorsan, hogy hol is van ebben az egészben Bakócz Tamás. Tehát ő már elindult, hogy azon a határozaton volt, hogy elmegy erre a pízai zsinatra, és akkor a pízai zsinaton ő lesz majd a pápa ellenzékének a vezére. Ugye francia kapcsolatai vannak, azt már láttuk, tekintélye van, és akkor ő tulajdonképpen pápának az ellenzékévé tud lenni. Igen ám, de amikor a pápa meghirdeti a lateráni egyetemen zsinatot, ugye ez az 5. lateráni zsinat, 1512-től 17-ig, akkor egy fordulat áll be, mert közben Gyula pápa seregei győzedelmeskednek a francia király fölött, hogy a francia király visszavonul, így aztán a Bakócz Tamási a pízai zsinatra megy, hanem arra a zsinatra, amit a pápa hívott össze, és amire ő is természetesen, mint katolikus püspök, sőt ugye az Anyaszentegyház bíborosa, meghívást kapott. Ráadásul Rómában, ahol azért szintén vannak már beépített emberei, onnan már üzeneteket kap, hogy jöjjön, mert itt most már annyira kaotikus a helyzet, itt a politikai és az egyházi helyzet, hogy ki kivel van, jöjjön és tegyen rendet, mert itt már csak egy nagyon erőskező ember tud rendet teremteni ebbe az egész káoszba. Úgyhogy amikor ő megérkezik, akkor viszont úgy jelenik meg Rómában, mint a béke angyala, aki próbálja a pápát is rábeszélni arra, hogy a legjobb dolog lenne, hogyha megegyezne a franciákkal, tehát mindenképpen békét kötnének, nem folytatnák tovább ezt a háborúskodást, és közben elkezdődik a zsinat is, május 10-én, ahol szintén ő nagy tekintélynek örvend, azt még nem is mondtam, hogy amikor bevonult Rómába, akkor az ő bevonulása az külön egy népünnepély volt, tehát már elindult itthonról 1511 októberébe, és csak januárban érkezik meg Rómába, de ez a bevonulás, ez egy nagy-nagy népünnepély volt.
4: 3 hónapig tartott az út akkori viszonyok között is?
5: Egyrészt tél volt, tehát ez lényegesen akadályozza, másrészt nem sietett annyira, mert ha útközben különböző helyeken megállt, akkor
4: egy-két napokat eltölthetett.
5: Igen,
4: akár.
5: Uh-huh. Igen, igen. Tehát nem volt lényeges, hogy most gyorsan érkezzen oda. Tehát amikor megérkezik január 26-án, akkor tényleg óriási ovációval fogadják, már csak azért is, mert aranyat szórt a nép közé. Tehát az óriási vagyonát azt például erre fordított. A későbbiekben ezt mondják is történészek, hogy igazából itt hibázta el a dolgot, mert megnyerte a római népet. A római nép imádta Bakócz Tamást.
4: De én ezt értem, de ugye nem a római nép választ pápát.
5: Így van. Hogy az aranyait inkább a bíborosok megkenésére kellett volna fordítani. Most persze nem, ezt nem én mondom, nem az én véleményem, ez a kortársak véleménye, hogy rossz helyre költötte el a vagyonát.
4: Amúgy ezt nem tudhatjuk, hogy ő olyan irányú lépéseket tette.
5: Nem tudjuk, arról nem maradt fönn, hát ugye vannak bíborosok, akikről fönn maradt, őróla ez nem. Nyilván megpróbált ő is befolyásolni azért a bíboros társait, különböző ígéretekkel és így tovább, ez teljesen szokásos dolog volt, tehát egyelőre még nem tartunk itt.

0: ő januárban bevonul, ő ott nagyon komoly pozícióban van, hogy a pápa kénytelen őt fogadni, a béke törekvéseivel nagy népszerűségre tesz szert, közben elkezdődik az egyetemen zsinat, amit a pápa meghirdetett, ugye ez elkezdődik májusban, azonban olyan nagy dolog nem történik, a zsinat csak úgy lassan csordogál, nincsenek is túl sokan, komoly határozatok nem születtek egyébként az egész zsinat alatt, néhány gyenge reformhatározat. A franciákat sikerül közben kiűzni Itáliából, viszont 1513-ban, februárban a pápa hirtelen meghal. És akkor érkezik meg ugye a lehetőség, hogy akkor konklávét kell tartani, ugye ő maga ott tartózkodik, sőt, ugye akkora tekintélye van, hogy az interregnum idejére, tehát amíg nem választanak új pápát, addig Bakóc Tamás az egyik a három bíboros közül, aki átveszi az ügyeknek az intézését és az egyházi államnak a kormányzását. A bíborosok közül 25 volt jelen ezen a konklávén, több is volt, csak ugye nem mindegyik tartózkodott Rómába, de a lényeg az, hogy ezen a konklávén amennyire tudni lehet, egy kicsit mi néha eltúlozzuk a dolgot, tehát Bakóc Tamás sosem vezetett a szavazatok számánál, hanem igazából a legtöbb szavazatot már az elején a Medici jelölt, ugye Medici bíboros Giulio Medici szerezte.
1: És a későbbi tizedik Leó.
0: Így van, és a második legtöbb szavazatot szerezte Bakóc Tamás, és innen még bármerre dőlhetett volna egyébként a dolog, de végül is azért az itáliai bíborosok nem akartak kockáztatni, tehát azért ők úgy vontak vele, hogy az egyházi állam most viszonylag biztonságban van, és akkor jobb lenne, hogyha mégis egy itáliai, egy olasz pápa lenne.
1: Na most igen, ezek olyan érdekes dolgok, hogy mennyi esélye van arra, mert hogy akkoriban azért főleg itáliai pápák voltak, nem? Tehát azért ritka volt az, hogy egy francia vagy nem tudom én. Tehát, hogy igen, van egy olyan politikai háttér, ami nem biztos, hogy beengedett volna egy közép-európait, vagy nem tett volna jót a pápai államnak.
0: Hát,
1: tehát maradjanak inkább úgy határon belül, vagy házon belül.
0: Igen, de azért ez sem mindig így volt. Tehát az előző 100 évvel korábban Temérdek francia pápa volt, Avignoni fogság alatt, de már előtte is volt. Nem sokkal ezután, a tizedik Leó után pontosan egy külföldi, egy német alföldi, Hadrián következik. Uh-huh. Igen, mondjuk ő az utolsó aztán, aki nem itáliai, mert legközelebb az már csak Szent II. János Pál lesz. Uh-huh. De abban az időben, tehát az egyház annyira nemzetközi volt. Tehát nem, igazából nem probléma, hogy honnan jön. Egyház, mindenki tud latinul, az egyház jog mindenhol ugyanúgy érvényes, tehát a nemzetiség abban a korban nem számított annyit, mint most. Ugye most viszont már azt mondjuk, hogy azért lehetséges az, hogy mindenféle pápák követik egymást, mert hogy közben az egyház annyira kitágult, és tényleg annyira globálissá lett, hogy az egész földön elterjedt az egyház.
1: Jó, akkor inkább úgy fogalmazok, hogy ugye itt most azért a Borgia meg a Medici pápák itt azért, ahogy váltogatták egymást, tehát azért helyi szinten
0: A rovéreket se felejtsük, a második Gyula pápa, ő a Della Rovere családból származott.
1: Ami szintén egy
0: nagy család, igen.
1: Olasz család,
0: igen.
1: Itáliai család, de hogy, tehát hogy azért ilyen helyi szinten azért nekik lényegesen
0: pillanat,
1: nagyobb...
0: a Borgiák, ők spanyolok?
1: Azt tudom, hogy spanyolok.
0: Tehát azért mondom, ők nem itáliai.
1: Nem csak, hogy a mediterráneum, tehát hogy ilyen értelemben mondom, de hogy azért nekik lényegesen nagyobb a helyi befolyásuk, mint mondjuk azt, hogy hirtelen ide jön magyar honból egy pápa, nem? Szóval én azt gondolom, hogy azért itt a Medici meg az olasz hatás, én nem tudom, tehát hogy én nagyon csodálkoztam volna, hogyha akkor ott, itt, ebben az évben, tehát 1513-ban a Bakóc nyer.
0: Pedig tényleg nem volt esélytelen, mert hogy ő már a korábbi pápákkal is komoly kapcsolatban volt, tehát VI. Sándorral, Második Gyulával. A bíborosokat, azokat ismerte. Ugye, hát voltak, akikkel problémája is volt, ugye például az Ascanius Sforzával, hát azért, mert ő is akarta az egri püspökséget. Uh-huh. Hatodik Sándor is akarta az egri püspökséget, úgyhogy ővelük azért annak idején konfliktusba is került, de aztán utána ezek kiegyenlítődtek. Ugye a Sforzák az megint egy nagyon jelentős család, hiszen övék Milánó. A Mediciek, ugye most azok Firenze.
1: Firenze, igen.
0: Igen, bár Firenze néha elűzi a Mediciéket, tehát nem mindig olyan kedvesek a firenzeiek számára. A rovérék ők Észak-Itáliából valók, de mondom, az egész Borgia família, amely azért ugye két pápát csak adott az egyháznak, és hát utána is, ugye második Gyulának még meggyűlt a baja a Borgia családdal, hiszen amikor őt megválasztják pápának, akkor az egyházi államban úgy is rendet kellett tenni, hogy hatodik Sándornak a gyermeke, Cesare Borgia, az egy kvázi önálló fejedelemséget szervezett az egyházi államnak az északi részében. Tehát először őt is ki kellett onnan verni. Tehát az annyira bonyolult, de az, hogy most ki honnan jön, annyira abban az időben nem volt probléma.
1: Nem, csak hogy én úgy értem, hogy a helyi befolyás azért, tehát most Itáliában vagyunk, nem tudom, hogy akkoriban...
0: Alapvetően én is ezt mondtam, hogy nem akartak kockáztatni. Igen. Az itáliai bíborosok.

0: akkoriban a pápai állam, meg Itália valahogy így jobban együtt volt? Tehát ez ilyen anya országa, vagy csak az van hozzá közel, és hát csak az befolyásolja.
1: Benne van. Igen. Tehát Itália, ugye ez a mai Olaszország, a Csizma, ott Európa déli részén, és annak a középső sávjában létezett az egyházi állam, vagy pápai állam, illetve még hozzátartozott ugye Avignon környékén a Venaissant nevezetű terület. De az öt jelentős itáliai állam közül az egyik volt az egyházi állam, ugye Milánó, Velencei köztársaság, Toszkána, a Firenzei köztársaság, az egyházi állam, és délen a nápoly-szicíliai király. Tehát ez az öt is, ez egy tulajdonképpen az 1400-as évek második feléig ez egy nagyon jól működő társaság volt, úgy többé-kevésbé kiegyensúlyozták egymást. Most azt mondanánk, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere, az egymással kötött állandó szövetségek és háborúk, azok úgy jól kiegyenlítették egymást. A változást az hozta meg, hogy a 15. században elindulnak az inváziós hadjáratok Itália ellen. Tehát részben a német-római császárság is újra igényt tart Itáliára. A franciák is kiszemelték maguknak, hogy Itáliába pozíciót szereznek, illetve hát a spanyol királyság is, ugye, amely ebben az időben emelkedik föl, hiszen akkor születik meg az egységes Spanyolország, és ugye ne felejtsük el, hogy a déli királyság, ugye a Nápoly-Szicília, az aragóniai, tehát spanyol gyökerű. Úgyhogy így aztán az öt itáliai kisállam és a három nagyhatalom, európai nagyhatalomnak a küzdő terévé válik Itália. És ilyen szempontból ugye ez még Bakósznak kedvezett is, hogy igazából ő egy, mondhatjuk így, hogy egy semleges, egy külsős, akinek nincsen közvetlen érdekeltsége, bár azért láttuk, hogy igen, mert Velence egyértelműen őt támogatta, a német-római császárság is támogatta őt.
0: Az előbb említetted, Péter atya, hogy ezen az ominózus pápaválasztó konklávén 25 kardinális vett részt, és ugye hát nyilván több fordulós volt, mire az a bizonyos...
1: Összesen három.
0: Három. Jó, a de ez, mondjuk az több, mint egy, tehát igen. Hogy végül is mire az a bizonyos fehér füst felszállt. Amikor pápaválasztó konklávé van, csak és kizárólag azokból a kardinálisokból lehet választani, akik ott vannak, tehát aki mondjuk, nem tudom, betegség vagy bármilyen akadályoztatás miatt nincs ott, akkor azt nem is választhatják meg?
1: De megválaszthatják, sőt.
0: Volt is már olyan, hogy valaki távollétében választottak?
1: Sőt, olyat is választottak, aki nem is volt kardinális. Tehát a pápa választásnál a lehetőségek azok sokkal nagyobbak, mint ahogy azt
0: mi gondolnánk.
1: Hát azért, mert hogy hát végül is így alakult, hogy általában egymás közül választanak a bíborosok.
0: Milyen alacsony a pozícióval lehet valaki pápa?
1: Hát mindenképpen, tehát egyrészt férfinak kell lenni, igen, papnak.
0: Akkor esélytelen vagyok.
1: Így van, most már ugye, most az is benne van, hogy papnak kell lenni.
0: Ja, mert volt olyan, hogy nem volt benne.
1: Még olyat is választhattak, aki korábban, aki nem volt pappá szentelve, aztán utána gyorsan intézik. Uh-huh. De ez már ezek korábban voltak.
0: De minimum érsek legyen?
1: Nincs ilyen.
0: És akkor egy nagyon bátrat kérdezek, tehát akár Péter, hogyha téged is megválasztatnának egyszer pápának? Elvisíkon?
1: Tehát én jelen pillanatban mondhatom is, hogy papábilis vagyok. Tehát igen, tehát nem csak én itt a körülöttem lévő, egerben lévő atyáknak a többsége szintén.
0: Mert hogy férfiak vagytok és felszentelt papok, tehát ennyi már elég ahhoz, hogy valaki esélyes legyen pápának.
1: Igen.
0: Most 2026.
1: Hát persze hozzá kell tenni, hogy egy a nem tudom hány millióhoz az esélye, de nincs megkötve. Tehát nem szükségszerű, hogy maguk közül válasszanak. Uh-huh. Még csak az se kell, hogy püspök legyen. Tehát az egyház történelemben vannak olyan pápák, akik úgy kerültek oda, hogy nem a bíborosi gyűlésen résztvevő személy, hanem egy külsőst választottak meg. Uh-huh. És akkor utána gyorsan küldenek követet, hogy na hát akkor ő van megválasztva.
0: Tudjon már róla, hogy
1: jöjjön,
0: mert valami történt, igen.

0: Jó, minden esetre itt most két esélyesről beszéltél, Péter, hogy tulajdonképpen a harmadik választás egy egyértelmű.
1: Igen, a harmadik forduló az meghozta az eredményt, és akkor Giulio Medici-t megválasztották pápává, és akkor ilyenkor ugye az a kérdés, hogy na, de akkor mi lesz Bakócz Tamással, aki azért továbbra is nagyon nagy tekintélynek örvend.
0: Hát jó, de az eredmények azt mutatták, hogy nem ő kapta a több voksot, tehát ezt tudomásul kell venni, nem?
1: Igen, de hát ilyenkor jön az osztozkodás, hogy igen, most ugye az egyházi államot azt újraosztják idézőjelbe, ugye az előző pápa halálával a viselt tisztségek azok elévülté váltak, hogy kinek mi a dolga a pápai államon belül. Úgyhogy szépen sorshúzással újra elosztották a jelentős városokat, hogy kikinek lesz a kormányzója.
0: És ilyenkor az esélyesek, tehát, hogy most nem tudom, hogy a Bakócz is a tizedik León kívül volt-e még egy-két szavazat másoknak, tehát akiknek bizalmat szavaztak, azok között osztják szét a tisztségeket?
1: Nem, a bíborosok.
0: Tehát a 25 bíboros között.
1: Hát ugye most már csak 24, mert hogy egy már pápa lesz, lett, igen. Ugye ő fölemelkedik, és akkor onnantól kezdve itt most ugye kiosztják az egyházi állam tisztségeit. Tehát például Bakócz Tamás is megkapja Viterbónak és Bolognának a kormányzását. Ezek fontos városok, ugye Bologna elsősorban a tudományosság, meg a nagysága miatt. Viterbó, ez ugye sokkal közelebb van Rómához, egy nagyon szép vidéken, tehát egyszerűen ezeket megkapja, és azon kívül még ugye egyéb tisztségeket is osztogatnak, viszont azért nyilvánvaló, hogy tizedik Leó számára Bakócznak a személye az...
0: Nem kívánatos ott sokáig.
1: Kényelmetlen. Igen. Bakócz pedig úgy döntött, hogy hát ő most már az Anyaszentegyház bíborosa, most kuriális bíboros lesz, ott marad Rómába.
0: Amúgy mit tudna tenni? Most én értem, hogy ő volt a legnagyobb ellenlábasa, de onnantól fogva, hogy megvan választva pápának, akkor a másik intelligens annyira, hogy tudomásul vegye, mert mit tudna tenni? Vagy miért kell félni, vagy tartani esetleg egy olyantól, aki mellettem mondjuk majdnem nyert?
1: Hát azért kell tartani, mert a bíborosokat tudja hangolni ellenem, mármint a pápa ellen.
0: Hát jó, de nem ölik meg, és már pedig azért új a pápa választás, nem lehet csak
1: meg,
0: a halálával.
1: Jó, de kormányozni kell az egyházi államot és az egyházat, és nem mindegy, hogy ez flottul megy, simán.
0: Vagy pedig a széthúzás.
1: Vagy pedig mindig van valaki, aki kerékkötőként mindenbe beleköt és akadályozza a munkát.
0: Ez amúgy szörnyű.
1: Igen.
0: Haza akarta inkább küldeni, gondolom.
1: Így van, tehát el kell távolítani. Na most ez azzal jár, hogy akkor ugye különféle megbízatásokat kell neki adni, úgyhogy ki is állított 3 bullát a számára. Az egyik az, hogy ugye megerősíti őt az esztergomi érseki székbe, privilégiumokat ad neki, és így tovább. A második bulla, ugye ez egy érdekes dolog, mert hogy a püspökségeket adományoz még neki, méghozzá olyanokat, amik itt vannak a környéken, ugye a zengi püspökség, zeng ez most azt hiszem szenny, vagy valami ilyesmi nevet visel, Horvátországban található a Dalmát tengerparton, egy nagyon kedves kis város, de nagyon ősi püspökség. Azon kívül az Otocsászi és a Milkói püspökséget hivatalosan is neki adományozza, és utolsó ilyen bulla pedig arról szól, hogy fölhatalmazza őt arra, hogy keresztes hadjáratot indítson a török ellen, és hogyha ezt megindította, akkor utána visszatérhet Rómába. Tehát azért ez egy fontos bulla, mert mutatja azt, hogy a pápák, talán az európai uralkodók közül, Magyarország királyát leszámítva, komolyan veszi a török veszélyt. Tehát az, hogy na itt van most egy ilyen nagy tekintélyű bíboros, aki ráadásul otthon is nagy tekintélynek örvend a király mellett, tehát ezt föl kell használni arra, hogy a török ellen egy komoly támadást szervezzen meg, és hogy ráadásul még Európát is mozgósítani lehessen jobban, ezért legátusnak nevezi ki, pápai küldöttnek. És akkor hogy hova nevezik ki pápai küldöttnek, hát tulajdonképpen...
0: Fél Európának.
1: Így van. Tehát nem csak Magyarországra, hanem Csehországra, Morvaországra, Lengyelországra, Poroszországra, Svédországra, Horvátországra, azon kívül Dánia, Norvégia, Litvánia, Oláország, tehát a Vlachia, vagy az ős Románia, Szilézia, Lausitz, Erdély, Szlavónia, Dalmácia és Moszkva. Tehát gyakorlatilag Európa közepétől kezdve Csehországtól Moszkváig, Norvégiától a Vlahokig meg Szlavóniáig. Ő a pápai megbízott, a pápai legátus, a pápai küldött. Ez azért fontos, mert mint pápai legátus, akkor ezekben az országokban is tud mozgósítani. Akarják.
0: Tehát gyakorlatilag ez a pápai legátusi cím, ez őt arra jogosítja fel jelen esetben, hogy ezekben az említett, tehát Európa kétharmadában körülbelül, tényleg úgy közép és kelet és északi részen, ő keresztes hadjáratba szólítsa az embereket a török ellen? Tehát tulajdonképpen ez most jelen esetben erre jogosította őt fel?
1: Erre is. Ugyanis a legátusság ez több dolog, tehát tulajdonképpen a pápának a jobb keze, a pápának a megbízottja.
0: A pápa helyi
1: helytartója. A pápa nevében jár el ezekben az országokban, bár nem tudjuk azt, hogy Bakócz elment volna valaha is ezekbe az országokba. Magyarországra eljött, tehát a következő év elején már megérkezik Budára, tehát 1514 elején már itt van, hozza magával a pápai bullákat, ugye, ami egyben ugye mindenki számára mutatja, hogy esztergomi érseksége tovább van erősítve, újabb püspökségekkel, illetve hát, hogy a pápának a bullája a keresztes hadjárat meghirdetésére, ami ugye elsősorban Magyarországot illeti, de hát a többi országban is meg lehet hirdetni, de mint látjuk majd erre, aztán már nem kerül sor egyáltalán, mert hogy ez a magyarországi török elleni pápai bulla sem azt az eredményt hozta, amire számítani lehetett volna, hanem ugye április 16-án kihirdetik a bullát, kijelölik a gyülekezési helyet, ugye Pest mellett Rákosmezőn, kinevezik a hadjáratnak a parancsnokát, ugye Dózsa György személyében, és akkor utána pedig gyülekeznek a hadak, csak hát ugye tudjuk, hogy ez nem egészen úgy sült el, ahogyan azt szándékoztak, mert hogy nem a török ellen indult a sereg, hanem egy országos kiterjedésű parasztlázadás lesz belőle.
0: Így van, hát nyilván a nemesség és hát a helyi viszonyok, illetve a szegénység ellen történik. Hát amit utána elfolytanak, elég véres körülmények között, de gyakorlatilag ez a keresztes hadba hívás, akkor innentől fogva meghiúsult.
1: Igen.
0: Tehát ez nem történt meg.

0: Bakócz Tamás megkapja ezt a pápai legátusi kinevezést, hazajön, mondjuk ezt a keresztes hadjáratot nem tudja elindítani. Arról esetleg van információ, hogy ő ezt a eredménytelen, tehát számára nem kedvező pápa választást hogy élte meg, vagy erről így nem nagyon szólnak a források, tehát ezt, hogy mennyire veszi tudomásul, vagy...
1: Hát tudomásul veszi, de mégis itt nincs mit tenni, tehát ez már faktum. Viszont, tehát 1513-14-ben ő még mindig jó erőben van, tehát jó, a Medici pápa sokkal fiatalabb, viszont azért sokkal, hát elnézést a kifejezésért, de puhányabb is. Hát, hogyha az ember megnézi a róla készült képeket, úgyhogy még az sincs kizárva, hogy ő még arra is számíthatott, hogy esetleg a következő konklávén is van esélye. Na jó, de ezt még nem tartunk. Meg ezt úgyis kivágod, ezt a kis megjegyzést így majd.
0: Persze.
1: Jó, tehát igazából a fontos, ami itt ővele kapcsolatos, hogy sokkal izgalmasabb, hogy hogyan éli meg ezt a parasztháborút. Ugyanis ennek következményei vannak. Nem csak a parasztokra nézve, hanem Bakócz Tamásra nézve is. Ugyanis a keresztes hadjáratnak a félre sikerült voltát azt egyesek Bakócz Tamásnak tulajdonítják. Nem felejtik el, hogy Bakócz Tamás maga is jobbágy származású. Tehát alulról jött ember, és bár nyilván a parasztháborút azt ő is elítéli, meg az egyházi hadak is, például az egri püspöknek, akkor már Hippolita püspök, hada is részt vesznek a parasztok leverésében, de mégis kialakul az a hangulat, hogy aki alulról jön, az veszélyes. Mert hogy az nem közénk való, nem az arisztokráciához tartozik.
0: Elfelejti, hogy honnan jött, és túl magasra vágyik, igen.
1: Épp az, hogy nem felejti el, hogy honnan jön, és azokkal szimpatizál.
0: És akkor úgy gondolták, hogy Bakócz...
1: Összejátszott a parasztokkal. Meg is vádolják, tehát úgy érződik egy ilyen hangulat, hogy nem kellő hatásossággal lépett föl, meg az ő ügyetlensége az, ami tévútra vezette a keresztes hadjáratot, és ezért 1514-es országgyűlés a parasztháború leverése után kimondja egy törvénycikkben, hogy a jobbágyi származású szemét nem lehet magas egyházi pozícióba tenni. Ezt előírja ez a törvénycikk a királynak, hogy a király ne nevezhessen ki se püspökké, se érsekké olyan szemét, aki a jobbársorból származik.
0: Oké, de aki már ki van nevezve,
1: az marad,
0: csak innentől
1: van,
0: fogva.
1: Így van. Uh-huh. Így van. Tehát, hogy nem kell nekünk több ilyen, mint amilyen ez a Bakócz Tamás. Ha mégis megtenni a király, akkor viszont lehetőség van arra, hogy meg lehet tőle tagadni a tized megfizetését. Most magyarul anyagilag akkor ellehetetlenítik. Uh-huh. Úgyhogy ez a törvény, tehát egyértelműen, hogy Bakócz ellen irányul, tehát olyan szempontból, hogy a közhangulat ellene fordul. Tehát ez igazából egy hangulatkeltés Bakócz Tamás ellen, és éppen ezért ő észre is veszi ezt a dolgot, hogy emögött elsősorban Szapolyai János meg Verbőci Istvánnak a gondolatai nyilvánulnak meg. Úgyhogy ő veszi a lapot, és ezután ő szépen fogja magát, és vissza is vonul. Ugye ebben még belejátszik az is, hogy 1516-ban meghal második Ulászló, akinek ő nagyon sokat köszönhet, hozzá kell tenni, hogy Ulászló is nagyon sokat köszönhetett Bakócz Tamásnak, de Ulászló azért ő nagyon sokszor védte Bakócot a nemesség hangulatával szemben, amikor azonban a király is meghal, akkor tényleg visszavonul, és bár névlegesen ott van még a királyi tanácsban, de gyakorlatilag Esztergomban éli le az életét, és egészen 1521-es haláláig ott tartózkodik. Tehát a későbbiekben, életének az utolsó 5 éveiben már nem vesz részt tevőlegesen a nagy politikában.
0: De esztergomi érsekként hal meg.
1: Esztergomi érsekként hal meg, így van. És ami még érdekes, hogy amikor meghal, akkor a végrendeletében elrendeli azt, hogy amennyiben az ő családja, tehát ez az erdődi Bakócz família kihal, akkor a birtokok azok nem szállhatnak vissza a királyra, hanem az esztergomi káptalanra. Tehát, hogy még egy ilyen utolsó gesztussal próbál az egyházzal jót tenni, tehát az egyházat jutalmazni.
0: Arról még nem beszéltünk, hogy az esztergomi érseksége alatt ő az esztergomi érsekséghez építkezéssel hozzájárult-e?
1: Elérkezünk talán a legszebb részhez Bakócz Tamással kapcsolatban, mert azt már említettük, hogy ugye nagyformátumú politikus, azt is említettük, hogy ugyanakkor az egyházi mecenatúrának is egy fontos tagja. Tehát ő nem véletlenül tanult Itáliában, hozza magával a reneszánsz kultúrát. Tehát ő nem az a kifinomult humanista, mint korábban Vitéz János vagy Janus Pannonius, de mindenképpen a reneszánsz életstílust és a reneszánsz kultúrát mégiscsak hozza magával, leginkább nem annyira irodalmi szinten, mint inkább a matéria szintjén, az anyag szintjén, vagyis, hogy ő maga is az építkezéseit azt már reneszáns stílusban fejti ki, és ugye a legfontosabb az, hogy az akkori esztergomi székesegyházhoz épített a szűzanya tiszteletére egy kápolnát, amely ugye Magyarországnak a legszebb reneszánsz emléke, ami hála Istennek megmaradt, tehát túlélte az esztergomi várnak a többszöri ostromát, sőt, még azt is túléli, hogy amikor ugyebár a régi székesegyház helyett a 19. században fölépítik ezt a mostani új esztergomi székesegyházat, akkor ezt a kápolnát, ezt átmentik, és helyet kap az új székesegyházban, ugye méghozzá, hogy a Bakócz kápolna néven.
0: Tehát ez igen, a nevét őrzi. Még annyit olvastam itt a Sugárféle könyvben, hogy a kincseit a halála után a török ellenes háborúkra fordították, de fennmaradt a főpapi keresztje, lánca, kelyhe, mise ruhája, graduáléja, valamint Mátyás király úgynevezett kálváriája.
1: Így van.
0: Ezeket hol, ott Esztergomban őrzik?
1: Igen, az Esztergomi Keresztény Múzeumban van ezekből a legtöbb. Ugye a Mátyás kálvária, hát ez egy nagyon különleges darab, tehát nem csak azért, mert hogy ugye nemes fémből van, hanem szép tűzománcokkal, meg egyéb dolgokkal van, zománcokkal van díszítve, gyönyörű, gyönyörű. Hát azt is mondhatjuk, hogy tényleg az egyik ebből az időszakból származó, fennmaradt, csodálatos emlékünk ez a Mátyás kálvária.
0: Tehát én azt gondolom, Bakócz Tamás tényleg így summázva azt az eltelt három adást, hogy azért nyilvánvalóan az ő nevét sokan ismerhették azok is, akik talán nem annyira mélyülnek el a történelemben, vagy egyház történelemben, hiszen ő volt az első bíborosunk, aki majdnem pápa lett. Anyagiakban sokat adott, de egy törtető volt, tehát mondjuk nem egy humánus bíboros volt, de azt gondolom, hogy nem véletlenül maradt fent a neve, hiszen azért nagyon kalandos és nagyon gazdag történetet hagyott maga után, de a következő adásban kanyarodjunk vissza majd arra az esztei Hippolitra, aki ugye az esztergomi széket átadta neki, és az egri püspökök sorát gyarapította, és ő az, aki miatt mi visszamegyünk egy kicsit az időben, és 1497-től töltötte be az egri püspöki széket, hogy itt mit tett, mi fűződik a nevéhez, erről már csak a következő adásban fogunk beszélni.

A mai adásban Bakócz Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot ma az országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény 16. módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is. A képviselők tehát lefolytatják az alaptörvény módosításának vitáját. A tiszapárti Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozna a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Szintén ez a két képviselő nyújtotta be az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében

0: az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi. Öt vizsgálóbizottság létrehozásáról döntött tegnap az országgyűlés a Tisza párt kezdeményezésére. A képviselők többsége támogatta, hogy parlamenti bizottság vizsgálja a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát. A döntésekre a Fidesz úgy ragált, támogatják az országgyűlés ellenőrzési jogköreinek megerősítését, de azt nem, hogy a parlamentet koncepciós eljárások és az önkény szinte révé változtassák. A politikai privilégiumok megszüntetését, a kormányzati fizetések, valamint a parlamenti működési költségek jelentős mérséklését ígérte az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter tegnap napi rendelőt azt közölte, 4 év alatt minimum 1 évnyi parlamenti kiadás spórolnak majd meg. Kiemelte, felülvizsgálják az indokolatlanul kiadott diplomata útleveleket. Úgy fogalmazott, nem csak a miniszterelnöki tisztségnél, hanem más választott posztoknál is 8 éves időkorlátozást akarnak bevezetni. Felmentette Hajdú Jánost a terrorelhárítási központ főigazgatói pozíciójából a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Költségvetési biztos kap a Médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, tudatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt mondta, az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága nem fogadta el az NMHH 2025. évi zárszámadását és beszámolóját. A tárcavezető szerint a cél, hogy a közmédia tisztességesen, kiegyensúlyozottan működjön, és ne csak a médiatörvény, hanem a költségvetési fegyelem maradéktalan betartására is törekedjen. Nem változtatott az alapkamat 6,25%-os szintjén a monetáris tanács, a döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök indoklásában kiemelte, az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják, a magas energiárak és a fejlett piacok kötvénypiaci folyamatai óvatosságra adnak okot, ugyanakkor az erősebb forint és az árkorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli a pénzromlás ütemét. Elvesztette a horvát állam ellen indított választott bírósági perét a MOL. A Magyar Olajtársaság így nem kapja meg a követelt, több 10 millió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is. A döntés értelmében a MOL-nak tehát egyetlen euró sem jár, ehelyett neki kell kifizetnie a 775 ezer eurós eljárási és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, amely a vasúti közlekedésben valós idejű információkat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedés és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után lekapcsoltatta a rendszert. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot Budapesten szombaton a Bajnokok Ligája döntőjének napján, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezeren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. Végül az időjárásról. Nagyobb eséllyel növekszik meg ma a gomoly felhőzet, és főként északkeleten záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé élénk a szél. A csúcshőmérséklet 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban szó lesz a zempléni turizmusról, a Vöröskereszt elismeréséről, a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről, a vakok és gyengéllátók programjairól. Műsorunk végén 2 könyvbemutatóról számolunk be. Tartsanak velünk! Széphalomban tovább folytatódik egy különleges turisztikai attrakció kialakítása. Készül a Széphalmi meseút a Kazinczy Ferenc emlékkert területén. A meseterápiás elemekre épülő interaktív tanösvényen már készülnek a mesebeli házikók és az élményszerű állomások, amelyek játékos formában szólítják meg majd a családokat és a gyermekeket. Demján Ferenc múzeumpedagógust hallják.
3: A birtokon, tehát a Széphalmi birtokon, ezen az 5,5 hektáros területen tervezünk egy meseút tanösvényt készíteni. Gyakorlatilag a ihletet a 7 mérföldes meseút adta, ez Lilafüreden található, és ott voltunk egy tanulmányúton, megnéztük, hogy ez hogyan működik, ez a meseút, és hát nagyon jó tapasztalataink voltak, és úgy döntöttünk, ezen az éven betettük a projektbe azt, hogy létrehozzuk itt is ezt a meseutat, a Széphalmi meseutat. Természetesen igyekszünk majd úgy kialakítani a különböző állomásokat, hogy azok a magyar nyelv múzeumához kötődjenek. Tehát ezek a mesék, olyan meséket igyekszünk válogatni, illetve igyekeztünk válogatni, amelyekben nagy hangsúlyt kap a nyelv, ugye a magyar nyelvi fordulatok, a nyelvi leleményesség, és gyakorlatilag erre akarjuk felépíteni. Pici gyerekektől egészen a nagyokig, sőt, akár a felnőttekig várjuk majd a jelentkezőket erre a meseútra. Úgy fogjuk felépíteni, hogy ez minden korosztálynak jó és megfelelő legyen. Ez konkrétan úgy fog kinézni, hogy lesznek állomások, ugye nálunk talán nem árulok el nagy titul, 6 állomás lesz összesen ennek a meseútnak, és ugye ezek a kis házi kóklakattal zárhatók, de aki elindul majd ezen a meseúton, legyenek azok kiránduló osztályok, legyenek akár családok, akik kijönnek hozzánk. Akik elindulnak, ők megkapják a kis kulcsokat. Természetesen lesz egy kísérő a múzeumból, aki végigvezeti őket ezen az úton, ugye megismerteti őket a különböző mesékkel. És az a lényeg, hogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas feladatokat kell megoldani. Ezek a feladatot úgy nevezett nyílt végű feladatok, és az a lényeg, hogy egy kicsit önmagunkat is megismerjük majd a meseút során. Tehát egyfajta önfejlesztő, önmegismerő programnak ajánljuk majd mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek részére. Az előkészületek most már jól haladnak, ugye nagyjából a házikók is készülnek, bár mi eddig csak képeket láttunk róla, de hamarosan majd meg fogjuk tekinteni a helyszínen is, hogy ezek hogyan készülnek. Nagyon jó a dizájn, tehát jó lesz a kialakítás, nagyon szépen kialakítják a grafikusok ugye ezeket a kis házikókat. És hát ki kell még jelölnünk azt, hogy konkrétan itt a birtokon, ugye, hol helyezkedjenek el ezek az állomások. Nagyjából már megvannak ezek a helyek egyébként, de nyilván majd a Meseút Egyesület, hogyha ellátogat hozzánk, akkor együttesen, közösen kialakítjuk ezeket a végső pontokat.
2: Rangos országos elismeréseket vehettek át a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének munkatársai és önkéntesei. Az ünnepi díjátadót a szervezet megalakulásának történelmi helyszínén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezték meg. A vármegyei elhivatott segítők közül többen is magasfokú kitüntetésben részesültek az emberiesség elvét követő munkájukért. Duberné Dunavecki Éva az Emberi Méltóságért díjat, míg Kertész Lászlóni a Vörös Keresztes tevékenységért elismerés aranyfokozatát vehette át. Mellettük elismerő oklevelet kapott az év önkénteseként Engel Denis Robert és kiemelkedő oktató-nevelő tevékenységért Bakosné Vas Krisztina is. Most Duberné Dunavecki Évát, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központjának vezetőjét hallják.
4: Nagyon fontos ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át, amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megalázásoktól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem. Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába, édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikba, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon-nagyon itt van előttem, hogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diósgyőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele. Én Miskolcon középiskolába a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig lenne a Miskolci Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem. És akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek. Én nagyon-nagyon büszke volt, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatóm ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem, így az intézménye hajléktalanállátása. Ezt csak azért teszem hozzá, mert sok ember, aki eljön hozzánk intézmény látogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberek. Bennem ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló. Most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben én segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.
2: A Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendeztek szakmai konferenciát a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről. A tanácskozáson hazai és külföldi szakemberek keresték a védekezés és a megelőzés lehetőségeit. A nemzetközi előadókat felvonultató kétnapos programról dr. Kovács Barnabás szervezőt, egyetemi docenst hallják.

0: a cél az az volt, hogy ha összehozunk egy olyan rendezvényt, ami a véleményünk szerint egy hiánypótló abban a formában, hogy nemzetközi szaktekintélyeket hívtunk meg, hogy a fitoplazmának a működéséről, tehát ennek a kórokozónak a működéséről, és a tágabb halmazról, tehát nem csak konkrétan a most pusztító arenyszínű sárgaságról, a fitoplazmának működéséről generálisan ismereteket kapjunk, illetve a kabócának az ökológiai igényeiről, működéséről, és így aztán összességében arról, hogy a szőlő növényt milyen veszélyek fenyegetik most és a jövőben, akkor az itt elhangzott előadásokat minél többen megismerhessék azok is, akik nem tudnak eljönni, akár Magyarországon, akár külföldön, így aztán a rendezvény párhuzamosan magyarul, angolul zajlik, és ennek a fordított és feliratokkal ellátott verzióját fel fogjuk tölteni később az internetre, és hogy elérhesse a szakmai közönség, akár kutatók, akár gazdálkodók, szőlőtermesztésben foglalkozók. Mindenképpen feladattának érzi szerintem Tököhegy olyan mindenki, még aki nem is a szülészborász ágazatban is van, együtt aggódik azért, hogy itt az ültetvények biztonságát egy kórokozó kártevő ne tudja, ugye nagyon sokszor hasonlítják a filoxérához hasonlóan mondjuk jelentős mértékben a gazdasági kárt is figyelembe jelentős mértékben pusztítani. Így aztán az egyetemnek, pedig ami egy ilyen tudásműhelyként itt jelen van a Sárospatakon és Tokahegy alján, az nem csak itt regionális, hanem országosan is feladatának érzi azt, hogyha egy ilyen rendezvény van, akkor az generálisan mindenki számára elérhető legyen, és egyébként is maguk az előadók is, akik erről beszélni fognak, olyan előremutató megoldásokat is fel fognak villantani, amik mondjuk a hosszabb távú stratégiai építéshez szükségesek. Például a fajták ellenálló képességének javítása, vagy mondjuk a rovarölőszeres kezelés, ami ugye az ökológiai értelembe vett legrosszabb megoldás, de most kényszerűen mégis a jelenlegi javaslat meg előírás. Azzal szemben olyan megoldásaink legyenek, amik jóval környezettudatosabbak, és az ágazat egészének túlélését jobban biztosítják. És az előadók nagy örömünkre elfogadták a meghívásunkat, és online vagy személyesen csatlakoztak hozzánk. Olaszországban ugye az ágazat, mondhatjuk úgy, hogy zászlóhordozójaként, akár mennyiségi, akár minőségi szempontból veszük ők, a franciák mellett, akiket ugye elsőként így tudunk idézni, és az olaszoknál nagyon hasonló ökológiai adottságú borvidékek is vannak egyébként, így aztán Észak-Olaszországból lesz két előadónk is, illetve lesz Katalóniából az egyik legsikeresebb védekezési stratégiát, ez a régió tudta regionális szinten kezelni, és ezért elhívtuk onnan egy kutatót, és egy, ha úgy tetszik, az ottani névig, tehát a növényvédelmi védekezést koordináló országos hálózatnak egy tagját, hogy mondják el, hogy hogyan sikerült ez nekik, és hogy segítsenek nekünk is ezt a stratégiát megalkotni, ami itt helyben fontos lenne. Szerbiából is van egy előadónk, aki pedig arról fog beszélni, hogy a rezervoár növények, tehát az egyéb növények, amin túl képes élni a fitoplazma, azok között például a kabóca hogyan tudja, és milyen hatékonysággal tudja mondjuk a szülőre átvinni ezt a kórokozót, és itt lesz a Debreceni Egyetem részéről egy kutató, aki meg a nanotechnológiának a detektálásban segítségnyújtását, illetve a lehetőségeinket fogja bemutatni.
1: Idén is változatos programokkal teszi színesebbé tagjai mindennapjait a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete. A szervezet hosszú évek óta biztosít szabadidős sportolási lehetőségeket, így a látássérültek rendszeresen úszhatnak, tandemkerékpárra ülhetnek, vagy gyógytornán vehetnek részt. Az egyesület emellett Miskolc önkormányzatával partnerségben az Együtt Egymásért projektben is közreműködik. Ennek keretében a szakemberek szemléletformáló előadásokat tartanak pedagógusoknak, valamint életmódváltó klubnapokat szerveznek az érintetteknek. A részletekről Barnócki Gábor, a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesületének elnöke adott tájékoztatást.
2: A Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete mindig is fontosnak tartotta a látássérült személyek és hozzátartozóik, a hozzánk fordulók közösségi életét. Közösségi életének előmozdítását mind a kultúra, mind a szabadidő és a sportterén, mind egyéb vonatkozásban. Kulturális programjaink sokasága zajlik a tavasz folyamán és a koranyár folyamán. Például megvalósult egy olyan klubnap, amely Miskolc megyei jogú város önkormányzata napjához kötődik, kapcsolódik, ezzel is mi is tisztelgünk a város előtt, amely Jacsó Pál és művésztársa által előadott program keretében úgynevezett Miskolciságok nevet címet viselte. A Miskolciságok című előadás miskolci irodalmárok, költők és írók műveiből állt össze, valamint egy kicsit ötvözi az úgynevezett slam poetry műfajt is hozzájuk, és ezt vártuk is egyébként a két előadótól, mert már immáron negyedszer látogatnak el az Egyesületünk székházába az elmúlt két évben, háromszor, most idén a negyedik alkalom. Kulturális program várható még június 4-én is, amikor is a miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium növendékei jönnek el hozzánk, Flak Antal csembaló művész és művésztanár vezetésével egy kamarakoncertet, koranyári kamarakoncertet adni. Ez is jellemző, körülbelül 15-16 éve létezik már ez a program, amikor is a tanár úr az aktuális növendékekkel az ő nyár elejé vizsgáljuk előtt egy programot ad számunkra. Nekik is jó, kedves fiataloknak, mert a vizsgálőt éles helyzetben kipróbálhatják munkat egy kamarakoncert keretében, nekünk meg pláne a hallgatóságnak, úgyhogy nagy örömmel fogadjuk őket minden év késő tavaszán, korra nyarán. Ezen túlmenően egyébként a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira 2025-2026-os szezonban is vásároltunk 10 darab bérletet, melyet látássérült egyesületi tagjaink is hozzátartozóik díjmentesen kölcsönözhettek a különböző előadásokra. 2026. januárjában indított el az Egyesület immáron 10. szabadidő sport projektjét, amelyet a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogat majdnem 2 millió forinttal. Egy projektnyitó rendezvényen kezdtünk az Egyesület székházában, amely a program ismeretünk kívül munkaerőpiaci szolgáltatásokról történő tájékoztást is tartalmazott, a legfőképpen részemről és az Egyesület Rehabilitációs Tanácsadó munkatársa részéről. Ezen túlmenően természetesen a sportprogramok, amelyek meghatározók a programban. Többek között elindult januárban már a teke foglalkozás, teke sportnap Kazincbarcikán, folytatódott ugyanez márciusban és áprilisban, már 3 ilyen teke sportnapunk volt, a negyediket a nyár folyamán tervezzük. Szabadidős és sportprojektjeink közé tartozik, a projektünknek a projekt elemei közé tartozik a természetjáró gyalogtúra, amely szintén januárban indult, februárban folytatódott, és áprilisban is. A negyedik valamikor a nyár folyamán szintén be fog következni. Tandemkerékpár túrák is lesznek júliusban és augusztusban. Jóga és gyógytorna foglalkozások az Egyesület székházában zajlanak, már áprilisban elindultak. A reggeli úszás foglalkozások, azok pedig már márciusban elindultak, elkezdődtek a Selyemréti strandon. A projektnek a része egy kulturális séta, úgynevezett kultúra sorozat is, két állomásból álló sorozat, ha mondhatjuk így, ugyanis április 1-én már megtettük azt a programot, megvalósítottuk azt a programot, amelyet a Miskolc belvárosában a Herman Otto Múzeumnak két telephelyén, a Miskolci Galériában, valamint a Színész Múzeumban valósítottunk meg.
1: Rangos elismerést vehetett át a Szuperzum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban a Városnapja alkalmából rendezett díszközgyűlésen. A civilek támogatásáért odaítélt díj után a szervezet már a következő nagy céljára koncentrál. Jelenleg egy saját kis busz beszerzésére gyűjtenek. A járműlét fontosságú az alapítvány működéséhez, hiszen segítségével még több rászoruló családhoz és gyermekhez tudják majd eljuttatni a támogatásokat. A részletekről Bernasconi Bush Katalint, a Szuperszum Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
3: Nagyon szépen köszönöm a Szuperszum csapat és önkéntesei nevében a gratulációkat. Tényleg nagyon jól esett ez az elismerés, mert pont a legjobbkor jött, amikor én ugye megtudtam, hogy valaki titokban felterjesztett minket erre a díjra. Ez egy nagyon fekete pénteki nap volt, és én már a telefont sem akartam felvenni. De valamiért mégis felvettem így péntek késő délután a telefont, és Kovács Zsuzsa a polgármesteri hivatalból, ismerem Zsuzsát nagyon jól, és a csengő, barátságos, nagyon-nagyon-nagyon kedves hangjával árult el nekünk, hogy a felterjesztésre került a Szuperszum Alapítványára a díjra. Először nem is akartam elhinni, de utána ugye tovább haladva az időben tényleg tudatosult bennünk, hogy ezt tényleg megnyerhetjük, és tényleg milyen lehet ez a díj. és amikor a közgyűlés mindenki által igenlő szavazattal elfogadta a szuperszum közhasznú alapítványra való felterjesztést, akkor azért én magamban már nagyon-nagyon-nagyon örültem, de tegnap volt az, amikor ünnepelhettünk is. Úgyhogy én tényleg mindenkinek nagyon köszönöm, mert ez egy olyan díj, amit nem egy lájkgyűjtő poszttal, és kinek van több ismerőse gyűjtéssel és szavazással nyert a szuperszum közhasznú alapítvány, hanem tényleg azért, amit tettünk, amit csinálunk, amiért minden nap küzdünk, és amiben hiszünk minden nap. Ez miattunk és értünk van ez a díj ebben az évben, úgyhogy én minden önkéntesemet piedesztára felteszek, és hálásan köszönöm az idejüket, energiájukat, és azt, amit beletesznek a szuperszom munkájába. A civilekért végzett tevékenységünk az elmúlt egy évben én szerintem nagyon-nagyon-nagyon magasra ívelt, és ezért is küzdünk, ezért az autóért most, amiért most belevágtunk ugye pár hónappal ezelőtt a gyűjtésbe, mert nagyon-nagyon-nagyon széles spektrumban és széles skálán mozog a tevékenységünk, a fogyatékkal élő emberek, fogyatékkal élő gyerekek, az intézmények, kórházak, valamint ugye a gyermekjóléti szolgálat, a meszegyi, a családsegítő szolgálat, ugye, akkor a gyermekek átmeneti otthon, a családok átmeneti otthon, tényleg mindenkivel együtt dolgozva, vidéken és Miskolcon, és ugye teljes Borsod megyében, sőt most már ugye Erdélyben is. Nagyon-nagyon-nagyon sok munkát és sok időt teszünk ebbe a tevékenységbe a Szuperszom Alapítványnál, és látják azt az eredményt, amit elérünk. Úgyhogy én szerintem ez mindannyiunk érdeme, mert mindenki szívvel, lélekkel teszi azt, amit tesz nálunk, és nálunk mindenki önkéntes, tehát nem tudok egy olyan embert mondani, aki ezt fizetségért csinálná, hanem tényleg a szívvel, lélekkel önkéntesként. Idén ugye sok esemény és sok olyan információ, és ugye a díj is benne van ebben, hogy nekünk szükségünk van egy buszra, tehát eljutottunk arra a pontra, amikor már nem tudjuk megoldani a szállítást, a gyűjtést, a cégekhez való eljutást, a cégektől való adomány elhozatalát, mindig bérelni kellett egy buszt, vagy kölcsön kérni, vagy szívességet kérni valakitől, és itt nagyon sokszor az idő egy olyan tényező, amikor nem tudtunk állni, mert fullon volt a raktárunk, vagy éppen üres volt a raktárunk, és el kellett volna menni adományért, ahol vártak volna minket, de az autó hiánya az így nem engedte, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy autó vásárlásába. Pályázatokat sajnos nem nyertünk, úgyhogy eddig mindig negatív válaszokat kaptunk a pályázatainkra. De mindenki, akikkel én beszéltem, azt mondta, hogy nagyon-nagyon sokan támogatnak ebben minket majd, nagyon sokan mellettünk állnak, azok az emberek is, akiket eddig segítettünk, és azok is, akiket eddig nem segítettünk, mert látják a munkánkat, értékelik a munkánkat.

0: Műsorunk végén két könyvbemutatóról számolunk be. Megjelent Csontos László újságíró, író és történész legújabb történelmi regénye, a Szikszó 1588, a Rákóczyak csillaga. A kötet bemutatója alkalmából a szerző egy izgalmas író-olvasó találkozón hívta időutazásra az érdeklődőket a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. A mű a 15 éves háborút megelőző korszak legnagyobb csatáját dolgozza fel, amelyet a törökök bosszú hadjáratként indítottak Szikszó ellen. A támadókat végül Rákóczi Zsigmond, magyar és német egységekből álló serege egy ütközetben legyőzte. A könyv a harci részleteken túl bemutatja a korabeli vadászatokat, bajvívásokat, a végvári költészetet és a török fürdők világát is. Most Csontos Lászlót, a könyv íróját hallják.
1: Ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákóczyak csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a három nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam a kuruc időket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, de hát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet. És akkor fontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni. A többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. De fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például az adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, ugye, hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja, pontosan megcsinálva, ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm olvasgatni vele kapcsolatban, gyűjteni az információkat, és ugye benne van, mert már csak azért is, mert igyekeztem, hogy bemutatni a korszakot, tehát nem csak a csatát bemutatni, meg Szikszót, hanem magát az egész korszakot, a hódoltság idejét, és ugye, mint mondtam, ugye nagyon sok szálon futnak a történetek, hiszen az egész egyébként abból indult, hogy a Szikszó hódoltság, és adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet és nem tudolják meg, akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek? Alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszerrel, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a várpalota ugye, amit még a Mátyás királyféle várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztósni Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár szandzsák béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel, és akkor Székesfehérvár is az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történetben. És akkor ugye van ott ugye különböző még, ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szendrőből jöttek le, Edelény is úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitézek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonai Druget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsőri vitézekkel jött, akkor még Diózsőr nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőrt, hogy ami a uradalom hoz bevételt, az a tiéd, és akkor le tudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonai Druget a szikszói csatába a Diózsőrből, és így benne van a diózsőri vár, és ugye a diózsőri vitézek, és maga a Homonai Drugetnek a tevékenysége, vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor.
0: És még egy könyv. Kis István Fafaragó, a térség ismert alkotója, a táborszervező munka mellett egy könyvet is kiadott a közelmúltban. Drimba Miranda kérdezte az alkotót.
2: Köszöntöm a stúdióban Kis István Fafaragó népi iparművészt. Elsősorban az aldebrői Fafaragó táborok tevékenységéről kérdezném, majd pedig a későbbiekben a nemrégiben kiadott könyvéről is szót fogunk ejteni. Kérem, számoljon be arról, mikor volt a legutóbbi Fafaragó tábor, és milyen újabb művek születtek ezek alkalmával, illetve hogy a mesterei hogyan járultak hozzá ahhoz, hogy még színesebb legyen ez a tábor.
3: Az utolsó Fafaragó táborunk helyek közel pont egy évvel ezelőtt volt. A múlt év június 2-án kezdtük meg a tábort, és egy hétig tartott szokások szerint, hétfőtől vasárnapig működött a tábor. A tavalyi tábor volt a legnagyobb létszámmal működő. A feladathoz mérten 20 fővel dolgoztunk, és elkészült egy, mondhatjuk nyugodtan, hogy monumentális alkotás, az aldebrő felirat, ami 6,5 méter hosszan egy fából készült betűsorozat aldebrő felirattal, amit egy szőlős összekötő fog össze, ami egyrészt stabilizálja is, és fokozza szépségét is. És elkészült egy pad, ami fotópontnak szántunk, hasonló, vagy egészen pontosan ugyanolyan stílusban készült felirattal a pad fölött egy áthidalon, ott van az aldebrő felirat, egy születelő menyecske, és egy születelő öregember, aki a generációkat is összeköti, így a padon keresztül, és oda leülnek, elkészítetnek egy képet, ahol megüzenhetik, hogy aldebrőn voltak.
2: Mi az, ami ihletet ad? Honnan meríti az ötleteit, mielőtt elkezdene egy újabb művet létrehozni?
3: Előre bocsájtom, hogy ezeket nem én hozom létre, hanem az a 10 év alatt 25 mester, akik részt vesztek a munkába. Én általában megszabom az irányokat, és ezeknél alapvetően a falu igényeit próbáljuk megtalálni, megismerni, és az alapján készülnek, vagy a község múltjából merítünk történeteket, vagy pedig a jelenéből, a szőlőművelésből és hasonló témákból.
2: A Fafaragó táboron résztvevő mesterek milyen ötleteket hoznak, hogyan készülnek elő, amikor elkezdenek munkálkodni. Most arra szeretnék kiukadni, hogy van-e megbeszélés, még mielőtt elkezdenének dolgozni, hogyan lyukadnak ki arra a tényre, hogy akkor most mi fog születni.
3: Ezek a tervek jellemzően elkészülnek rögtön az előző tábor után, de gyakorlatilag egy fél évvel hamarabb kész van, mint a tábor indul. Ugye nem titok, június 1-én fog kezdődni a 11. aldebrői tábor, ennek a tervei elkészültek decemberben. Ezt én elküldöm mindenkinek, ezek fejjel közel látványtervek csak, bízva a résztvevő mestereinknek a szaktudásában. Gyakorlatilag ők ezt a saját képükre alakítják ezt a munkát, általában úgy alakulnak a dolgok, hogy hozzáteszik a szaktudásukat, művészi érzéküket, és úgy alakul ki a kép, ami végül is helyel közel visszaadja azokat az érzéseket, amikkel én ezt elkészítettem magát a tervet.
2: Az utóbbi években milyen munkák készültek, illetve hol tekinthetőek meg ezek az alkotások?
3: Ugye jellemzően ezek mind aldebrőn vannak. Most elkészült a 10 évnek az összefoglalása, és akkor nyugodtan számot adhatunk arról, hogy a 10 aldebrői tábor alatt összesen 61 köztéri alkotás született. Ebből egy darabot ajándékoztunk Kál községnek, egyet pedig Egerbe, az iparkamarába, ami a kézműves házuk előtt a érsekkerttel szemben áll a Hadnagy úton. Az évek során sajnos a faromlása miatt egy szobor tönkrement, és így összességében 58 darab köztéri alkotás aldebrőn található meg. A 10 év alatt 3 új teret nyitottunk. Az első ilyen tér volt az aldebrői történelmi emlékpark, ami 3 év alatt készült el, és 21 állomáson mutatja be község történetét, és ez a templomkertben álló park, ez volt az egyik tér. A következő évben megnyitottuk a Szkíta emlékhelyet, ahol a községben talált, a község határában talált Szkíta hercegnőnek a jelenlétére utalva egy emlékhelyet építettünk. Ez a sportút sarkán van, ez már elkülönül, ez a második olyan tér, közösségi tér, ami elkészült. Ott összességében áll egy Szkíta fejedelemasszony szobra, egy Szkíta fejedelem, egy kis kurgánon egy életfa, és három pad Szkíta motivumokkal, ami várja a pihenni vágyókat, vagy csak az egyszerűen a nézelődőket. És ugyanehhez a térhez kapcsolódik a híd, ami összeköti a múltat a jelennel, a játszóteret köti össze fizikálisan a Szkíták terével, amit egy mély árok választott el. A harmadik ilyen tér pedig a szőlőművesek emlékhelye. Ez a Rózsa utca, a temető utca, ez a ótemető, ófalusi temető előtt áll. Ez egy kis dombon, egy mitikus szőlőkaró, egy kopjafa, amire kovácsolt vasból csavarodnak fel a szőlőindák, és a szőlőművesnek négy mozzanata és négy figurája képezi a padot, az emlékhelyet. Van egy szőlőmetsző, egy szőlőkapáló, egy szüretelő és egy borkóstoló vagy borkínáló figura, ami egy komplet kis teret képeznek. Emellé elhelyeztünk szintén a nézelődésre és a pihenésre vágyóknak három padot, ahol a szőlő feldolgozásnak, a szüretnek a három mozzanata van, a szüretelés, a szüreti felvonulás és a szüreti bál.
2: Aldebrő önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a szobrokat könnyen meg lehessen jeleníteni? Mennyire együttműködő az önkormányzat?
3: Mi tulajdonképpen az önkormányzatra együtt dolgozunk. Tehát velük egyeztetjük le először az ötletet, aztán a kivitelezést, az állagmegóvásban pedig mindenképpen ők vesznek részt. Tehát 10 évvel ezelőtt, amikor ezek a táborok elkezdődtek, akkor egy hármas összefogásból indult el a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Heves megyei Népművészeti Egyesület és Aldebrő önkormányzata fogott össze, és akkor még úgy gondoltuk, hogy 3 évre, és hogy elkészítjük a történelmi emlékparkot, de mikor ez kész lett, akkor feltámadt az igény, ezt folytatni kellene. És ez így alakult, hogy a kezdetek után most a 11. tábornál tartunk jelenleg.
2: A folytatásban térjünk ki arra is, hogy nemrégiben megjelent egy műve, Fába faragott jelek címmel. Régóta tervezte már, hogy könyv formájában is megörökíti elképzeléseit?
3: Tulajdonképpen ez a könyv a aldebrői fafaragó táborok krónikája. Annak a 10 évnek a krónikája, ami a tábor eddig eltelt idejét mutatja be. Ezt a könyvet mondhatnám nyugodtan, hogy én csak lejegyeztem, ezt azok a mesterek írták, akik részt vettek a táborban, és azok a szervezetek, akik közreműködtek ennek a működtetésében és létrejöttében. Tehát kezdetekben a Heves megyei Iparkamara, az önkormányzat folyamatosan, és mindig teljes válszélességgel, a Heves megyei Népművészeti Egyesület a mestereink keresztül, és én összefoglaltam ezeket a történeteket. Minden évben megvan említve, minden munkálatok fel vannak jegyezve, bő fotóanyagokkal van illusztrálva a könyv, és minden résztvevő mesternek benne van az életrajza.
2: A könyvében hogyan ábrázolja a szobrait?
3: Mit mondtam, itt nem az én munkáimról van szó, hanem a közösség munkáiról. Helyek közel nagy felbontásban be vannak mutatva az alkotások, meg vannak jegyezve, hogy kik készítették. Fölírtuk azokat a mestereket, összeírtuk, akik valaha részt vettek, a helyi mestereket, akik a munkájukkal segítették a tábor munkáját. A lakatos mestert, akivel vasalatokat készítette nekünk, a helyi asztalos mestereket, akik besegítettek az alapanyagok előkészítésében. A helyszínre szállításban, a felállításban, tehát ez tulajdonképpen egy közösségnek a munkája. Én csak lejegyeztem ezeket a történeteket, és összegyűjtöttem hozzá azokat a fotókat, amikkel ezt lehet illusztrálni.
2: Kik voltak azok a mesteremberek, akiknek a közreműködésével sikerült megalkotni ezt a könyvet?
3: Jellemzően, ugye mondottam, hogy a falubéli mesterek, akik felkarolták ezt a tevékenységet, egy lakatos mester, Macz Péter, és két asztalos mester, akik részt vettek ebben a munkában, Lefler László és Herceg Tamás, és összesen 25 fafaragó volt benne, ezek jellemzően az egyesületnek a tagjai. De amikor olyan nagy feladat adódott, akkor hívtunk külső elismert szakembereket, amikor a szőlőművesek emlékhelyét készítettük, és 4 szobrot kellett megcsinálni egyszerre. Akkor 2 mestert hívtunk. Külső mestert, Erdélyből jött egy szoborfaragó barátunk, és Budapestről egy másik. Ők, akik részt vettek a szobrok faragásában. A másik 2 ugye mi faragtuk az egyesület tagjai. Vagy tavaly, amikor a feliratok készültek, akkor Hajdúságból jöttek barátaink, akik velünk faragtak együtt, és ismét ott volt Erdélyből a fafaragó Sándor Attila. Tehát tulajdonképpen 25 olyan mester vett részt a faragásban, és azért mondom, most a faragásban már a többieket említettük, akik jellemzően az egyesület tagjai, vagy pedig külső meghívott vendégfaragóként vettek részt a munkába.
2: Korábban is jelent már megkiadása az aldebrői alkotótáborokról, vagy a Heves Megyei Népművészeti Egyesületről?
3: Amikor a Heves Megyei Népművészeti Egyesület 40 éves volt, az 2022-ben volt, akkor közösen az egyesület volt elnökeivel megírtuk az egyesület történetét. Számadás címen ez 4 évvel ezelőtt jelent meg ez a könyv, de ezt közösen jegyeztük. Ez az, amit a fába faragott jelek, az, amit egyedül állítottam és írtam meg.
2: Fába faragott jelek, gyakorlatilag egy könyvet megalkotni, az ugyanúgy egy nagyon nagy volumenű munka, mint egy fát megfaragni. Mégis milyen érzés most, hogy így a kezében tarthatja a saját művét?
3: Nagy öröm volt mindenképpen, amikor a nyomdából kijött, és először kézbe fogtam, hiszen ez egy 162 oldalas könyvecske, rendkívül sok fotóval, és hát konkrét adatokkal, minden évről feljegyezve a történéseket. De a legfontosabb talán a könyvnek a motto, és szabad ezt akkor felolvasom. Az aldebrői fafaragó táborok 10 év alatt 61 alkotás született, 25 mester keze nyomán. Ezek az alkotások nem csupán formák, hanem jelek, amelyek egy egész falut díszítenek és közösséget teremtenek, és az emberi kéz csodáját hirdetik.
2: Ez egy nagyon szép idézet volt. Ha most felkeltettük valakinek az érdeklődését, hol lehet beszerezni ezeket a könyveket?
3: Ebből a könyvből a Heves Megyei Népművészeti Egyesületnél lehet, vagy az aldebrői önkormányzatnál hozzájutni. A könyvnek a kiadója az a Heves Megyei Népművészeti Egyesület volt, a megjelenését azt pedig a Csóri Sándor Alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatta. De hát, ha valakinek szüksége van rá, tehát vagy az egyesületnél, vagy az önkormányzatnál tudja beszerezni ezeket.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bértasi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliumának 3. fejezetének 16. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Kispap koromban egri papnövendékként a Szentírás magyarázat órákon nagyon megragadott az, ahogyan főtisztelendő dr. Kocsis Imre, biblikus professzor úr Szent János evangéliumában Jézus Krisztus személyét és megváltói művét bemutatta. Különösen a kereszt királyi útjáról tudott Imre atya lebirincselő erővel, nagy tudással, imádságos lélekkel, Jézussal egészen azonosulva beszélni, úgy, hogy ezt nem lehetett nem örömmel és lelkesedéssel hallgatni. Előadásaiban Kocsis professzor úr nagyszerűen mutatott rá arra, hogy a János evangéliumban a mester, a rabbi, ahogyan Nikodémus, a farizeusi vallási párthoz tartozó írástudók egyike is megszólította, nem csupán feltámadását követően mutatkozik be megdicsőülten, hanem már akkor is, amikor a passiója, a kínszenvedése, gyötrelmei elkezdődnek, megszületik a halálos ítélet, melynek nyomán keresztre szegezetten, mintegy az egész világ fölé magasodik. Jézus ugyancsak Szent János evangéliumában, a 12. fejezet 32. versében bensőségesen, ugyanakkor magával ragadó módon fogalmazza ezt meg. Én meg, ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok. A gyönyörű Krisztus dicsőítő himnusz a Filippiekhez írt levél 2. fejezet 6. és 11. verse közötti szakasz részeként ugyancsak erről a fölemelésről, fölmagasztalásról olvashatunk. A 8. és 9. versekben Krisztus engedelmes lett értünk mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek. Miért van Jézus felemeltetésének és kereszt halálának ilyen ereje? Tisztelt rádióhallgatók! Éppen erre a minnyájunk életét alapvetően meghatározó kérdésre válaszol jelen elmélkedésünk mondata Szent János evangéliumának 3. fejezet 16. verse. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az egész Szentírás összefoglalását és a kereszténység lényegét ragyogtatja föl mindenki számára ez a kijelentés. Úgy szerette Isten a világot. Az eredeti görög szövegből kiderül, hogy itt nem befejezett múltról van szó, nem arról, hogy egyszer valamikor volt egy olyan időszaka a világnak, amikor Isten szerette. Most azonban már változott a helyzet, már nem szereti. Sokkal inkább úgy kell értelmeznünk e szavakat, hogy itt egy régen elkezdődött folyamatot, egy isteni, szeretett cselekvést tár elénk az evangélista, ami azóta is tart. Isten most is ugyanúgy, vagyis ami emberi értelmünk és véges mi voltunk számára, felfoghatatlanul szereti a világot, mint akkor, amikor Jézus ezt ünnepélyesen kinyilatkoztatta, kijelentette. Talán túlságosan hozzászoktunk már ehhez a mondathoz. Pedig nincs érthetetlenebb csoda, mint az, hogy Isten szereti ezt a világot. Egy ideje, néhány hónap óta, imádságok és elcsendesedések idején, de az emberek között járva, és akár zajosabb események közepette is, sokszor váratlanul meglep és ámulatba ejt
A gondolat, hogy az atya a végtelenül szeretett fiát adta oda értünk, porszem, gyarló, a bűneinkbe folyton visszaeső emberekért. A teremtő, a fölséges, a hatalmas, a mennyben lakó hagyta, hogy mi földhöz ragadt gőgös és önző

létrejötte eredete. Minden esetre a Szent Háromság, azaz öröktől meglévő csodálatos felülről való élet, mennyei lét, szeretet áramkör, mely minden itt a földön lévő jóságnak és közösségnek a forrása. Talán a legjellemzőbb és a legfontosabb példa is erre a család. A családban a Szent Háromság vetületének kell megnyilvánulnia. Az Atya a Szent Háromság közösségében végtelenül szereti a Fiút, és ez a szeretet a Szent Lélekben nyilvánul meg. És ti, vérszerinti családok, édesapák és édesanyák, igazán, teljes odaadással, hűségesen szeretitek egymást a gyengéitekkel, sőt, a bűneitekkel együtt is? Imádkoztok-e rendszeresen a Jóistenhez, a Szent Háromsághoz? Isten és egymás az embertársaitok iránti szeretetetek jó például szolgál-e gyermekeitek számára? Ott van-e bennük a ti hitetek, jóságotok és minden nehézség és szenvedés közepette a kitartásotok és a hűségetek?

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Tizenegy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az emberi jogok tiszteletben tartására szólítva fel, humanitárius segítséget sürgetett a gázai övezetben élők számára 14. Leó pápa Castel Gandolfóban. A Szentatya szokása szerint a tegnapot a Rómához közeli pápai rezidenciáján töltötte, ahonnan távozva a palota előtti utcán röviden megállt nyilatkozni a ráváró újságíróknak. Újabb felhívásra van szükség mindenki emberi jogainak tiszteletben tartására, jelentette ki a pápa. Sajnálatát fejezte ki, amiért a gázai néphez még nem érkezett humanitárius segítség, ami szerinte tiltakozást, nehézséget okoz, és gátolja azok akcióját, akik részt vettek a flottillában. 14. Leó a gázai övezet területét megközelíteni akaró nemzetközi aktivistákra utalt, akiknek hajói már többször megpróbálták áttörni az izraeli tengeri blokádot. Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot ma az országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény 16. módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is. A képviselők lefolytatják tehát az alaptörvény módosításának vitáját. A Tiszapárti mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozna a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Szintén ez a két képviselő nyújtotta be az egyes tisztességtelen

0: nem fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi. Felmentette Hajdú Jánost a terrorelhárítási központ főigazgatói pozíciójából a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Költségvetési biztos kap a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, tudatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt mondta, az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága nem fogadta el az NMHH 2025. évi zárszámadását és beszámolóját. A tárcavezető szerint a cél az, hogy a közmédia tisztességesen, kiegyensúlyozottan működjön, és ne csak a médiatörvény, hanem a költségvetési fegyelem maradéktalan betartására is törekedjen. Nem változtatott tegnap az alapkamat 6,25%-os szintjén a monetáris tanács, a döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály egybank elnök indoklásában kiemelte, az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják, a magas energiárak és a fejlett piacok kötvénypiaci folyamatai óvatosságra adnak okot, ugyanakkor az erősebb forint és az árkorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli a pénzromlás ütemét. Elvesztette a horvát állam ellen indított választott bírósági perét a MOL. A Magyar Olajtársaság így nem kapja meg a követelt, több 10 millió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is. A döntés értelmében a MOL-nak egyetlen euró sem jár, ehelyett neki kell kifizetni a 775 ezer eurós eljárási és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az EMIG, amely a vasúti közlekedésben valós idejű információkat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után lekapcsoltatta a rendszert. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette be az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kuszik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 ezer jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezeren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongói számára, az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatói számára pedig az MTK sportparkban. Csak repülővel 250 000 jönnek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes terminálját is. Végül az időjárásról, ma nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és főként északkeleten záporok, zivatarok is kialakulhatnak, sokfelé lesz élénk erős a szél, a csúcshőmérséklet 31-32 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
2: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon, A 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@unikotoyel-eszterhazy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
1: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Pantal Gábort, régi kedves ismerősünket, a Szent István Rádió hullámhosszán, aki ezúttal a szakmasztár verseny turizmus vendéglátás szakcsoportjának szakértője. A szakmasztár versenyről, idei 2026-os sikereiről beszélgetünk, nem véletlenül, hiszen Borstalba-Új-Zemplénvár megye büszke lehet, hármas apropóból is három diák szerepelt sikeresen az idei szakmasztár versenyen. Mi is ennek a verseny? Röviden a története. Arra kérem elsőként Vantal Gábort, hogy ismertesse velünk.
2: Igyekszem röviden, jó napot kívánok én is a hallgatóknak. Ez a szakmasztár valóban a szakmai munkáknak a versenye. Igazán szakmacsoportokon belül különböző szakmákban versenyeznek a fiatalok az egész országból. Döntően 50-60 szakma az, amely érintett különböző szakmacsoportokban, mint azt már említettem, és ennek egyik szakmacsoportja a turizmus vendéglátás, amely a cukrászokat, szakácsokat, pincéreket, valamint ezek szaktechnikusait is érinti. Tehát ezt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezi évről évre a verseny ezekben a szakmákban, és három lépcsős a tevékenység. Legelőször van egy interaktív szakmai számításokkal és más egyéb feladatokkal teletűzdelt írásbeli feladat, amit meg kell oldaniuk a versenyzőknek, hangsúlyozom, interaktív módon, tehát számítógép előtt. Ezt követően a pontszámok alapján előválogatóra hívják az ott jól szereplő diákokat. Az előválogatón már gyakorlati feladatokat kell megoldaniuk, ahol a gyakorlati feladatok elvégzését követően öt versenyzőt választ ki a szakmai zsűri arra, hogy a Hungexpo területén megrendezésre kerülő döntőn bebizonyítsák, hogy ki a legjobb az országban, vagy kik azok, akik a legjobbak az országban.
1: Úgy kell elképzelnünk, hogy 5 diák kerül be cukrász, 5 diák szakács, és 5 diák vendéglátás értékesítő területen, a Hungexpo területén, és ott megmérettetnek egymással. Így kell elképzelnünk?
2: Igen. Tehát ez már a végső döntő, ahol ezek nem csak ebben a három szakmában, hanem minden érintett szakmában, tehát 50 akárhány szakmában 5 versenyző versenyez a legjobb címért.
1: Szakmai zsűri előtt.
2: Így van, az ország kiválóan neves szakmai szakemberiből összeállított zsűri tagokból álló zsűri előtt kell igen számot adniuk a tudásukról.
1: És ott a döntő napján meg is születik a végeredmény.
2: Igen, a döntő napján megszületik a végeredmény, azonban a verseny egy eredményhirdetése az akkor nem történik meg, az később történik meg. Egy záró ünnepség kapcsán, ahol kulturális műsor az ország vezetői adják át a díjakat, illetve a kamarának a képviselői.
1: Azt említettem, hogy hármas siker született az idei 2026-os esztendőben. Elsőként hallgassuk meg a telefonvonal túlsó végén várakozó szakoktatót és sikert elért diákját, akik nem tudnak itt lenni, jelen lenni körünkben, de telefonon rendelkezésünkre állnak. Velük beszélgetek elsőként. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Márkus Juhász Orsolya, pincér szakoktatót, aki az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Technikum és Szakképzőiskola Kollégium pincér szakoktatója. Kedves hölgyem, először is gratulációval kezdem, hiszen a szakmasztár versenyen a közelmúltban az ön egyik diákja sikeresen szerepelt. Szívből gratulálok az elért eredményhez.
3: Nagyon szépen köszönöm, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, hát nagyon szépen köszönjük az elismerést, nagyon nagy dicsőség az iskoláknak, és ugye hát természetesen nekem is. És örülök neki, hogy volt egy ilyen tanuló, akivel idáig sikerült eljutnom.
1: Mit is jelent egészen pontosan ez a verseny? Hogyan készültek erre a megmérettetésre?
3: Hát első körben nem is én, hanem egy másik kolléganő, Vojtilla Ellenlunóra, ő készítette fel a tanulónkat, ez a gazdasági számítások is ugye ez az első elődöntő részében. Majd amikor ezt tudatosul bennünk, hogy sikeresen megugrotta ezt az akadályt a Lili, utána került hozzám teljes egészében, bár nem új szerepkörben, mert ugye én vagyok az osztályfőnöke, és ez alatt a 3 év alatt is, amikor együtt dolgoztunk, tehát én voltam a szakoktatója végig, de kicsit intenzívebben próbáltunk készülni, ugye megkaptuk és az elődöntőre, hogy milyen követelményekkel és mivel kell ugye tovább mennünk. Igyekeztünk egy héten többször is találkozni, és ugye ennek megfelelően felkészülni. Amikor megértesítettek róla, hogy sikerült az elődöntőben is, ugye ott 9 tanuló jutott tovább, ebbe a 9 tanulóba belekerült, ott is megkapta vagy elérte ugye azt az eredményt, ami a továbbjutáshoz az első 5, tehát a döntőben első 5 tanulóhoz eredmény szükséges volt, onnantól még megint egy újabb hajrá, egy új levegővétel, és akkor az ottani követelményeknek próbáltunk, vagy előírásoknak próbáltunk célirányosan készülni.
1: Mondjuk el még egyszer, hogy ki is a sikereket és a sikeres eredményt elért diák, és milyen eredménnyel végzett?
3: Marsi Nikolett-Lévőnek hívják, és a szakmasztár versenyen 3. helyezést ért el.
1: És végül csak néhány mondatban kérem szépen, ismertesse a kedves hallgatókkal, milyen kritériumoknak, milyen feladatoknak kell megfelelnie ahhoz a diáknak, hogy ilyen sikert tudjon elérni.
3: Én elsődlegesen azt mondanám, hogy a szakmájában elhivatottnak kell lennie, és mindenképpen egy olyan tudással kell rendelkeznie, mint a felszolgálás, mint egy tízteríték elkészítésénél, illetve pincérmunka vendégasztalnál, ami még ugye az oktatási rendszerünknek a KKK, ez a képzés és követelményen túlmutat. Meg voltak is ilyen jellegű feladatai, amit a vízűs tanulóink nem feltétlenül csinálnak meg minden egyes gyakorlaton, hanem ezen felül még plusz információval kellett természetesen rendelkeznie, és plusz tudásanyaggal kellett hozzátennünk.
2: Tegyük hozzá azt is, hogy elméleti és gyakorlati tudásanyagra is szükség volt.
1: Tehát mind az elmélet, mind pedig a gyakorlatban sikeresen kellett szerepelni az elmélet és a gyakorlati feladatokban. Mit jelent az önök számára ez a siker az iskolának, önnek, a felkészítő tanának és nem utolsó sorban a diáknak? Milyen, hát mondhatom úgy, hogy előnyökkel jár majd ez a további szakmai életét tekintve?
3: Hát szerintem hatalmas nagy elismerés az iskolának, és én is. Tehát mérhetetlen büszke vagyok rá, hogy elértünk egy tanulóval, vagyis hogy eljuthattunk egy ilyen neves eseményre, és az országos versenyen megmutathattuk, hogy igen, a mi iskolák is képes, és vannak itt nálunk is olyan tanulók, akik tudják és meg tudják csinálni ezeket a követelményeket. Lili most már szerintem mosolygós és nagyon boldog, még a mai napig is rendszeresen bejár hozzánk gyakorlatra, úgyhogy én mérhetetlenül büszke vagyok rá, hogy ennyire tényleg elhivatott, ezt nyugodtan kijelenthetem, és mint tőle megtudtam, tehát neki már megajánlott munkahelye van, és neki már biztos munkahelye, tehát meg fogja kapni a bizonyítványát ugye hamarosan, és utána ugye ő már megkapja mint a szakmai, mint az iskolai bizonyítványát, de ő már ezzel a bizonyítványon tudja, hogy már úgy fog menni, hogy biztos beállása van, és a vendéglátásban fog elhelyezkedni.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Márkus Juhász Orsolyának, az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Technikum és Szakképzőiskola Kollégium pincér szakoktatójának. Még egyszer szeretettel gratulálok önnek, mint felkészítő tanárnak az elért eredményhez.
3: Nagyon szépen köszönöm, és akkor átadhatom Lilinek.
1: Így van, mert hogy Marsi Nikolett Lilit szeretettel köszöntöm akkor majd a telefonvonal túlsó végén.
4: Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Szervusz, kedves Lili, szívből gratulálok neked az elért
4: köszönöm
1: eredményhez.
4: Szépen.
1: Most hogyan is készültél erre a versenyre, erre a megmérettetésre?
4: Osztályfőnökömmel készültünk leginkább. Az elődöntőre készített fel Vojtila Eleonóra tanárnő, de leginkább a számítási feladatokban, osztályfőnökkel pedig a gyakorlati részét.
1: Mi volt a kedvenced, ha fogalmazhatok így, és ha lehet választani, az elméleti vagy a gyakorlati feladatok? Melyek
4: gyakorlati
1: voltak a kedvenceid? Hogyan emlékszel vissza a döntő napjára, milyen emlékeket őrzel azzal a varázslatos és emlékezetes nappal kapcsolatosan?
4: A döntő elődöntőben ott kellett menükártyát írni, díszasztalt teríteni, koktél készíteni és portfóliómat prezentálni, és idegen nyelven felszolgálni.
1: Igen, ezt ilyen könnyű elmondani, de egyáltalán nem olyan könnyű megvalósítani, és neked, hála jó Istennek, sikerült. A versenytársak közt is szó szerint hely tudtál állni. Mit lehet már tudnunk, említette tanárnő, hogy már biztos a elhelyezkedésed a legfontosabb, hogy látod a célt, hol folytatod tovább a szakmai életedet?
4: Rudabányán van egy hely, ahol már felajánlották, hogy ha elballagtam, utána szeretnének szerződést írni velem.
1: Azt hiszem, hogy ennél jobb hír nincs, és szívből gratulálok neked az elért eredményhez.
4: Köszönöm szépen.
1: És köszönöm szépen a beszélgetést Marsi Nikolett Lilinek. További életedhez és szakmai munkádhoz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom. Viszont hallásra.
4: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Cserei Lászlóné Piroskát, a Miskolci Szakképzési Centrum, Szent Pál István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképzőiskola szakács szakoktatóját. Nos, hogyan is készültek önök diákjával, versenyzőjével együtt erre az idei megmérettetésre?
1: Hát, amint Gábor is említette már, hogy egy többkörös versenyről beszélünk, ahol a gyerekek első körbe lexikális tudásuknak adtak számot, hiszen egy interaktív verseny volt, ahol kiválasztották a gyerekek tudása alapján, hogy kik jutnak be. Itt tizedi század pontok döntöttek, hogy ki jutott be az elődöntőbe.
0: Akkor szoros volt a verseny.
1: Igen, szoros volt a verseny, hiszen Vivian is 94 ponttal jutott be a 100-ból, úgyhogy mögöttük már tényleg tized század pontok döntöttek ahhoz, hogy kik kerülnek még be, és ő második helyen került be az elődöntőbe.
0: Mit is lehet tudnunk a diákjáról, ki ő, és hanyadéves tanuló itt a Miskolci Szent Pál István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikumban és Szakiskolában.
1: Varga Vivienről beszélgettünk, aki érettségi utáni képzésben vett részt, 2 éves képzésben. Nagyon nagy szeretettel, nagyon nagy alázattal és tisztelettel végezte ezt a nem könnyűnek mondható versenyt, mert amikor megtudtuk, ugye, hogy bejutunk az elődöntőbe, akkor az idő hiánya is kicsit volt, és nagyon sok munkát fektettünk bele abba, hogy további sikereket tudjon elérni.
0: Hogyan lehet felkészülni egy ilyen versenyre? A kedves hallgatókat mindig az érdekességek, a különlegességek és a kulisszatitkok érdeklik elsősorban. Legyen olyan kedves, néhány feladatot említsünk meg a verseny feladatok közül.
1: Hát az elődöntőbe való bejutáshoz első körben portfóliót kellett készíteni a gyerekeknek, majd a szakács szakmában 2 nyersanyagkosarat kaptunk meg, amiből 2 darab menüt kellett, tehát 2x2 darab menüt kellett elküldeni a versenybizottság számára. Ezután, amikor ők ezt elfogadták és jónak találták, akkor visszajeleztek, hogy melyik menüt fogja majd a Vivian elkészíteni az elődöntőbe, és annak alapján tudtunk készülni.
0: Menü, ez azt jelenti, hogy előétel, leves, főétel és desszert, így kell elképzelnünk?
1: Igen. 4 fogásos menüt kellett elkészíteniük, tehát volt ebbe előétel, leves, főétel és desszert, ami ott derült ki a helyszínen, az iskolába, hogy melyik ételt fogják elkészíteni.
0: Ezek az ételek különleges ételek, vagy jól megszokott, sokak által ismert magyar tájjellegű ételek?
1: Igen, ahogy mondja, ebben most voltak különleges élelmiszerek is, de voltak benne hagyományos követő élelmiszerek, mint a máj például, vagy a vad, tehát ragaszkodott a zsűribizottság ezekhez, és a versenyzőket is elég jók és kritériumokkal leállította ezáltal.
0: Egy versenyre mindig sok-sok gyakorlással lehet felkészülni. Ez esetben az önök esetében hogyan kell ezt elképzelnünk? Többször elkészíti a versenyző azt a bizonyos ételt? Többször megkóstolja?
1: Az idő az nem volt túl kegyes hozzánk. Az elődöntőtől a döntőig 1,5 hetünk sem volt a felkészülésre, és a döntőbe pedig 5 darab 4 fogásos menüből választottak számunkra. Tehát ezt az 5 darab 4 fogásos menüt tudtuk gyakorolni, mondhatom csak egyszer tudtuk legyakorolni, tehát ez meg volt adva, hogy miket kell elkészítenünk, illetve a 2. nap pedig kellett készülnünk egy előételre és egy tányér desszertre. Itt is meg voltak adva, hogy kötelezően felhasználandó alapanyagok mik vannak, és még volt választható alapanyagok hozzá. Tehát időhiányában így túl sok felkészülési időnk nem volt, de úgy látom, azért nagyon jól megugrottuk mindketten, hiszen Vivi tényleg izgalmakat levonva, nagyon alázatosan, nagyon szerényen, de mindig pozitívan állt hozzá, és mindig alaposan felkészült és figyelte, amire tanítottam.
0: A szakmai tudás mellett az egyik legfontosabb az alázat, a szakmai alázat, ezt nem győzzük elégszer elmondani, és nem lehet elégszer ismételni. Ahhoz képest, hogy milyen kevés idő állt az önök rendelkezésére, hát nagyon szép eredményt értek el. Ismételjük el még egyszer, milyen eredményt is?
1: Tehát a szakma kiváló tanuló versenynek első helyezését ért el a szakács szakmában.
0: Szívből gratulálok ehhez az eredményhez, nagyon neki is, köszönöm. És önnek is. És ha már Varga Vivient említettük, akkor a folytatásban, bár nem tud jelen lenni itt most körünkben, telefonon kapcsoljuk őt, és néhány percben őt is kérdezem a versennyel kapcsolatos élményeiről. A telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Varga Vivien szakácsot. Először is szívből gratulálok neked az elért eredményedhez.
2: Köszönöm szépen, jó napot kívánok!
0: Hogyan is készültél erre az idei szakmasztár versenyre?
2: Hát először is hatalmas izgatottság volt bennem, hogy eleve, hogy bekerültem a elődöntőbe. Piroska nénivel, a felkészítő tanárommal nagyon sokat gyakoroltunk, és készültünk erre a versenyre. Az elődöntőbe, mikor bekerültem, nagyon jó volt, és izgatott voltam, és intenzív volt, és nagyon örültem, hogy utána tovább jutottam még a országos döntőbe is.
0: A feladatok között volt-e könnyű, és volt-e nehéz feladat? Hogyan emlékszel vissza?
2: Persze voltak könnyebbek is, meg találkoztam vele, de még nem próbáltam ki, így sokat is tanultam. Például a elődöntőben volt egy lassan sült tarja, ott oda kellett figyelnem a apró részletekre, mint például az ízekre, vagy pedig az időzítésre is, de megoldottam.
0: És mit éreztél akkor, amikor megszületett a végeredmény, hiszen első helyezettnek lenni egy ilyen versenyen nem akármilyen eredmény?
2: Hát először is, mikor a színpadra léptem, izgatottság volt bennem, valamint egy kis félelem is, de miután már felértem, egyre jobban magamra találtam, és amikor megtudtam, hogy első helyezett lettem, az hát egyszerűen elképesztő érzés volt, és alig hittem el, de nagyon-nagyon örültem neki, mert megérte a sok fáradalom és a sok munka.
0: Már csak azért is, hiszen szakmai előremeneteletekben sokat jelent az, hogyha sikeresen szerepeltek egy ilyen versenyen. A te személyes életedben mit is jelent ez az eredmény?
2: Hát úgy gondolom, hogy nem csak szakmailag adott ez rengeteget nekem, hanem emberileg is sokat fejlődtem. Például a stresszkezelésem is nagyon sokat fejlődött a verseny miatt, hogy bejutottam ide, és hál' Istennek a családom is, meg mindenki támogatott.
0: Lesz már biztos munkahelyed az eredménynek köszönhetően?
2: Igen, itt a lakhelyem a Mezőcsáton már elkezdtem dolgozni.
0: Köszönöm szépen Varga Vivien szakácsnak a beszélgetést, és még egyszer szívből gratulálok neked az elért eredményhez.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Tóth Krisztinához, cukrász szakoktatóhoz fordulok. Legyen olyan kedves, ön is ismertesse szakoktatóként, hogy melyik diákjával és milyen eredményt is értek el ezen a bizonyos szakmasztár versenyen.
3: Jó napot kívánok! Én a Jakab Dorinával értem el a negyedik helyezést. Ő egy 2 éves cukrászképzésen tanult nálunk, érettségi utáni képzésben. Ők már tudatosan jönnek, és szeretnék ezt a szakmát, kimondottan ezért választották, mert nagyon szeretnék ezt a szakmát megtanulni, úgyhogy óriási nagy szerencsém volt vele.
0: Önök hogyan készültek a versenyre?
3: Nehezen, voltak azért kihívások. Ugye itt ebben a régióban azok a nyersanyagok beszerzése, alapanyagok, megtalálása, földelése azért elég nehézkes volt, de úgy gondolom, hogy sikerült megugrani ezt a leszet is, és aztán beszereztünk mindent, és próbáltunk gyakorolni.
0: Mi volt a feladat cukrászként? Milyen édességet kellett idén készíteni, vagy édességeket?
3: Édességeket kellett készíteni. Nálunk a döntőben már csak egy nyersanyaglista van, amelyből ugye meg volt határozva, hogy 3 darab desszertet, amelyből krémsajtot kellett használni az egyikbe, a másikba szabadon választható volt, és volt egy 3. desszertünk, ott viszont a málnát kellett felhasználnunk kötelező elemként, és bármit készíthettünk belőle, illetve a cirkusz téma volt megjelölve, és ennek megfelelően valamilyen dísztortát kellett készíteni.
0: A telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Jakab Dorina cukrászt. Először szívből gratulálok neked az elért eredményedhez, melyet a szakmasztár versenyen értél el.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Most hogyan készültél felkészítő tanároddal együtt erre a versenyre?
2: Minden nap, hétköznaponta újból és újból ugye megsütöttünk minden terméket, időre átvettük, úgyhogy lehetőleg részletesebben mindent megcsináltunk.
0: És ha jók az értesüléseim, akkor a szakmai, lexikális tudásod neked kimagaslóan jól sikerült, 100%-on teljesítettél ebben a feladatban. Szívből gratulálok neked.
2: Igen, köszönöm szépen.
0: Hogyan készültél erre a feladatra, hiszen ez az első lépcsőfok a versenyen való elindulásban?
2: Hát a szakmai rész, hál' Istennek, könnyebb volt, mert ott órán, ha figyel az ember, akkor ezt meg is tanulja. Gyakorlatban a számításokat gyakoroltam inkább többet otthon.
0: A feladatok között volt kedvenc feladatod, és volt nehéz feladat is?
2: Számomra a torta burkolás volt nehezebb, mert abban kevesebb gyakorlatom volt, de kevés idő alatt kihoztam magamból a maximumot, úgyhogy azt is megoldottam, hál' Istennek.
0: Sokat gyakoroltál? Sokat gyakoroltatok?
2: Igen, igen. Egy hónapot, vagy két hónapot. Folyamatosan minden nap.
0: Célod is volt, hogy ezen a szakmosztárversenyen elindulj és megmérettesd magad?
2: Igen, nagyon szerettem volna indulni, és hát sikerült is, hál' Istennek.
0: Miért volt célod?
2: Szerettem volna szakmailag fejlődni, és kipróbálni magam éles helyzetben, hogy mire vagyok képes.
0: És ez sikerült is.
2: Igen, sikerült.
0: A versenyen való sikeres részvételnek köszönhetően munkahely lehetőség már körvonalazódik a szakmai életedben?
2: Igen, igen. Most az új állás, ahol dolgozom, pont a verseny miatt segített ugye bejutni. Ez nagyot lökötte a zenéletrajzonom.
0: Szívből gratulálok neked, és köszönöm szépen a beszélgetést Jakab Dorina cukrásznak.
2: Nagyon köszönöm.
0: És büszke lehet Borsodaba Új-Zemplén vármegye az idei szakmosztárverseny döntőseire, egészen pontosan Varga Vivienre, aki szakácsként első helyezést, Marsi Nikolett Lilire, aki vendégtéri szakemberként harmadik helyezést, és Jakab Dorinára, aki cukrászként negyedik helyezést ért el ebben a megmérettetésben. Szívből gratulálunk az elért eredményekhez. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
4: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szent Atya fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportját. A gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. Főszerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában.

0: Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szentatya pünkösd vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása után köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Arra szólított, hogy imádkozzunk a növekvő kínai keresztény közösségért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, libanoni és közel-keleti testvéreinkért, akik a háborútól szenvednek.
1: Ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
0: Május 25-én tartottuk a kínai egyházért való imanapot, a boldogságos Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus emléknapján, aki nagy tiszteletnek örvend Shanghaiban, a Sesánik egyhelyen. Csatlakozzunk a kínai katolikusok imáihoz, mely jelzi irántuk való szeretetünket és az ő közösségüket az egyetemes egyházzal és Péter utódával. A mennyek királynője közbenjárása esdje ki a növekvő kínai közösségnek az egység kegyelmét, és adja meg mindenkinek az erőt ahhoz, hogy tanúskodjon az evangéliumról a hétköznapi fáradalmak közepette, hogy a remény és a béke magva lehessen.
1: Invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina.
0: A Szentatya örök békességért fohászkodik azok számára, akik az elmúlt napokban Észak-Kínában bekövetkezett bányarobbanás áldozatai lettek.
1: A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
0: Szűz Máriára, a keresztények segítségére bízzuk a keresztény közösségeket is, akik a Szentföldön, Libanonban és az egész Közel-Keleten szenvednek a háború miatt. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkező zarándokokat. Külön üdvözölte a Lengyelországból érkezett fogyatékkal élők csoportját, valamint a belgiumi Kelmisből indult kerékpáros zarándoklat résztvevőit, akiknek gratulált teljesítményükhöz.
2: Leó pápa, a gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. 14. Leó hétfőn fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait, amely május 25-én Rómában részt vett a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szentatya a magány világjárványát említette a születési arány csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad. A pápa arra buzdított, hogy kerüljük az ellentmondásos, látszólag családbarát, de valójában diszkriminatív, az abortuszt dicsőítő politikákat.
3: Your focus on the continent's demographic question is certainly timely, for this issue signifies an urgent challenge with practical implications.
2: A demográfiai kérdés sürgető kihívás, döntő útkereszteződés Európa számára, amelyet a magány világjárványa sújt, és amely veszélyezteti jövőjét. Egy olyan Európának, amely ellentmondásos, látszólag családbarát és az anyaságot diszkrimináló, az abortuszt, mint jogot, magasztaló politikákat alkalmaz, változtathatatlan elvekre van szüksége, hogy válaszoljon a korunk férfiait és nőit sújtó válságokra. Ezt hangsúlyozta 14. Leó május 25-én hétfőn délelőtt angol nyelven elmondott beszédében, amikor a Vatikánban fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait. Az audienciára abból az alkalomból került sor, hogy hétfőn délután rendezték meg az Európai Parlament római kapcsolattartó irodájában a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferenciát. A résztvevők között volt Eugenia Rocella, a családügyekért, a születési arányért és az esélyegyenlőségért felelős olasz miniszter, Dubravka Suica, az Európai Bizottság demográfiáért felelős földközi-tengeri biztosa, Antonella Sberna, az Európai Parlament alelnöke, Gudrun Kugler, az EBSZ demográfiai változásokért felelős különleges képviselője, valamint a demográfiai közös munkacsoport három társelnöke az Európai Parlament különböző képviselőcsoportjaiból. Az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának közel 30 képviselőből álló küldöttsége is részt vett a tanácskozáson, akik különböző politikai csoportokat és országokat képviselnek, továbbá a családdal, születési arányjal és demográfiai kérdésekkel foglalkozó non-profit szervezetek képviselői.
3: The demographic challenge stands as a crucial juncture for the anthropological, social and economic future of Europe.
2: Leo pápa nagyon is tudatában van, hogy egy sürgető kihívással nézünk szembe, amelynek konkrét következményei vannak emberek milliói számára. Tudatában van annak, hogy Európát régóta öreg kontinensnek tekintik, ahogy Ferenc pápa évekkel ezelőtt hangsúlyozta. Leo pápa leszögezte, hogy a gyermekek a jövő, és rámutatott, hogy átfogó és fenntartható fejlődésre van szükség, amelyet a nemzedékek közötti szolidaritás hiánya akadályoz. Emlékeztetett arra, hogy a világjárvány milyen befolyásolta a születési arányt, magányt és gátlásokat teremtve. Majd hozzátette, sajnos ehhez a szolidaritáshoz a nemzedékek közötti egyensúlyra van szükség, amely jelenleg hiányzik Európában. A drasztikus sterilitást Leo pápa szerint Európa alapítói keresztény inspirációjának elutasítása is súlyosbította. Túl sokaktól megtagadták a születés jogát, hívta fel a figyelmet beszédében, ismét elődjét idézve. Majd rávilágított bizonyos politikák kétértelműségére. Nem ritkán találkozunk ellentmondásos kijelentésekkel az állítólagosan családpárti politikák részéről, amelyek egyszerre hirdetik az anyasággal szembeni diszkriminációt, magasztalják az abortuszt, mint jogot, és aláássák a családalapítás vágyának alapjait. Szerencsére ma is vannak itt velünk néhányan, akik csodálatos kivételt jelentenek, utalva az audiencián megjelent fiatal gyermekes házaspárokra.
3: National and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
2: Leo pápa megerősítette reményét, hogy nem csak intézményi szinten, hanem a civil társadalom bevonásával is párbeszédre kerülhet sor. Elkötelezettségetek tagjaitok sokszínűségének köszönhetően alapvető szerepet játszhat, és ideális fórumot jelent ahhoz, hogy innovatív ötletek szülessenek, amelyekre Európának és a világnak kétségbe esetten szüksége van. Ennek a párbeszédnek nem csak a különböző európai intézményeket és kormányokat kell bevonnia, hanem a civil társadalom teljes spektrumát is, amelynek a keresztények szerves részét képezik. Megbeszéléseiteknek az is a feladatuk, hogy előmozdítsák a családok közös felelősségét és aktív szerepét a társadalmi, politikai és kulturális életben, hangsúlyozta Leo pápa. Szent II. János Pál 1981-ben kiadott Familiaris Consortio, családi közösség című apostoli buzdítására utalva, amely a keresztény család feladatairól szól a modern világban, 14. Leo hangsúlyozta, hogy ez a dokumentum kifejezetten a referencia szövegek közé tartozik, amely emlékeztet arra, hogy a család egy férfi és egy nő házasságán alapul. Alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét, hogy elkerüljük a túlzott állami beavatkozás és az individualizmus két szélsőségét. Leo pápa méltatta az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetsége és az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága közös munkáját. Majd beszéde végén rámutatott. A politikáknak az emberi személyt teljes egészében kell figyelembe venniük, és mindig elő kell mozdítaniuk az emberi lények méltóságát. Így módon a demográfiai válság megoldása egy valóban emberi utat nyithat meg, amely a közjóra és a jövő nemzedékeinek jólétére irányul.
4: Szerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikkben foglalta össze 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű most megjelent enciklikáját, amelyben a Szentatya arra szólít fel minket, hogy a technika fejlődését ne a szív elszegényedésével fizessük meg. A mesterséges intelligencia korában, amikor a minden ellenőrzésen kívülálló hatalmas technológiai hatalomkoncentráció, valamint az embertelenség új formái már az emberi méltóságot veszélyeztetik, 14. Leó pápa arra a sürgető kötelességre hív fel minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. A polarizációk és az erőszak korában, amikor terjed a hatalom kultúrája, és a háború újra elfogadottá válik a nemzetközi politikai eszközeként, Péter utódja arra kér minket, hogy fejlesszük a technikát anélkül, hogy a szívünk visszamaradna. Arra hív minket, hogy fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat, ahogy a technokratikus ideológia teszi, kijavítandó hibának tekintenénk. Arra buzdít minket, hogy ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével, a legkisebbekkel kezdve. Egy olyan Isten szemével, aki magára vette gyengeségünket, és azt az üdvösség helyévé alakította, mert még akkor is, amikor a gépek hatékonyságukban kiemelkednek, a történelem középpontjában továbbra is egy emberi arc áll előttünk, amely arra vár, hogy rátekintsenek. A Magnifica Humanitas elsősorban nem a mesterséges intelligenciáról szóló elemző szöveg. Nem foglalkozik a folyamatosan változó folyamatok részleteivel. Inkább egy összefoglaló irat, amely a társadalmi tanítás elveit alkalmazza korunkra, a mesterséges intelligencia korára, megerősítve és aktualizálva a tanítóhivatal alapvető pontjait. Ez a szöveg véget vet azoknak a félreértéseknek is, akik a piacok és az új technológiák abszolút szabadságában bízva hajlamosak a pápai tanításokat, amelyek a mesterséges intelligencia közös, emberséges irányítását, az integrális ökológiát, a bűn struktúráival váló gazdasági struktúrákat és a háború elutasítását szorgalmazzák, vitatható tanításként leértékelni. A Rerum Novarum szerzőjének nevét felvett pápa a digitális forradalom korában arra kér minnyájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet, mert a szeretet civilizációjának felépítése apró, de kitartó hűségek összességének köszönhetően valósul meg, amelyek képesek megfékezni az embertelenséget. Ez tehát egy olyan feladat, amely mindannyiunkat közvetlenül érint. Leó pápa emlékeztet bennünket arra, hogy az igazságtalanságok nem csupán az egyének téves döntéseiből fakadnak, hanem azokból a struktúrákból, mechanizmusokból, gazdasági és kulturális rendszerekből is, amelyek egyenlőtlenségeket eredményeznek, és hogy nem tekinthető emberi fejlődésnek az, amely egyesek fogyasztását növeli, miközben a költségeket és a terheket másokra hárítja, vagy egész régiókat alárendelt szerepbe szorít. Ahogyan sajnos ma az új technológiák és az azokhoz szükséges erőforrások területén is történik ez. Az enciklikában olvassuk, szól Andrea Tornielli cikke, hogy a magántulajdon társadalmi funkciója az egyház biztos tanítása, és ma az általánosan mindenki számára szánt javak között számba kell vennünk az új tulajdonformákat is, szabadalmakat, algoritmusokat, digitális platformokat, technológiai infrastruktúrákat, adatokat, hogy elkerüljük új kizárási formák és szabadságtól való megfosztás kialakulását vagy megerősödését. A technika ugyanis nem egyszerű eszköz, és amikor kritériummá válik, végül eldönti, mi számít és mi kerülhet elvetésre. Az embereket egy egyre hatékonyabbá váló rendszer fogas kerekeivé pokozza le. Manapság a platformok, az infrastruktúra, az adatok és a számítási képesség feletti ellenőrzés nem az államok, hanem a nagy gazdasági és technológiai szereplők kiváltsága, akik meghatározzák a hozzáférés feltételeit, a láthatóság szabályait és magát a részvételi lehetőséget. Amikor ez a hatalom néhány kézben összpontosul, hajlamos átláthatatlanná válni és kicsúszni a nyilvános ellenőrzés alól, akkor ez magával hozza a torz fejlődés kockázatát, ami új függőségeket, kizárásokat, manipulációkat és egyenlőtlenségeket teremt. A pápa, megerősítve az igazságos háború elméletén való túllépés szükségességét, felszólít arra, hogy a mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok alá kell vetni, mert nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenni a háborút. Továbbá, a mesterséges intelligencia a képek és tartalma manipulálásán keresztül kulcsfontosságú tényezővé vált a közvélemény alakításában, egyre nehezebbé téve az igazság és a hamisság megkülönböztetését. A munkaerőpiacot is számos bizonytalanság övezi. Az enciklika ezzel kapcsolatban arra emlékeztet minket, hogy már nem lehet kizárólag a piac láthatatlan kezére hagyatkozni, a politika feladata, hogy a gazdasági és technológiai dinamikát a közjó felé irányítsa, előmozdítsa a méltóság teljes munkát, a társadalmi befogadást és az innováció erőnyeinek méltányos elosztását. Emberi mi voltunk megtartása, a folyamatok irányítása, a monopóliumok elkerülése még ezen a területen is, amelyek végül kevesek hatalmát növelik sokak életének rovására, a pápa által kijelölt út nem emel barikádokat, és nem is utasítja el eleve a mesterséges intelligencia használatát. Sőt, kiemeli számos pozitív aspektusát és hasznos alkalmazását, de ugyanakkor elmagyarázza, hogy nem elég etikai kérdés feltenni a felhasználásának jó vagy rossz céljáról. Elengedhetetlen a korai beavatkozás, valamint annak megkérdőjelezése, hogy hogyan van egy rendszer megtervezve, és milyen személy és társadalom kép van beírva az azt irányító adatokba és modellekbe. Ehhez megfelelő jogi keretekre, független felügyeletre, felhasználók oktatására és mindenek előtt ismét olyan politikára van szükség, amely nem mond le a kötelességéről. Ellenkező esetben a változást kizárólag a technokrata logika fogja irányítani, és azt szükségesnek és elkerülhetetlennek fogják bemutatni, így végül olyan szabályokat fognak bevezetni, amelyeket azok diktálnak, akik az adatokat, az infrastruktúrát és a számítási teljesítményt birtokolják. Ezért szükséges a mesterséges intelligencia lefegyverzése, azaz a technikai hatalom és a kormányzási jog közötti egyenlőség megszüntetése. Nem azért, hogy lemondjunk a technológiáról, hanem azért, hogy megakadályozzuk, hogy uralja az embereket. Vitathatóvá, kifogásolhatóvá és ezáltal lakhatóvá kell azt tenni. Pontosan azért, hogy ne mondjuk le emberségünkről, amely oly törékeny és oly nagyszerű. Zárul Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikke Leó pápa enciklikájáról.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Zhuangzi álma. 2000 évvel ezelőtt Zhuangzi, a mester, egy lepkére mutatott. Álmomban, mondta, ez a lepke voltam, és most egy kicsit zavarban vagyok. Lepke, mesélte, igen, lepke voltam, s a lepke vígan táncolt a napon, és nem is sejtette, hogy ő Zhuangzi. És felébredtem. És most nem tudom, folytatta eltűnődve. Mi az igazság? Melyik lehetek? Hogy Zhuangzi álmodta-e a lepkét, vagy a lepke álmodik engemet? Én jót nevettem. Ne tréfálj, Zhuangzi! Ki volnál? Te vagy Zhuangzi, tehát? Ő mosolygott. Az álombeli lepke épp így hitte a maga igazát. Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán valami mégis megborzongatott. 2000 évig töprengtem azóta, de egyre bizonytalanabb vagyok. És most már azt hiszem, hogy nincs igazság. Már azt, hogy minden kép és költemény. Azt, hogy Zhuangzi álmodja a lepkét, a lepke őt, és mindhármunkat én.
1: Szabó Lőrinc költő, műfordító, 1900. március 30.

politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 57-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Szűz Mária, te vagy az én királynőm. Testemet és lelkemet ma, minden nap és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom. Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközölt ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a te isteni fiadnak akaratát teljesítsem. Ámen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyi befogadás Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben,

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Szerkesztőségünkbe is ellátogatott dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Ternyák Csaba egriesek meghívására érkezett Tegerbe tegnap. A főpásztorok, Ficek László általános helynök, Buda Péter a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke és Bercesi András igazgató főszerkesztő kíséretében járták be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről. Előadásokkal, tanúságtételekkel emlékeztek vissza a helyi római katolikus egyházközségi Karitász 30 évének legszebb pillanataira nemrég Kazincbarcikán. Az ünnepi esemény a Szent Család templomban szentmisével kezdődött, melyet Cseh István aranymisés putnoki plébános mutatott be környékbeli papokkon celebrálásával. A szentmise szónoka Misinger Ferenc kerületi esperes volt. Prédikációjában a szeretett szolgálatról, mint ajándékról beszélt, amellyel Isten a hívő embereken, Karitász önkénteseken keresztül megmutatja jelenlétét, szeretetét a világban. Jézus mindenki iránti szeretetét, akik emberi mércével mérve nem annyira szeretetre méltók, csak segítségre szorulók. Aki találkozik az Isten szeretetével és megtapasztalja azt, annak vissza kell tükröznie, tovább kell adnia mások felé, hangsúlyozta az esperes. Amikor próbára tesz bennünket a karitatív hivatásunk, amikor a szomszédunk, az anyósunk, apósunk, vejünk, menjünk jön hozzánk, és nehézzé válik a fele baráti szeretet, ha Jézushoz fordulunk, az ő szemével látjuk a hozzánk fordulót, akkor könnyűvé válik ez a szeretet, mondta Misinger Ferenc atya. Arra bíztatta a jelenlévőket, hogy ne ijedjenek meg a nehéz körülményektől, mert Isten kegyelmével meg lehet oldani a nehézségeket is. Az ünneplés a szentmisét követően a Don Bosco sportközpontban folytatódott, ahol De Rossi Raja plébános, szalézi szerzetes köszöntötte a megjelenteket. Majd a Karitász önkéntesek meséltek azokról a színes programokról, segélyakciókról, támogatásokról, amelyeket az elmúlt évtizedek során megvalósítottak a városban. Megoff Ferencné, a Karitász csoport vezetője felidézte, 1996. május 20-án alakult meg a csoport, és elsőként a betegek, idősek felé fordultak. Látogatták őket otthonaikban, a kórházban és idős otthonokban, Jézus Krisztus szeretetét átadva. Anyagi alapjuk nem volt, ezért jótékonysági vásárokat, bálokat szerveztek, adományokat gyűjtöttek, hogy a munkanélkülieket, kisnyugdíjasokat, nehéz helyzetben élő nagycsaládosokat segítsék. A városban működő hajléktalan szálló által befogadott 70-80 embert a kezdetektől támogatják ruhaneművel, cipővel, élelmiszerrel, ünnepkor melegétellel, valamint a jelenlétükkel és imával is. 2014 óta, amióta a szalézi szerzetesek vették át a kazincbarcikai római katolikus plébánia vezetését, a Karitász tagok is megismerkedtek a roma lakosság és a mély szegénység sajátosságaival, bekapcsolódtak a szerzetesek által működtetett oratórium és tanoda munkájába is. Az orosz-ukrán háború kitörésekor 9 család lakhatását, ügyintézését biztosították. A régi feladatok mellett már a lehetőségük nyílt az Egri Főegyházmegye támogatásával krízissegélyben részesíteni a legrászorultabb családokat. Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója oklevéllel fejezte ki háláját és köszönetét a kazincbarcikai Karitász önkéntesek munkájáért. Ezt követően előadásában arról beszélt, hogyan jelennek meg az irgalmasság cselekedetei a szervezet tevékenységében. A mai zajos világ nehézségei, kihívásai közepette a lélek maradandóságára hívta fel a figyelmet. Isten országa bennünk és általunk épül. Isten jónak teremtette a világot, az ember teremtette bele a szegénységet, kirekesztettséget, önzést, előítéletet, nélkülözést, megbélyegzést. Krisztus közösségének, az egyháznak az a feladata, hogy tegyék újra jóvá a világot, hangsúlyozta Árvai Ferenc. A szervezet felépítése kapcsán az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója kiemelte, a legfontosabbak az egyházközségi karitász csoportok, mert a személyes, közvetlen kapcsolaton, odaforduláson keresztül jut el a támogatás a rászorulókhoz. Ezért fontos a közösségek erősítése, lelki programok szervezése is, amiből maguk az önkéntesek is töltekezhetnek, mondta az igazgató. Intelmei között szerepelt, hogy a karitatív munkát végzők empátiával, szeretettel forduljanak a rászorulókhoz, mert ők nem arra fognak emlékezni, hogy mit kaptak, hanem arra, hogy azt hogyan, mekkora szeretettel adták nekik. Az egység a közösséghez tartozás erejéről és a hitben való kitartás üzenetéről szólt a Miskolci Egyházmegye cigány közösségei és a közösségekhez tartozó gyermekek számára szervezett délutáni találkozó nemrég a Görög Katolikus Székesegyházban. Mára már hagyomány, hogy a Miskolci Egyházmegye cigány közösségeinek gyermekei számára az év folyamán lelki napot tartanak Miskolcon a Görög Katolikus Székesegyházban. Idén a találkozóra 12 településről mintegy 120 résztvevő gyűlt össze közös imádságra, lelki feltöltődésre és közösségi programra. Az esemény központ üzenete a testvéri egység, az egyházi közösséghez tartozás és a hitben való megerősödés volt. A lelki napra többek között a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Selyebről, Abaúj-Szolnokról, Encsről, Fügödről, Sajó-Petriből, Múcsonyból, Edelényből, Rakacáról és Felső Vadászról érkeztek résztvevők. A délutáni programot Paraklisz nyitotta meg, melyet Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök vezetett, a kántori szolgálatot pedig a bevezető évüket végző kispapok végezték. A főpásztor köszöntőjét követően megszentelte a rakacai asszonyok által külön erre az alkalomra készített hagyományos cigánykenyeret, a vakarót, amelyet a jelenlévők együtt fogyasztottak el. Balog Győző, romákkal foglalkozó referens elmondta, a cigányság hagyományaiban egy asztalhoz ülni a testvériség jele. A keresztény ember számára ez az eukarisztiában nyilvánul meg. Arra bátorította a jelenlévőket, hogy kapcsolódjanak be az egyházi közösségek életébe, mert, mint mondta, a Jóisten mindannyiunkat hív. Erre a különleges alkalomra az ünneplő ruhába öltözött tanodás gyermekek bemutatkozó műsorral érkeztek, elhangzottak zsoltárok, versek és gitárral kísért dicsőítő énekek is. A Cigánypasztorációs Bizottság és segítőik egy igazán örömteli, imádságos programot szerveztek, abban bízva, hogy lesz még a jövőben hasonló találkozó. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében május 28-án csütörtökön 9 és 15 óra között. A Don Bosco nővérek gyermeknapi estet tartanak Tarnaleleszen a Kultúrház színház termében május 29-én pénteken 18-tól 20 óráig. A programra idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt várnak, ahol bemutatják a Mazzarello Mária életéből készült, körülbelül 40 perces musicalt. Ezután agapé lesz, majd szervezett játékok várják a fiatalabbakat. Az est folyamán lehetőség lesz a szerzetes nővérekkel és szaléziakkal beszélgetésre, közös találkozásra és imádságra. Május 30-án szombaton lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek, a beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezetet teremtettek, és a zarándokok turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát szombaton a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Ternyek Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának híveinek és a meghívott vendégek részvételével. A nemzeti összetartozás estje következik Egerben, a Lajosvárosi templomban, június 2-án kedden. A program 17 órától szentmise, majd a szentmisét követően körülbelül 17:30-tól Egy nemzet a határok felett című emlékműsor, a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület és az IQ.pont középiskola közreműködésével. A műsort rendezte Kósa István tanár úr. Szeretettel várnak mindenkit az összetartozás jegyében. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció tart, az első 800-an, akik így jelentkeznek, idén is, hagyományos módon, szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is vár. Feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve önkéntes igazolást azok számára, akiknek arra szükségük van. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, Az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton kerül tehát meghirdetésre. A jelentkezési lap letölthető az egyetem oldaláról www.felvi.uni-eszterházi.hu a cím, ezt kitöltve május 31-ig kell eljutatni az Eszterházi tér 1 szám alá Egerben. Végül ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okos eszközök elterjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben, amelyek ráadásul több mindenre lehetőséget is adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elölment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár rá. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköbdösik, megostorozzák és megörik, de harmadnapra feltámad. Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték: meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta: a kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon kiüljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Nem tudjátok, mit kértek. Istennel való kapcsolatunkat nem teológiai tudásunk, hanem imádságunk minősíti elsősorban. A mai olvasmányban elhangzó ima meglepő rokonságot mutat a mi atyánkkal. Mindkettőben azt kéri Istentől az ember, hogy nyilvánítsa ki dicsőségét. Ez is bizonyítja, hogy már az ószövetségi szentírásban is a Szentlélek dolgozik, s előkészíti az embert, hogy horizontja az Isten ember lelkének méreteire táguljon. Ezzel szemben Zebedeus fiainak kérése merőben földies. Ők nem Isten országának eljöveteléért imádkoznak, jöjjön el a te országod, hanem az első helyre pályáznak ebben az országban. Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldalodon üljön a te dicsőségedben. Nem azt kérik, legyen meg a te akaratod, hanem szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Az útját Jeruzsálem felé vevő Jézust aggódva követő tanítványok még nem tudják, hogy mesterük nem a saját feje után megy, és nem a vesztélybe rohan, hanem az atya akaratát teljesíti. Talán ezért is akar Jakab és János biztosítékot a jövőre, a megígért országot saját elképzeléseihez igazítva. Minthogy azonban csak Isten teremtő akaratán belül létezik a való világ és a mi igazi javunk, mielőtt bármit is kérünk, akaratunkat az ő akaratához kell igazítanunk. Azzal, hogy Jézus saját akaratát szüntelenül az atya akaratához igazította, még a szenvedést és a halált is vállalva értünk, nem csupán jó példával járt elől, hanem éppen az atya akaratába való belesimulásával tette lehetővé, hogy mi is megtehessük azt, amit ő. Ugyanis ezzel az engedelmességgel érdemelte ki nekünk a Szent Lelket, ő pedig képessé tesz bennünket arra, hogy felismerjük az atya akaratát, és akaratunkat ahhoz igazítsuk. Jézus miután a Getsemáni kertben alávetette akaratát atya akaratának, bátran meri kérni: Atyám, bocsáss meg nekik! Sőt, már nem is kér, hanem ő maga osztogatja országát, melyet engedelmességével kiérdemelt. Még ma velem leszel a paradicsomban. Csak miután kerestük az atya akaratát, és akaratunkat alávetettük neki, tudjuk meg igazán, mit is kérjünk. akkor már nem fenyeget az a veszély, hogy olyan valamit kérünk, ami nem szolgálja az ő dicsőségét és a mi igazi javunkat. S amit ekkor kérünk, azt bizonnyal meg is adja nekünk.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný. Učeníci boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. Ježiš išiel pred nimi a oni trpli a so strachom išli za ním. Opäť vzal k sebe 12 a začal im hovoriť, čo ho očakáva. Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, vysmejú ho, opľujú, zbičujú a zabijú, ale on po 3 dňoch vstane z mŕtvych. Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia, Jakub a Ján, a hovorili mu: Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme. On sa ich opýtal: Čo chcete, aby som vám urobil? Oni mu povedali: Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve, jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. Na to im Ježiš povedal: Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo môžete byť pokrstený krstom, ktorým som ja krstený. Oni mu vraveli: Môžeme. Ježiš im povedal: Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené. Keď to počuli ostatní 10, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zvolal a povedal im: Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude, ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven. Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
5: Evangelium nach Markus. Während sie auf dem Weg hinauf nach Jerusalem waren, ging Jesus voraus. Die Leute wunderten sich über ihn, die Jünger aber hatten Angst. Da versammelte er die 12 wieder um sich und kündigte ihnen an, was ihm bevorstand. Er sagte: Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben. Sie werden ihn verspotten, anspucken, geißeln und töten. Aber nach 3 Tagen wird er auferstehen. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete: Was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm: Lass in deinem Reich einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten: Wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben, sondern werden die sitzen, für die diese Plätze bestimmt sind. Als die 10 anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Wort des lebendigen Gottes.
6: Szentek, szentéletű emberek.
7: Canterbury Szent Ágoston püspök. Rómában született 550 körül, meghalt körülbelül 604-ben. Nagy Szent Gergely pápa 596-ban a római szerzetest Ágostont küldte el 40 társával, hogy hirdessék az evangéliumot Dél-Kelet Angliában a kenti népnek. Kent királyságát abban az időben Ethelbert kormányozta, akit Dél-Anglia több királya elismert fölöttesének. Róma angliai missziójának kezdetei homályba vésznek. Béda Venerabilis, történetíró, Anglia egyház története című műve az egyetlen forrásunk. Béda elmondja, milyen esemény adta az alkalmat a római bencések missziójának elindulásához. Gergely, még mielőtt pápa lett, a római piacon szőke, kékszemű rabszolgákat látott. Kérdésére megtudta, hogy angolok. Erre a nevükre célozva kijelentette: igazán, angyalokká kell lenniük. Ekkortól dédelgette azt a vágyat, hogy Angliában is hirdessék az evangéliumot. De semmi sem történt ebben az irányban mindaddig, amíg 590-ben ő maga nem lett a pápa. Világos, hogy a kezdeményezés Gergelytől eredt, és a vezető, akit ehhez a vállalkozáshoz kiválasztott, saját kolostorának a priorja volt. 596 tavaszán Ágoston társaival tengeri úton indult Galliába. Mivel a vállalkozást túl veszélyesnek látták, a partraszállás után társai vissza akartak fordulni, s erről levelet is küldtek a pápának. Gergely azonban nem engedett kérésüknek. Buzdította őket, hogy ne adják föl a megkezdett vállalkozást, és megparancsolta nekik, hogy engedelmeskedjenek Ágostonnak, akit apátjukká tett. Ezen kívül levelet írt Gallia püspökeinek, Ausztrázia és Burgundia uralkodóinak, és kérte őket, legyenek a misszionáriusok segítségére. Adjanak melléjük papokat tolmácsul, akik segítik munkájukat. Ágoston erősen kézben tartotta a vezetést. Még franciaországi útjuk közben püspökké szentelték. 597 kezdetén társaival partra szállt Thanet szigetén, Kent keleti partja előtt. Ethelbert, Kent királya, Thanet szigetén fogadta a misszionáriusokat. Az első beszélgetés kedvezően sikerült. Ágoston beszéde jó benyomást tett a királyra, engedélyt adott a térítőknek, hogy tanítsanak. Canterburyben maga jelölt ki számukra szállást, és megígérte, hogy gondoskodik ellátásukról. Hamarosan megtörténtek az első megtérések. 597 pünkösdje előtt maga a király is megkeresztelkedett. De, amint Béda mondja, nem akarta alattvalóit kényszeríteni, hogy példáját kövessék, mert megtanulta, hogy a keresztény hitet szabadon kell elfogadni. Megtérése és Ágoston apát meggyőző ereje mégis elérte, hogy karácsonykor 10 000 megtérőt keresztelhettek meg. Ágoston két társát, Lőrincet és Pétert Rómába küldte, hogy tájékoztassák a pápát a misszió sikeréről. Egyben tanácsot kért különféle problémákkal kapcsolatban. A követek csak 601-ben tértek vissza, egy csapat újabb misszionárius kíséretében, s meghozták Ágoston számára az érseki palliumot. Ezen kívül istentiszteleti edényeket, eszközöket és ruhákat, templomfelszereléshez szükséges egyéb tárgyakat, apostol és vértanú erekjéket és számos könyvet is vittek magukkal. A következő évek folyamán Ágoston Rochesterben állított föl püspökséget, és Justust tette püspökévé, azután egy harmadikat Londonban. Ennek Mellitus lett a püspöke. Ethelbert király itt templomot építtetett Szent Pál apostol tiszteletére. Ágoston Canterbury mellett egy Szent Péter és Pál tiszteletére szentelt kolostort alapított. A városban saját székesegyháza mellett iskola is épült, jövendő papoknak kiképzésére. Helyes az az állítás, hogy Ágoston nem térítette meg Angliát. Ahhoz ugyanis legalább egy évszázad munkája kellett. Az ő missziója Kent udvarára és királyságára terjedt ki, ahol tartós sikereket mondhat magáénak. Pál apostolhoz hasonlóan Ágoston ültetett ott, ahol másoknak kellett aratniuk. Az ő feladata az volt, hogy lerakja az egyház alapjait Angliában. Béda szavai tanúsítják, valóban méltó arra, hogy az angol nép apostolának nevezzük. 8. századi kéziratok tanúsága szerint 604 vagy 605. május 26-án temették el. Ünnepét 1882-ben vették föl a római naptárba, május 28-ára, 1969-ben áthelyezték ünnepét május 27-ére. Könyörögjünk! Istenünk, te Anglia népeit Canterbury Szent Ágoston püspök igehirdetésével vezetted el az evangélium világosságára. Add, hogy apostoli munkája állandóan gyümölcsöt teremjen egyházadban. Krisztus a mi Urunk által.
8: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Hella, Gyula és Pascal nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Hella a Helena és a Helga német becézőjéből származik. A Helena görög mitológiai eredetű név, Menelaosz, spártai király feleségének a neve, aki miatt a trójai háború kirobbant. A név azonban nem ő miatta, hanem Szent Helena római császárnőnek, Nagy Konstantin császár édesanyjának a tiszteletére terjedt el Európa szerte számos változatban. Jelentése vitatott, talán fényes, sugárzó, feltehetőleg a görög Helios, vagyis a nap szó származéka. A Helena a magyarban újabb keletű átvétel. A név először szláv közvetítéssel jelen a formájában került hozzánk. Így hívták például Vak Béla király szerb származású feleségét. Ebből a magyarban Jelona, majd Ilona lett. A Gyula régi magyar személynév, a török eredetű Gyula méltóság névből származik, a kazároknál ez volt a valóságos király címe. A honfoglalás korában az ország második legfőbb méltóságát nevezték így. A nevet később azonosították a latin Julius névvel. A Pascal héber eredetű a Pascalis név rövidülése. Jelentése húsvéti, a nevet a húsvétkor született gyermekek kapták. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1948-ban megszületett Presser Gábor, Kossuth Díjas és Erkel Ferenc Díjas zenész, zeneszerző, zongorista, énekes. A Lokomotív Géti Együttes tagja, a Vígszínház zenei vezetője. 1703-ban lerakták a leendő orosz főváros, Szentpétervár első erődítményének alapkövét. 1874-ben megszületett mecsekaljai Horvai János szobrász, akinek nevéhez kötődik a Kossuth szoborcsoport a budapesti Kossuth téren. 1879-ben megszületett Vízvári Mariska színésznő, aki szakácskönyvet is írt. Eredeti nevén Viszkidenszki Mária, neve más írásmóddal Vízvári. Színész dinasztia tagja, Szigeti József unokája, Viszkidenszki Gyula és Szigeti Jolán lánya. A Nemzeti Színház örökös tagja. Számos naiva, majd komikus szerepet játszott. Ismertebb filmjei A talpalatnyi föld, A nem élhetek muzsika szó nélkül. 1931-ben elsőként emelkedett Picard és Nipfer a stratoszférába léghajóval. Az Auguste Picard által építetett 14 ezer köbméteres léggömb alumíniumból készült, és ez egy 2,2 méter átmérőjű, légmentesen zárt utasterű gömböt emelt fel. Ebbe zárkóztak a kutatók a kísérlet idejére. Picard a felszállás helyéül a bajorországi Augsburg közelében lévő helyet szemelte ki, ahol a léggömböt gyártó cég repülőtere volt. Első startját sajnos meghiúsította a szél, ezért aztán egyesek nem átallották szórakozott professzornak titulálni Picardot, aki alig 3 méter magasra emelkedett a tervezett 16 ezer helyett. A második kísérlet előtt 1931. május 27-én reggel a szél kis híján ismét keresztül húzta a terveit, de mégsem tágított elhatározásától. Augsburg közelében felemelkedett, és 25 perc alatt 15.781 méteres magasságot ért el. Aznap este Orenburg közelében szállt le. 1937-ben megnyitották a Golden Gate hidat San Franciscóban a gyalogosok számára. A járműközlekedés csak egy nappal később indult meg. A hídavatási szertartás részeként Franklin Delano Roosevelt elnök gomnyomással indította el a járműforgalmat Washingtonból. Az Amerikai Egyesült Államok második leghosszabb függő hídja, ami a Csendes óceánt és a San Franciscói öblöt elválasztó szoros tíveli át. A hadsávos út mellett a hídon gyalogosan is lehet közlekedni. Hosszúsága 2737 méter. Hídépítésen itt alkalmaztak a világon először biztonsági hálót, hídfőtől hídfőig, ez 19 munkás életét mentette meg. A híd számtalan földrengést kiállt, köztük az 1989-es megsemmisítő erejű 7,1-es fokozatú rengést. Fennállása óta csak 3-szor kellett lezárni, erős szél miatt. 1981-ben meghalt Pilinszky János, Kossuth Díjas és József Attila Díjas költő. 1794-ben megszületett Cornelius Vanderbilt, a legendás gőzhajó és vasútbirodalom feje. Cornelius Vanderbilt a holland származású amerikai tengerész 16 éves korában kezdte kiépíteni hajóbirodalmát és összegyűjteni hatalmas vagyonát. Induló tőkéje az anyjától kölcsön kapott $100 volt, melyből egy használt utasszállító bárkát vett. 35 éves korára már egy 7 hajós flottát birtokolt, vagyona pedig egyre gyarapodott. Üzleti érzéke hírhet volt, rendszeresen alacsonyabb árakon dolgozott, mint riválisai, akik végül mindig fizettek neki azért, hogy az ő területükön felhagyjon a hajózással, és ne roncsa az üzletüket. Az aranyláz idején csak az utasszállítással évi $1 millió keresett. 1853-ra már $11 millió volt, majd 70 évesen felismerte, mekkora üzlet van a vasútban, ennek köszönhetően hamarosan további $90 millió tehetett a bankszámlájára. Vagyona és hírneve ellenére az arisztokrácia sosem fogadta be. Ehhez túl mocskos szájú és zsugori volt. Mindössze egyszer ajánlott fel $1 millió a Nashville-i egyetemnek. Ez ma is az ő nevét viseli. 1840-ben meghalt Niccolò Paganini, itáliai hegedű virtuóz, zeneszerző. 1910-ben meghalt Robert Koch, német bakteriológus, a tuberkulózis bacillus és a kolera kórokozójának felfedezője. 1876-ban rájött, hogyan keletkezik a lépfene, 1878-ban pedig a baktériumok sebek elfertőződésében játszott szerepét kezdte vizsgálni. 1882-ben fedezte fel a TBC bacillusát, amiért 1905-ben orvosi Nobel-díjjal tüntették ki. 1884-ben felfedezte a kolera kórokozóját is. 1890-ben sikerült tuberkulint előállítania, de az még nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. 1891-től a fertőző betegségekkel foglalkozó intézet igazgatója volt Berlinben, ahol a kórokozók vizsgálatára és tenyésztésére új módszereket dolgozott ki. 1969-ben meghalt Obermeier Ernő, Kossuth Díjas vegyészmérnök, mezőgazdász, aki fűszerpaprikát nemesített. Nemzetközileg is elismert eredményeket ért el a magyar fűszerpaprika nemesítésében. Az MTA levelező tagjává választotta 1953-ban. A következő percekben pedig a ma 47 éves Peller Károly színművészt hallgathatják.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormány szóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a budapesti BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlásra lenne szükség máskor. A dunántúli aszbeszt-szennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszttartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoring rendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére, ez is elhangzott. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 volt hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA bajnokok ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántők alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szint úgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbalás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Az eddigiek tehát mind témák voltak a mai kormánytájékoztatón. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA bajnokok ligája szombati döntőjén. Budapesten jelentette ki az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 ezer jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Fesztivál rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára, az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK sportparkban. Csak repülővel 250 000 érkeznek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes termináját is. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ.

0: Az gyűjtőrendszer, vagyis az EMIG, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcvezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után kapcsoltatta le a rendszert évekkel ezelőtt. Elvesztette a horvát állam ellen indított választott bírósági perét a MOL. A Magyar Olajtársaság így nem kapja meg a követelt több 10 millió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is. A döntés értelmében a MOL-nak egyetlen euró sem jár, ehelyett neki kell fizetnie a 775 ezer eurós eljárás és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait. Kilakoltatták Fejes Rudolf Anzelm apátot, Váradhegyfoki prépost prelátust a nagyváradi premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből. Az önkormányzat képviselői hajnalban jelentek meg a helyszínen, és áttörték a falat, majd a helyiségek kiürítésére szólították fel az apátot, számolt be az apátság közösségi oldalaira feltöltött videófelvételek alapján a helyi sajtó. Újabb földrengés rázta meg délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét, a földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett, károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. A rengés erősségéről eltérő adatok jelentek meg, egyes intézetek 3-as, mások 4,1-es magnitúdójúnak rögzítették. Végül az időjárásról. Ma nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és főként északkeleten záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé élénk, erős a szél. A csúcshőmérséklet 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.

A mai előadás témája Móricz nagyhatású háborúellenes novellája, A szegény emberek. A katona oda nézett, s látta, hogy a picinek kiesett a szájából a cucli, azért sír. Na ne haragudj, kis zsivány, mondta neki. Csak a kezemet hadd törüljen meg, de a kicsi égtelenül kezdett sivákolni. Erre ő szinte ijegységgel futott hozzá, fogta a cuclit, s a szájába nyomta. A gyerek mohón kapta be, s elhallgatott. Véresett egy kicsit, mondta a katona, s csendesen mosolygott. Nem baj, sose tudod, mitől hízol, szólt szelíden. Hát mikor én 3 napig olasztettem? Fanyarul elhúzta a száját, ahogy eszébe jutott a borzalmas 9 nap, mikor a doberdói hegyeken az elesett bajtársakat rakták maguk elé fedezéknek. S amikor elfogyott minden a kenyértarisznyából, egy frissen elesett olasznak a vérét szívta ki, mint a hörcsög a csirkéjét. Most megtörülte újra a kezét, s oda-oda nézett a kicsinek cuppogó arcacskájára. A zsiványa betyár kölyök, mondogatta magában. Aztán a késsel hozzáfogott kifeszíteni a szekrényt, nem ment, a vasvillát vette elő, de azt előbb ki kellett cibálni a testből, s a vér csorgott róla. Most már aztán türelmetlenül feszítette a szekrény sarka alá, s az egészet kiemelte. Megfogta, hogy le ne zuhanjon, s lármát ne csináljon. Mindjárt meglátta a barna kis vászonzsákot, amelyből tegnap kivették a bőrtárcát, a sok pénzzel. Körömmel bontotta ki a spárgát, amivel be volt kötve, nyugodtan és rendesen. Aztán a markába öntötte, ami benne volt, a nagy bőrtárca nem volt benne. Azt elvitték a vásárra. Mondta magában, s mérges lett saját magára. Egész éjszaka ezen gondolkodott, aludni se tudott. 2-szer is felkelt a felesége kérdésére, hogy mi baja, azt mondta, hogy hallom az ágyúzást. Mert csak ugyan hallotta. S hiába gondolt végig mindent, mégse tudott mindent kigondolni. Erre se számított, hogy a gyerekeket itthon hagyják, s a szomszédból hívnak hozzá egy pesztonkát. Úgy gondolta, inkább őket adják oda valakihez. Arra se gondolt, hogy az ajtó nyitva lesz-e vagy se, meg erre se, hogy a bugyellárist elviszik. Egész megvan már otthadva az eszem, mondta. A kefe vigy el. Örült, hogy mégis valami pénz van a kis szütyőben, az asztalra öntötte, s megszámlálta. Papír és ezüst pénz volt. Összesen 145 forint, meg valami rajtszárok. Nem sok, mondta, s 2 10-est a lajbia zsebébe dugott. Most már nem adhatja meg az egész adósságot, mert akkor megint nem marad egyébre. Meg hadd is várjon az a vén gazember háborúban adósságot kérni. Az ezüstből kivett 1 forintot, akkor bekötötte az egész pénzt a zsebkendőbe, ami az asztalon volt. Mielőtt bekötötte volna, kivett még 1 koronát is, mert itt nagy a drágaság, biztosan több kell most arra is. A zsebkendő kis csomagját összetekerte, ahogy a dohányzacskót szokták, s a kabátja külső zsebébe tette. Ezzel be volt fejezve a dolga, s most megállott némán, és újra mély szórakozottsággal nézett maga elé. Az ajtó előtt ott feküdt a kicsi lány teste, úgy hevert ott, mint egy kis kutya a küszöb előtt. Ő csak nézte, nézte, s bólogatott. Ilyen kutyavilág ez a mai, mondta, aztán nagyot sóhajtott. Hát, mikor a cigányszigeten bementünk, a fáról úgy ráztuk a komitácsit, mint a rohadt szilvát. A komitácsi azt jelenti, hogy szerb népfölkelő. Rotman hadnagynak a nyakát keresztül lőtték, a kezét rászorította a sebre, s az ujja közt csak úgy húgyozott a vér, meg a száján csak úgy ropogott a koponya. Így haigáltuk a levágott kezeket, meg a koponyákat, egymásra feküdtek a szerbek, meg a magyarok, aztán egymás torkát keresztül harapták. A bölcsőbe megborzult a picény. Erre föleszmélt, maga sem tudta, miféle álomból. Most, hogy már el volt végezve, zsebében volt a pénz, már nem izgatta semmi. Szétnézett, nincs-e valami tennivaló. Egy pillanatra arra gondolt, hogy a kis testeket felrakja az ágyra. Ne feküdjenek ott szegények. De hirtelen összeborzongott, és úgy érezte, a világért se tudna hozzájuk nyúlni.
Gyorsan elindult, elkerülte a küszöbnél a piciny hullát. Nem lépte keresztül, eszébe villant a babona, ha keresztül lépik a gyereket, nem nő meg. Kint a pitvarban oda támasztotta a vasvillát, ahonnan elvette, aztán kilépett a szabadba. Fel akart sóhajtani, hogy végre az ég alatt van, s amint a száját kinyitotta, hogy teleszélje magát friss levegővel, egyszerre bezárta, s kedvetlenül folytotta magába a mozgást. Ki csak innen még meglátják. Mintha fonákul volna valami, máskor ilyen gyilkolás után büszkeségtől pattant szét a melle, most pedig gyorsan elkushatta a ház mögé, s mélyen lehajtott felsőtesttel vetette be magát a sűrűbe. Az árkon olyan gyorsan átjutott, hogy észre sem vette, aztán a sötét úton visszament a templom felé. Ahogy a kerítés mellett elment, valaki rá kiáltott. Hé, öcsém! Fakuharcan nézett oda az ismerős hangra, akkor ráeszmélt, hogy István bácsi az ásásból kiált. Na gyere már ásni! Már kerestek! Már nem megyek délig, megyek, veszek egy ásót, mert abban nem lehet ásni. Hon veszel? Átmegyek a vásárba, István bácsi. Hány óra is volt, még dolgoztam? 10, ugye? Az öreg nevetett. A katona nem merte firtatni a kérdést. Hallottam, mikor ütött. Avval tovább ment, de valahogy az a gyanú vett erőt rajta, hogy az öregnek órája van. Mintha azután nyúlt volna a zsebébe, de visszanézni nem mert többet. A falu másik részébe ment, a sár közbe, ott bement ahhoz az úrhoz, akinek a felesége adós volt 50 forinttal. Meghoztam, amit tudtam, tekintetes úr. Mondta a szikár kis öregnek. Jól van. Nem tudott többet adni, csak 20 pengőt. Az öreg elvette a pénzt. Jól van. Hun szerzett maga reggel óta. Magának még reggel nem volt pénze. Most meg már van. A katona sötéten nézett az öreg kopott úrra, aki cinikusan járt, s kegyetlen szókkal leplezte, hogy mégiscsak sajnálja a szegény embereket. Maguk barátom azt hiszik, hogy elég kölcsön kikunyorálni a pénzt, azután majd megadja a nagy harang. Ismerem én jól az ilyenféle urakat. Meg kell egy kicsit szorongatni a gégéjüket, akkor eszükbe jut, hogy kötelesség is van a világon. S nagyot nevetett kurta döcögős hangján. Mint a huszár a kozáknak, fecsegett tovább, s egy háborús anekdota jutott eszébe. Magával nem történt valamilyen história? A katona már el akart menni, de nem akarta megsérteni az urat azzal, hogy végig sem hallgatja a beszédét. A kórágyon feküdt, két sebesült baka, az egyik a szerb csatatérről került oda, a másik az északiról, na. Azt kérdezi az, amelyik a szerb csatatéren sebesült meg. Mondja csak, címbora, csak ugyanolyan borzasztóak azok a kozákok. Igaz, hogy torzomborz nagy szakálluk van? A fejükön olyan nagy medvebőr kucsmas rettentő húj-húj kiáltással törnek előre. A katona úgy állott a mozgékony kis ember előtt, mint egy iskolás gyerek. Nehezen lélegzett és csüggett, szomorú arcán borzasztó unalom volt, míg az öreg úr ugrálását nézte, s oktató leckészhető hangját hallgatta. De az öreg, akinek a keze nagyon mocskos volt, mert éppen műtrágya oldatot csinált, s a munkát hagyta abba a katona kedvéért, fás hangján tovább mondta az adomát. Hát, azt mondja, az, aki az északi harctérről jött, hát tudott testvér, így mondja, amikor először gyűjt ránk, s hangsúlyozta gépiesen, hogy gyűjt, vagy 1000 darab muszka, hát egy kicsit szorongtunk, de azután eltaláltuk a fortéjukat. Na hogy-hogy, kérdi a másik sebesült, a szerb harctérről való, mert az még nem látott muszkát, hát örült, hogy na most meg fogja tudni a fortéjukat. Hát tudod, azt mondja az orosz földön jártas köttes katona, mármint az ilyen okos emberek szokták elárulni a tudományukat, azt mondja, hogy hát tudod, mikor gyűn a kozák, akkor az nagyot ordít. De mikor az ember beleszúrja a hasába a bajonétot, hogy az hátulról gyűn ki, akkor a kozák elcsendesedik. Nagyot kacagott hozzá, ahogy egészséges emberek, akik sose voltak a hasztérnek felé sem, nagyot tudnak nevetni azoknak a hasztéri adomáknak, amelyektől, ha komolyan veszi az ember, egy kicsit a hátába áll a hideglelés. Ja, de hát ezek a mai idők, teszi hozzá. Azért mondom, barátom, hogy ez a magyar ember. Ilyen huncut kutyavér van a magyar emberekbe a háborúba.
Másfél ember, francia vagy angol megijedne, aztán sokat beszélne, hogy hű, az borzasztó, amilyen a kozák. Nagy süvege van, meg borzasztóan ordít, mikor támad. Így mondaná el egy tót, vagy olá, vagy egy sváb. A magyar? A magyar meg azt mondja rá, kitanultuk a fortéjukat. Mikor az ember úgy beleszúrja a hasába a bajonétot, hogy az hátorról jön ki, akkor a kozák elcsendesedik. Azt megkészem az ebatta, akkor elcsendesedik. Na jól van, kedves barátom. Csak azt az egyet tanulja meg, hogy adós sose legyen. Soha adósságot, soha. Minden bűnnek a meleg ágya az adósság. Inkább koplalni, nélkülözni, dolgozni, csak adósság ne legyen. Hát, Sovágó úr, ha én itthon lettem volna, akkor nem gyűlt volna az az adósság. Jó, van, na jó. Csak azért mondom, motyogta kicsit megsértődve az öreg úr, hogy nem tekintetes úrnak szólította, s megveregette a vállát a nagy fekete embernek, aztán mit sem törődve vele, sietve nekilátott a munkájának. A katona kiment az udvarról, azzal az érzéssel, hogy a pénzével együtt annyi ennek az úrnak, mint egy légy. Még köze hozzá, mit törődik ő vele, érdemes volt azért, hogy ennek visszaadjon 20 forintot? Csámpásan, kedvetlenül ballagott most hazafelé. S hát igazán olyan nagy valami az az adósság. Ennek annyi a pénze, hogy ez soha míg él, nem fogja elkölteni ezt a 20 forintot. Akkor mire neki? Akkor miért követeli annyira, hogy még a húsából is kész volna kivágni, mikor ő maga is tudja, hogy az asszonynak kellett, míg ő oda volt 26 hónapig, hogy éljen meg 3 gyerekkel, míg ő oda harcol. Még kórházakban fekszik, meg újra oda harcol. A katona sapkáját a fejébe húzza, s busa szemmel, véreres szemmel néz körül, minek éljen az ember, ha csak arra él. 26 hónapig oda ki lenni, olyan időkbe, hogy se foglyot, se sebesültet, csak halottakat csinálni. Ez a haszna, ez a vége.

Benyitott a kis kapun a kis udvarra. Egy kicsi házba lakott a felesége a három gyerekkel. A gyerekek az udvaron játszottak a kis kocsival, kert nem volt a házhoz, csak olyan kis zsellérház volt, putriféle. Hát te minek jöttél haza? Kérdezte csodálkozva az asszony. Az ember megállott és csöndesen nézett rá. Ne beszélj sokat, ha nem gyere. Hová? Majd megtudod. És elfordította a fejét, úgy mondta, a vásárba. A vásárba? Oda. Nem szólt többet, az asszony gondolkodva nézte, ahogy bement a házba. Mit akarsz venni? Kérdezte, s utána ment. Ásót akarok venni, mert avval nem lehet ásni. Nem való az az ásó ilyen kemény földbe, mormogta. Homokra való ásónak megjárja, de ilyen földbe nem. Az asszony nem szólt, gondolta valahol két vagy egy forintot ásóra. Restelte is magát, mert eladta az ura új ásóját 20 krajcárért. A legnagyobb gyerek beszaladt, az apja térde közé futott. Édesapám! No, fiam! S megtörölte az ujjával a gyerek orrát. De a kisfiúnak kerekre nyílt a szeme. Mi van a kezén? Kérdezte. Mi? Piros, piros. Megvágta, szólt a gyerek. Az asszony is oda nézett. Nem én vágtam meg, fiam, hanem te. Te vágtad meg a kezed, nem én. Én? És a gyerek csodálkozva nézegette a saját kezét. Az apja nem hagyta, hogy soká nézze, a nagy erős markába fogta a gyerek kicsi fekete kezét. Várj, bekötöm. A gyerek zsebébe volt egy kendő, azt kihúzta, s gondosan bekötötte vele a gyerek kezét. Ezt csodálkozva nézte, mit csinál az apja, de nem szólt ellene. Mint gyerek, nem szokta az apja tettét bírálni. Elfogadta, hogy annak úgy kell lennie. Egy perc múlva már ott hagyta az apját, s újra kiszaladt. Az ember sokáig csöndesen ült, nézte, hogy a felesége szó nélkül, mintha valamit nem értene, de csöndesen engedelmesen készülődik. Persze a vásárra, jutott eszébe. Ott ült a rozog asztalnál, a kezét ott fektette maga előtt. Szeriden nézte a feleségét, ahogy csöndesen mozgott a szobában, szomorúan nézte. Reggel, mikor mentem a munkába, az úton találkoztam a vén sóvágóval. Az asszony még lejjebb hajtotta a fejét. Kérte a pénzt, mondta gyorsan. Kérte. Mit mondtál? Hogy délig megadom. Az asszony ilyetten nézett fel. Délig, délig. Mindjárt dél. Már megadtam. A szók lassan pattogtak el, közben csönd volt, és valami rettentő feszültség. Megadtad, mondta az asszony elfulladva. Meg, szólt lehajtva fejét az ember. Nagy bánat volt a szívében, és nagy szomorúság, de alig állotta, hogy nem mosolyogjon, ha a felesége arcát nézte. Most is mit fog szólni, ha az egészet megtudja? Csak úgy tett, mintha szomorú volna, és megtörött. Nem, az egészet mondta később, s az asszony lassan kötözte a szoknyája madzagát. Csak 20 forintot. 20 forintot? Ismételte az asszony. 20-at. Hol vetted? Hát, Vargáék túl. Az asszony gondolkodva nézett rá. Vargáék, mondta csodálkozva, sőt, titkos ijegységgel. Azok elmentek a vásárra. Az ember intett, s nem nézett rá, nem mert ránézni. Nem érzett semmi ijegységet és sajnálkozást, sem meghatottságot. Szerette a feleségét. De mulatott rajta, de semmibe se vette, mert csak asszony. Szerette a feleségét, érettetette. És most félt, hogy el ne mosolyodjon, mint a temetésen a koporsó mellett, mert nem illendő nevetni a nehéz komoly dolgokon. Akkor hogy adtak neked pénzt? Az ember nem szólott, kissé elmeredve nézett, aztán felemelte a fejét. Hallott, kirabultam őket. Az asszony nem szólott. Úgy maradt, ahogy volt, a fekete szemét ráfüggesztette az órára. Csak nézte-nézte, s nem szólott. Mikor tegnap ott voltam a napszámér, előttem vették ki a pénzt a sifonból. Már akkor gondoltam, az éjszaka is azt gondoltam. Az asszony szeme fölvilágított, megértette, mi baja volt az urának éjszaka, hogy nem tudott aludni, pedig máskor úgy alszik, hogy szinte szégyen, ha a gyerek fölébred észre se veszi. De azért nem gondoltam, hogy meg kell csinálni. Csak hogy lehetne
Reggel aztán, hogy az öreg sóvágó olyan sokat beszélt, hogy az adósság így úgy, akkor már tudtam, hogy meg lesz. Az asszony sóhajtott nehezet kínosat. Hanem otthon hagyták a gyerekeket, meg a Szabó András jányát velük, hogy játszom velük. Az asszony csak nézett, s a szája lassan kinyílt. Az ember lassan, minden szót ritkán bakkantva kimondta, azokat muszáj volt megölni. Az asszony még mindig nem szólott, csak állott. Te erről senkinek se szólj, a szegénység vitt rá, szólt az ember a példabeszéd bibliai egyszerűségével, avval felállott. Hozzávizet, mondta kevés tűnődés után, véres vagyok. Az asszony szótalan, sokára megfordult, kiment. Akkor ő levetette a kabátot, az ingúja csupa vér volt. Levetkőzött, az inget is levetette. Most ki, mondta az asszonynak, mikor az bejött. Az asszony fogta az inget, s a ládából a másikat vette elő, de az inget egy pillanatra sem tette le. Mikor az ura jól megmosdott, törőközőt adott a kezébe, aztán az inget, a tisztát. Kivitte a vizet, s másikat készített. A tálat a konyhába tette le, addig folyton a hóna alá volt szorítva az ing, úgy volt kinn az udvaron is. Aztán hozzáfogott, s mosta az inget. Mikor az ember a csizmáját kipucolta, megmosdott, felöltözött, egészen jól érezte magát. A fésült a hajába vájta, s a tükörbe nézegette magát. Jó lett volna egy storm után ilyen mosakodás. Meg a tiszta ing, mondta magában, de akkor abban fertelmes vérbe kellett lenni egész hétig, s míg megszáradt az emberen, addig de büdös. Hangosan is szerette volna elmondani, de érezte, hogy a felesége rettenetesen meg van zavarodva, s szégyelte azt mutatni, hogy ő nem érzi a bajt. Az ajtóba állott, s elnézte, az asszony milyen buzgó mossa a véres inget, különösen az ujját. Még ki is önti a vizet kétszer is, nagyon jó kimossa. Meg lesz már, szólott, mert én délután még dolgozni megyek. Az asszony megnézte a világosan az inget, nem látott rajta semmit, kiterítette a kis kamarában. A gyerekei után kiáltott. Jóska, gyertek csak! A kisfiú kicsi kocsiban húzta a legkisebbet, és ragyogott az arca. Most mindig kim vannak, pedig már csípős az idő, mert nagyon büszkék a kis szekérre, amit apjuk csinált az első éjszaka, amikor hazajött. Vigyázz, baj ne legyen, szólt az anyja. Vigyázz, mert nagyon verlek. Megyek a vásárba. Mit hoz? Az apa elmosolyodott. Mézes kalácsot, mondta. Csak vigyázz, baja ne legyen a kicsinek. Az asszony hirtelen felnézett rá. Az ember megértette a gondolatát. Másnál is van olyan pici, mondta kerülő szóval kis gyámoltalan Pondró. Az asszony kicsit megnyugodott, látta, hogy az nem bántotta. Mikor vasárnapiasan kimentek az udvarról egymás után, elől az ember, utána az asszony, aki még messziről is visszakiabált a kisgyerekeire, úgy haladtak előre, mint boldog falusiak, akik örülnek, ha kimozdulhatnak egyszer-egyszer az unalomig megszokott hétköznapból. De az arcuk komolyabb volt, mint az élet rendes paraszt komolysága, amely a legkomolyabb kifejezést edzi be a vonásokba, a testi kimerültség nyugalmát. Az arcukon valami nehéz komorság borongott. A férfi kicsit bólogatva, maga elé sötétedve haladt előre, és észesen vette, hogy a felesége lassan, sírásra pityeredett arccal szaporázza a lépést utána. Kimentek a faluból, végig a nagy utcán, kiértek a szántóföldek közé. Az út sáros volt, de nem volt mély sár. A novemberi természeten ott borongott az állandó őszi köd, a lekopasztott fák üresen, s óbégatva állottak. Mikor felértek a töltésre, amelyen végig kellett menni, hogy rövidítsék a kanyargó országutat, az ember egyszer megállott. Nézd csak, nézd csak! Az asszony ijedve nézett fel, semmit se látott. Így van szembe velünk a muszifrontja, szólt az ember. Kinyújtotta a karját, s végig mutatott a folyó túlsó partján. Ott a falu, csak úgy, mint itt. Templom van a közepén, csak ott jobban látszik a dombodát. Te már én nem is értem, hogy maradhat a vízpartja drót nélkül.
Hindernis milyen jól lehetne itt grábnit csinálni a jó kemény földbe. A Hindernis szó azt jelenti, hogy akadály. A grábni lövészárok. Az asszony kereken kötött kendője alól csodálkozva nézett az urára. Mióta itthon van, még ilyen beszédesnek nem látta. Szép az, mondta az ember csillogó arca, ahogy ez a tőtés megy, úgy van a stellunk, csak nem áll ki a földből, hanem lefelé van ásva, árok. Csak éppen annyi áll ki az ember feje amennyi, hogy el lehessen látni a földeken. Vigyázz! Az a rémülten leugrott a töltéstől a belső oldalra. Olyan gyorsan is egyszerre, hogy a felesége azt hitte, fővel bukott lefelé. Gyere le onnan, kiáltott rá az ura. Gyere le rögtön az Isten beléd, mert leváglak. Az asszony belesápadt, úgy megrémült az ura villogó szemétől. Gyáván és ilyetten lekuporodott, lesuttyant a töltésről, a ruhája csupa sár lett. A katona hirtelen nagyot nevetett rajta. Ahogy látta az asszony keserves csúszását, le is ülepedett szegény a sárba. Látod, ilyenek vagyunk odaki a felden,

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, 2021. december végén jelent meg a Fonó kiadásában Cserepes Nachtmusik című albuma, a Cserepes Károly életmű következő darabja. A lemezen Kallós Zoltán részben elfeledett gyűjtéseit használta alapanyagul Cserepes Károly, a tradicionális hangfelvételeket nagyvárosi zenei környezetbe ágyazva és új zenei szövetet létrehozva, akár csak a lemezein. A kései cserepes albumoknak, mint a jelenlegi Nachtmusiknak is van egy közös specialitásuk. Egymástól távoli világokat invitálnak találkozóra. A kiindulásként használt egyik, ma már távoli világ, minden esetben az archív folklór felvételek. A másik, ettől távoli világ pedig mindig az a lehetséges nézőpont, ahonnan az archív felvételeket szemléljük. Minden album új nézőpontot keres, illetve kínál, tudván ugyanakkor, hogy a megközelítési lehetőségek kimeríthetetlenek. A Nachtmusik című albumnál egy békebeli nagyvárosi ember tisztogatja ezeket a régészeti leleteket. Esteledik, a városban kigyúltak az esti fények, az utcákon szerelmes párok suhannak, a kávéházakból kiszüremlik a szalonzene, a zongora és a szaxofon hangja. Ahogy közeleg az éjfél és ahogy csendesül a város zaja, érzelmileg már kicsit eltávolodva, de mégis sok szeretettel tekinthetünk ezekre a megtisztított tárgyakra, melyeket oly sok oldalról szemléltünk az elmúlt évtizedek során. Kedves hallgatóink, népzenei műsorunkban Cserepes Károly Nachtmusik című albumáról hallanak válogatást. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Cserepes Károly, Nekt Muzik című albumáról készült összeállításunkat hallották. A műsor Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádámot hallják. A zenéket Turisa Rolta válogatja, a technikai pultot pedig Karkus István és Tompos Péter kollégáim kezelik. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan Könyvjelző című műsorunk szól. Ebben az Építészet Mesterei sorozat könyvei közül a Nagy Virgilről megjelent kötetről beszélgetünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Az óra második felében Neuma című műsorunk szól. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című összeállításunkkal várjuk Önöket. 15 órakor a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Portré műsora következik, majd a Hitvalló szól. Ebben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szűz Mária istenanyaságáról és példájáról elmélkedik. 16 órakor híreket hallanak, majd Értékadó című gazdasági magazinunk szól. Adásunk tartalmából bemutatjuk az Emberi Méltóságért díj Miskolci díjazottját, szó lesz a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesületének programjairól, és kisbuszra gyűjt a Szuperszum alapítvány. Ajánlunkban Barnóczky Gábort, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesületének elnökét hallják.
2: A szemléletformáló program folytatódik ősszel is, nem csak óvodapedagógusok, hanem tanítókat, egyéb pedagógusokat is fogunk érzékenyíteni, valamint szociális szakembereket és egyetemistákat, a szakmához kapcsolódó hallgatókat egészen 2028 végéig. Az egyéb programelemekre rátérve, itt is van természetjáró gyalogtúra, de olyan kirándulásokat, természetjáró túrákat tervezünk, amely kevesebb távot fog átölelni, kisebb távolságra zajlik, és kevésbé nehéz terepen, hogy többen is részt tudjanak venni.
1: 17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek következnek. 18 órakor májusi litániát közvetítünk élőben az Egri Bazilikából. Majd híreket mondunk. Ezután Canterbury Szent Ágoston élettörténetét ismerteti a néhai Katona István egri segédpüspök. Majd Bércesi András hétvégi gondolatait hallják. 19 órakor a hírek után Iránytű című műsorunk szól. Ebben Szijjártó Szandra dietetikus táplálkozástudományi szakember rettegett élelmiszereink tények és tévhitek a táplálkozás bűnbakjairól című előadásából hozunk egy részletet. Majd esti mese szól a legkisebbeknek. Ebben Bálint Ágnes már megint Mazsola című meséjének 5. részét Fűr Anikó olvassa fel. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg ugyanebben az idősávban kisújszállási frekvenciánkon Életünk című összeállításunkkal várjuk Önöket. 20 óra után folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélő könyvek szól, majd a Kapcsolj rá egyházi könyvzenei műsorunk. De előtte még a 20 órási hírek után műsorismertetéssel várom Önöket. Tartsanak velünk addig is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormány szóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a budapesti BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlásra lenne szükség máskor. A dunántúli aszbesztszennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszttartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoring rendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére, ez is elhangzott. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 volt hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szint úgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbalás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Az eddigiek tehát mind témák voltak a mai kormánytájékoztatón. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjén Budapesten, jelentette ki az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Fesztivál rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK sportparkban. Csak repülővel 250 000-an érkeznek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes terminálját is. Ismét elérhető az elektronikus mozdony

0: Szolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az EMIG, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után kapcsoltatta le a rendszert évekkel ezelőtt. Elvesztette a horvát állam ellen indított választott bírósági perét a MOL. A Magyar Olajtársaság így nem kapja meg a követelt több 10 millió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is. A döntés értelmében a MOL-nak egyetlen euró sem jár, ehelyett neki kell fizetnie a 775 ezer eurós eljárás és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait. Kilakoltatták Fejes Rudolf Anzelmapátot, Váradhegyfoki prépost prelátust a nagyváradi Premontrei Rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből. Az önkormányzat képviselői hajnalban jelentek meg a helyszínen, és áttörték a falat, majd a helyiségek kiürítésére szólították fel az apátot, számolt be az apátság közösségi oldalaira feltöltött videófelvételek alapján a helyi sajtó. Újabb földrengés rázta meg délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett, károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. A rengés erősségéről eltérő adatok jelentek meg, egyes intézetek 3-as, mások 4,1-es magnitúdójúnak rögzítették. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-14, napközben aztán 24-25 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
3: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, az Építészet Mesterei sorozat könyvei közül a Nagy Virgilről megjelent kötetről beszélgetünk. A könyv készítője Havas Gyöngyvér. Tartsanak velünk!

0: Márti, miért különleges a mai adásunk? Miért különleges ez a könyvajánló, ez a heti könyvajánlónk?
1: Több szempontból is különleges. Talán ilyen témájú, műfajú könyvről még annyira nem is beszéltünk, de ami talán legkülönlegesebbé teszi ezt a beszélgetést, az az, hogy ez volt már olyan, hogy olyan szerzőnek a művéről, a könyvéről beszéltünk, ahol mondjuk egyikünk ismerte az adott szerzőt, de jelen esetben egy olyan ritka helyzet jött elő, mind a ketten jól ismerjük a könyvnek a szerzőjét.
0: Igen.
1: Így mondjuk azt, hogy egy közös ismerősünk munkásságáról tudunk beszélgetni.
0: Valóban, tényleg, ahogyan te is említed, voltak már olyan helyzetek, amikor, hogyha egy kicsit így messzebbről indítok, hogy olyan művet hoztunk, aki még él, aki még kortárs, vagy esetleg tényleg mind a ketten tüzetesebben ismerjük a művét, vagy esetleg ismerjük a személyt, de hát tényleg most úgy álltak össze a csillagok, hogy mind a ketten ismerjük a szerzőt. Ki is az, és milyen művét hoztad, és miről fog szólni a mai adásunk?
1: Ugye a mai adásunk abban a szempontból is rendhagyó, hogy nem egy klasszikus irodalmi alkotást hoztunk, tehát nem egy regényről fogunk beszélgetni, hanem egy, mondjuk azt, egy tudományosan ismerett terjesztő kiadványról, mégpedig Havas Gyöngyvérnek a Nagy Virgil építészről szóló monográfiájáról, amely az Építészet Mesterei sorozatban jelent meg a Holnap kiadó gondozásában. Ebben a sorozatban nagyon sok nagy magyar építésznek az életművét feldolgozták már. Azt fontos kiemelni a sorozatról, hogy a sorozat minden egyes köntetét szakmailag magasan képzett ember írta, tehát azért a szakma írta, nem feltétlenül a szakma számára, azt úgy tudnám legérthetőbben megfogalmazni, hiszen ugye itt a könyv szempontjában nagyon fontos az ismeretterjesztés, a közérthetőség, de az is fontos, hogy itt ugye olyan építészi életművek vannak feldolgozva, amelyeket korábban nem nagyon dolgoztak fel. Például a Gyöngyvér esetében is a közelmúltban védte meg a doktori disszertációját is Nagy Virgil munkásságából, tehát mondjuk azt, hogy neki így a szakmailag megvolt hozzá minden adottsága, hogy a Holnap kiadó felkérésére megírja ezt a kötetet, és egyébként ő ebben a sorozatban nem ez az első kötete, amelyet írt, ő írt már korábban Hildi Józsefről is, aki szintén egri kötődésű is, és egyébként, hogy miért is beszélünk erről a könyvről, nem csak azért, mert egy közös ismerősünk munkássága, hanem azért is, mert ennek az építésznek, Nagy Virgilnek nagyon sok egyházmegyei, illetve egri kötődése van, tehát hogyha valaki majd kézbe veszi a könyvet, reméljük minél több emberhez el fog jutni, hiszen egyébként bármely könyvesbolt hálózatban hozzáférhető. Ez ugye tavaly évvégén jelent meg, egy nagyon szép, esztétikus, rengeteg képpel, nagyon jó szerkesztésben megjelent könyv, hogy majd az olvasó is fogja látni, hogy milyen sok egri egyházmegyés kötődése van, egri kötődése is, illetve egri egyházmegyés kötődése is van az építész munkásságának.
0: Mit tudhatunk Gyöngyvérről? Ő ugye egy velünk egyidős hölgy, és hát azt is elárulhatjuk a hallgatóknak, mert korábbi adásainkból már volt erről szó, hogy mi is ismerjük egymást korábbról, egyetemről, Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jártunk mind a ketten, illetve Gyöngyvér is. Mit lehet róla még tudni? Hogyan jött az ő életébe, hogy megjelenjen ez a mű az ő keze alól?
1: Gyöngyvér is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem szakán kezdte a tanulmányait, és utána én úgy emlékszem, hogy a művészettörténet minort végzett, és utána egyébként ez érdekes, hogy én az egyetemi éveinkben nem is ismertem. Én tudtam, hogy ki, de hogy egyébként lehet, hogy soha nem is beszéltem vele. Én később ismertem őt meg jobban, amikor a leveltári kutatás miatt én már itt dolgoztam a Fegyházmegyei Leveltárba, és akkor ő jött kutatni, és akkor így felelevenítettük, hogy legalább látásból ismerjük egymást, meg nagyon sok közös ismerősünk volt, hiszen azért az egyetemi világhoz hozzátartozott az, hogy még ugye Pilis Csabán egy viszonylag zárt térben volt a kampusz, így az ember akaratlanul is nagyon sok emberrel megismerkedett, ha csak úgy nem, hogy minden nap láttam valakit, akkor már kialakult egy olyan ismerettség, és én azt gondolom, hogy számomra Gyöngyvér is ilyen volt, és én utána ismertem meg őt jobban így a szakmai munkássága során, és ő jelenleg a Képzőművészeti Egyetemnek a könyvtárában és leveltárában dolgozik, ő ott a leveltárnak lényegében a vezetője és a könyvtárnak az igazgatóhelyettese, és az ő érdeklődési köre az építészek munkásságára fókuszált. Ugye, ahogy említettem is, hogy korábban, pár évvel ezelőtt, vagy jó pár évvel ezelőtt jelent meg szintén ebben a sorozatban a Hildi Józsefről szóló monográfiája. Ugye a Hildi József neve talán sokak számára ismert, hiszen az egri székesegyháznak ő volt a tervezője, még ugye 1830-ban, ugye 31 és 37 között épült az egri székesegyházunk, de mellett Hild József számos más nagy monumentális épületet is tervezett, tehát ő a saját korának egy kiváló és nagyon ismert építésze volt. Ezzel szemben Nagy Virgil egy kevésbé ismert, mai számmal kevésbé ismert építész, bár saját korában ő egy nagyon fontos és kiemelkedő szakmai tevékenységet végző ember volt. Viszont a közelmúlt, mondjuk az elmúlt 50 évben az ő munkássága egy kicsit így háttérbe szorult. Igazából én is, hogy most így visszagondolok, hogy mikor találkoztam a nevével, nem vagyok benne biztos, hogy mielőtt Egerbe jöttem dolgozni, találkoztam az ő nevével.
0: Mi lehet az oka ennek, hogy ennyire nem ismerjük, nem ennyire közismert, még akár itt Egerben sem?
1: Hát ugye Hild József neve ki van írva a bazilikában a bejárati ajtó mellett. Nagy Virgil neve is szerepel a bazilikában a falon, csak egy olyan részen, amit nagyon kevesen látnak, tehát így szerintem kevésbé jut el így a
0: nagy közönséghez.
1: A nagy közönség elé. Illetve ugye például Egerben is ugye nem egy épületet tervezett, hanem egy épület belsőt. Sőt, ugye annak is egy részét. Ugye, hogyha valaki maga elé képzeli az egri székesegyházat, akkor azért egy, azt mondhatjuk, hogy kívül elég egységes, ugye klasszicista stílusú, viszont belül nagyon sok művészeti irányzat találkozik. Ugye ez abból adódik, hogy különféle korszakokban készült. Tehát ugye, ahogy mondtam is, megépült 1837-ben, ugye akkor felszentelték, viszont belül szinte egy üres székesegyház volt, és utána kezdték el berendezni. Ugye még pirkeriesek, az építetőiesek, akiről egyszer már beszélgettünk itt a mikrofonnál, mégpedig a róla szóló anekdota kötet kapcsán. Talán, ha valaki azt hallotta és emlékszik rá, akkor ugye tudjuk, hogy ugye pirkeriesek építettette az egri székesegyházat, akkor ugye 20 évig volt egriesek, és egyébként pátriárkaiesek volt, hiszen a velencei pátriárkából lett egriesek, és ugye Pirker felépítette, egyébként el is kezdte berendezni, tehát több oltárkép az ő esegsége alatt került ide, meg az ő megrendelésére.
0: Ez 1837 után van már, amiről ugye te beszélsz most.
1: Igen, hiszen ugye Pirker 1847 decemberében hunyt el, tehát neki még volt 10 éve a berendezésre, viszont ő meghagyta a végrendeletébe, hogy a érsek utódainak és a káptalannak hagyta meg feladatul, hogy fejenszék majd be és díszítsék tovább az egri székesegyházat. És akkor lényegében ott tartunk, hogy Pirker ugye meghal 1847-ben, aztán utána a következő 15 évben, ugye sokszor gyűjtötték a pénzt, például a nagy orgonára, hiszen ugye azt is tudjuk, hogy amikor elkészült a székesegyház, akkor visszakerült a régi barokk székesegyháznak az orgonája, mert az anyagi lehetőségek nem tették azt lehetővé, hogy egy monumentális orgonát építsenek oda. Úgyhogy ők saját maguk is tudták azt, hogy ez nem biztos, hogy így jó lesz, hiszen egy sokkal kisebb térbe tervezett orgon egy ilyen nagy térben hangzásvilágban nem fogja tudni azt adni, mint egy kisebb térben. És például ugye ez az 1860-as évek elejére valósult meg, 64-65-ben készült el az új orgona. És akkor még mindig ott tartunk, hogy belül szinte az oltárképek ott vannak, szobrok vannak, toborművek ott vannak, de a ma nagyon látványos kupolák, freskók hiányoznak. És erre egészen 1904-ig kellett várni, amikor is Samassal érsek megrendelésére Nagy Virgil megtervezte azt a látványt, amit lényegében ma láthatunk. Ugye ő egy építész volt, tehát nyilván nem őt festette például a szentélynek a kupoláját, viszont az ő tervé alapján készült, illetve a nagy oltár is, ami ugye most nem szentségi oltárként van jelen, hiszen ugye a Szent Mihály oltár a szentségi oltár, de hogy a mai látványát is annak is ő tervezte, ennek meg is vannak a tervrajzai, sőt egyébként Gyöngyvér munkásságából tudjuk azt is, hogy ő kikutatta, hogy milyen reneszánsz előképeket használt, hogy milyen motivumokból ihlette azt a szimbólumrendszert, amit ő használ, és utána ő a nagy kupola és a szentély közötti területre is készített terveket, illetve még a bazilika nagy kupolájára is, viszont ezek már nem valósultak meg. Ugye szintén ugye ez mindenkorban előfordult, és hogy mindenki szerette volna befejezni, de ugye az anyagi lehetőségek sosem voltak jók, hiszen azért tudjuk, hogy ugye 1904 és 10 között azért sok minden történt, ugye a szentélynek a mai látványa körülbelül akkor alakult ki, bár ugye a karorgona az 1912-es, viszont utána kitört az első világháború, így Nagy Virgil hiába tervezett még továbbra is az egri székes egyházzal kapcsolatban. De ugye nem tudták ezt megvalósítani, és meg a 20-as évekből is vannak olyan levelezések, hogy ő megírta, hogy milyen terveket készített, és hogy ő szívesen folytatná, de ugye erre már nem volt lehetőség. Mert ugye tudjuk, hogy 1912 után is a következő ilyen nagy díszítési hullám, az csak 1945 után, még pedig 49-50-ben történt, amikor is ugye a nagy kupola és a hátsó kupola elkészült, ugye a Takács István festette.
0: Második világháború utánig kellett, akkor ugorjunk most az időben.
1: Igen. Viszont ami fontos, amit szintén Gyöngyvér könyvéből megtudhatunk, hogy is került Tövegerbe. Ugye ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy egyébként nagyon jó a könyvnek a felépítése, mert nem csak egy szakmai életművet tudunk belőle megismerni, hanem az embert is. Tehát, hogy milyen volt Nagy Virgil. Egyébként a családjáról is nagyon sok mindent megtudunk, a munkásságáról, a tanítványairól, hiszen arról még nem beszéltünk, hogy ő egy tanárember volt. Ő az ókori építéstan tanszékének volt a nyilvános rendes tanára, ami azért ebben az időszakban egy nagyon fontos pozíció volt, hiszen ő még ugye a Király József Műegyetemen tanult, és ugye nyilván akkor még azért az egyetemi rendszer teljesen máshogy nézett ki, mint most, azért nem úgy voltak így az egyetemek szétosztva, mint ma, hanem akkor azért még nagyon sok szakterület sokkal inkább kialakulóban volt, mint ahogy most van. Tehát például mondjuk azt, hogy ma a képzőművészeti egyetemről tudjuk, hogy milyen, de pont egyszer Gyöngyvér mutatta be, hogy ugye régebben ugye külön képezték a nőket, és külön a férfiakat, és külön könyvtárterme volt a nőknek, külön volt a férfiaknak, külön tanították nekik a rajzot. Tehát, hogy egyébként ez egy nagyon érdekes világ volt, és ezt nagyon jól bemutatja a könyvben.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk mai olvasmányajánlónkat. Mai alkalommal egy különleges kötetről beszélgetünk. Nagy Virgil munkásságát mutatja be, az Építészet mesterei sorozat egyik kötete. És a műsorunkban már beszéltél egy kicsit az Egerhez kapcsolódó fűződéséről. Na de ki is volt ez a Nagy Virgil, mit lehet róla tudni, milyen különlegességeket mutatná be, akár amit a könyvből tudtál meg?
1: Nagy Virgilről nagyon sok mindent meg lehet tudni, ahhoz képest, hogy mondjuk egy átlagember mit tud, tehát hogy én is most saját magamból indulok ki, hogy ahogy így említettem is, nagyon keveset tudtam korábban az ő munkásságáról, mielőtt itt ugye elkezdtem volna dolgozni, és hogy említettem is, azért több kötődése van, tehát azért, ha az ember egy építész nevével sokszor találkozik, akkor azért talán elkezd egy kicsit érdeklődni iránt, hogy mégis ki volt ő. És hogyha valaki ebben szintén megfogalmazódik ez a kíváncsiság, akkor nagyon jól fel van építve a könyv, hiszen a könyvnek egy igen nagy része az elején az ő életútjáról szól, a családjáról, az iskoláiról, egyetemi tanulmányairól, a korai munkáiról, hiszen ha megnézzük, akkor nagyon színes munkássága volt, külföldön is tanult, és utána pedig az oktatói pályájáról, hiszen az ő életében nagyon fontos volt az oktatói tevékenység. Egyébként ebben az időszakban azért nagyon sok olyan nagy építész volt, aki nem csak tervezett, hanem tanított is. Ugye nagyon sok olyan nagy építésznek a nevét talán ismerjük, fennmaradtak, akik valami komolyabb nagy épületet terveztek, viszont ha megnézzük az akkori egyetemi rendszert, akkor rengeteg órát tartottak rengeteg diáknak, akár a következő korszakoknak a nagy építészeinek is a mesterei. És ugye, ahogy mondtam is, ugye az ókori építéstan tanszéken dolgozott, ott tanított, ami ugye nyilván most belegondolok, hogy ókori építéstan, és ugye ő tervezte a Bazilika szentélyét, de majd beszélünk róla, hogy még egyébként miket tervezett, mert egyébként nem csak szakrális épületeket, hanem világi építményeket is tervezett. Gyöngyvér nagyon jól kifejti, és nagyon jól bemutatja az ő tanítási tevékenységét, mert Nagy Virgilnek nagyon fontos volt a tanítás, tehát az ő életében az kiemelt szerepet játszott, talán még egy kicsit fontosabb is volt, mint a tervezés, és ugye neki voltak egyházi megbízásai is, egyéb egyházművészeti megrendelései is, és azon kívül számos világépületet is tervezett. Például ebből az egyik legismertebb a Szabadsághíd, ugye régen Ferenc József híd néven vált ismerté, de egyébként a korábbi Erzsébet hídat is ő tervezte. Nem csak Budapesten, vagy Egerben, vagy itt ezen a környéken, hanem akár Békés Csabára is tervezett, illetve a mai határon túlra is, és nem csak katolikus templomokat tervezett, alakított át, hanem akár még zsinagógát, vagy ortodox templomot is. Tehát azért ebben a korban az építészek általában ilyen nagyon színes palettán dolgoztak, és kicsit visszatérjünk ahhoz, hogy hogyan is került ő Egerbe. Sokat gondolkodtam rajta, hogy mi alapján választhatták ki annak idején, hogy Nagy Virgil tervezze.
0: Igen, ezt én is akartam tőled kérdezni, hogy alapvetően ő nem egri ember volt, vagy lehet, hogy korábban nem is volt egri kötődése ide?
1: Hát ugye azért, mert valaki Egerben dolgozik, az nem azt jelenti, hogy bármi egri kötődése is igen. van. Ugye Hild Józsefnek sem volt semmi kötődése. Nagy Virgil egészen pontosan Temesváron született, egy kicsit arrébb. Egyébként egy nagyon komoly értelmiségi családba született, tehát nyilván az, hogy ebben a korban felsőoktatásban ráadásul ilyen fontos egyetemre járt, azért az nyilván ahhoz kellett, hogy megfelelő családi háttér. Viszont az első munkája, az első egyik legfontosabb munkája nem csak az egyházmegyében, hanem az ő életművében is, a mai nyíregyházi Székesegyház, amit a saját korában Samasra templomnak hívtak. Ugye azért hívták Samasra templomnak, hogy a Samasra József egri érsek után, ugye ő építette ezt a templomot, ez 1902 és 4 között épült, tehát hogyha így visszagondolunk, ugye mondtam, hogy 1904-ben tervezte az egri székesegyháznak a szentélyét, nyilván ugye ő már letette a referenciát a Samasra templommal.
0: A Nyíregyháza kapcsán, ugye?
1: Így van, és valószínűleg sose gondolta, hogy ez egyszer Társszékesegyház lesz, hiszen ez egy városi plébánia templomnak épült. Ma meg ugye a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyének a Társszékesegyháza, ami azért egy nagyon fontos rang egy templom életében. És még ezen kívül egyébként a Jászkíséri templomot is ő tervezte, aminek meg az az oka, hogy azt építtető kanonok, Folti János ugye egri székesegyházi kanonok volt, tehát ők itt együtt dolgoztak a székesegyházban, tehát ugye nyilván neki is onnan jött az ötlet, hogy akkor vele tervezteti meg a szülőfalujának a templomát, vagy akár még kiemelhetnénk a Törökszent Miklósi templomnak az átalakítását is. Hogyha valaki ezeket a helyeket megnézi, vagy akár csak a könyvet lapozgat, vagy a képeket nézegeti, lehet látni, hogy egyébként mennyire megjelennek ugyanazok a stíluselemek, ami mondjuk Gyöngyös esetében nem jelenik meg. Ugye Gyöngyösön a Szent Bertalan templomot nem ő tervezte, viszont amikor 1917-ben ott volt egy nagy tűzvész, akkor a torony leomlott, mert ugye leégett, és akkor helyre kellett állítani, és például a korábbi felújítás előtti állapot az is az ő munkásságához tartozik. Ezt most azért így emeltem ki, hogy ott pár évvel ezelőtt a torony sisakot lecserélték, és lényegében akkor kapta vissza az eredeti formáját, de korábban a szűkös anyagi lehetőségekhez mérten a Nagy Virgil tervei alapján próbálták megvalósítani a helyreállítási terveket, tehát ebből is ugye arra tudunk következtetni, hogy azért lehet, hogy neki semmi kötődése nem volt az egri egyházmegyéhez, de a korábbi nagy egyházmegyében azért számos helyen letette ő a lábnyomát. Tehát, hogyha a 93 előtti egyházmegyét nézzük, ugye ezt most azért emelem így ki, mert ugye addig Nyíregyháza is hozzánk tartozott, akkor ezért az ő építészeti munkásságában több olyan kiemelkedő alkotás is van, amely egyházmegyénkhez kötődik.
0: Mit lehet még tudni a kötetről, a könyvről? Ugye említett, hogy nem csak szakrális témában vagy területen volt jelen, nem csak ott dolgozott, hanem világi területen is, és ugye nyilvánvalóan, ami nekem is feltűnt, ugye Szabadsághíd, nagyon sokan ismerik, tehát hogy én azt gondolom, hogy beugrik az embernek a képe, még hogyha nem is Budapesten él, vagy a fővároshoz kötődik, azért az egy hatalmas munka az is, nem csak a szakrális munkái. Mit lehet tudni még az ő életéről? Mit emelnél még ki magából a kötetből?
1: Ugye ez fontos lenni, hogy az ő életének egy igen jelentős része az az úgynevezett boldog békeidőkben volt, amire inkább mondhatnánk azt is, hogy a dualizmus korának volt az egyik fontos építésze, ami abból a szempontból fontos tényező, hogy ebben az időszakban, ugye 1872-ben létrejött Budapest, és utána rengeteg építkezés, fejlesztés valósult meg a fővárosban, többek között a hídépítések is, tehát mondjuk lehetne ma is, hogy egy építész tervez egy hidat, csak lehet, hogy nincs rá igény, vagy nincs rá megrendelés. Ő pont egy olyan korban élt, amikor neki erre volt lehetősége, és ugye neki több olyan alkotása is van, amelyet ma már nem látunk, és Gyöngyvér munkásságának köszönhetően nagyon sok olyan fotót összegyűjtött, amely ma már nem látható épületekről, hidakról mutat be ábrázolást, és például pont kinyitotta az egyik oldalon, ahol az Erzsébet híd, a korábbi Erzsébet híd, az általa tervezett Erzsébet hídról egy nagyon jó fotót sikerült neki beszerezni, ami 1935-ös állapot, tehát ugye tudjuk, hogy amikor Budapest ostroma volt, akkor ugye felrobbantották a hidakat, tehát ez lényegében 10 évvel a megsemmisülése előtt készült, és itt lehet is látni, hogy hasonló elemek vannak rajta, és hasonló a stílusa, mint a Szabadsághídnak, hiszen nem véletlen egy embernek az alkotása, mert egyébként ugye nyilván egy csomó, tehát így több építésznek, hogyha az emberi nézegeti alkotásait, akkor azért lehet látni olyan elemeket, amik ilyen visszatérő elemek.
0: Persze.
1: Tehát ugye most Egerben kiemeltük a székesegyházat, de egyébként az angol kisasszonyok kápolnájával is ő tervezte az oltárt, sőt ott egyébként volt egy szószék is korábban. Volt egy ambó is, ami átkerült a mai minorita templomba, tehát igazából mondhatjuk azt, hogy legalább 3 helyen van Egerben neki olyan alkotás, amit
0: kézlenyomata.
1: Színűleg az átlagember észre se vesz, meg nem is gondol arra, hogy ezek hogy kerülhettek így különféle helyekre. Ugye nyilván itt a történelmi körülmények hozták azt, hogy nem feltétlenül minden ott van, ahol korábban volt. És egyébként így a könyvet lapozgatva, szerintem nagyon jó fotókat sikerült nekik összeválogatni arról, hogy tényleg így a régi korokat párhuzamba lehet állítani az új korral. Tehát ez mindenképpen a könyv mellett szól, hogy egy óriási képanyagot gyűjtöttek össze, és például a korabeli Budapest látképét is, és a korabeli Budapestről nagyon jó fotók vannak. Talán már egyszer korábban beszéltünk egy másik adásban a régi Budapestről.
0: Igen, ebből sorozat volt róla, igen.
1: Igen, amikor Budapest 150 évforduló volt, akkor ugye ez a könyv még nem volt, ebben nagyon sok olyan képet látunk, amit akkor még nem láthattunk, mert akkor nem gyűjtötték össze. És egyébként aminek fontos kiemelni, hogy ugye Gyöngyvér úgy építette ezt fel, meg úgy gyűjtötte össze, hogy vannak benne fotók, távrajzok, ilyen festett rajzok, tehát nagyon látványos elemek vannak, tehát hogyha ezt bárki kézbe veszi, akár mint egy album úgy is lehet lapozgatni, de egyébként egy nagyon jó stílusban megírt, könnyen befogadható szöveget tár az olvasó elé, és a könyv végén pedig a középületeket mutatja be, amelyeknek egyrészt ugye már nem a mai Magyarország területén van, például mondjuk a Losonci Városháza, de akár olyan tervekkel is foglalkozik, amelyek nem valósultak meg, hiszen ugye minden építész életében ma is úgy van, hogy van egy tervpályázat, jelentkezik rá, készít egy pályaművet, és azt vagy elfogadják, vagy nem. Hát Nagy Virgil esetében, hogy egy nagy épületet emeljünk ki, ami nem valósult meg, ő például pályázott a Szépművészeti Múzeum tervezésére is, nagyon sokan, akkor a legnagyobb építészeit jelentkeztek arra. Meg is maradt egyébként az ő terve, ráadásul nem is Budapesten, hanem nálunk.
2: És ezt is láthatjuk a könyvben?
1: Igen, egyébként meg ebből a rajzból az eredetén nálunk van a levéltárban. Nálunk nagyon sok Nagy Virgil rajz van, ami annak köszönhető, hogy ahogy ugye mondtam is, hogy az egyházmegye több helyén épített, hogy ezt elküldte referencianyagként.
2: És eredetiben akkor látható nálatok?
1: Igen, mert ezt ő nagyon szépen passzpartúra felrakatta, és ezek így megmaradtak. Így pont a közelmúltban Gyöngyvér könyvem megjelenése kapcsán, ugye többen is találkoztak ezekkel a rajzokkal, és többen is így megkeresték intézményünket, akár a Szépművészeti Múzeum irányából is, hogy ott is most majd lesz egy évfordulós kiadvány, hogy ők is összegyűjtik az összes távariációt, hogy miből lehetett választani annak idején, és akkor ők is nagyon örültek annak, hogy írásos dokumentum volt arról, hogy kik jelentkeztek, csak ugye náluk ezek nem maradtak meg, hiszen ugye ott is háborús sérüléseket szenvedett a gyűjtemény, és hogy nagyon örültek neki, hogy egy olyan intézménybe a gyűjteményi kör szempontjából nem is kellene, hogy meglegyen, mégis megőrizték az utókor számára. Sokszor megkérdezték, meg már többen megkérdezték, hogy miért pont nálunk van, hát valószínűleg azért, mert elküldte. Hát mint hogy ma is referencia munkákat szoktak küldeni a tervezők, ez régen is ugyanígy volt, és egy nagyon jó minőségű rajzokat küldött, aminek köszönhetően ezek még így 120-130 év távlatából is megvannak.
2: Márti, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen aprólékosan bemutattad tényleg ezt a könyvet, és hatalmas tudásanyag van benne, és hatalmas tudásanyag van nálad is a fejedben, és hogy ezt mindig megosztod ilyen őszintén és közérthetően a hallgatókkal, ezt köszönöm szépen. Havas Gyöngyvér könyvét mutattuk most be, akit mind a ketten ismerünk, és nagy szeretettel ajánljuk az olvasók kezébe. Egy picit más témában, mint amit szoktunk hozni, nem szép irodalom, de azt hiszem, hogy egy könnyed olvasmány is, hatalmas képanyaggal, ahogy említetted te is. Köszönöm szépen a beszélgetést! Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk az Építészet Mesterei sorozatból megjelent Nagy Virgilről szóló kötetről, amelyet Havas Gyöngyvér készített. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Rendszerint a mögöttünk levő vasárnap anyagával szoktam foglalkozni a Neuma műsorában. Azonban a múlt héten ünnepeltük Urunk mennybe menetelét, áldozó csütörtököt. Márpedig ez az ünnep is bőven kínál számunkra figyelemre méltó zenéket. Ma egy áldozó csütörtökhöz kapcsolódó zenetörténeti körképet hallhatnak. A Szent Mise introitusának dallama az egyik legszebb a liturgikus évben. A szövege pedig: Galileai férfiak, mit álltok itt az égre nézvén? Kit most a mennybe menni láttok, így jön majd ismét. Tapsoljatok vígan minden népek, örvendezetek az Istennek újongó szóval. Országol az Úr minden népek fölött, ül az Isten az ő szent trónusán. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Galileai férfiak, mit álltok itt az égre nézvén? Kit most a mennybe menni láttok? Így jön majd ismét. Énekel a Scola de Pérez du Saint-Esprit du Grand Scolastique de Chevilly. Vezényel Lucien Deiss.

Guillaume Dufay, a kora reneszánsz mester, a Jézu Nostra Redemptió című himnusz dolgozta fel. Felvételünkön először a responsóriumot hallják, amelynek a szövege a 20. Zsoltárból van. Emelkedj fel, Uram, erődben, mi éneklünk és zengjük a te hatalmadat. Ezután következik a himnusz első két verse. Jézus váltságunk, életünk, vágyunk, szerelmünk, mindenünk. Isten, ki mindent alkotál, s ember, ki mennyből eljövél. Hogy győzött meg a szánalom, hogy hordozd bűnök súlyait, vállalva a véres kínhalált, halálunkat, hogy elvegyed. A Schola Hungaricát Szendrei Janka vezényli.

Középkori eredetű az a népének, amelyet mind a három nagy felekezet egyaránt ismer, és szívesen énekel. Most egy 1963-as felvételről Borbát Jeromos énekel, aki a bukovinai József falván élt egykoron.

A 18. században Johann Sebastian Bach 4 kantátát is komponált mennybe menetel ünnepére. Különösen ünnepélyes köntösbe öltöztette a 128. Auf Christi Himmelfahrt Allein című kantátájának nyitótételét. A fenséges ünnepi fényhez a hangszerelés is hozzájárul. 2 kürt, oboa, oboa de amore, oboe de caccia, vonósok és kontinuó öleli körbe a 4 szólamú kórust. Épi ünnepélyes a zenei kidolgozás is. A zenekar Concerto grossójába ágyazott kórus az Allein Gottin Hőzei ér dallamát dolgozza fel, természetesen az Auf Christi Himmelfahrt szöveggel. Bach eljárása már ismerő számunkra. A szoprán díszítetlenül énekli a korál dallamot, amelyet a 3 másik szólam imitációval vesz körül, ami tematikáját az ének dallamából veszi. Szövege így hangzik. Egyedül Jézus mennybe menetelére alapozom, utána menetelem, és minden kétséget, félelmet és szenvedést ezzel mindig legyőzök. Mert miután a fej a mennyben van, Jézus Krisztus az ő tagjait a megfelelő időben maga után hozza. Az amszterdami barokk zenekart és kórust Ton Koopman vezényli.

A 20. század egyik legnagyobb organista zeneszerzőjét különlegesen jó színhallással és gazdag képzelő erővel áldotta meg az Úristen. Olivier Messiaen 1908-ban született és 1992-ben halt meg. 1931-től 40 éven keresztül a párizsi Szent Háromság templom organistája volt. Először zenekarra komponált egy 4-tételes művet L'Ascension, Mennybe menetel címmel, 1933-ban. Egy évvel később ültette át orgonára a kompozíció zenei anyagát, a 3. tételt kivéve. Művének alcíme 4 szimfonikus meditáció. Hasonlóan más biblikus témájú orgonaműveihez e darabban is címet adott a tételeknek, és azokat szentírási idézettel is ellátta. Az első tétel címe: Krisztus fensége imádkozik, hogy Atya dicsőítse meg őt. Természetesen az idézet János evangéliumából van, a főpapi imádságból. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. A tétel elején a zenei utasítása következő: Très lent et majestueux. Nagyon lassan és méltóság teljesen. Valóban, a kottában a tétel mindössze 3 oldal, de zenéje 6,5 percig tart. Szinte látjuk, ahogy Krisztus Urunk emelkedik, s közben, mintha megállt volna az idő. Soha nem volt hangszín kombinációk hangzanak fel ebben a zenében. A tétel végén pedig a megdicsőülés fénye is felragyog a hallgatók számára. Olivier Latri orgonál a párizsi Notre-Dame-ban. Ezzel búcsúzom, viszont hallásra.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
2: Tizenöt óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az emberi jogok tiszteletben tartására szólítva fel, humanitárius segítséget sürgetett a gázai övezetben élők számára 14. Leó pápa Castel Gandolfóban. A Szentatya szokása szerint a tegnapot a Rómához közeli pápai rezidenciáján töltötte, ahonnan távozva a palota előtti utcán röviden megállt nyilatkozni a ráváró újságíróknak. Újabb felhívásra van szükség mindenki emberi jogainak tiszteletben tartására, jelentette ki a pápa. Sajnálatát fejezte ki, amiért a gázai néphez még nem érkezett humanitárius segítség, ami szerinte tiltakozást, nehézséget okoz, és gátolja azok akcióját, akik részt vettek a flottillában. 14. Leó a gázai övezet területét megközelíteni akaró nemzetközi aktivistákra utalt, akiknek hajói már többször megpróbálták áttörni az izraeli tengeri blokádot. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormányszóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a budapesti BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlásra lenne szükség máskor. A dunántúli aszbesztszennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszttartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoring rendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére, ez is elhangzott. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 volt hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét, tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre, a párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántők alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szint úgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbalás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Az eddigiek tehát mind témák voltak a mai kormánytájékoztatón. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjén Budapesten, jelentette ki az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 ezer jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára, az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK sportparkban. Csak repülővel 250 000 érkeznek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes terminálját is. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az EMIG, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrány

0: Nyoki és jelentős késések után kapcsoltatta le a rendszert évekkel ezelőtt. Elvesztette a horvát állam ellen indított választott bírósági perét a MOL. A Magyar Olajtársaság így nem kapja meg a követelt, több 10 millió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is. A döntés értelmében a MOL-nak egyetlen euró sem jár, ehelyett neki kell fizetnie a 775 ezer eurós eljárás és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-14, napközben aztán 24-25 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Birher Nándor, a beszélgető társam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karának dékánja. És apropója beszélgetésünknek, hogy pünköst hétfőn fog megjelenni Leó pápa első enciklikája, mégpedig a mesterséges intelligencia és az emberi méltóság témakörben. Nem ismerjük még a szöveget, de tudjuk azt, hogy a Katolikus Egyetem nagyon fontos kutató műhelye a mesterséges intelligencia és az emberi sajátosságok területének, és hát ezért kértem ezt a beszélgetést. Később majd beszélgetünk magáról a karról is, de hogy ez a mesterséges intelligencia kutatásban hogyan kapcsolódunk be a nemzetközi kutató életbe, erről szeretném hallani Nándort.
2: Igen, nagyon várjuk a Magnifica Humanitas Csodálatos Emberiség című enciklikát, amelyet a pápa már május 15-én aláírt. Egyébként napra pontosan 135 évvel a Rerum Novarum, ugye a 13. Leó pápa által kiadott Rerum Novarum enciklika után. De a Rerum Novarum már címe is mondja, a napjaink új dolgairól szól. Ugyanígy ezekről az új dolgokról, vagy a legújabb dolgokról fog szólni a Magnifica Humanitas enciklika is. Arról, hogy milyen társadalmi kihívások jelentkeznek, például a mesterséges intelligencia használata kapcsán. Mennyire nehéz lesz majd különbséget tenni az ember és a gép között, hiszen a gép, vagy ezek az algoritmusok, vagy ezek a nyelvi modellek, a nagy nyelvi modellek nagyon jól szimulálják azt, hogy úgy viselkednek, mint ahogy egyébként az ember is viselkedne, és ez bizony könnyen megtévesztő lehet. A kérdéskör maga, tehát a mesterséges intelligencia kérdésköre, az már réges-rég felvetődött, hogyha lehet, akkor erről mondanék szívesen pár mondatot, hogy ez hogy kötődik ez a mesterséges intelligencia kérdéskör a Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez.
1: Nagyon szeretném hallani.
2: Picit, de talán nem, igazából nem sokat túlozva mondhatjuk azt, hogy az egyetemünkön az információs technológia és bionikai kar Roska Tamás professzor úr kezdeményezésére pont azért jött létre, mert azt az alapelvet kutatták, ami ma a nagy nyelvi modelleknek is az alapelve. Tehát ilyen módon az egyik karunk létrejötte, az kifejezetten kötődik a mesterséges intelligencia módszertanához, működési módjainak kutatásához, és bizonyos értelemben kötődik a nagy nyelvi modellek fejlesztéséhez is. Nem véletlen, hogy a karunkon Prószéki Gábor professzor úr ezt a témát kutatja régi idők óta. Tehát a Pázmány az valamilyen módon folyamatosan a technológiai kutatásain keresztül kötődött a mesterséges intelligenciához, egy kis költőiséggel azt hiszem, hogy mondhatom ezt nyugodtan. Illetve a másik oldalon szintén ez a kar kötődött ahhoz, hogy a technikát hogy lehet arra felhasználni, hogy jobb legyen az emberiség. Nagyon sok olyan kutatás van, ahol megpróbálják ezen a karon megalkotni azokat a gépeket, azokat a szoftvereket, amelyek mondjuk a vakembert segítik hozzá ahhoz, hogy egy mobiltelefon segítségével a kaputelefonról le tudja olvasni, hogy melyik csengőt kell megnyomnia. Tehát valahogy egyrészt azt hiszem, hogy a kegyelem is mozgatott bennünket ebbe az irányba, másrészt meg katolikus egyetemként felismerve azt, hogy a katolikus tanításnak a lényege, a középpontja az embernek a másik szolgálata, a természettudományos kutatásainkat is ebbe az irányba akartuk vinni.
1: Közelmúltban beszélgettem a piarista tartományfőnökkel, Zsódi Viktor atyával, és arról, hogy milyen képe van az embereknek az egyházról úgy átlagban, és ezt amikor a Rugoszki Rita neve közszájon forgott, hogy esetleg ő lesz az új oktatási miniszter, akkor pillanatokat 800 oldalnyi komment érkezett hozzá, és ezt Zsódi Viktor csoportosította, és a legnagyobb egységes tömeg azt sugallta, hogy az egyházi oktatóintézmények és általában az egyház 50 évvel, 100 évvel le van maradva a tudás, a haladás, a tudományos haladás ügyében, és avit eszméket és technológiákat tart ma is jónak, és ezért féltek ettől, hogy egy katolikus pedagógus legyen a miniszter. Örömmel hallom, hogy a katolikus egyetem ezen a területen is bizonyította az ellenkezőjét ennek. Tehát akár Proszéki, akár az említett Roska professzorok, hogy mennyire időben, szinte az egyetem alapítása után néhány évvel már elkezdték ezt a kutatást, illetve fölállt ez a kar. Tehát csak így megdicsérném az egyetemet.
2: Szerintem minden okunk megvan rá, hogy büszkén vegyük ezt a dicséretet, tehát hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy kb. 30 évvel előztük meg a korunkat. Az alapkutatások vonatkozásában és azért egy pár évvel megelőztük az alkalmazott kutatás vonatkozásában is a korunkat. Ez bátran merem mondani, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásai képzésünk az első volt az országban. De ahogy kijöttek a nagy nyelvi modellek, Cserei dékán úrral közösen arról egyeztettünk, hogy össze kell kapcsolni a bölcsészettudományt és a természettudományt meg az informatikát egymással, és már 2022-ben, abban az évben, mikor kijött az első ténylegesen is használható, nagy nyilvánosság számára elérhető nagy nyelvi modell, mert meghirdettük a mesterséges intelligencia alkalmazásai képzést, ami mind a mai napig nagyon népszerű, és ami arra fókuszál, hogy hogyan kapcsoljuk össze a bölcsészettudományt, a társadalomtudományt, meg az informatikát egymással. Tehát a pázmány mindenképp a kutatások élvonalában van, és ami a legújabb lépés, hogy nem csak a hazai kutatás, hanem a nemzetközi kutatások élvonalába is sikerült belépnünk egy olyan programmal, ami az Amerikai Katolikus Egyetem, ez a neve az egyetem, ez egy washingtoni egyetem, az Amerikai Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem között jött létre, és amit szeretnénk nagyon erősen hozzákapcsolni a vatikáni, illetve a szentszéki mesterséges intelligencia koncepciókhoz.
1: Az internet világa, amikor hozzáférhetővé vált rengeteg embernek, nagyon nagy zavarba voltunk sokan, hogy ez az ördög táptalaja az emberek életét megkeserítse. Valahogy úgy van minden eszközzel, mint a konyhakéssel, hogy gyilkolni is lehet vele, meg a húst szeletelni. Tehát az internet is, meg most a mesterséges intelligencia is, azt hiszem, hogy nem egy istenellenes dolog, hanem mindenre lehet használni. És gondolom azért kell ebben a pápának is megszólalnia, hogy a veszélyek csökkenjenek, az éberség, a tudatosság növekedjék az emberekben, és hogy használni tudjuk, mert lehet használni jóra is.
2: Ez így igaz. Cserei dékán úrnak a szellemes példája az, hogy a gulyásleves az igazából egy jó étel, de hogyha mondjuk az Egri vár faláról a kondérból a nők öntik le a törökökre, akkor meg halálos fegyver. A mesterséges intelligenciára mindez azért fokozottan igaz, tehát hogy nagyon veszedelmes tud lenni. Gondoljunk például arra, hogy ha mesterséges intelligencia vezet, irányít fegyvereket, akkor bizony annak súlyos következményei lehetnek a harctéren. Vagy netán komplett rendszerek irányítását veszi át a mesterséges intelligencia emberi felügyelet nélkül, annak súlyos következményei lehetnek. Szintén súlyos következményei lehetnek annak a robotbíróságnak, ami Kínában már működik, és ahol egyszerűen a gépnek kell föltölteni az iratokat, és a gép maga hoz döntéseket, különösebb emberi beavatkozás nélkül. Persze ennek vannak egyszerűbb, jó alkalmazható módja is, hiszen tudjuk, hogy gyorshajtás esetén mondjuk a rendszerfelismerő rendszer kiegészül egy mesterséges intelligenciával, és emberi jóvágyást követően azért ki tudja nekünk küldeni a bírságot, és ezen a rettentő nagy veszélyeket nem hordoz magában. Tehát nagyon bonyolult kérdés a mesterséges intelligencia kérdése. Lehet egyrésztről annyira veszélyes, mint amennyire veszélyes mondjuk az atomenergia felhasználása. Másrésztről viszont nagyon erősen ott van a mindennapjainkban. Az emberiségnek magának kell megkeresnie azt, hogy tudja ezt a bonyolult kérdéskört megfelelőképpen szabályozni. Ennek az alapkérdése az valamiképpen az lesz, hogy mi a különbség a között, a beszélő között, aki egyrésztről érző ember, és a másik oldal mi a különbség a között a beszélő között, ami igazából csak egy gép, vagy egy matematikai modell. amelyik egyébként nagyon jól szimulálja azt a beszédet, ami majdnem olyan, mintha ember beszélne. Az alapproblematika az lesz, hogy tudjuk tetten érni, hogy az embernek lelke van, a gépnek meg nincs lelke. És azért bonyolult a dolog, mert hogy azt is nehéz fölismerni, hogy a mesterséges intelligencia gép. Mert verset ír, zenét szerez, társalog velünk, és gondolhatjuk, hogy ez valami csoda dolog, de valójában nincsen mögötte az, amit az emberben léleknek hívunk.
1: Az egyetemi oktatók életét is megnehezíti bizonyos értelemben, mert hogy tudják eldönteni, hogy most ezt a dolgozatot, ezt a kutatásszerű valamit, TDK munkát nem a mesterséges intelligencia csinálta-e kizárólag. Vannak olyan szűrők, amelyek révén azért a munka megspórolását ki lehet deríteni egy-egy esetben, mondjuk az egyetemi millióban.
2: Vannak ilyen szűrők, de a lényeges kérdés az nem ez lesz. Tehát ezek a szűrők sem működnek 100% bizonyossággal, tehát hogy valamit lehet velük csinálni, hogy egy bíróság előtt mondjuk egy perben megállna-e, az már, mint megkérdőjelezhetetlen bizonyíték, az már egy másik kérdés. Az igazi kérdés az lesz, hogy mi a tanár szerepe egy olyan világban, ahol mondjuk a gép gyorsabban, bizonyos szempontból jobb válaszokat ad, mint amilyet a tanár tudna adni. De előbb-utóbb ki fog derülni, hogy ez az egész ez szimuláció, most nem akarom a hazugság szót használni, hogy a tanárban sokkal több van, mint ami a gépben van. Akkor is, hogyha mondjuk a válaszaiban ott van egy csomó tévedés vagy bizonytalanság, de pont ez a bizonytalanság vagy tévedés hordozza magában az emberiséget, azt az emberséget, ami egy tanár-diák viszonyban meg kell, hogy jelenjen. A nagyon nagy kérdések majd ezek lesznek, hogy ki tanítson. Mennyiben tanítson a tanár, mennyiben tanítson a gép. Hogy tanítsuk meg a diákot arra, hogy a mesterséges intelligencia segítségével egy sokkal jobb dolgozatot hozzon létre, mint amit maga a gép elő tudna állítani. Ehhez persze meg kell tanítani a diákot arra, hogy megfelelően tudjon kérdezni. De én a magam részéről azt sem tartom kizártnak, hogy nem egy szakdolgozatot kell becsatolni, hanem azt a promptot, tehát azt a kérdéssort, ami mentén a gép előállította a szakdolgozatot. És hogyha ez értékes egyéni eredeti munka lesz, akkor nekem semmi problémám nincs azzal, hogy a mesterséges intelligenciát használta. Egyébként a szabályozás is ebbe az irányba megy, hogy lehet mesterséges intelligenciát használni meghatározott területeken, viszont mindig le kell írni, hogy mire használták, és hogyan használták a mesterséges intelligenciát, és mindig bizonyítottá kell tenni azt, hogy a saját egyéni tudás, szellemi termék benne van az adott dolgozatban.
1: Nagyon szépen köszönöm. Visszatérünk majd erre a témára akkor, amikor megjelent az enciklika itt a rádióban is természetesen. Most azt szeretném még, hogyha bemutatná nekünk egy kicsit a bölcsész és társadalomtudományi kart, amely jelenleg a piaristák korábbi ideiglenes rendházában, iskolájának épületében a Mikszáth téren működik.
2: Hát részben, tehát a képzés maga az a műszaki, a Duna túlsó oldalán, a Műszaki Egyetem Z épületében van, ez a 10 emeletes épület, egyébként maga az épület az nem a legmodernebb technológiával készül, viszont nagyon szép a kilátás, és hát büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt 3 évben hihetetlen mértékben megnőtt a bölcsészkar iránt érdeklődés, csak hogy érzékeltessen, 3-4 évvel ezelőtt kb. 7000-en adták le összesítve a jelentkezést a karra, idén bőven 17000 fölött vagyunk, tehát hogy egy hatalmas előrelépés van ezen a területen, ami valószínűleg azért is van, mert igyekszünk a legújabb módon megközelíteni a tudományt, igyekszünk fölhívni a figyelmet a legújabb technológiákra, igyekszünk interdisziplinárisak lenni. Pszichológus hallgatóinknak például lehetőséget kínálunk arra, hogy a legújabb technológiákkal kapcsolatban írjanak doktori dolgozatot. Az intézet vezetőnk például azt kutatja, hogy a mesterséges intelligencia válaszai azok mennyire mutatnak hát pszichológiai szempontból problémás személyiségszerkezetet. Tehát nagyon leegyszerűsítve, ugye az látszik, hogy borderline-os a mesterséges intelligencia, és mondjuk megfelelő kérdések mentén nagyon gyorsan lehet nála valamiféle pszichés betegséget azonosítani. Nagyon fontos erre fölhívni a figyelmet, mert sokan barátként kezelik a mesterséges intelligenciát, és nem gondolnak bele, hogy bizony a válaszoknak a nagy része olyan, mintha egy beteg embertől érkezett volna a válasz. Nagyon fontos aztán a korunk fejlődése vonatkozásában, hogy az összes társadalmat érintő lényegi témakört szeretnénk érinteni. Ez megjelenik egyébként az amerikai projektünkben is. Tehát mi úgy látjuk, hogy a mesterséges intelligenciának, illetve a társadalomnak 5 nagy kihívás csoportja van, és mindegyikre szeretnénk választ a katolikus egyetemen, vagy mondjuk inkább úgy, hogy 5+1 nagy kihívás csoportja van. Kezdem a plusz egyel, ez egy világos emberképet jelent. Tehát a legfontosabb feladatunk, küldetésünk, hogy világosan meghatározzuk azt, hogy ki az az ember, akit mi embernek tekintünk, rá tudjunk mutatni arra, hogy ennek az embernek, ennek szabad akarata van, ez az ember felelős döntéseket képes hozni, képes a világot objektíven megismerni, képes Isten kapcsolatba lépni, képes a szenvedésre, hogy ilyen teológiai fogalmat is behozza, egy szóval ennek az embernek lelke van. A másik oldalon pedig, hogy jelenik meg mindez a modern világban? Egyrészt úgy, hogy ez a lélekkel rendelkező ember, és akkor itt jön az 5 terület, képes arra, hogy oktasson, tanítson másokat. Ez a tanítás, ez nem egyszerű tudás átadás, hanem világnézet átadás, fajta szellemiség. Az értelem az mindig a hittel együtt válhat olyanná, amely előre viszi az emberiséget, és nem falnak viszi az emberiséget. Tehát külön foglalkozunk azzal, hogy az oktatás területén a mesterséges intelligenciának milyen lehetőségei, szerepei vannak. A másik ilyen nagyon fontos terület, hogy a gazdaságtudományban a mesterséges intelligenciának mi a feladata, milyen lehetőségei vannak, hogy számíthatunk a mesterséges intelligenciára. Ezzel kapcsolatban is indítottuk a gazdaságtudományi képzéseinket. Egyébként ez egy új terület, ahova szintén nagy számban érdeklődnek a hallgatók, tehát a gazdasági és menedzsment alapképzésre lehet hozzánk jönni, és ez a képzés már olyan, ahol figyelembe vesszük a mesterséges intelligencia hatását. Nagyon fontos a harmadik terület, az egészségügyi szociális terület, ahol gépeket és mesterséges intelligenciát lehet alkalmazni, itt is felvetődnek nagyon komoly etikai kérdések. Részben együttműködünk a Kaposvári Diagnosztikai Központtal, és a demencia enyhítésével kapcsolatban dolgozunk ki programokat mesterséges intelligencia bevonásával. A részben ugyanezt nem csak az időskorban, hanem a gyerekkorban is szeretnénk megtenni, ezért indítottuk a gyógypedagógia képzésünket, ahova szintén sokan jelentkeznek. Ez tehát a harmadik terület, ugye említettem az oktatást, említettem a gazdaságot, és most említettem a szociális egészségügyi területet. A negyedik terület az pedig a háború és a béke kérdése. Tehát mindannyiunk közös társadalmi felelőssége, hogy egy a mai násokkal békésebb világba tudjunk élni. Itt is nagyon nagy erőkkel van jelen a mesterséges intelligencia kérdésköre. Egyrészt a már korábban szóba hozott autonóm fegyverek kapcsán. Másrészt ez egy picit utópia, de talán azért mondhatom, hogy a gépek fejlődésével, a robotika fejlődésével akár még azt is meg lehetne oldani, hogy ne embert öljünk, hanem egyszerűen gépek pusztítsák a gépeket. Tehát azt nem gondolnám, hogy létrejön a béke aranykor, amikor az ember nem fog harcolni a másik ember ellen, de lehet, hogy ezt a harcot meg lehet vívni majd a gépek szintjén, és akkor legalább valamilyen módon meg lehet valósítani azt az alapelvet, hogy meg kelljen az egyik embernek megölni a másik embert. De ez egy ilyen gondolati játék. Ez a 4 fő terület, és az egésznek, az egészhez kapcsolódóan van még az 5. terület, ami meg arra vonatkozik, hogy ezt a mesterséges intelligencia kérdéskört hogy lehet szabályozni. Látjuk, hogy a jog önmagában kevés. Látjuk, hogy a jogrend az nagyon erősen át tud politizálódni, csak kapkodjuk a fejünket világszinten is, hogy stabilnak hitt jogalkodó rendszerek bevetett bizalom mennyire meg tud innovni. Viszont ez rávilágít arra, hogy szükség van az etikára, tehát szükség van egy érett etikai rendszerre, szükség van arra, hogy a jó meg a rossz között valamilyen módon különbséget tudjunk tenni. Ehhez meg szükség van egyfajta vallási meggyőződésre. Úgy vélem, hogy a jog mellett az erkölcsi vallási meggyőződés a jövőben nagyon komoly szerepet fog kapni, már csak azért is, mert az ember-gép közti különbségtétel az arról fog szólni, hogy most akkor van lélek, vagy nincs lélek, és ez kiegészül még egy szabályozási szinttel, ez pedig a szabványok szabályozási szintje, ami nagyon technikai, de nagyon lényeges ahhoz, hogy egységes globális rendszereket lehessen létrehozni. Tehát a bölcsészkarnak igazából ez a nagy víziója, hogy ezeken a csomópontokon kínáljon képzést, és a legmagasabb szintű képzést a hallgatóknak.
1: Nagyon szépen köszönöm. Hát rengeteg kérdés és irány mutatkozott, amerre a beszélgetést lehetne folytatni, de a műsoridőnk végehez közeledünk. Látszik, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tényleg 21. századi szempontrendszerrel áll a jövő kihívásai előtt. Még egy apróságot kérdeznék, most leállt a kampuszépítés, mennyire hátráltatja ez a képzést, és van remény arra, hogy valahol egy egységes kampusz végül is létrejöjjön. Már az is érdekes ez, mert most van először olyan miniszterelnöke Magyarországnak, amely az önök egyetemének a diákja volt.
2: Keresztényként azt tudom mondani, hogy pláne így Pünköst környékén, vagy Mennybemenetel környékén, hogy mi a reménynek az egyháza vagyunk. Sőt, hát ugye Ferenc pápa, amikor itt volt az egyetemen, azt mondta, hogy nekünk az a remény laboratóriumának kell lenni. Tehát nem mondhatom azt, hogy nincsen reményünk. Azt viszont mondanom kell, hogy helyünk azért nem nagyon van. Tehát említettem már, hogy mennyire megnőttek akárcsak a bölcsészkaron a létszámok. Világos, hogy ezekhez a létszámokhoz méltó elhelyezésre is szükség lenne. Az is egyértelmű, hogy az egyház önmagában egy ilyen kampusz nem fog tudni finanszírozni, tehát mindenképp valamiféle állami segítségre is számítanánk. Nagyon bízunk benne, hogy azt mindenki belátja, hogy a magyar társadalomnak érdeke, hogy legyen egy erős, stabil egyetem, ami világos értékrendet képvisel, és amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, ha akarom, akkor 1635 óta, ha akarom, akkor még legalább 31 néhány éve megjelenik itt a magyar társadalomban, és hát valóban ennek egyértelmű bizonyítéka az is, hogy az állami vezetőink közül nagyon sokan itt nálunk a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztek. És hát bízom benne, hogy tudnak azonosulni azzal az értékrenddel, azokkal a tudományos és lelki értékekkel, amelyeket itt nálunk szereztek.
1: Bilher Nándorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának dékányával beszélgettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2021. június 9-én elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival, Szűz Mária istenanyaságáról, példájáról elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Most arra keressük közösen a választ, hogy mit jelent nekünk, nektek Mária, mennyiben tekinthető ma is példaképnek, mit jelent a helyes Mária tisztelet, vagy mit gondoljunk a Mária jelenésekről, a Máriához kapcsolódó csodákról. Először is arra kérlek benneteket, hogy vegyétek számba, ti hol találkoztatok, vagy találkoztok Mária képekkel, ábrázolásokkal, Mária poszterekkel?
4: Hát például a kollégiumban a képek, a kápolnában.
5: Én dédmamámnál is, vagy akár gyertyán láttam már.
6: Az én nagymamámnak is van egy ilyen medálja, ami Máriát ábrázolja, úgyhogy nála is, hát illetve először a templomokban találkoztam Máriával, valamint a szent képeken.
2: Mária alakja megjelenik kisméretű, hordozható tárgyakon, ékszerként viselhető kiegészítőkön is, ugye nem csak szobrokon, képeken. Szerintetek a tárgyak viselője vajon mit fejezhet ki Máriás darabjaival?
5: Nyilván a vallást, meg a világnézetét egy embernek, de ugyanakkor lehet, hogy valami személyes dolgot jelent számára. Biztonságot ad neki.
6: Lehet, hogy ezek a tárgyak segítik, át a mindennapok nehézségein erőt adnak.
2: Viki?
4: Hát egy végső célban emlékezteti erre, egy jó irányra például.
2: Igen, én támaszul segítségül szolgálhat sokunk számára. Mária alakja akár egy ékszeren, egy medálon. Ti egyébként viseltetek, vagy viseltek valamilyen keresztény jelképet magatokon? Vagy van a személyes környezetetekben egy-egy ilyen jelzés értékű hitünkre utaló tárgy?
6: Hát ugye a kollégiumi szobákban is találkozhatunk Mária képpel, vagy a folyosón, illetve nekem van egy karkötőm, ami fából készült, és egy kis Mária medál van rajta.
2: Gabi?
5: Nekünk is van otthon, vagy a családban hasonló tárgyunk, úgyhogy ott már találkoztam vele.
4: A kollégiumi szobákban a kereszt van a falon.
2: Talán ti is láttatok, hallottatok már a csodás éremről. Ez egy Máriát ábrázoló kegytárgy, kegyérem, amely birtokosának személyes tulajdonát képezi, és a tulajdonos általában magával is hordja ezt a tárgyat. A kegytárgyak, így a kegyérem is alapvetően az egyéni vallásosság áhítatát elősegítő dolog. Szoros értelemben kegyelmeket közvetít ez az érem, melyen általában Jézus, a boldogságos Szűz Mária, a szentek képei vagy egy keresztény szimbólum szerepel. A csodás kegyérmet Labouré Szent Katalin kapta, akinek 1830. novemberében a szűzanya megjelent, és megbízást adott neki, hogy készítessen érmet az itt megadott minta szerint. Azt mondta a szűzanya neki, hogy akik ezt viseli, nagy kegyelmet fognak kapni. Két év múlva aztán a párizsi érsek jóvá hagyta a szűzanya szándékát, a jelenést, és használatát, az érem viselését az egyház is aztán jóvá hagyta, sőt a szűzanya megjelenésének napját emlékünneppé rendelte. Luca, kérlek, olvasd fel Labouré Szent Katalin vallomását a csodás érméről.
6: A szent szűz félgömbben állt. Hófehér ruhája a hajnalpapír színében játszott. Kezében egy kisebb gömböt ajánlott fel Istennek. E gömb jelenti az egész világot és minden egyes embert. A szűzanya ujjain égköves gyűrűk fénysugároztak a földre. Ezek a kegyelmeket jelentik, melyeket azokra árasztok, akik kérik. Majd eltűnik a kis gömb. A szent szűz anyai szeretettel tárja kezét a föld felé, alakja köré ovális keret képződik a felírással. Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögjé rettünk, akik hozzád menekülünk. Készítes érmeket erre a mintára. Akik bizalommal hordják, sok és nagy kegyelemben részesülnek. Hallom a megbízást, majd megfordul a kép. Nagy M betűt látok kereszttel, alatta a két szent szív, Jézusít a viskoszorúval és Máriái törrel átszúrva. Az egészet 12 csillag veszi körül. Amikor arra gondolok, hogy nem kell le ide is felírás, hallom a feleletet, az M és a két szív eleget mond. Ezzel a jelenés véget ért.
2: Kegyérmeket, rózsafűzért, szentképeket sokan viselnek, sokunk környezetében találhatunk ilyen tárgyakat. Az, hogy ezek a tárgyak kegytárgyak, vagy egy amulett szerepét töltik-e be tulajdonosuk életében, hogy kegytárgyak maradnak-e, vagy varázseszközökké, amulettekké válnak, hogy Isten felé vezetik-e viselőjüket, vagy babonasság maradnak, nagymértékben éppen viselőjük szándékán lelkületé múlik. Mit gondoltok az autók visszapillantó tükrére akasztott rózsafűzéreket, tekinthetjük-e kegytárgyaknak, vagy inkább az amulettek szerepét töltik be?
6: Szerintem egy rózsafűzér az inkább kegytárgy, mert szerintem jobban kapcsolódik a valláshoz, mint egy amulett a keresztény valláshoz.
2: Szerintetek mikor funkcionál ez a rózsafűzér kegytárgyként ott ennek az autósnak, a sofőrnek az életében? Hát szerintem itt a tárgynak a használata sokat erre elárul róla.
5: Hogyha tényleg imádkozni szeretne.
2: Igen. Mondjuk ezt vezetés közben én nehezen tudom elképzelni, hogy valaki mosogatja a kezében, de egyébként mosogatás nélkül is lehet rózsafűzért mondani, akkor az egy kegytárgy. És mikor amulett? Szerintem nagyon sok esetben egyébként inkább amulett. Amikor teljesen mindegy, hogy egy bólogató kutya van az autóban, nem, vagy egy nem tudom, ilyen illatosító, vagy egy rózsafűzér, csak egy ilyen díszítő funkciót lát el. Esetleg, ahogy így említettétek, Isten azzal a szándékkal teszik oda, hogy itt van ez egy, talán még egy megszentelt rózsafűzér is, biztosan megvéd majd bennünket a karamboltól, a szerencsétlenségtől. Ugye akkor inkább ebbe az amulett kategóriába tartozik. Mi lehet a különbség amulett és kegytárgy között? Itt már a Luca utalt rá, a Gabi is. Nehéz ezt megfogalmazni, de próbáljuk meg, tegyünk rá kísérletet.
6: Hát az amulett az inkább vagy a pogánsághoz, vagy valami teljesen más valláshoz kapcsolódik, és nem a kereszténységhez.
2: Jól látjuk, hogy valóban nem könnyű különbséget tenni amulett és kegytárgy között, különbséget tenni az isteni kegyelemben, a szentek közbenjárásában való bizakodás és a babonaság között. A tisztánlátást segíti a katolikus lexikon szócikke, amely a következőket írja az amulettről. Viki, felolvasnád nekünk?
4: Az amulettek viselői mágikus erőt, oltalmazó vagy szerencsét hozó varázserőt tulajdonítanak a tárgyaknak.
2: Ugye az amulett egyfajta varázstárgy, amivel én magam varázsolhatok, befolyásolhatom az égi erőket, hatalmakat, végeredményben én leszek általuk a saját szerencsém megalkotója. A kegytárgyak, vagy az előbb említett kegyérem ezzel szemben a tisztelőjét, viselőjét mindig Istenhez vezeti. Elősegíti az egyéni áhítatot, sajátos feltételek mellett kegyelmet közvetítenek ezek a tárgyak. Ez a fajta tisztelet, áhítat nem alkalmas Isten befolyásolására. Sokkal inkább arra tanít meg minket, hogy alázatosan és hittel megnyíljunk Isten akarata felé. Ezáltal el tudjuk fogadni Isten ajándékait, üdvösségre vezető kegyelmét. A csodás érem viselőinek nem azt ígéri a szűzanya, hogy a meghatározott fohász elmondásával, mint egy varázsigével Isten meggyógyítja őket, megoldja a problémáikat, vagy megváltoztatja az életüket. Épp ellenkezőleg a szűzanya Isten kegyelmét ígéri azoknak, akik kérik azt. Azok számára szól az ígéret, akik nem önmaguk erejében, hanem Isten szeretetében bíznak. Akik mernek ráhagyatkozni, a szűzanyához hasonlóan, Isten akaratára, tervére. A csodás érme, a kegyhelyek látogatása, a zarándokutak, az áltatosságok nem ígérik, hogy Isten beteljesíti vágyainkat, elképzeléseinket, Isten megoldja nehézségeinket. Sőt, ha megnézitek a csodás érme hátoldalát, ott van rajta a kereszt jele, valamint Mária is Jézus szenvedő szíve. Ez bizony figyelmeztetés számunkra is. Nehézségeinket, szenvedéseinket, problémáinkat nekünk is a Mesterhez és Szent Anyához hasonlóan hordoznunk kell. De nem egyedül, hanem velük együtt. Az élet megpróbáltatásait velük közösen cipelhetjük. hiszen Jézus a mi szenvedésünket is a kereszttel együtt a vállára vette. Isten szabadító erejében bízva, mondhatjuk Jézussal együtt szorongatott élethelyzetükben: Abba, Atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat, a szenvedés kehét, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Azt mondhatjuk tehát, hogy alapvetően nem magában, a tárgyban kell a különbség okát látni, hogy valamit amuletnek vagy kegytárgynak tekintünk, hanem annak viselőjében, a tulajdonosának a lelkületében.

0: Ti milyen mai élő vagy régebben élt nőkre tekintetek fel? Kik a példaképeitek, kik azok a nők, akik példájukkal segítenek benneteket?
1: Hát nekem édesanyám és a nagymamám, mert ugye én csak tőlük látom ezt az anyai képet, és egy kicsit talán bennük is megtalálom számomra Szűz Máriát, úgyhogy én mindenképpen rájuk tekintek példaképként.
0: Gabi?
2: Én is ugyanígy édesanyámra tekintek példaképként, mint Luca.
0: Szerencsések vagytok. Viki?
3: Én is szintén édesanyukámra és a nővéremre tekintek példaképként.
1: Én még talán Lizői kis Szent Terézt mondanám, mert őt választottam védőszentemnek, amikor bérmálkoztam, és nagyon sok ponton tudok az életével azonosulni, és sok hasonló dolog történt velem is az életben, mint vele. És szerintem ő egy csodálatos nő volt.
0: Szentek mindig a segítségünkre jönnek. Úgy azt gondolom, hogy szerintem Szent Erzsébet mindnyájunk számára egy nagyon kedves szent. Szerintem még egy ilyen izgalmas nő alak a Merici Szent Angéla, ilyen nagy utazó nő.
1: Szent Johanna esetleg?
0: Az egyház azért, hogy mindig segítségünkre van, nagyszerű asszonyokat tár elénk. Azt gondolom, hogy manapság egy fiatal lánynak nagyon nehéz azonosulni egyébként Mária alakjával, holott sajátos élethelyzetéből adódóan talán éppen a fiatal nőkhöz áll a legközelebb. Szerintem, ha megnézzük Mária ábrázolásait, képeit, azt, hogy hogyan látta őt a történelem során az egyház, a hívek közössége, akkor talán közelebb kerülünk az ő példájához, és talán jobban tudunk azonosulni is vele. Arra kérlek benneteket, hogy elevenítsétek fel ezeket az ábrázolásokat. Milyennek látjuk, milyennek látjátok Máriát a képek alapján?
2: Édesanyaként vagy királynőként is szokták ábrázolni. Ugye fiatalnak ábrázolják, szépnek tekintik.
1: Szerintem egy kicsit csodálatos és természetfeletti. Az arconása is olyan tökéletesek, és a kisugárzása is olyan mágikus.
0: Jó szeme van a Lucának, észrevette, hogy Máriának valami különlegessége van.
3: Hát olyan kiemelkedően erős és szép kisugárzása van.
0: Milyen szerepekben látjuk őt a képeken?
1: Láthatjuk őt Magyarország királynőjeként, a Szent Anna templom a koltárképein.
0: Igen, ott általában mit csinál, milyen szituációban van jelen?
1: Az édesanyjával együtt tanul.
3: Vagy pedig a köpenye alatt húzódnak meg az emberek.
0: No, egészen jól összeszedtük, hogy Máriának minden sokféle arcát ismerjük, és minden arcából azt mondtátok, hogy sugárzó szépség, ami egészen különleges báj és erő árad. A képeken találkozunk Máriával, tehát mint Madonna, akár úgy is, mint egy szoptató édesanya. Láthatjuk őt, mint Regina, mint egy királynő, de látjuk őt az angyali üdvözlet jelenetében szolgáló lányként, a vizitáció jelenetében pedig segítőként. Látjuk őt imádkozni és tanulni, fájdalmasan sírni piétaként, vagy segítő, közbenjáró szentként is. Milyen élethelyzetek azok, amelyekben azonosulni tudnátok Máriával?
1: Feltekintettünk rá a szerelem miatt, mert kapcsolata Józseffel egészen különleges, és József tényleg igazán szereti, és szerintem csodálatos ez a bizalom, ami közöttük van, hogy József elfogadja Máriát, és bár nem azonnal, de hisz neki a természet feletti történések ellenére is, mert azért ez nem mindennapi, hogy ugye fiút fogan, és szerintem azért ehhez nagyon nagy bizalom és szeretet kell.
0: Mária és Szent József a szerelmeseknek egy abszolút mintaként szolgálhat. Különösen ez a lányok számára lehet szerintem érdekes, hogy vajon találnak egy olyan partnert, aki Szent Józsefhez hasonlóan őket tényleg függetlenül önmagukért tudja szeretni. Milyen más szerepekben tudunk azonosulni Máriával?
2: Igen, mondott az ismeretlenre, és ugye ezzel kockáztatta a jövőjét, úgyhogy szerintem ez egy elég bátor cselekedet volt tőle.
3: Vagy például a tanulásban, mert bátorító látni, hogy Máriának is tanulnia kellett, hiszen ő sem született zseninek, és nem csak otthon, hanem a háztartásban és a gyereknevelésben is bölcs volt, és Jézus rábízta a születő egyházat is.
0: Mit tanulhatunk tőle imádság tekintetében? Hogyan imádkozik Mária?
1: Ő folyamatosan párbeszédben van Istennel, és mindig készre odafigyelni. Mindig meghallja a szavát. Elfogadja Isten akaratát.
0: Igen, igen. Ez szerintem egy nagyon fontos mondat, amit a Luca mondott, hogy a szűzanya nem úgy imádkozik, nem azért imádkozik, hogy az ő személyes akaratát már pedig igenis teljesítse a Jóisten, mert ő egyébként is milyen jó fej volt, hogy a Szent Fiát a méhébe fogadta, ugye? Mégis is mondhatná ezt is. Hanem mindig kész arra, hogy elfogadja Isten akaratát. Aztán látjuk őt királynőként. Ugye mi szerintem legutoljára óvodában szeretünk volna királynők lenni, de akkor nagyon. Mégis talán így mond nekünk Mária királynőként is valamit. Hogy lehetünk mi most királynők? Milyen lenne egy jó királynő most?
3: Felelősségteljes, odafigyelő, gondoskodó.
0: Ugye őt úgy is tiszteljük, mint magyarok nagyasszonyát. És ugye az az érdekes, hogy kvázi úgy tekintünk rá, mint Magyarország királynőjére. És a király személye mindig az, aki kifejezi az ország egységét. És így Máriára tekinthetünk úgy is, mint aki kifejezi az ország egységét, de legalábbis megteremti az országért cselekvő felelősséget érző emberek közösségét. Ebbe egészen biztos vagyok. Aztán van említette itt, aztán a Viki, a Mária ábrázolásoknál, hogy van egy olyan típus, ez a köpönyeges Madonna, amikor a Mária szép nagy köpönyege alá behúzódnak az emberek. Mit fejezhet ki ez a kép?
1: Az ő segítőkészségét. A nőkhöz különösen a segítőhivatások állnak közel, például a tanítónő, óvónő, orvos vagy ápolónő, és Mária az, aki figyel másokra, észreveszi mások nehézségeit, problémáit, és hatékonyan ő maga segít, mint amikor Erzsébethez utazott látogatóba, vagy hídként közvetíti, és közbejár, mint a kánai menyegzőm.
0: Tehát Máriától tanulhatunk, hogy segíthetünk úgy is, hogy mi magunk adjuk meg a segítséget, de segíthetünk úgy is, hogy mint egy híd, ugye megteremtjük a tényleges segítő és a rászorult között a kapcsolatot. Közbejárunk érte. Aztán említettétek, Mária nagyon-nagyon sok képen talán leginkább anyaként ismerjük. Milyen anya lehet egy szűzanya? Mi az, amit tanulhatunk tőle?
2: Minden képes volt feltenni a gyermekéért és a családjáért. Ott hagyta otthonát is, amikor Egyiptomba kellett menekülnie kis Jézus miatt. És ugye végig kíséri a fia útját küldetésért, és akkor is, amikor nem érti őt, mindig segít neki.
0: Igen, ugye nem is tudom, hogy talán ez az egyetlen olyan kapcsolat az életünkben, ez az anya-gyermek kapcsolat, amikor valóban képesek vagyunk teljesen lemondani önmagunkért egy másik személy javára. És a szűzanyától ezt is nagyon szépen láthatjuk, ahogy ő végig kíséri Jézus útját, végig segíti őt. És az az érdekes, hogy akkor is, amikor nem érti, hogy ugye amikor a 12 éves Jézus ott a templomban van, és a Mária úgy érzi, hogy nagyon nem ott van, ahol neki lennie kellene, mert hogy miért nincs ott a szoknyája mellett, miért nem tud róla. Tehát nem is érti, amit akkor ott Jézus beszél és tanít a zsinagógában, mégis elfogadja. Azért látja Mária, hogy Jézusnak sok rajongója van, nagy rajongótábora van, de nagyon komoly ellenfelei is. És egészen biztos, hogy benne, hogy nagyon nehéz volt elfogadnia Jézusnak a szenvedését is. Itt említettem, hogy van egy ilyen képtípus, ugye ilyen szerepe Máriának, amikor ő nem boldog anya, nem a mennyek királynője, hanem nagyon-nagyon esendő ember. Melyik ez a kép?
1: Hát amikor kétségbe esve keresi a 12 éves Jézust a jeruzsálemi zarándoklat forgatagában, vagy amikor végig kíséri fia szenvedés történetét, és végig ott van vele a keresztúton.
0: Illetve van egy ilyen képtípus, ez a Piéta, ugye ismerjük a híres képet is, vagy szobrot is, alkotást, amikor a szűzanya ugye a halott Jézust tartja az ölében. Úgyhogy látjuk, hogy Mária a fájdalomban is velünk van, teljes emberként, anyaként éli át a mi fájdalmunkat is. A nehéz pillanatokban is így aztán igazi barátnőre lelhetünk benne. Hiszen ebben a fájdalomban benne van mindnyájunk félelme, mindnyájunk ki, akik féltjük szeretteinket, és ezzel nem csak szeretteinket, hanem a kapcsolatainkat, vagy a családunk egységét. Mária alakja itt a képek segítségével szépen megelevenetett előttünk, egészen élőve, élővé varázsoltuk itt az ő alakját. Talán ő is helyet kap a szobánk falán, mint nagy ideál, talán befogadjuk őt az otthonunkba. János apostol ír evangélium a végén Jézus utolsó rendelkezéséről, ez így szól. Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához. Asszony, nézd, ő a te fiad. Aztán tanítványhoz fordult. Nézd, ő a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Azt mondja János apostol, hogy házába fogadta őt a tanítvány. Azt gondolom, éppen erről kell, hogy szóljon a mi Mária iránti tiszteletünk is. A Mária képek és szobrok, a rózsafűzér használata, a csodálatos érmék viselése. Mária befogadását kell, hogy megjelenítsék. Nem is annyira az otthonunk falai között, hanem sokkal inkább a szívünkbe, a Máriával való azonosulásunkat kell, hogy kifejezze. Azt kell, hogy kifejezzék ezek a tárgyak, hogy olyanokká akarunk válni, mint Mária, mert ő a mi ikonunk, a mi segítő példaképünk, keresztény és női identitásunk formálója. Amikor felveszünk egy máriás érmét, vagy kezünkbe veszünk egy rózsafűzért, akkor ennek bizony többet kell jelentenie annál, mint hogy kifejezzük vele hitünket, vagy biztosítjuk vele Mária védelmét, pártfogását. Valójában Mária alakját kell magunkra öltenünk. Olyanná kell válnunk, mint Mária. Ahogy ti is mondtátok, Mária segít bennünket tiszta és igaz szerelmessé, édesanyává, gondoskodó királynővé, közösségszervezővé, a család összetartójává, bölcsé és felelős vezetővé válnunk. És velünk van a szenvedésben és a halálunk óráján is. Adásunk végén, megköszönve a hallgatók figyelmét, Sík Sándor versével köszöntjük a szűzanyát.
2: Sík Sándor, áldott az asszonyok között. Mentére már húzódott az ösvény, Galileának napasszalt a földjén, és kivirágzott lépteid nyomán, bokavérző hegyes tartomány. A sziklák Isten várt a szurdokán, tejarcú rózsát hajtott a bogáncs. A kősziklából csorgó mész fakadt, a ciszternákban élő vízű patak. És a porszemecskék még sarudra lestek, tücsök módjára muzsikálni kezdtek. Karjaid összefonva kebleden, mentél és mosolyogtál édesdeden. Mérhetetlenül mély volt és komoly, és mondhatatlan édes e mosoly. Mentél, fölötted a hallgatag égbolt. A csepp angyalok, mint a rendelés szólt. Elkuporodtak a sziklák közébe, újacskáikat ajakukra téve. A titokzatos hang is hallgatott, a lélek, aki megárnyékozott. S néva volt még ő is, az egyetlen, szíved alatt élő érthetetlen. Mentél magad, és nem sejtette senki, a titkot, amely mindent belengi. Erzsébet sem, a meghitt asszony testvér, még az sem, aki árva tűz helyednél. Vírasztja jöttöd, az elgyűrűzött, hogy áldott vagy az asszonyok között.

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23:25-től megismételjük.

0: 16 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az emberi jogok tiszteletben tartására szólítva fel, humanitárius segítséget sürgetett a gázai övezetben élők számára 14. Leó pápa Castel Gandolfóban. A Szentatya szokása szerint a tegnapot a Rómához közeli pápai rezidenciáján töltötte, ahonnan távozva a palota előtti utcán röviden megállt nyilatkozni a ráváró újságíróknak. Újabb felhívásra van szükség mindenki emberi jogainak tiszteletben tartására, jelentette ki a pápa. Sajnálatát fejezte ki, amiért a gázai néphez még nem érkezett humanitárius segítség, ami szerinte tiltakozást, nehézséget okoz, és gátolja azok akcióját, akik részt vettek a flottillában. 14. Leó a gázai övezet területét megközelíteni akaró nemzetközi aktivistákra utalt, akiknek hajói már többször megpróbálták áttörni az izraeli tengeri blokádot. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormány szóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a budapesti BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlásra lenne szükség máskor. A dunántúli aszbeszt-szennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszt-tartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoring rendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére, ez is elhangzott. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 volt hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szintúgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbalás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Az eddigiek tehát mind témák voltak a mai kormánytájékoztatón. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjén Budapesten, jelentette ki az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 ezer jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára, az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK sportparkban. Csak repülővel 250 000-an érkeznek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes termináját is. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az EMIG, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után kapcsoltatta le a rendszert évekkel ezelőtt. Elvesztette a horvát állam ellen indított választott bírósági perét a MOL. A Magyar Olajtársaság így nem kapja meg a követelt több 10 millió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is. A döntés értelmében a MOL-nak egyetlen euró sem jár, ehelyett neki kell fizetnie a 775 000 eurós eljárás és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait.

0: Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-14, napközben aztán 24-25 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat mai adásunk tartalmából. Bemutatjuk az Emberi Méltóságért díj miskolci díjazottját. Szó lesz a Vakok és Gyengénlátók Borsoda Baúj-Zemplén Vármegyei Egyesületének programjairól. Kis buszra gyűjt a Szuperszum Alapítvány. Mai adásunkhoz is tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindannyiuknak.
0: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Rangos országos elismeréseket vehettek át a Magyar Vöröskereszt Borsoda Baúj-Zemplén Vármegyei Szervezetének munkatársai és önkéntesei. Az ünnepi díjátadót a szervezet megalakulásának történelmi helyszínén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezték meg. A vármegyei elhivatott segítők közül többen is magasfokú kitüntetésben részesültek az emberiesség elvét követő munkájukért. Duberné Dunavecki Éva az Emberi Méltóságért díjat, míg Kertész Lászlóné a vöröskeresztes tevékenységért elismerés aranyfokozatát vehette át. Mellettük elismerő oklevelet kapott az év önkénteseként Engel Denis Robert és kiemelkedő oktatónevelő tevékenységéért Bakosné Vas Krisztina is. Most Duberné Dunavecki Évát, a Borsoda Baúj-Zemplén Vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központjának vezetőjét hallják.
2: Nagyon fontos ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át, amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megalázástól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem. Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikba, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon-nagyon itt van előttem, hogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diósgyőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele. Én Miskolcon középiskolába a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig Lána Miskolc Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem. És akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek. Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsoda Baúj-Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatom ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem, így az intézménye hajléktalanállátása. Ez csak azért teszem hozzá, mert sok ember, aki eljön hozzánk intézmény látogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberek. Bennem ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló. Most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben én segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van. Nagyon-nagyon sok esetem volt, és úgy gondolom, hogy nagyon igyekeztem mindegyikből a maximumot kihozni. Volt, hát ugye, ami talán nagyon hosszú éveken tartott, de ezt már többször elmondtam, ez volt egy nagyon meghatározó, az a értelmi fogyatékos fiatalember, akinek az életét végig tudtam kísérni a kezdet, amikor bekerült az intézménybe, és sok-sok mindenen mentünk keresztül együtt, és sajnos nagyon nehéz életútja volt, akár imeibe bekerült, ugye ezt tudjuk, hogy ez az értelmi fogyatékos embereknek, ha elkövetnek valami bűncselekményt, akkor oda kerülnek, de én tudom, hogy azt aztán nem követte el, amivel őt vádolták, de ez már a múlt, hagyjuk is, és végig én jártam hozzá látogatni, utána én voltam az, aki ki tudtam onnan intézményi hátteret biztosítottam, hogy kikerüljön. Majd ugye az édesanyjához került, aki szintén intézményben volt, és akkor onnan vágyott oda, nem azt kapta azt a szülői szeretetet, amit szeretett volna, és akkor elindult ugye egy Mikulás napkor vissza én hozzám Miskolcra, Izsófalván volt egyébként, és ott a sineken jött és elütötte a vonat. Tehát ez egy nagyon-nagyon meghatározó az életemben. Nagyon fontos volt számomra ez a fiatalember. A rengeteg hátránnyal nyilvánvaló, hogy ott sok-sok felelőst fel lehetne sorolni, hogy ő miért került hajléktalan szállóra, hiszen korábban is ezek a problémái megvoltak, de ez is már a múlt, de azt nagyon megszenvedtem. Tehát egy hosszú idő is volt, amíg én az életében voltam, és sajnos az utolsó pillanatig, mert ugye már nincs, de számtalan dologba vettem részt, például amikor hölgyek érkeztek az intézménybe. Nagyon sok voltak szülések, amikor ugye intézményből ment, kísértem, és utána a gyermeket nem adták ki. Volt olyan bácsim, aki szegénykém, ő is olyan demens is volt, meg egyéb problémái is voltak, és akkor őt is börtönbe került, de azért, mert ment az utcán, nyitva volt egy kapu, bement, kitolta a kerékpárt, és akkor az már nyilvánvaló, nem azért tettem, mert ő lopni akart, hanem hát azért, mert ő ilyen volt. Akkor bekerült, akkor bevittem a fazekasra, akkor ott hagytam. Tehát szóval kísértem, mindig mentem velük, mert úgy gondoltam, hogy az azért sokat jelent, hogy nem egyedül mennek. Még ha akár börtönbe, ha akár egy gyermek elvételre, tehát hogy mindig a hátteret, ugye a biztonságot próbáltam nekik adni, hogy azokban, amikben ugye most, ami rájuk vár, akkor legalább annyit érezzenek, hogy ott vagyok. És ez például, hogyha kliensem bekerült büntetésrehajtásban, akkor általában mindig nekem írtak, hogy én legyek a kapcsolattartó. Tehát, hogy én ezt fontosnak tartom. Lehet, hogy ez mások szemébe, ez másképp, de nekem nagyon fontos volt, hogy bármilyen élethelyzetbe kerülnek, mindig ott legyek mögöttük. Tehát mindig tudják, hogy van Éva néni, akire lehet számítani. És ezt a mai napig is érzem már, ugye 10-től vezetőként vagyok az intézmény életében, vagyok az ügyfeleim életében, de mindig visszatérnek, hogyha ki is kerültek tőlem, de mindig visszatérnek, hogyha az életbe való megrekednek, hogy én leszek az, aki fog nekik segíteni. És azt hiszem, hogy nálam az, hogy egy kiégés, tehát ilyen szóba se kerül, mert az én lelkemet ez nagyon táplálja. De a bizalom, tehát ez a legfontosabb, én mindig azt mondom a kollégáimnak is, vagy akár, hogyha új felvételes érkezik, hogy ami a legfontosabb, én úgy gondolom a szociális munkában az, hogy a bizalmat ki tudjuk alakítani. Ha ez nem sikerül, akkor, mert ugye ők már eleve terheltek, tehát ők azért már nagyon sokat csalódtak, tehát ők tőlük elfordultak, tehát ők azért nagyon-nagyon a nehezen alakítható ki bizalom. De hogyha mi ezt meg tudjuk valósítani, és hát nekünk ez azért egy feladat is, nyilvánvaló, akkor én azt hiszem, hogy akkor mint szociális munkások, akkor nagyon jól működünk. A Miskolci intézményben, hát egy kollégám mondta egyszer, hogy így mutatott egy térképet, hogy te teljesen átírtad az egészet. Nagyon-nagyon odafigyeltem arra, és arra nagyon törekedtem, hogy egy komfortos intézményellátást tudjunk biztosítani. Ez nyilvánvaló, hogy sok esetben pályázati források elnyerésével sikerült korszerűsíteni, modernizálni, és nekem nagyon nagy szerencsém van azzal, hogy olyan a fenntartóm, aki teljesen megbízik a döntéseimben, tehát hogyha én bármit elitárok, hogy ezt vagy azt szeretném az intézményben, mert ez szükséges ahhoz, hogy az ügyfeleink minél komfortosabban érezzék magukat, akkor ő soha nem gördít akadályt. Tehát megbízik a döntéseimbe, nem kell nekem azzal szembesülni, hogy majd azt mondják, hogy anyagi vagy egyéb dolgok miatt nem. És ezért az intézményünk, én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tiszta és egy jól felszerelt intézmény. Amire nagyon büszke vagyok, hogy hozzá kell tennem, hogy nők részére csak mi biztosítunk egyébként ellátást a városban, és sikerült páros szobákat létrehoznunk. Nos, ez úgy működött, hogy ugye milyen egy több mint 100 éves laktanya épületben van nekünk a szolgáltatás nyújtás, és akkor voltak ilyen nagy hálók, úgymond, nagy szobák, és akkor azokat le lehetett választanunk. És ezért nagyon-nagyon jó kis kétágyas szobákat tudtunk létrehozni, ahol férj-feleség tud együtt lenni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert azért, amikor bekerültek az intézményünkbe, akkor egyiket helyeztük el egyik a férfi szállón, a másikat a női szállón, tehát tulajdonképpen szét kellett válniuk. És azért ez borzasztó nehéz nekik megélni, már eleve az, hogy egy olyan élet helyzetbe kerültek, amikor ugye elveszítették a lakhatásukat, most bekerülnek egy intézménybe, és akkor ott még teljesen külön. Úgyhogy tudtunk kialakítani 6 ilyen szobát, ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, és ami viszont meg nagyon, és ez a munkatársaimat dicséri, hogy olyan kollégákkal dolgozom, hogy ezeknek a kialakításában, burkolásban, festésben, tehát mindenben részt vesznek. Úgyhogy több diplomás emberekről beszélünk, és ezek az emberek, amikor látják, hogy, vagy amikor megbeszéljük, hogy most én kitaláltam valamit, megbeszéljük, és akkor ők is ezt támogatva, és mindenki beleteszi azt a tudást, ami van. És ez ugye nem a szociális része, hanem az, hogy aki burkolni tud, az, aki vízhez ért, aki ehhez ért, ahhoz ért, és akkor így együtt így megalkotjuk. Vannak társadalmi munkásnapjaink, amikor ugye mi lányok akkor elkezdünk takarítani, a fiúk pedig festegetnek, vagy egyebek, tehát így lehet haladni. Például tavaly évben sikerült egy komoly összeget kapnom adományként járul lapokra, abból megvásároltuk, és az én kollégáim tették le az intézménybe. És ez egy nagyon nagy mennyiség volt, úgyhogy én végtelen büszke vagyok rájuk, és csak is ők azok, akik egyébként megmaradnak, akik így gondolkodnak, mint én. Tehát egy nagy csapat vagyunk, és mindenki beleteszi azon kívül még, mondom, a szociális munkán kívül még mindenki beleteszi az egyéb tudását is. A Miskolci intézményben 50 fő munkavállaló van, segítők vannak, ápológondozók vannak, és szociális munkások vannak. Nekünk ugye van utcai gondozó szolgálatunk, és akkor ugye nem csak az intézményben élők, tehát ugye az a 300 fő, aki bent van, hanem nekünk még ugye kint vannak a külterületi részeken egy 80 szóval most 87 fő gondozottunk, őket is látogatjuk, őket is próbáljuk segíteni. Nyilván valamikor igazgató úr átveszi bármelyik megyét, és akkor jönnek a feladatok, hogy intézményeket veszünk el, tehát a hajléktalan ellátásba rám gondol, aki majd ugye beindítja azt az intézményt, és hát nekem ez mindig egy nagy kihívás, és nyilvánvaló, hogy ebbe én úgy gondolom, hogy a családtagoknak támogatni kell. Tehát ez minden szinten. Most, ha engem ebbe korlátoznának, akkor én ebbe sérülnék. Viszont ha én sérülök, akkor sérül a család. Tehát én úgy gondolom, hogy nálunk családban is úgy van, hogy a férjemnek is bármilyen a munkájába, bármilyen változás, vagy kihívás, tehát én is mindig támogattam, mert nem lehet akadályozni, tehát az embert nem lehet akadályozni, mert az, ott biztos, hogy sérül mindenki. Úgyhogy nagyon, nagyon büszke vagyok rájuk, a lányomra is nagyon-nagyon, mert ő is a segítséget választotta, de ő nem ebbe a formában, hanem ő az emberek gyógyítását, úgyhogy tavaly augusztustól a megyei kórházba belgyógyászaton orvosként, orvos rezidensként dolgozik, úgyhogy és látom azt, hogy milyen szívvel lélekkel teszi a feladatát, és amire nagyon büszke vagyok az, hogy egy nagyon jó ember. És úgy gondolom, hogy így egy nagyon jó orvos is már jelenleg is, és nyilvánvalóan, hogy fejlődik, akkor pedig még jobb lesz. Az elmúlt időszakban sok időm nincsen, mert ugye reggel, reggel 8-kor, kb. 6-fél hétig dolgozom, tehát akkor megyek haza, a hétvégék vannak, és nekem a kikapcsolódás a főzés. Tehát én főzök a családomra, megcsinálom a házi munkát, akkor én már hétfőn én nyugodtan fogok elindulni, tudom, hogy akkor megvan mindenkinek az élelem, és akkor tiszta a lakás, vasalt ruha, egyebek, tehát nekem ez a kikapcsolódás. Úgy évek óta nyilvánvaló, hogy eljárunk pár napos pihenésekre, vagy van nyaralás egy-két hét, de igazából nekem főképpen ez engem, ami kikapcsol, sütni, főzni, úgyhogy ez állítólag nem is megy rosszul, úgyhogy ez engem teljesen kikapcsol.

0: Idén is változatos programokkal teszi színesebbé tagjai mindennapjait a vakok és gyengénlátók, Borsod-Apaújzemplén megyei egyesülete. A szervezet hosszú évek óta biztosít szabadidős sportolási lehetőségeket, így a látássérültek rendszeresen úzhatnak, tandemkerékpárra ülhetnek, vagy gyógytornán vehetnek részt. Az egyesület emellett Miskolc önkormányzatával partnerségben, az Együtt Egymásért projektben is közreműködik. Ennek keretében a szakemberek szemléletformáló előadásokat tartanak pedagógusoknak, valamint életmódváltó klubnapokat szerveznek az érintetteknek. A részletekről Barnócki Gábor, a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Apaújzemplén megyei egyesületének elnöke ad tájékoztatást.
1: A Vakok és Gyengéllátók Borsod-Apaújzemplén megyei egyesülete mindig is fontosnak tartotta a látássérült személyek is hozzátartozóik, a hozzánk fordulók közösségi életét. Közösségi életének előmozdítását mind a kultúra, mind a szabadidő és a sport terén, mind egyéb vonatkozásban. Kulturális programjaink sokasága zajlik a tavasz folyamán és a koranyár folyamán. Például megvalósult egy olyan klubnap, amely Miskolc megyei jogú város önkormányzata napjához kötődik, kapcsolódik, ezzel is mi is tisztelgünk a város előtt, amely Jacsó Pál és művésztársa által előadott program keretében úgynevezett Miskolciságok nevet címet viselte. A Miskolciságok című előadás miskolci irodalmárok, költők és írók műveiből állt össze, valamint egy kicsit ötvözi az úgynevezett slam poetry műfajt is hozzájuk, és ezt vártuk is egyébként a két előadótól, mert már immáron negyedszer látogatnak el az egyesületünk székházába, az elmúlt két évben háromszor, most idén a negyedik alkalom. Kulturális program várható még június 4-én is, amikor is a miskolci Bartók Béla zene- és táncművészeti szakgimnázium növendékei jönnek el hozzánk Flak Antal csembaló művész és művésztanár vezetésével egy kamarakoncertet, koranyári kamarakoncertet adni. Ez is jellemző. Körülbelül 15-16 éve létezik már ez a program, amikor is a tanár úr az aktuális növendékekkel az ő nyár elejé vizsgáljuk előtt egy programot ad számunkra. Nekik is jó, kedves fiataloknak, mert a vizsgálőt éles helyzetben kipróbálhatják munkat egy kamara koncert keretében, nekünk meg pláne a hallgatóságnak, úgyhogy nagy örömmel fogadjuk őket minden év késő tavaszán, korra nyarán. Ezen túlmenően egyébként a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira 2025-2026-os szezonban is vásároltunk 10 darab bérletet, melyet látássérült egyesületi tagjaink is hozzátartozóik díjmentesen kölcsönözhettek a különböző előadásokra. 2026. januárjában indított el az egyesület immáron 10. szabadidő sport projektjét, amelyet a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogat, majdnem 2 millió forinttal. Egy projektnyitó rendezvényen kezdtünk az egyesület székházában, amely a program ismeretőn kívül munkaerőpiaci szolgáltatásokról történő tájékoztást is tartalmazott, a legfőképpen részemről és az egyesület rehabilitációs tanácsadó munkatársa részéről. Ezen túlmenően természetesen a sportprogramok, amelyek meghatározók a programban. Többek között elindult januárban már a teke foglalkozás, teke sportnap Kazincbarcikán, folytatódott ugyanez márciusban és áprilisban, már 3 ilyen teke sportnapunk volt, a negyediket a nyár folyamán tervezzük. Szabadidős és sportprojektjeink közé tartozik, a projektünknek a projekt elemei közé tartozik a természetjáró gyalogtúra, amely szintén januárban indult, februárban folytatódott, és áprilisban is. A negyedik valamikor a nyár folyamán szintén be fog következni. Tandemkerékpár túrák is lesznek júliusban és augusztusban. Jóga és gyógytorna foglalkozások az egyesület székházában zajlanak, már áprilisban elindultak. A reggeli úszás foglalkozások, azok pedig már márciusban elindultak, elkezdődtek a selyemréti strandon. A projektnek a része egy kulturális séta, úgynevezett kultúra sorozat is, két állomásból álló sorozat, ha mondhatjuk így, ugyanis április 1-én már megvalósítottuk azt a programot, amelyet a Miskolc belvárosában a Herman Otto Múzeumnak két két telephelyén, a Miskolci galériában, valamint a Színész Múzeumban valósítottunk meg. Ahol is azon kedves vendégeinket vártuk, akik alapvetően szeretnének kimozdulni, szeretnének kicsit sétálni is, de nem bírják a megvalósítani, nem bírják kivitelezni, véghez vinni a bükkben a nagyobb természetjáró gyalogtúrákat. Ezért összekötöttük az ő sétájukat egy kis kulturális programmal. A Színész Múzeum és a Miskolci Galéria tárlatait nézhették meg. Ezen túlmenően szintén a Herman Otto Múzeumnak a régészeti tárában fogunk még egy ilyen kulturális sétát kivitelezni, terveink szerint október hónap folyamán. És természetesen lesz egy projektzáró esemény is. Legfőképpen a teke foglalkozások és a természetjáró gyalogtúrák az, amelyek a legnépszerűbbek. Természetesen a többi projektteremre is mindig tudjuk biztosítani azt a létszámot, amit egyébként vállaltunk, amit sajnos nyilván sokan tudják, hogy a pályázatokhoz úgynevezett indikátorok tartoznak, amikor előre meg kell határozzuk, akár bizonyos programelemeknél még a létszámot is nagyjából vagy átlagban, de ezzel soha nem szokott gondolni. Népszerűek, jönnek az érdeklődők. Természetesen vannak olyan időszakok az évben, mint minden más, azért minden más tehetén, hogy egy rosszabb idő, hidegebb idő esetén kevésbé lehet kimozdítani a kedves részvevőket, de amikor jobb idő van, és nincs túl jó idő, nincs 38-40 fok, akkor meg legfőképpen akkor szeretnek ezekre a programokra jönni. Igen, már 10. éve visszük véghez ezeket a programelemeket, változatos, mert vannak törzselemek, de hogy alapvetően voltak benne változások, mert például az elején az úszás nem így indult, hanem 2017-ben még a Kazincbarcikai úszodába jártunk egy úszás oktatásra. Vagy például volt a programban lovaglás több éven keresztül, falmászás, ezeket kivettük, volt bobozás a Miskolctapolcai bobpályán. Valamelyik programelemeket azért vettük, mert esetleg kevésbé voltak népszerűek, mint a többi. Kevésbé tudtunk érdeklődőket rájuk toborozni, de egyébként azokat is sikerrel végrehajtottuk. Továbbá bizonyos pályázati költségvetési hiányok miatt, tehát igazából szűkebb költségvetése miatt inkább azon kellett módosítani, hogy ezeket a programokat valósítsuk meg, amelyek mindig a legnépszerűbbek. Várunk visszajelzéseket, és szoktunk is kapni. Természetesen nem ilyen nagyon hivatalos formában, hogy mondjuk egy online kérdőívet töltetünk, hogy mi lenne a legnépszerűbb, mert egyébként lehet, hogy módszertanilag talán ez lenne egy sikeres visszajelzési forma, de hogy igazából ez inkább a élőszóban, helyben visszajeleznek, vagy telefonon szoktak, vagy akár egy más programokon mondják el, hogy az előző milyen remek volt. Szóval igazából ezek a visszajelzések, amelyek fontosak számunkra. Hát a kulturális ételen nem kívül népszerű volt, de néhány nap alatt összegyűlt a létszámra, tehát most ezek ilyen jellegű programok. Természetesen a programok egy részénél biztosítunk egyfajta reprezentációt is, tehát igazából a kulturális sétán, a természetjáró gyalogtúrán és a tandemkerékpár túrán, valamint a teke sportnapok végén a kedves vendégeket ebéddel várjuk különböző vendéglátó egységekben, ez is hozzá tartozik a pályázati költségvetéshez, pályázathoz, mert hiszen azt gondoljuk, hogy akik rászánják a napot vagy a fél napot, megérdemlik többek között ezt, hogy utána még a közösségi élményt ezzel is fokozzuk, hogy egy jót ebédeljenek együtt. Én azt gondolom, hogy ezek fontosak. Viszont a különböző természetjáró gyalogtúrákra, kinti eseményekre, kulturális programokra is szívesen jönnek. Biztosítunk akár segítséget ezekre a történő eljutásban is, úgy, hogy mondjak egy példát, a kulturális sétánál április 1-én a Dériné utcán találkoztunk itt Miskolcon, ott volt megbeszélve a találkozási pont, de természetesen felajánlottuk azt, hogy aki vidékről érkezik, mert voltak vendégeink, emlékeim szerint Ózdról is, valamint Borsos Szirákról, és a Mezőkeresztesről is. Felajánlottuk nekik, hogy találkozunk itt a székházban, és együtt átmegyünk a Dériné utcára, elkísérjük őket, aki nem találna oda. Volt, aki ezzel élt. De például ez a kulturális séta nem újdonság, mert az elmúlt 2 évben is már véghez vittük ezeket a programelemeket. Miskolctapolcán a tanúsvényen hajtottuk végre az elsőt még 2024 márciusában. Ugyanabban az évben a Harsányi tavaknál jártunk, vagy például Lilafüreden, és a a Herman Otto emlékháznál, és nyilván ezeknél a programoknál mindig felkínáljuk a lehetőséget, hogy egy közös érkezésre. Természetes az, hogy például a Herman Otto emlékházhoz, vagy előtte Garadnához úgy érkeztünk, hogy közösen mentünk a kisvonattal, nem kellett külön jegyet váltaniuk, együtt vittük a csoportot, ugyanígy Miskolc Tapolcára és valamint a Harsányi Tavakhoz, ott pedig ugyan helyközi autóbusszal közlekedtünk oda-vissza, de hogy nyilván csoportosan. És még egy nagyon fontos programunk, pályázati projektünk, az Együtt Egymásért elnevezésű program, amelyet Miskolc megye Jogúváros önkormányzatával konzorciumi partnerségben valósítunk meg 2020. február 1 és 2029. január 31-ek között. Ez egy Európai Unió által és hazai finanszírozás által is biztosított projekt, amely a TOP Plus projekt keretében valósul meg. Ebben 6 programelemünk van. Többek között szemléletformáló programokat valósítunk meg, amely már nem annyira a kultúra és a közösség élet, hanem inkább már a szorosabb értelme vett szakma érdekvédelmi tevékenységeink közé tartozik. Szemléletformáló programok során eddig 4 ilyen programot valósítottunk meg ebben a projektben. Óvodai munkatársakat, óvónőket, pedagógiai asszisztenseket, egyéb óvodai munkatársakat érzékenyítünk, szemléletformálunk. 4 ilyen program valósult meg, mint említettem, márciusban 2, áprilisban 2, a Bársony úti tagóvodában, ahol a helyi óvónők, óvodai munkatársak vettek részt, de nem csak, hanem a környékbeli győri kapui egy más óvodákból érkező vendégek, érdeklődők is, sőt a város más óvodáiból is jöttek már az áprilisi programra. Elsősorban egy ilyen elméleti kerettel kezdődik az előadás, amelynek keretében beszélünk a leggyakoribb szembetegségekről, a leggyakoribb szembetegségek okozta látáscsökkenés módjáról. Mivel óvodáról van szó, áttérünk a gyermekek körében leggyakoribb szembetegségekre, azokra a tünetekre, amelyekre oda kell figyelni az óvodáskorban, és ha valakinek gyermekkori szembetegsége van, ott milyen óvintézkedéseket kell végrehajtani, akár egy tornaórán, egy bármilyen más udvari foglalkozáskor. Ezt követően bemutatjuk a látássérült személyekkel történő kommunikáció, megszólítás, segítségnyújtás, látóvezető technika, akár helyes iránymutatásnak a kérdéseit, hogy hogyan lehet segíteni egy látássérült személyt, amikor egy ülésre, egy székre leüljön, hogy nem szükséges alátolni a széket, hogyan kell a karfára tenni, a háttámlára tenni a kezét, látóvezető technika után, hogy biztos kapaszkodókat hogyan kell számukra elmondani egy közösségi közlekedési eszközön, hogyan tud biztonsággal közlekedni. A fehérbotos közlekedésnek a mikéntjét mutatjuk be, interaktívvá tesszük utána a programot, ugyanis a résztvevők kipróbálják a fehérbotos közlekedést szemtakaróval, vagy különböző szembetegségeket szimuláló szemüvegekben. Különböző segédeszközöket mutatunk be, beszélő és tapintató segédeszközöket, az egészségi prevenciótól kezdve, tehát a beszélő vérnyomásmérő, vércukormérőtől kezdve a mindennapi életet könnyítő segédeszközök, mint például a beszélő konyhamérleg, szobamérleg, és akár más eszközöket. Továbbá kipróbálják a brejírógépet, a különböző tapintható eszközök vonatkozásában, hogy ilyen tapintás, javítás, érzékelést odafigyelünk, hogy ezt is nézzék meg a résztvevők. És a legvégén, természetesen teljesség igénye nélkül mondom ezt, a legvégén egy nagyon érdekes programelemet valósítatunk meg a kedves résztvevőkkel. Szemtakaróban kell instrukciók után elfogyasztaniuk egy tortaszeletet. Tehát rendesen villával, természetesen úgy, hogy rajta van előtte a tortaszeleten, elmondjuk, hogyha rajta van az a viasz, amit le kell, hogyan valósítsák meg, hogyan fordítsák a tortaszeletet, hogyan érdemes. De megvan ennek a módja, hogy teljesen vakon hogy kell ezt tenni, úgy, hogy az ember ne szanaszét szórja ezeket a sütemény darabokat. Több-kevesebb sikere. És persze természetesen kancsóból történő víz öntés is, hogyan történik pohárba, érdekesnek találják, és hát természetesen ennek megvan a maga elemi rehabilitációs ajánlás, hogy hogyan kell akár. Ez azért mutatjuk, hogy például egy látássérült személy, ha egy cukrászdába nem megy egy társaságban, akkor milyen kihívásokkal találkozik. Ugye a szemléletformáló program folytatódik ősszel is, nem csak óvodapedagógusok, hanem tanítókat, egyéb pedagógusokat is fogunk érzékenyíteni, valamint szociális szakembereket és egyetemistákat, a szakmához kapcsolódó hallgatókat. egészen 2028 végéig. Az egyéb programelemekre rátérve, itt is van természetjáró gyalogtúra, de olyan kirándulásokat, természetjáró túrákat tervezünk, amely kevesebb távot fog átölelni, kisebb távolságra zajlik, és kevésbé nehéz terepen, hogy többen is részt tudjanak venni. Valamint itt is tandemkerékpártúrák is kiviteleződnek. Volt már is a múlt héten egy, természetjáró gyalogtúrából márciusban egy, és folytatódik május 23-án. 3 év alatt ebből is sok lesz. Ami újdonság egyébként, hogy úgynevezett stresszódú fürdőzéseket fogunk Miskolc város területén 35 fős csoportoknak végrehajtani, ugyanis ez a projekt Miskolchoz kötődik. A miskolci lakosoknak és Miskolc területén belül. Ezért miskolci fürdőkbe megyünk nagyon szívesen, valószínűleg az élményfürdőbe, vagy a miskolctapolcai fürdők egyikébe, másikába a különböző alkalmakkal, és ezután is jár természetesen a vendéglátás. További két nagyon fontos programelem. Az egyik ősszel indul, 2026 őszén, és 27-ben, 28-ban is folytatódni fog. Úgynevezett életmódváltó klub foglalkozás sorozatok lesznek 14 alkalom összesen, amelynek keretében egyik kolléganőnk segítségével, igazából minden munkatársunk segítségével, de legfőképpen a gazdasági vezető kolléganőnk hatható segítségével, aki egyébként pénzügyi terület mellett természetgyógyászatot is tanul és végez, és folyamatosan az Országos Kórházi Főigazgatóság különböző kurzusain a TAP reflexológiától kezdve az életmód tanácsadó képzéseken minden részt az érdeklődési körének megfelelően, és ő fogja ezeket az életmódváltó klubfoglalkozásokat, legfőképpen a szemtréninget is ide értve akár kivitelezni, kisebb előadásokkal. És természetesen még ezeknek az előadásoknak, a programoknak a tervezése folyamatban van. Ez a projekt, erről nem beszéltem még eddig, nem csak a tagoknak szól, hanem lényegében mindenkinek széles körben próbáljuk reklámozni, terjeszteni. Egy külön Facebook oldalt hoztunk létre erre a célra, csak kifejezetten projektes Facebook oldalt, a Vakok és Gyengéllátók Egyesületének Top Plus Együtt Egymásért Facebook oldalát, ami azt a célt szolgálna, hogy a nagy széles nyilvánosság felé próbáljuk terjeszteni a különböző programelemeket. Nem csak látássérült személyek számára, hanem bármely olyan miskolci lakos számára, aki 20 különböző kritériumok vannak. A hölgyek elsőbséget élveznek, mint társadalmi érzékeny csoport. Hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó személyek vehetnek elsősorban részt a programokon. Hölgyek, 24 év alatti fiatalok, roma nemzetiségű személyek, fogyatékossággal élők, vagy pedig 65 év feletti bármely lakos. Ez azt feltételezi nagyjából, hogy a 24 év és 65 év közötti nem fogyatékossággal élő, nem roma férfiak ki vannak zárva ebből a programból. Mi ezt azért úgy oldjuk meg, hogy őket is szívesen látjuk. Legfeljebb nem számítanak indikátornak, de ez már legyen a mi bajunk. Mi attól még őket is szívesen látjuk, csak sajnos a pályázati projektek ezek egy része ilyen. És még nagyon fontos programelem, ami 2027 és 28-ban fog megvalósulni, tájékoztató előadások kifejezetten a látássérültségre fókuszálva. Ezeket szociális szakemberek és szintén óvodapedagógusok és tanítók számára, tanárok számára fogjuk tartani, nem csak, hanem egészségügyi dolgozók részére is. Szociális szakemberek részére a Miskolci Egyetem gyógypedagógus hallgatói, valamint akár diplomás ápoló hallgatói részére, és nem csak mi általunk történő előadásban. Itt személyszakoros fogunk fölkérni az egészségügyi részének, előadás részének megtartására, a személyzeti előadás megtartására természetesen. Gyógypedagógiai értelemben is fogunk előadást tartani, leggyakoribb szembetegségekről, azok ismérveiről, tüneteiről, valamint az egyesületet fogjuk bemutatni tapasztalati szakértői szinten az érdeklődőknek. Ez a konferencia sorozat emlékeim szerint 8 állomásból fog állni, és Miskolc területén valamelyik hotelnek a konferencia előadó termében, vagy valamelyik étteremnek az előadó konferencia termében fog megvalósulni, és hát 2027 tavasza és 2028 késő ősze között.

0: Rangos elismerést vehetett át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban. A Városnapja alkalmából rendezett díszközgyűlésen. A civilek támogatásáért odaítélt díj után a szervezet már a következő nagy céljára koncentrál. Jelenleg egy saját kis busz beszerzésére gyűjtenek. A jármű létfontosságú az alapítvány működéséhez, hiszen segítségével még több rászoruló családhoz és gyermekhez tudják majd eljuttatni a támogatásokat. A részletekről Bernasconi Busz Katalint, a Superszum Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
1: Nagyon szépen köszönöm a Superszum csapat és önkéntesei nevében a gratulációkat. Tényleg nagyon jól esett ez az elismerés, mert pont a legjobb kor jött, amikor én ugye megtudtam, hogy valaki titokban felterjesztett minket erre a díjra. Ez egy nagyon fekete pénteki nap volt, és én már a telefont sem akartam felvenni. De valamiért mégis felvettem így péntek késő délután a telefont, és Kovács Zsuzsa a polgármesteri hivatalból, ismerem Zsuzsát nagyon jól, és a csengő, barátságos, nagyon-nagyon-nagyon kedves hangjával árult el nekünk, hogy a felterjesztésre került a Superszum Alapítványára a díjra. Először nem is akartam elhinni, de utána ugye tovább haladva az időben tényleg tudatosult bennünk, hogy ezt tényleg megnyerhetjük, és tényleg milyenk lehet ez a díj. És amikor a közgyűlés mindenki által igenlő szavazattal elfogadta a Superszum Közhasznú Alapítványra való felterjesztést, akkor azért én magamban már nagyon-nagyon-nagyon örültem, de tegnap volt az, amikor ünnepelhettünk is. Úgyhogy én tényleg mindenkinek nagyon köszönöm, mert ez egy olyan díj, amit nem egy like gyűjtő poszttal, és kinek van több ismerőse gyűjtéssel és szavazással nyert a Superszum Közhasznú Alapítvány, hanem tényleg azért, amit tettünk, amit csinálunk, amiért minden nap küzdünk, és amiben hiszünk minden nap. Ez miattunk és értünk van ez a díj ebben az évben, úgyhogy én minden önkéntesemet példesztára felteszek, és hálásan köszönöm az idejüket, energiájukat, és azt, amit beletesznek a Superszum munkájába. A civilekért végzett tevékenységünk az elmúlt egy évben én szerintem nagyon-nagyon-nagyon magasra ívelt, és ezért is küzdünk ezért az autóért most, amiért most belevágtunk ugye pár hónappal ezelőtt a gyűjtésbe, mert nagyon-nagyon-nagyon széles spektrumban és széles skálán mozog a tevékenységünk. A fogyatékkal élő emberek, fogyatékkal élő gyerekek, az intézmények, kórházak, valamint ugye a gyermekjóléti szolgálat, a meszegyi, a családsegítő szolgálat, ugye, akkor a gyermekek átmeneti otthon, a családok átmeneti otthon, tényleg mindenkivel együtt dolgozva, vidéken és Miskolcon, és ugye teljes Borsod megyében, sőt most már ugye Erdélyben is. Nagyon-nagyon-nagyon sok munkát és sok időt teszünk ebbe a tevékenységbe a Superszum Alapítványnál, és látják azt az eredményt, amit elérünk. Úgyhogy én szerintem ez mindannyiunk érdeme, mert mindenki szívvel, lélekkel teszi azt, amit tesz nálunk, és nálunk mindenki önkéntes, tehát nem tudok egy olyan embert mondani, aki ezt fizetségért csinálná, hanem tényleg a szívvel, lélekkel önkéntesként. Idén ugye sok esemény és sok olyan információ, és ugye a díj is benne van ebben, hogy nekünk szükségünk van egy buszra, tehát eljutottunk arra a pontra, amikor már nem tudjuk megoldani a szállítást, a gyűjtést, a cégekhez való eljutást, a cégektől való adomány elhozatalát, mindig bérelni kellett egy buszt, vagy kölcsönkérni, vagy szívességet kérni valakitől, és itt nagyon sokszor az idő egy olyan tényező, amikor nem tudtunk állni, mert fullon volt a raktárunk, vagy éppen üres volt a raktárunk, és el kellett volna menni adományért, ahol vártak volna minket, de az autó hiánya az így nem engedte, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy autóvásárlásába. Pályázatokat sajnos nem nyertünk, úgyhogy eddig mindig negatív válaszokat kaptunk a pályázatainkra. De mindenki, akikkel én beszéltem, azt mondta, hogy nagyon-nagyon sokan támogatnak ebben minket majd, nagyon sokan mellettünk állnak, azok az emberek is, akiket eddig segítettünk, és azok is, akiket eddig nem segítettünk, mert látják a munkánkat, értékelik a munkánkat.
2: Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, adásunk végéhez értünk. További tartalmas rádiózást kívánunk Önöknek. A szerkesztő Grunda János nevében is a bemondót Domán Vivient hallották. Kedves hallgatóink, műsorunkat vasárnap 17:15-től megismételjük.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Mentális jóllét, pénzügyek a gyakorlatban, az okos eszközök használata. Többek között ezekkel a témákkal indult el a Senior Akadémia, a Nyíregyházi Egyetem 2025-26-os tanévének tavaszi félévében. A Senior Akadémia hidat képez az intézmény és a város, illetve a régió lakossága között, és erősíti az egyetem társadalmi beágyazottságát. Dr. Kovács Zoltánt, a Nyíregyházi Egyetem elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettesét hallják.
1: Mi gondoltuk, hogy ne csak a fiatal egyetemistáknak adjunk programot, hanem az idősebb generációnak is. Ezért ez egy régi elképzelésünk volt már, hogy a Nyíregyházi Egyetem falait kinyitjuk azon érdeklődők felé is, akik nyugdíjasként vagy már kevésbé aktív életmódot folytatva szívesen megismernének új témákat, megismerkednének olyan új témákkal, amelyek a mai világban talán izgalmasak lehetnek az ő számukra. És innen indult az ötlet, és ezért indítottuk el az első évadot.
0: A Digitális Világ Lépésről Lépésre című előadás gyakorlati példákon keresztül mutatta be, hogyan használhatja a modern technológiát biztonságosan az idősebb korosztály. Szabó József Mihályt, a Matematika és Informatika Intézet mesteroktatóját hallják.
2: Egyre nagyobb érdeklődés van az idősek felől a digitális eszközök iránt és az internet használata iránt. Ugye egyértelműen ez egy generációs tényező és egy generációs hasadék, ami van most itt 2026-ban. Nagyon sok idős próbálja megfelelően használni az eszközt, de még mindig tanulni kell ezt nekik. Mire használható, mire nem használható, és ugye mivel már az AI világában élünk, egyre több a fake news, egyre több az olyan információ, amit hát értékelni kell, hogy az valós vagy nem. Merjék megkérdezni, hogyha kapnak egy SMS-t például, vagy egy üzenetet, hogy fizessenek be valamit gyorsan, akkor azt megbeszéljék a többiek, hogy találkozott-e már valaki ilyennel, valós-e ez, és merjék használni az internetet, kommunikáljanak, ne maradjanak egyedül.
0: Ismét virágba borul Nyíregyháza. Ahogy a tavaszi hagymások elköszöntek, megkezdődött a talaj előkészítés és a több mint 40 ezer tő egynyári dísznövény kiültetése a városban. Idén nem csak a már jól ismert virágfajtákkal találkozhat a lakosság, hanem igazi növényritkaságokkal is készül a NyírVV Nonprofit Kft., hogy még színesebbé varázsolják a várost. Dicső Pétert, a közterületkezelési igazgatót hallják.
3: Többi 40 ezer tő egynyári növény fogja ismét pompába borítani Nyíregyháza parkjait. Az idei évben különleges fajtájú petúniák, muskátlik, begóniák, kannavirágok, rézvirágokkal is találkozhatnak majd a városlakók. Kertészmérnök kollégánk idei évben is készült meglepetésekkel, mint minden évben. A könyvtár előtt, a posta és az önkormányzat hivatal épülete közötti virágágyásokban, az Ungvár sétányon, illetve Sóston találkozhatnak majd ezekkel a városlakók. Kollégáink végzik az öntözést multikárból történő tartályos öntözéssel, illetve nyilván ahol kézzel, slaggal kell, ott slaggal végzik. Ugye láthatóak a városban már, hogy kikerültek most az öntöző zsákok is a fák köré. Ezeket az öntöző zsákokat emlékeim szerint 3 évvel ezelőtt kezdtük el használni. Hál' Istennek a használatuk elősegíti a fák életben maradását és növekedését, úgyhogy ez az idei évben is folytatódik ez a munka.
0: Június 3-án különleges nemzetközi művészeti esemény érkezik Sárospatakra, a Tree Line projekt a természet és a zene kapcsolatát helyezi új megvilágításba. A kezdeményezés nem csak egyedülálló kulturális programot kínál, hanem közösségi élményt is, amely közelebb hozza az embereket a természethez. Emelte ki Sajószegi Gábor, a helyi esemény szervező művelődés háza vezetője.
4: Farkas Lilla dolgozik ott a londoni Lisztintézetben, és egy olyan nemzetközi projekttel kereste meg a várost, ahol egy angol zeneszerző, Graham Fitkin, egy olyan projektet indított, hogy Romániától több országon át, kerékpárral végighaladva fél Európán, az Egyesült Királyságba hazafelé tartva, különböző helyeken olyan workshopokat, olyan koncert lehetőségeket, olyan közösségi alkalmakat teremt, ami a fákra, a környezetre, a környezettudatosságra hívja fel a figyelmet. Grahamnek egy a fa körüli hangokból és a saját impresszióiból született művét fogják előadni, és ami az érdekessége lesz ennek, hogy a Farkas Ferenc Művészeti Iskola művésztanárai és növendékei is részt fognak venni ennek a darabnak az előadásában. A

0: Graham már ezt megírta, most éppen hangszereli azokra a hangszerekre, amilyen tanárok, illetve növendékek részt fognak majd ebben a koncertben venni, és most formálódik ennek a koncertnek az anyaga. Szerintem ez egy nagyon különleges dolog lesz, és úgy vélem, hogy ez egy viszonylag ritka, szabad gondolkodású, mindenki a saját gondolatait, a saját alkotó energiáit beletevő projekt, és szerintem egy nagyon érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy nagyjából a projekt végleges szakmai tartalma az egy olyan hónap múlva fog kialakulni, tehát most még formálódik. Az mindenképpen egy nagyon érdekes dolog, hogy Sárospatakon ma egy nemzetközi hírű zeneszerző, Graham Fitkin, ő egy darabot ír egy a Várkertben található sárospataki fa körüli zajokhoz, zajokból, hangokból és a saját benyomásaiból. És mindebben egyébként szerintem egy nagyon kedves gesztus, ugyanakkor közösségteremtő gondolat, hogy a sárospataki képtárat, a művelődésházát, a Rákóczi Múzeumot és a Farkas Ferenc Művészeti Iskolát, minden olyan partnert egyébként, aki ebben szívesen csatlakozott, ezeket meghívta és ad nekik szerepet. Úgyhogy ez egy különleges dolog lesz. Sárospatakon ilyen módon egy nemzetközi projekt valósul majd meg június 3-án.
1: A Sárospatakon megvalósuló Tree Line program egyik kulcseleme maga a kiválasztott fa, hiszen ez nem csak díszlet, hanem a művészeti élmény központi szereplője. A döntés több szempont együttes figyelembevételével született meg, mondta el Jaskó Beatrix szervező munkatárs.
2: Sokat tanakodtunk, sétálgattunk itt a városban, kerestük tényleg az ideális fát. Fontos volt az a szempont is, hogy könnyen megközelíthető legyen. Ha esetleg koncert lesz, akkor a fa alatt is lehetne egy koncert, vagy hogyha egy workshop van, akkor a fa környékén könnyen megvalósítható legyen. Az is fontos volt, hogy Fitkin a mérőműszerével a fának a belső hangját is fel fogja venni, tehát szintén egy olyan fát kellett kiválasztanunk, ami erre alkalmas, és az egy fontos szempont volt, hogy valamilyen szimbolikája, mondani valója legyen a fának, például a korából adódóan, vagy a helyszínből adódóan.
1: Ismét Gyöngyösen rendezik meg az uszonyos Diák Olimpia országos döntőjét. Gyors tempók, izgalmas utamok, fantasztikus hangulat és felejthetetlen élmények várnak a versenyzőkre, és persze a kilátogató közönségre is. A részletekről Veres Andrást, a Mátrai Erőmű Búvárklub vezetőedzőjét hallják.
3: Hál' Istennek ez az egyik legnépszerűbb versenye az uszonyos sportnak. Tulajdonképpen a teljes palettája részt vesz az utánpótlás korosztály, teljes palettája részt vesz ezen a versenyen, a 7-8 évesektől kezdve a 17-18 évesekig bezárólag. Rendkívül jó hangulatban szokott telni, lévén, hogy ez az egyetlen nyitott medencés verseny Magyarországon, úgyhogy persze időjárás függő az egész, de nagyon szeretnek ide járni. Annál is inkább, hogy ez az évad utolsó versenye medencében, úgyhogy egy utolsó megmérettetésre azért még mindenki felszívja magát, és ami egy különlegessége az egésznek, hogy nem csak profi versenyzők, úgy értem ezt, hogy leigazolt versenyzők vesznek részt, hanem B-kategóriás diákolimpia is ugyanebben az időpontban ugye megrendezésre kerül, tehát amatőr versenyzők innen Gyöngyösről is elég sok, hál' Istennek elég sok iskola nevezett és érdeklődött a rendezvény iránt. Hát hozzávetőlegesen 300 egy néhány résztvevőre számítunk. Velük együtt érkeznek a csapatvezetők, esetleg szülők, rokonok, kísérők. Úgyhogy így rendezőkkel együtt azt gondolom, hogy megtöltjük a gyöngyösi strandot egy ilyen bő 500 fővel, és valóban itt Kaposvár, Nagykanizsa ugyanúgy bejelentkezett, mint Debrecen vagy éppen Nyíregyháza. Kifejezetten örülnénk neki, hogyha kilátogatnának a versenyre szurkolni az osztálytársaknak, hiszen nagyon sok gyöngyösi versenyző vesz részt a versenyen. 10 órakor kezdődnek a versenyszámok, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor 10 órától szeretettel várjuk a nézőket is. Nincs a teljes menüsor itt ezen a versenyen. 50-től 200 méterig lesznek versenyszámok. Ott viszont több kategória lesz, ami víz alatt, lesz, ami felszínen, ugye ezekkel a nagyuszonyokkal, a delfinuszonyokkal, illetve lesz ez a klasszikus uszonyos gyorsúszás, illetve uszonyos pillangóúszás, ami a klasszikus úszásból ismerős lehet.
1: Vádat emelt a Kazincbarcikai járási ügyészség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt egy férfi ellen, akinek a telephelyéről három ló kiszökött a 26-os főútra még 2024-ben, és halálos balesetet okozott, közölte a Borsod-Zemplén vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője az MT-vel. Jog Zsolt tájékoztatása szerint 2024. augusztusában egy napkora hajnalban a vádlott karámjából 5 ló szabadult ki a főútra, közülük 3 összeütközött egy személygépkocsival. A balesetben a gépjármű utasa a helyszínen meghalt, vezetője 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett, a 3 állat elpusztult. A vádlott egy gazdasági társaság ügyvezetőjeként lótenyésztést irányított, a Borsodi kisvárosban lévő telephelyén pedig csak nem 200 lovat tartott. Az állatok egy részben nyitott fémkeretes elemekből álló, a tetején fedett karámban voltak elhelyezve, de a telephelyen nem volt olyan kerítés, amely a lovak szökését megakadályozta volna. A lovak 2022-ben és 24-ben többször is kiszabadultak a karámból, és minden esetben feljutottak a 26-os főútra, ott vágtattak, olvasható a közleményben. Azt írták, bár a vádlott tudott ezekről az esetekről, nem tett intézkedéseket az állatok kiszökésének megakadályozására, ezzel elmulasztotta a foglalkozása gyakorlásából eredő kötelezettségét. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottra felfüggesztett fogházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozta, valamint eltiltását kezdeményezték a lótartás és lótenyésztés foglalkozás gyakorlásától. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-14, napközben aztán 24-25 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 27-én, szerdán.
4: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Kedves hallgatóink, az összeállítás szerkesztőjét Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Fiatal pályakezdők számára rendeztek interaktív konferenciát Egerben. Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. Fennállásának 60. évét ünnepli az Egri Reumatológiai Osztály. Június 1-e a határidő az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallásának a NAV felé. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal nagyszabású adatfelvétele több tízezer hazai gazdaság állapotát méri fel. A szakemberek átfogó képet kapnak a szektor helyzetéről, amely pontosan kirajzolja a következő évek fejlesztési irányait. A gyűjtött információk pedig közvetlenül befolyásolják a jövőbeli agrárpolitikai döntéseket és a támogatások elosztását. Az összeírás részleteiről és céljáról Tóth Péter, a Központi Statisztikai Hivatal Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse adott tájékoztatást.
2: Mi is ez a gazdaságszerkezeti összeírás? Magyarországon most már közel másfél évszázados múltja van a gazdaságszerkezeti összeírásoknak. Még a 19. század végén hajtották végre az első teljeskörű mezőgazdasági összeírást, az agrárcenzust, és 10 évente van jelenleg agrárcenzus Magyarországon, az utolsóra 2020-ban került sor. És annak érdekében, hogy a gazdaságoknak a szerkezetéről a 10 éves ciklus folyamán is szerezünk információkat, ezért hajtunk végre nagymintás gazdaságszerkezeti összeírásokat. A célunk az az ezekkel az összeírásokkal, hogy egy aktuális, részletes és hiteles képet kapjunk a gazdaságoknak a szerkezetéről, hiszen bár vannak mezőgazdasági összeírásaink fél évről fél évre, de ilyen komplex képet csak a gazdaságszerkezeti összeírásokat adhatnak. Ezek az összeírások segítik a gazdálkodóknak a döntéseit, emellett pedig fontos muníció szolgálnak a hazai, illetve az uniós döntéshozók számára is, és ami még kiemelhető az az, hogy mivel az unió tagállamaiban, valamennyi tagállamában végrehajtják ezt az összeírást, uniós szinten is összehasonlítható adatokhoz fogunk majd jutni. Ki kell emelnem azt, hogy a kijelöltek számára kötelező a válaszadás, tehát aki bekerült a felvételnek a mintájába, az ő számára kötelező a válaszadás, de mégsem ezt a kötelező jelleget szeretném kiemelni, hanem azt, hogy pontos adatok segítségével születhetnek csak megalapozott döntések, tehát tulajdonképpen azzal, hogy a gazdák, a gazdálkodók, az érintett adatszolgáltatók az aktuális és pontos adataikat elmondják nekünk, ezáltal majd a döntéshozók az ő jobb helyzetükbe hozásával szembesülhetnek majd, tehát a pontos adatok birtokában születhetnek majd megalapozott pontos döntések. Milyen témákat is érint ez az összeírás? Azt, hogy az összeírást végre kell hajtani, azt, mint már korábban említettem, uniós rendelet írja elő, és ugyanilyen uniós rendelet írja elő azt is, hogy milyen témákat kell megkérdeznünk. A Központi Statisztikai Hivatalnak folyamatos célja, illetve kiemelkedő célja az, hogy csökkentsük az adatszolgáltatóknak a terheit, tehát csak olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek más állami adatbázisokból nem érhetőek el. Épp ezért a földhasználat és az állattenyésztés vonatkozásában is már csak néhány kérdés feltételére kerül sor. Az összes többi információt állami nyilvántartásból, például a földhasználat tekintetében az államkincstárnak az egységes kérelem adatbázisából szerezzük, de az állattenyésztés vonatkozásában is különböző állatos regiszterek állnak egyébként a rendelkezésünkre. Vannak olyan kérdések, vannak olyan blokkok, amelyeket viszont muszáj közvetlenül megkérdeznünk az adatszolgáltatóktól, hiszen erre nem léteznek pontos naprakész nyilvántartások. Ilyen kérdéskör például az állattartás épülete, illetve a trágyakezelés. Ezeket a kérdéseket utoljára 2020-ban kérdeztük meg az agrárcenzus során. A mezőgazdasági gazdaságszerkezeti kérdéseknek egy fontos blokkja a munkaerővel foglalkozik. Gazdaságszerkezeti összeírásról gazdaságszerkezeti összeírásra megkérdezzük azt, hogy hány évesek a gazdálkodók, illetve milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Így tesszük ezt majd a mostani összeírás során is. Vannak olyan kötelezően felmérendő mutatók, amelyek viszont adminisztratív forrásból rendelkezést állnak, így ezeket közvetlenül nem fogjuk megkérdezni most sem az adatszolgáltatóktól. Csak kettőt emeljek ki a sok közül, ilyen a vidékfejlesztésre, illetve a biogazdálkodásra vonatkozó kérdések. Az adminisztratív források használata egyre inkább elterjed az Európai Unió tagállamaiban. Most már azt mondhatjuk, hogy Magyarországon is a kötelező mutatóknak, vagy kötelező változóknak, kérdéseknek a közel fele az adminisztratív nyilvántartásból származik. Hogyha nem tudnánk ezeket az adatbázisokat, illetve az információkat átvenni, akkor lényegében kétszer olyan hosszú lenne a kérdőívünk, mint a jelenlegi kérdőívhoz. A jelenlegi kérdőívünk egyébként nagyjából 30 perces kitöltést igényel. Ez természetesen változhat attól függően, hogy mekkorák a gazdaságok, növénytermesztéssel foglalkoznak-e, vagy állattenyésztéssel, tehát a gazdaság méretétől nagyban függ a kérdőív kitöltésének hossza.
1: Jubileumi ünnepséget tartottak a Heves vármegyei Markóth Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet reumatológiai osztályán. Egerben a Fürdő utca egy szám alatt található reumatológiai osztály idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. A rendezvényt egy kiállítással nyitották meg, mely dr. Agyagási Dezső emléke előtt tiszteleg. Ezt követően szakmai előadásokkal várták az érdeklődőket. Dr. Kovács Csabát, a reumatológiai osztály vezetőjét hallják a jubileum kapcsán.
3: A reumatológiai osztály íve gyakorlatilag nagyon szépen kirajzolódott most így, hogy a történelmét sikerült átnézni, és azt hiszem, hogy ami itt 60 évvel elindult, az egy nagyon csodálatos dolog volt országos tekintetben, hiszen vidéki reumatológia közül ez volt a második osztály, ami itt megnyitott, és egy olyan nagy személy került ide, aki elindított egy olyan mind orvosi, mind tudományos munkát, ami azt gondolom, hogy országos hírű volt, és most is az. Az ünneplést a múlt, jelen és a jövő koncepciójára fűztük fel, ezt az előadások fogják majd kísérni, három előadás, és ezen kívül egy kiállítás is megtekinthető, ez a továbbiakban is nyitva lesz itt az érdeklődők és a látogatók számára. A estét pedig itt egy színházi bemutató fogja zárni. Azt gondolom, hogy országos szinten is sincs miért szégyenkeznünk, sőt büszkének kell lenni, hiszen több lábon is állunk, sok mindent csinálunk. Itt mindenki azt gondolja, csak a gyógyvízre alapozunk, természetesen az is nagyon fontos tényező, de ezen kívül mind a csontritkulás mérésben, illetve országos artritis centrum tagok is vagyunk, tehát a legkomolyabb kezeléseket meg tudjuk adni akár a gyulladásos betegeknek is.
1: Fiatal pályakezdők számára rendeztek interaktív konferenciát a Hotel Egerés Parkban. A Business Beats elnevezésű országos vállalkozói roadshow a Junior Achievement Magyarország alapítvány szervezésében valósult meg, melynek ezúttal Eger adott otthont. Olyan partnerek közreműködésével jött létre a konferencia, mint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Heves vármegyei szervezete, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem, a Széchenyi Programiroda, a Kék Zóna Projekt Magyarország, valamint a SZÍD Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A kiállító térben, illetve az interaktív térben VR élmény, játékok, vállalkozói személyiségi tesztek, karriertesztek várták az érdeklődőket. Az informatika határok nélkül egyesület jóvoltából pedig az AI-t is kipróbálhatták a fiatalok. Az esemény célja a helyi vállalkozók, továbbá a fiatalok felkarolása volt, hangsúlyozta Bukut Zsuzsanna, a Junior Achievement Magyarország Alapítvány PR és marketing szakértője.
4: A JAM már 1993 óta azt tűzte az zászlajára, hogy a fiataloknak a vállalkozói szemlélet formálását helyezi fókuszba. Ez a rendezvény most egy nagyívű országos roadshow, egy rendezvénysorozat, amelynek most itt a harmadik állomására érkeztünk Egerbe. 16 helyszínre visszük el a fiatalok, a lendő vállalkozók és a jelen sikeres vállalkozóinak a találkozó helyét. Minden helyszínen egy picit más teszünk a fókuszba, más témát emelünk ki. Itt Egerben most a generációk között képzünk hidat, Azaz, hogy tud a fiatal és az idősebb generáció együtt dolgozni, akár a vállalkozások világában. Elsősorban középiskolás és annál idősebb fiatalokat várunk. Meggyőződésünk, hogy nem elég felnőtt korban elkezdeni a szemléletformálást. Ahhoz, hogy valaki sikeres vállalkozóvá válhasson, már fiatalon, akár az általános iskola felső tagozatában, de középiskolában mindenképp érdemes megismerkednie azzal a szemlélettel, illetve fejlesztenie azokat a készségeket, amik ahhoz kellenek, hogy sikeres vállalkozóvá váljon. Ezen a rendezvényen is ezt tűztük ki célul, de nem egy hagyományos konferencia jellegű rendezvényt szerveztünk. Itt az élmények, a közös megélések, a saját sztorik kerülnek középpontba. Lesz improvizációs színházi előadásunk, lesznek szakmai kerekasztal beszélgetések, természetesen itt lesznek a vállalkozókat segítő szervezetek is, mint amilyen akár a VOSZ, vagy a Széchenyi Programiroda, vagy a Kék Zóna Projekt Magyarország, illetve a SZÍD Alapítvány is, aki mentor programjával érkezik. Tehát nagyon sok szervezetet is hívtunk, itt lesznek a vállalkozók is, és a fiatalok. A fiataloknak szerveztünk egy országos versenyt minden megállónál, így Egerben is, egy diák megnyeri a Reality Check versenyt. Teljesen hétköznapi vállalkozói szituációkban kell a józan eszüket használni. Nem kell előképzettség, nem kell vállalkozói múlt, csak a józanész, a hirtelen döntések, és vállalkozók lesznek azok, akik segítik őket ezen az úton. De természetesen lesz vidám, kötetlen business stand-upunk is, illetve megismerkedhetnek a fiatalok a vállalkozói lét nehezebb oldalával a Fail & Rise projektünk keretében. Tehát ahol fiatal vállalkozók mondják el azt, hogy mi vezetett, hogy jutottak el a siker lépcsőjéhez, és sajnos milyen kudarcokat éltek meg, és abból hogy tudtak újra és újra fölállni. Tehát a vállalkozói lét minden oldalát megpróbáljuk megmutatni szórakoztató módon. És emellett a kiállító térben és az interaktív térben VR élmény, rengeteg játék, vállalkozói személyiségteszt, karriertesztek.
1: Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek június 1-jéig kell ezt benyújtani. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs munkatársát hallják.
5: Csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a NAV az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívtuk. A határidő június 1-e. A cél az, hogy az adózók elkerüljék a súlyosabb szankciókat. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes felév száma, idén június 1-ig kell benyújtani az ELM díjbevallást. A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, ezen kívül a lehető legegyszerűbb bevallás készítési módot biztosítja. Az ELM díjbevallást ugyanis elektronikusan, az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban az ONYAN keresztül lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, érdemes felkeresni a NAV honlapját, a nav.gov.hu weboldalt. Itt elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, és a gyakran ismételt kérdésekből is lehet segítséget meríteni. A NAV szakemberei elérhetők telefonon is, hívható az ingyenesen hívható NAV infóvonal a 1819-es telefonszámon, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítséget nyújtunk. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Szerkesztőségünkbe is ellátogatott dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Ternyák Csaba egriesek meghívására érkezett Egerbe tegnap. A főpásztorok Ficek László általános helynök, Buda Péter a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke és Bercesi András igazgató főszerkesztő kíséretében járták be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről. Előadásokkal, tanúságtételekkel emlékeztek vissza a helyi római katolikus egyházközségi Karitász 30 évének legszebb pillanataira nemrég Kazincbarcikán. Az ünnepi esemény a Szent Család templomban szentmisével kezdődött, melyet Cseh István aranymisés és putnoki plébános mutatott be környékbeli papokkon celebrálásával. A szentmise szónoka Misinger Ferenc kerületi esperes volt. Prédikációjában a szeretett szolgálatról, mint ajándékról beszélt, amellyel Isten a hívő embereken, Karitász önkénteseken keresztül megmutatja jelenlétét, szeretetét a világban. Jézus mindenki iránti szeretetét, akik emberi mércével mérve nem annyira szeretetre méltók, csak segítségre szorulók. Aki találkozik az Isten szeretetével és megtapasztalja azt, annak vissza kell tükröznie, tovább kell adni a mások felé, hangsúlyozta az esperes. Amikor próbára tesz bennünket a karitatív hivatásunk, amikor a szomszédunk, az anyósunk, apósunk, vejünk, menjünk jön hozzánk, és nehézzé válik a fele baráti szeretet, ha Jézushoz fordulunk, az ő szemével látjuk a hozzánk fordulót, akkor könnyűvé válik ez a szeretet, mondta Misinger Ferenc atya. Arra bíztatta a jelenlévőket, hogy ne ijedjenek meg a nehéz körülményektől, mert Isten kegyelmével meg lehet oldani a nehézségeket is. Az ünneplés a szentmisét követően a Domboszkó sportközpontban folytatódott, ahol Derozi Raja plébános szalézi szerzetes köszöntötte a megjelenteket. Majd a Karitász önkéntesek meséltek azokról a színes programokról, segélyakciókról, támogatásokról, amelyeket az elmúlt évtizedek során megvalósítottak a városban. Megoff Ferencné, a Karitász csoport vezetője felidézte, 1996. május 20-án alakult meg a csoport, és elsőként a betegek, idősek felé fordultak. Látogatták őket otthonaikban, a kórházban és idős otthonokban, Jézus Krisztus szeretetét átadva. Anyagi alapjuk nem volt, ezért jótékonysági vásárokat, bálokat szerveztek, adományokat gyűjtöttek, hogy a munkanélkülieket, kisnyugdíjasokat, nehéz helyzetben élő nagycsaládosokat segítsék. A városban működő hajléktalan szálló által befogadott 70-80 embert a kezdetektől támogatják ruhaneművel, cipővel, élelmiszerrel, ünnepkor melegétellel, valamint a jelenlétükkel és imával is. 2014 óta, amióta a szalézi szerzetesek vették át a kazincbarcikai római katolikus plébánia vezetését, a Karitász tagok is megismerkedtek a roma lakosság és a mély szegénység sajátosságaival, bekapcsolódtak a szerzetesek által működtetett oratórium és tanoda munkájába is. Az orosz-ukrán háború kitörésekor 9 család lakhatását, ügyintézését biztosították. A régi feladatok mellett már a lehetőségük nyílt az Egri Főegyházmegye támogatásával krízissegélyben részesíteni a legrászorultabb családokat. Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója oklevéllel fejezte ki háláját és köszönetét a kazincbarcikai Karitász önkéntesek munkájáért. Ezt követően előadásában arról beszélt, hogyan jelennek meg az irgalmasság cselekedetei a szervezet tevékenységében. A mai zajos világ nehézségei, kihívásai közepette a lélek maradandóságára hívta fel a figyelmet. Isten országa bennünk és általunk épül. Isten jónak teremtette a világot, az ember teremtette bele a szegénységet, kirekesztettséget, önzést, előítéletet, nélkülözést, megbélyegzést. Krisztus közösségének, az egyháznak az a feladata, hogy tegyék újra jóvá a világot, hangsúlyozta Árvai Ferenc. A szervezet felépítése kapcsán az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója kiemelte, a legfontosabbak az egyházközségi karitász csoportok, mert a személyes, közvetlen kapcsolaton, odaforduláson keresztül jut el a támogatás a rászorulókhoz. Ezért fontos a közösségek erősítése, lelki programok szervezése is, amiből maguk az önkéntesek is töltekezhetnek, mondta az igazgató. Intelmei között szerepelt, hogy a karitatív munkát végzők empátiával, szeretettel forduljanak a rászorulókhoz, mert ők nem arra fognak emlékezni, hogy mit kaptak, hanem arra, hogy azt hogyan, mekkora szeretettel adták nekik. Az egység a közösséghez tartozás erejéről és a hitben való kitartás üzenetéről szólt a Miskolci Egyházmegye cigány közösségei és a közösségekhez tartozó gyermekek számára szervezett délutáni találkozó nemrég a görög katolikus székesegyházban. Mára már hagyomány, hogy a Miskolci Egyházmegye cigány közösségeinek gyermekei számára az év folyamán lelki napot tartanak Miskolcon a görög katolikus székesegyházban. Idén a találkozóra 12 településről mintegy 120 résztvevő gyűlt össze közös imádságra, lelki feltöltődésre és közösségi programra. Az esemény központ üzenete a testvéri egység, az egyházi közösséghez tartozás és a hitben való megerősödés volt. A lelki napra többek között a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Selyebről, Abaúj-Szolnokról, Encsről, Fügödről, Sajó-Petriből, Múcsonyból, Edelényből, Rakacáról és Felsővadászról érkeztek résztvevők. A délutáni programot Paraklisz nyitotta meg, melyet Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök vezetett, a kántori szolgálatot pedig a bevezető évüket végző kispapok végezték. A főpásztor köszöntőjét követően megszentelte a rakacai asszonyok által külön erre az alkalomra készített hagyományos cigánykenyeret, a vakarót, amelyet a jelenlévők együtt fogyasztottak el. Balogh Győző, romákkal foglalkozó referens elmondta, a cigányság hagyományaiban egy asztalhoz ülni a testvériség jele. A keresztény ember számára ez az eukarisztiában nyilvánul meg. Arra bátorította a jelenlévőket, hogy kapcsolódjanak be az egyházi közösségek életébe, mert, mint mondta, a Jóisten mindannyiunkat hív. Erre a különleges alkalomra az ünneplő ruhába öltözött tanodás gyermekek bemutatkozó műsorral érkeztek, elhangzottak zsoltárok, versek és gitárral kísért dicsőítő énekek is. A Cigánypasztorációs Bizottság és segítőik egy igazán örömteli, imádságos programot szerveztek, abban bízva, hogy lesz még a jövőben hasonló találkozó. Egésznapos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében május 28-án csütörtökön 9 és 15 óra között. A Domboszkó nővérek gyermeknapi estet tartanak Tarna Leleszen a Kultúrház színház termében május 29-én pénteken 18-tól 20 óráig. A programra idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt várnak, ahol bemutatják a Mazzarello Mária életéből készült, körülbelül 40 perces musicalt, ezután agapé lesz, majd szervezett játékok várják a fiatalabbakat. Az est folyamán lehetőség lesz a szerzetes nővérekkel és szaléziakkal beszélgetésre, közös találkozásra és imádságra. Május 30-án szombaton lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezetet teremtettek, és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát szombaton a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Ternyek Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának híveinek és a meghívott vendégek részvételével. A Nemzeti Összetartozás estje következik Egerben, a Lajosvárosi templomban június 2-án kedden. A program 17 órától szentmise, majd a szentmisét követően körülbelül 17:30-tól Egy nemzet a határok felett című emlékműsor, a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület és az IQ Pont középiskola közreműködésével. A műsort rendezte Kósa István tanár úr. Szeretettel várnak mindenkit az összetartozás egyében. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció tart, az első 800-an, akik így jelentkeznek, idén is, hagyományos módon, szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is vár. Feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve önkéntes igazolást azok számára, akiknek arra szükségük van. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, Az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton került tehát meghirdetésre. A jelentkezési lap letölthető az egyetem oldaláról, www.felvi.uni-eszterházi.hu a cím, ezt kitöltve május 31-éig kell eljutatni az Eszterházi tér 1 szám alá Egerben. Végül ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okos eszközök elterjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben, amelyek ráadásul több mindenre lehetőséget is adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Grunda János, Drimba Miranda és Debnár Ádám. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivian.
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
7: A Magyar Olimpiai Bizottság megkezdte a sportági konzultációkat a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok előtt. 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. Közel 30 millió forintból újult meg a Nyíregyházi Egyetem sportcsarnoka. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Magyar Olimpiai Bizottság megkezdte a sportági konzultációkat a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok előtt. A MOB honlapjának beszámolója szerint a sort a Műugró és a Kajakkenu Szövetség szakemberei kezdték, majd érkeztek az evezős, a tékvandó, a kosárlabda, a kézilabda, valamint a birkózó szövetség képviselői. A szakmai egyeztetéseken Fábián László MOB főtitkár, csapatvezető és a MOB munkatársai mellett részt vesznek a sportért felelős államtitkárság, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet, valamint az Országos Sportegészségügyi Intézet vezetői és munkatársai is. 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Ekkor először vívta ki az első osztályú szereplést gyöngyösi csapat bármilyen labdajátékban. A jubileumot meg is ünnepelte a klub a korábbi játékosok és szakvezetők meghívásával. A részletekről a főiskola korábbi rektorát, a szakosztály elnökét, dr. Magda Sándort hallják.
8: Eredményt elérni mindig nagy büszkeség, nagy siker, de inkább azt mondja, hogy a siker, és inkább a büszkeség helyett az örömet mondom. Tehát maga az, hogy eljutott egy főiskola odáig, hogy NB1-es csapata legyen, mert azért úgy építettük, hisz megyei első osztályból mentünk végig, nem akarom sorolni, de az eredmények egyre többet hoztak, tehát jelentkeztek ide olyan hallgatók sorba, akik a Veszprémben más nagy csapatokban játszottak, de még középiskolások voltak, de ide jöttek tanulni. Tehát igazán a célunk az volt, hogy egy jó felépített együttest, egységet hozunk. Nem véletlenül a nők is felkerültek az NB1-be, vagy a kosárlabda, tehát igazán ez volt, és a kézilabda az, amire elértük, hogy igen, NB1-be kerültünk fel. Ez szerintem a városnak ünnep volt, a térségnek ünnep volt, hisz egy-egy meccsen, hogy megnézzük, nem csak gyöngyösiek vannak, Domozdó, Visonta, tehát környékből is jönnek az emberek, mert jó itt találkozni. Gyakorlatilag megyei első osztályba két csapat indult Gyöngyösről, az egyik felkerült az MB2-be, a másik nem, ez volt a főiskola. A következő évben már felkerültünk, aki felkerült az MB2-be, az meg kiesett. Na most innentől mentünk Bodó Attilának nagyon-nagyon sok köszönet. Ő volt a testnevelő tanár, és ő mindig gondoskodott arról, hogy olyan edzők legyenek, hasonló, és igazán ő volt a csapatnak a lelke. Ő fogott össze mindenkit, és ő közölte velem is, hogy gyakorlatilag az MB2-ig viszi a csapatot, onnantól kezdve majd más-más edző, de ő határozta meg, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ő határozta meg, ő tett javaslatot arra, hogy ki legyen az edző. Akkor MB1B-be kerültünk, akkor már nagyon fontos volt egy kiválóság, akkor Lawrence Lászlót. És Lawrence László végig, két éven keresztül nyomta az MB1B-t, és akkor végén lett az MB1, és akkor a Lawrence viszont mondta, hogy ő már nem csinálja, így viszont ő kereste meg a Csík Jánost, hogy olyan hely Gyöngyös, ahol csak azt tudom mondani, hogy a főiskola vezetésébe bízhatsz, ő mögötted áll, nem szól bele a szakmai részekbe, egyet megkövetel, hogy a hallgatók, tehát aki hallgató, annak tanulni kell.
7: Dr. Magda Sándor beszélt a Lawrence László által vezetett korszakról is.
8: Azt látta, hogy azt csinál egy edző, vagy úgy dolgozik egy edző, ahogy ő azt szeretné. A Lawrence ezt biztosította neki, és én tényleg akkor találkoztam vele, amikor idehozták. Tehát mindent megkap, amit kér, és én ezt tehettem is, meg is tettük, de ami fontos volt, hogy nem szóltunk vele egyáltalán semmilyen munkájába, azt igazol, akit akar. Így a rostát így hozta ide beállónak és középső játékosnak, vagy hasonló, tehát megbeszélt velem, de igazán nem szóltunk bele, tehát a csapatépítés az teljesen az övé volt. Neki pedig akkora ismerettsége volt a klubok körül, hogy hozta a játékosokat, tehát ennyi, tehát kiválóság, én csak kiváló emberekkel találkoztam. Játékosokkal is, de az edzők is nagy szerencséje volt a főiskolának és a városnak is, hogy ilyen emberekre tudtunk szert tenni. Tudom, hogy most esetleg nagyképűnek hangzik, de itt azért nem kell elfelejteni, hogy az Alkának, aki korábban a kézilabda, egy meghatározó volt, MB2, szóval azon a szinten is itt az emberek ragaszkodtak a kézilabdához, tehát még a bitumenes pályán éreztem azt, hogy milyen tömeg jön össze egy-egy meccsre, hát az csoda volt, tehát mikor Solymossal játszottunk megyei elsőben, tehát ezek végig, és akkor jött velünk a tömeg, és ezek nagyszerű érzések voltak, és még egyszer mondom Bodó Attila nevét, egy olyan valaki, aki megszállottként állt mögötte. A másik nézők is tisztában van, ahogy látják. Ez az időszak az, amikor a főiskola egy csúcson van, hisz a távoktatás alapján elértük azt, hogy 20 000 hallgató. Na most itt kutya nagy pénzek jöttek, meg tudtuk fizetni azt, amit kértek, de talán itt is hangoztatni kell, nem kellett többet fizetni, mint az átlag, tehát nem kértek többet, minőség volt. Én nagyon meg vagyok elégedve, vagy voltam elégedve, a kitétel az volt, hogy az MB1-be bekerülve is a 8. és a 10. között, vagy a 8. és a 11. között, tehát alatta lehet egy hely, 10 fölött bár ne legyünk, mert akkor kieső zóna, és ezek jöttek, tehát ez jó dolog volt.
7: Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. A civil házban filmvetítéssel egybekötött találkozóra várták az érdeklődőket, ahol kérdéseket is feltehettek a megjelentek. Szőnyi Ferenc extrém sportolót hallják.
9: Hányszor leszel rá még képes? Tehát valami olyan dolog történt meg velem, és én tudom, ami soha többet nem fog megtörténni. Az embernek van egy ilyen best of, nyilván az embernek vannak ilyen vágyai, hogy eljutni a Párizsba, eljutni a teljesítményem határára, megfutni a legjobbat, meg kiemelni a legnehezebbet. És én annyira tudtam, hogy olyan jó lett, annyira vártam azt a cél pillanatot, annyira jó volt ott lenni és megélni, amin én tőle már soha nem leszek képes. Csoda, hogy de akkor igen.
7: A triatlonista 43 évesen kezdett el sportolni, és kellő bátorsággal rendelkezett ahhoz, hogy a leglehetetlenebb küldetéseket teljesítse, mint például 480 kilométert futni a Himalájában, vagy éppen egy 30-szoros Ironman versenyen egyáltalán célba érni. A Trans-Canada Ultra című dokumentumfilm a 12,500 kilométeres kanadai útját mutatja be, amelyet 45 nap, 3 óra és 14 perc alatt teljesített, ezzel világrekordot döntve. A verseny alatt napi szinten 250-300 kilométert kerékpározott, de akadt 490 kilométer is. Folyamatos fizikai és mentális terhelés mellett átlagosan 3-4 órát aludt naponta. A végére 12-14 kilogramot fogyott, szervezete szó szerint felérte minden tartalékát. A 61 éves sportember arról is beszélt, hogy mit jelent számára az, hogy képes volt leküzdenie önmagát. Felesége nagyon nehezen érte meg, hogy a verseny szabályai szerint ezúttal nem támogathatta testközelből párját. Bár napi kapcsolatban voltak, többször is beszéltek telefonon, mégis aggódott.
10: Nagyon kemény út volt ez ő neki. Én mindenben támogatom, és örülök, hogy ő neki még mindig van erre ereje, ő motivációja, és hogy ezt annyira szereti, és lubickol az ilyen versenyekben, úgyhogy támogatás itthonról elég kemény volt, mert hát nagyon sokat sírtam. Ezt nem lehet aggódás nélkül. 45 nap, nagyon sok idő. És az első két hét az neki is nagyon borzasztó volt, és nekem is.
7: Közel 300 millió forintból újult meg a Nyíregyházi Egyetem sportcsarnoka. Vajda Ildikót, az Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézetének igazgatóját hallják.
11: Ez a csarnok 1972-ben kezdett épülni, 73-ban került átadásra, és gyakorlatilag azóta túl nagy felújítás nem történt a csarnokon, úgyhogy ahhoz, hogy 21. századi körülményeket tudjunk biztosítani a gyakorlatorientált képzésnek és a sporttudományi képzések megújításához, ahhoz nagyon szükséges volt már a csarnoknak a felújítása. A sporttudományi képzési területen lévő képzéseknek a szentélye ez a csarnok, hiszen a legtöbb óránk itt zajlik. Itt vannak a kosárlabda, röplabda, torna, gimnasztika óráink, de ezen túlmenően az egyetemi sport is itt zajlik, hiszen itt történnek az egyetemi bajnokságok, a középiskolásokkal az egyetemistáknak a versenyzései, illetve az általános testnevelés a nem sportszakos hallgatók részére.
7: A kosárlabda pálya parkett rekonstrukciójának és vonalazásának 6,5 millió forintos fedezetét a Nyíregyházi Kosárlabda Klub biztosította TAOS forrásból. A fennmaradó parkett a felület felújítását és az új tornaszerek beszerzését az egyetem saját költségvetéséből finanszírozta. A csarnok kosárlabda pályáján kívüli része parkett a felújításának 8,5 millió forintos fedezetét az egyetem biztosította saját forrásból. Csak úgy, mint az új szertornaszerek beszerzésének költségét, ami 14 millió forintba került. Dr. Kovács Zoltánt, az egyetem nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős elnökhelyettesét hallják.
12: A sportolás akkor a legélvezetesebb, hogyha nem csak a környezet új vagy felújított, hanem maguk a szerek is, amiket használtak vagy használnak a sportolók, illetve a sportot kedvelők. Ezért az volt a célunk, hogy akkor, ha felújítjuk a parkettet, akkor szerezzünk be új sportszereket is. Természetesen nem állunk meg itt, hanem tovább folytatjuk ezeket a felújításokat. Napirenden van például a jól ismert Herjónak is a felújítása, és bízunk benne, hogy néhány éven belül azt is egy teljesen új funkcióként és új csarnokként tudjuk majd átadni.
7: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Holtalmad alá futunk, Istennek szentszülője, könyörgésünket nem szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, miközben járunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak, amen. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utána depedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen tudsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma s menedéke, földreménye s mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul, ezért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Ezért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Legkegyesebb szűzanya Mária, sohasem hallotta még senki, hogy te gyámolatlanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy közben járásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek szent szüze. Hozzád járulok, anyám, és mint szegény bűnös sóhajtozva lábadhoz borulok, nevesd meg szavaimat, örök igének szent anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Ámen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.

Köszönjünk, mindenható örök Isten, aki a dicsőséges Szűz Mária testét és lelkét a Szent Lélek által előkészítetted, hogy Szent Fiadnak méltó hajléka legyen. Add, hogy akik emlékezetén örvendezünk,

Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje. Menj és föld, Ura Istene, kit az angyalok mind odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség szentsége legyen nekem is üdvösségem. Ámen. Áldott legyen az Isten, áldott legyen szent neve, áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló szent lélek. Áldott legyen a szent szűz és Isten anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József a szent szűz jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Ámen. Kenyeret adtál a mennyből. Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben, kint szenvedésed emlékét hagytad ránk, add kérünk tested és véred szent

0: Kedves hallgatóink, most májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa hétfőn fogadta az Európai Parlament népességpolitikával foglalkozó közös munkacsoportjának tagjait, akik aznap Rómában részt vettek a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szent Atya a magány világjárványát említette a születések száma csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad, ahogy fogalmazott. Azt mondta, Európát a magány világjárványa sújtja, a gyermekek jelentik a jövőt. Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus. Magyar Péter már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel tárgyal Brüsszelben. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy mikor találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, de a magyar kormányszóvivők arról beszéltek, erre egyelőre nincs konkrét dátum. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormány szóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlásra lenne szükség máskor. A dunántúli aszbesztszennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszttartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoringrendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szintúgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbanás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Orbán Viktorra vár a Patrióta mozgalom megszervezése, írt a véleménycikkében Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, szerint az első lépéseket a fideszes és a kereszténydemokrata közegnek együtt kell megtennie. Orbán Viktor reagált, azt írta, jövök. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének napján Budapesten, jelentette be az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Csak repülővel 250 000 jönnek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes terminálját is. Végül az időjárásról, a viharok elvonultával derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Szentek, szent életű emberek.
1: Canterbury Szent Ágoston püspök. Rómában született 550 körül. Meghalt körülbelül 604-ben. Nagy Szent Gergely pápa 596-ban a római szerzetest Ágostont küldte el 40 társával, hogy hirdessék az evangéliumot Dél-Kelet-Angliában a kenti népnek. Kent királyságát abban az időben Ethelbert kormányozta, akit Dél-Anglia több királya elismert fölöttesének. Róma angliai missziójának kezdetei homályba vésznek. Béda Venerabilis, történetíró, Anglia egyház története című műve az egyetlen forrásunk. Béda elmondja, milyen esemény adta az alkalmat a római bencések missziójának elindulásához. Gergely, még mielőtt pápa lett, a római piacon szőke, kékszemű rabszolgákat látott. Kérdésére megtudta, hogy angolok. Erre a nevükre célozva kijelentette. Igazán, angyalokká kell lenniük. Ekkortól dédelgette azt a vágyat, hogy Angliában is hirdessék az evangéliumot. De semmi sem történt ebben az irányban mindaddig, amíg 590-ben ő maga nem lett a pápa. Világos, hogy a kezdeményezés Gergelytől eredt, és a vezető, akit ehhez a vállalkozáshoz kiválasztott, saját kolostorának a priorja volt. 596 tavaszán Ágoston társaival tengeri úton indult Galliába. Mivel a vállalkozást túl veszélyesnek látták, a partra szállás után társai vissza akartak fordulni, s erről levelet is küldtek a pápának. Gergely azonban nem engedett kérésüknek. Buzdította őket, hogy ne adják föl a megkezdett vállalkozást, és megparancsolta nekik, hogy engedelmeskedjenek Ágostonnak, akit apátjukká tett. Ezen kívül levelet írt Gallia püspökeinek, Ausztrázia és Burgundia uralkodóinak, és kérte őket, legyenek a misszionáriusok segítségére. Adjanak melléjük papokat tolmácsul, akik segítik munkájukat. Ágoston erősen kézben tartotta a vezetést. Még franciaországi útjuk közben püspökké szentelték. 597 kezdetén társaival partra szállt Thanet szigetén, Kent keleti partja előtt. Ethelbert, Kent királya, Thanet szigetén fogadta misszionáriusokat. Az első beszélgetés kedvezően sikerült. Ágoston beszéde jó benyomást tett a királyra, engedélyt adott a térítőknek, hogy tanítsanak. Canterburyben maga jelölt ki számukra szállást, és megígérte, hogy gondoskodik ellátásukról. Hamarosan megtörténtek az első megtérések. 597 pünkösdje előtt maga a király is megkeresztelkedett. De, amint Béda mondja, nem akarta alattvalóit kényszeríteni, hogy példáját kövessék, mert megtanulta, hogy a keresztény hitet szabadon kell elfogadni. Megtérése és Ágoston apát meggyőző ereje mégis elérte, hogy karácsonykor 10 000 megtérőt keresztelhettek meg. Ágoston két társát, Lőrincet és Pétert Rómába küldte, hogy tájékoztassák a pápát a misszió sikeréről. Egyben tanácsot kért különféle problémákkal kapcsolatban. A követek csak 601-ben tértek vissza, egy csapat újabb misszionárius kíséretében, s meghozták Ágoston számára az érseki palliumot. Ezen kívül istentiszteleti edényeket, eszközöket és ruhákat, templomfelszereléshez szükséges egyéb tárgyakat, apostol és vértanú erekjéket és számos könyvet is vittek magukkal. A következő évek folyamán Ágoston Rochesterben állított föl püspökséget, és Justust tette püspökévé, azután egy harmadikat Londonban. Ennek Mellitus lett a püspöke. Ethelbert király itt templomot építetett Szent Pál apostol tiszteletére. Ágoston Canterbury mellett egy Szent Péter és Pál tiszteletére szentelt kolostort alapított. A városban saját székesegyháza mellett iskola is épült, jövendő papoknak kiképzésére. Helyes az az állítás, hogy Ágoston nem térítette meg Angliát. Ahhoz ugyanis legalább egy évszázad munkája kellett. Az ő missziója Kent udvarára és királyságára terjedt ki, ahol tartós sikereket mondhat magáénak. Pál apostolhoz hasonlóan Ágoston ültetett ott, ahol másoknak kellett aratniuk. Az ő feladata az volt, hogy lerakja az egyház alapjait Angliában. Béda szavai tanúsítják, valóban méltó arra, hogy az angol nép apostolának nevezzük. 8. századi kéziratok tanúsága szerint 604 vagy 605. május 26-án temették el. Ünnepét 1882-ben vették föl a római naptárba, május 28-ára, 1969-ben áthelyezték ünnepét május 27-ére. Könyörögjünk! Istenünk, te Anglia népeit Canterbury Szent Ágoston püspök igehirdetésével vezetted el az evangélium világosságára. Add, hogy apostoli munkája állandóan gyümölcsöt teremjen egyházadban. Krisztus a mi Urunk által.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgató, Pünkösd ünnepe a megújulás üzenetét hordozza évről évre. Pompájában látszik Isten tanító, teremtő szándéka, a koranyár zsongása, illatai szinte mámorítóak. Ránk ragyogott Pünkösd fénye, és sok fiatal megkapta a Szentlélek ajándékát, és bizakodhatunk, hogy sokakban megújult, megújul a lélek az ünnepnek köszönhetően. Hamarosan véget ér a május, a kikelet egyik legcsodálatosabb időszaka, a szűzanya hónapja. A lélek töltekezése azért nem érhet véget ezzel, folyamatosan, úgymond edzésben kell tartanunk magunkat. Pünkösd vasárnapja után Szent Háromság vasárnapja következik, Székelyföldön Kicsi Pünkösdnek is nevezik ezt a napot. Külön ünnepet kapott a hittitok, nálunk a Szent Háromság tiszteletét még Könyves Kálmán rendelte el. Érdekes, hogy tőlünk nyugatra csak később, 1334-ben vált kötelező ünneppé. Számos templom megkapta ezt a titulust, és az egyház művészetet, a képzőművészetet is oly sokszor megihlette a Szent Háromság. A Szentírás több helyen is világosan megjeleníti ezt az egységet. Az egyik legismertebb ezek közül Jézus megkeresztelkedése, melyről Máté evangéliuma számol be, és a keresztelési parancs alkalmával is ott találjuk. A hétköznapokban is megemlékezünk róla, ha máshogy nem, a keresztvetéskor, imádság előtt és után. Önmagában több könyvtárnyi irodalom született mindenről, számos szempontból vizsgálva, elemezve, elmélkedve a kegyelem csodálatos kiáradásáról, próbálva értelmezni súlyát, hatását, jelentőségét. És ezen kívül is valamennyi hívő emberben, bizonnyal kisebb-nagyobb mértékben újra és újra tudatosulhat, hogy személyes életünkben ez mit jelent. Ezzel együtt sokak számára ez csupán egy bográcsozós hétvége az év néhány hosszú hétvégéi közül. Természetesen minden esztendőben van lehetőség bizonyos aktualitások, napi történések fényében értelmezni az ünnepet, annak jelentését és jelentőségét. Pünkösd közel esik Trianon évfordulójához. Mint tudjuk, Trianon település neve fogalommá vált, a békeszerződésnek nevezett, valójában béke diktátum helyszíneként ismerte meg sok ember, jelkép is lett. Ezen országvesztés eredőjeként egyes történészek a Mohácsi vészt jelölik meg, amikortól elkezdődött a magyar lakosság szétszóratása, és később sok nemzetiségű területek alakultak ki. Ezt fel lehetett használni utóbb a megosztásra az egységgel szemben. Egy kedves kollégám küldte át egy lelkipásztor elmélkedését, melyben azt olvastam, hogy a nemzet ilyetén széteséséhez nagyban hozzájárult az úgynevezett egykézés. Az, hogy egyes családok lehetőség szerint egy gyermeket vállaltak, hogy a vagyon minél koncentráltabban maradjon meg. Így kevés gyermekkel kevésbé gyarapodott a nemzet, és győzött a kicsit nagyobb, a kicsit több. És persze a politikai környezet, az elmúlt rendszerben sokat méltatott Károlyi Mihály tevékenysége, a tanácsköztársaság utáni helyzet mind-mind hozzájárult Trianonhoz. Emlékezhetünk arra, hogy a rendszerváltás előtt kevéssé esett szó az országvesztésről, vagy ha éppen nagyon szükséges volt, propaganda szöveggel reagálták le az esetleges kérdéseket. És a kiváltó okok mellett a következményeket is érdemes vizsgálni. Kétségtelen, hogy Magyarországot a trianoni fájdalom, a revízió ígérete vitte bele a II. Világháborúba. Az elszakított részek közül bizonyos területeket időszakosan vissza is kapott az ország, hogy aztán még nagyobb fájdalom legyen, hogy ismét elveszik a vesztes háború után, és meg annyi pusztulás is járt ezzel. A nagyhatalmi osztozkodásban Magyarországnak megint a rosszabb jutott, a Szovjetunió érdekszférájába került, és 4 évtized alatt olyan mértékű anyagi, lelki és szellemi rombolás ment végbe, mely mind a mai napig érzékelhető. Június 4-e egyszerre a gyász napja, és egyszerre felhívás arra, hogy kifejezzük összetartozásunkat, ragaszkodásunkat azokhoz az emberekhez, akik kívül rekedtek a határokon a hatalmi alkuk miatt. A Szentlélek kegyelmének tükrében vajon hogyan lehet erre gondolni? A Szentmise legelején hangzik el a mondat, a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal. Mit is jelenthet ez az egyesítő erő, ha a Trianon okozta sebekre gondolunk? Talán a cselekvés. Vagyis nem abba belemerülni, hogy kiírjuk a falra Vesszent Trianon, és poharazáskor éjfél után elénekeljük a székely himnuszt. Tenni kell azért, hogy a kapcsolatok megmaradjanak, épüljenek, hogy a határon túliak érezzék az anyaországiak törődését, szeretetét, és nem csak anyagilag, bár ez is nagyon fontos, hanem gesztusok tekintetében is. Kedves hallgató, május 24-e Csepelényi György vértanúságának napja is. 352 évvel ezelőtt gyilkolták meg protestáns Martalóc hajduk ezt a hitvalló pálos szerzetest. Csepelényi György kiállt a végsőkig hite mellett, nem tagadta meg, vére árán is tanúságot tett róla. Sokan tévesen úgy fogalmaznak, hogy térítette a protestánsokat, holott arról volt szó, hogy visszatérítette azokat, akik elhagyták katolikus hitüket. Imádkozunk boldoggá avatásáért, mert olyan példát adott nekünk, ami 3,5 évszázad múltán is érvényes.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus. Magyar Péter már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel tárgyal Brüsszelben. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy mikor találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, de a magyar kormányszóvivők arról beszéltek, erre egyelőre nincs konkrét dátum. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormány szóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a

0: A külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebersberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szintúgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbanás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének napján Budapesten, jelentette be az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 ezer jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Csak repülővel 250 000 jönnek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes terminálját is. Pont a Bajnokok Ligája döntő hétvégéjére tiltakozó taxis felvonulást kezdeményezhet a taxisok érdekvédelmi szervezete a BKK új javaslatcsomagja miatt, közölte a 24.hu portállal Kis Ádám a szervezet elnöke. Kis Ambrus a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a javaslatcsomagot, abban csak elméleti lehetőségként szerepel a fix tarifa kivezetése, nem fog a héten szavazni róla a közgyűlés. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az EMIGI, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után lekapcsoltatta a rendszert. Elvesztette a horvát állam ellen indított választott bírósági perét a MOL. A Magyar Olajtársaság így nem kapja meg a követelt, több 10 millió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is. A döntés értelmében a MOL-nak egyetlen euró sem jár, ehhez neki kell fizetni a 775 ezer eurós eljárási és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait. A nyári szünidőben kibővített hősképző programban vár minden, az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. Minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán, azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. Végül az időjárásról, a viharok elvonultával derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
1: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségével,

0: Minket. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
1: Reklámot hallottak. Indul az iránytű.
2: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
1: Sziasztok!
5: Szeretettel köszöntelek titeket, a most következő műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Rettegett élelmiszereink, tények és tévhitek a táplálkozás bűnbakjairól. Szijjártó Szandra, dietetikus táplálkozástudományi szakember ezzel a címmel tartott előadást május 21-én az MCC Miskolci Képzési Központjában. Ebből idézünk fel egy részletet, fogadjátok szeretettel. Egy rövid zene után kezdünk.

0: És akkor egy picit belemegyünk abba, hogy milyen étrendet ajánlanak a nagy nemzetközi szervezetek, mert hogy ennek kapcsán is azért tényleg szerintem sokszor ilyen vitatott az internet ugyraiban, nem tudom, scrollozni. Én a kanadai tányérmodellt szoktam elsőként idehozni, mert szerintem nagyon szépen szemlélteti azt, hogy arányaiban hogyan érdemes erről gondolkodni. Tehát igazából ezek a tányérmodellek a dietetikában egyfajta útjelzőként érdemes rájuk gondolni, hogy az egyes élelmiszercsoportokban miből, milyen arányban érdemes választanunk. Itt látjátok azért a tányér felét ugye a zöldségek, gyümölcsök teszik ki nagyon szép arányban, az egyharmad részében ott vannak a fehérjeforrások, képviseltetik magukat az állati eredetű fehérjeforrások, itt is ott ugye egy lazac van, egy tojás esetleg, egy nagyon pici marhahús, ott vannak a növényi eredetű fehérjeforrások, babfélék, csicseri borsó, lencseféle, ott egy tofu, és az olajos magok is ugye ide sorolhatók, tehát ők a fehérjeforrásaink, és akkor a gabona félék pedig a szintén a teljes körülésű gabonák az egyharmad részén vannak a tárnyéron, itt is gyakorlatilag nagyon szép számmal ott van a tészta is, de akár mondjuk a kinoa, köles, hajdina, teljes körülésű kenyér, tehát hogy sok szempontból megjelenik ez is. Aztán a mediterrán étrenddel biztos, hogy sokan találkoztatok. Itt ezt azért szeretem megmutatni, mert a gyakoriságok nagyon szépen tudnak lenni ebből a piramisból is. Ezért a piramis alján ott vannak ugye a keményítő forrásaink, ugyanúgy ott van a tészta, abszolút oké a tészta, csak majd kitérünk rá, hogy nem mindegy, hogy milyen. Ott vannak ugye hüvelyesek szintén, mint jó kis összetett szénhidrátok, ott vannak a zöldségek, gyümölcsök. A napi szintű fogyasztásra ott az olívaolaj, és aztán már ugye különbséget tesz heti pár alkalommal jelölni mondjuk itt a tengeri herkentjüket alap formájában, már kisebb adagban ugye az állati eredetű, mondjuk csirkét, vagy tojást, vagy tejtermékeket adott esetben, és a piramis csúcsán ugye a hozzáadott cukor, tehát hogy valami desszert formában esetleg, és a vörös húsok vonatkozásában is a gyakoriság az a ritka számba megy. Aztán itt van az ACLM ajánlás, nem tudom, hogy ezzel esetleg találkoztatok-e. Ez most az Amerikai Életmódorvostani Társaságnak az ajánlása, ahol abszolút terápiás jelleggel is, illetve prevenciós jelleggel is már a dominánsan teljes értékű növényi étrendet javasolják a pácienseknek, meg hát így a populációnak. Annyit a különbség a kanadaihoz képest, hogy a fehérje forrásoknál az állati eredetű fehérje források nincsenek jelen, hanem abszolút a hüvelyesek és az olajos magok, amire hangsúlyosan érdemes fordítani figyelmet. Akkor az okostányér, ez pedig a magyar ajánlás, tehát hogy ezzel is találkoztatok. Ez 2022-ben frissült teljes mértékben, vagy hát olyan mértékben, hogy itt is már a fehérje források szempontjából a hüvelyesek is abszolút szép számmal képviseltetik magukat, és itt is igazából tényleg a gyakoriság nagyon szépen kivehető. És akkor még egyet szeretnék bemutatni, ez pedig az Eat Lancet projektnek a kördiagramja, ami pedig szerintem azért is tanulmas, mert hogyha azt a szempontrendszert is behozzuk, hogy igazából nekünk egészségileg milyen étrend jó, vagy milyen étrend javallott, és a bolygó szempontjából mi az, ami még fenntartható, és hosszú távon is rendben lehetünk, és mi itt lehetünk a bolygón, és ez egy jó kölcsönhatásban lehet, az pedig ezekben az arányokban tud kifejeződni. Hát itt is látjátok azért, hogy 13%-ot vannak a teljes értékű gabonák, akkor ugye a keményítő források, azért csak 6%-ban a sajtok, tejtermékek, 6%-ban az állati eredetű fehérje források, növények 11%-ban, és ugye a cukor és mindenféle édesség vonatkozásában csak az a 2%, tehát hogy valahogy ez az arány lenne az, ami hosszú távon egészség szempontjából is, és a bolygó fenntarthatósága szempontjából is rendben lehet. És itt ezt pedig csak azért szeretném megmutatni, mert amikor így a konzultációk során mondjuk a zöldségbevitel folyamán beszélgetünk a páciensekkel, akkor amikor így mondom ezt a számot, hogy mondjuk napi 3-4 adag zöldséget lenne érdemes beiktatni, szépen step by step lépésről lépésre, akkor az elején van egy ilyen nagy meghőkölés, hogy te jó ég, akkor ezt hogyan kivitelezhető. És akkor itt felszoktam hívni a figyelmet, hogy minden forma számít, tehát a nyers, a fárult, a sült, a savanyúság, a fermentált, tényleg minden forma, és akkor így, ha már egy picit diverzifikáljuk a dolgot, akkor már azért egy sokkal felhasználóbarát, sokkal jobban beépíthető történet tud lenni, és itt hoztam is sok-sok példát arra, hogy ez hogyan tud megnyilvánulni a gyakorlatban, de úgyis fogok gyakorlati példákat is hozni. Na, és akkor egy picit tényleg arról, hogy miért van ennyi ellentmondásnak tűnő információ a táplálkozás témájában. Bármilyen ilyen szalagcímnél, vagy nem tudom, ilyen képletes megnyilvánulásnál az interneten, érdemes megnézni a forrásoknál, hogy milyen hivatkozások vannak, mert ott nagyon sokszor például, mondjuk igen, nem független szakmai szervezetek vannak megjelölve, tehát hogy abból például lehet következtetni, ha mondjuk egy, nem tudom, igen, tejipari cég valami szedélye, akkor ez valószínűleg szponzorált azt a kutatást. Erről csak egy nagyon rövid gondolat, ezt az evidencia piramist hoztam nektek ebben a témában, mert hogy azt érdemes tudni, hogy az alján a piramisnak igazából nagyon sok olyan vizsgálatot végeznek, amik úgynevezett ilyen preklinikai vizsgálatok, amik mondjuk kémcsőben végeznek, vagy állatokon végeznek, és azokból igazából kipottyannak úgynevezett ilyen hipotézisek, de azokra még nem lehet igazából állításokat megfogalmazni. Azok még úgynevezett ilyen revidi állandó, tehát hogy még csomó kutatást kell végezni ahhoz, hogy azok tényleg beigazolhatók legyenek a tudomány számára. És ahhoz megyünk előre felé, gépterünk felfele, igazából ez a randomizált, kontrollált vizsgálatok, ami a legteteje, azokról azt kell tudni, hogy egyrészt nagyon hosszú vizsgálatok, tehát ezek ilyen longitudinális és 10-20 éven keresztül tartó vizsgálatok, amikből igazából nagyon-nagyon sok információ kipottyan, és hogy azokat tényleg gyakorlatilag a független nemzetközi dietetikai szervezetek, orvostudományi szervezetek csinálják, tehát hogy ott nincsenek ezek a lobbik, vagy nem olyan mértékben nyilvánulnak meg. Másrésztről pedig az interneten azért nagyon szeretnek a marketing eszközeivel is élni, és sokkal hangzatosabbak az ilyen, nem tudom, a cukorméreg és minden bajunk forrása típusú kattintásvadász címekre rá klikkelni, mint hogy az lenne a megfogalmazás, hogy igen, a nagyobb mértékű hozzáadott cukorfogyasztás, az növeli a kettes típusú cukorbetegség, vagy szíves érrendszeri betegségek rizikójának az előfordulási gyakoriságát. Ez már egy sokkal szofisztikáltabban megfogalmazott mondat. Nyilván ez már nem lesz olyan elérési, vagy nem lesz olyan kattintásvadász, mint az előbbi. Tehát, hogy értitek, hogy a megfogalmazáson is nagyon sok múlik. És akkor ebből az egészből igazából csak azt szeretném kihozni, hogy a legtetejéről, tehát hogy a tényleg ezek a nagy nemzetközi szervezetek, amik ezeket az állásfoglalásokat például a tányérmodellek vonatkozásában is elmondják, hogy nagy népesség szintjén tényleg egészségügyi kockázat szempontjából milyen étrendet érdemes követni, ezekből a nagy randomizált kontrollált vizsgálatokból vevő eredményekkel dolgoznak. És igazából szerintem itt ebből ez a lényeg. Vagy egyrészt egy kicsit kritikus gondolkodással érdemes megközelíteni ezt a témát, amikor így barangolunk a neten, másrésztről meg megnézni a forrásokat, hogy tényleg akkor azok honnan is származnak.
1: Zene után folytatjuk ezt az előadást.
2: Yeah, Rasta, mint

0: Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, rettegett élelmiszereink, tények és tévhitek a táplálkozás bűnbakjairól című előadásából idézünk.
1: Na, akkor térjünk rá a szénhidrátokra, mert ez biztos, hogy bennetek is megfogalmazódik. Mert ugye a szénhidrátoknak ugye rengeteg szerepe van a szervezetünkben, tehát tényleg elsődleges energiaforrásaink, ugye az agyunknak, az idegrendszernek, az izmoknak a fő tápanyagforrásai gyakorlatilag hozzájárulnak az egészséges optimális emésztéshez. Tényleg ugye ezáltal a rostok által nélkülözhetetlenek a szervek felépítésében, a vitaminszintézisben is van szerepük, tehát tényleg nagyon, nagyon fontos őket fogyasztani, csak nem mindegy, hogy milyen formában. Tehát, hogy egyébként itt, amit láttatok, ugye minden szénhidrát itt ezen a képen gyakorlatilag, minden az alapanyag szintjén, ugye itt ez nagyon fontos különbséget tenni, hogy szénhidrátról, meg fehérjéről, meg zsírokról, kémiai szerkezetekről beszélünk, makrotápanyagokról, amik gyakorlatilag energiát fognak adni a szervezetünk számára. De ilyenkor, amikor ételeket, meg élelmiszereket, akkor én már nagyon nehezen hívok mondjuk egy sütőtököt, vagy egy nem tudom, egy bordáskelt, vagy egy burgonyát szénhidrátot, mert hogy az onnantól kezdve szerintem már élelmiszer meg alapanyag, mert sokkal-sokkal több egyrészt érzelmet is kivált, másrészt kulturálisan, gasztronómiailag mindenhogyan sokkal több minden van benne, mint hogy ezt csak így rádefiniáljuk, hogy szénhidrát. Nem tudom, hogy ezzel egyet tudtok-e érteni. És ezért nagyon fura, amikor mondjuk egy konzultáción valaki így azt mondja, hogy nem eszik szénhidrátot, és akkor kérdezem, hogy táplálkozási napról mentén, hogy akkor mit eszik, és hogy, és sorolja, és akkor igazából csak szénhidrát. Csak hát ugye nem tudják az emberek, hogy igazából így mi is ez a szénhidrát. És akkor a fajtáiról is akkor ti biztos, hogy nagyon sokat tudtok. Ugye itt az egyik csoport az egyszerű szénhidrát, a másik csoport az összetett szénhidrát, és nagyon nem mindegy, hogy voltak éppen melyiket is helyezünk túlsúlyba, vagy melyik kap nagyobb arányt a táplálkozásunkban. Nyilvánvalóan az egyszerű szénhidrátok azok sokkal jobban mondja megemelik a vércukorszintet, egy ilyen nagyobb lesüllyedést fognak okozni. A hosszú távon ugye ez egy inzulinrezisztenciához fog vezetni. Nyilván több más komponens is szerepel van ebben az étkezésben, de hogy alapvetően ez is az egyik tényező. És az összetett szénhidrátok fogyasztása viszont tényleg eszenciális, és mindenkit arra buzítanék, hogy ezeket választja szép számmal. És még egy fontos csoportosítást nagyon fontos így megemlíteni a mai 2026-os élelmiszeripari helyzetben, hogy így igazából a természetes szénhidrátforrások és a hozzáadott cukorforrások között is óriási különbség van. Mert amikor ugye valamilyen ultrafeldolgozott, és nem kell itt ilyen nagyon bonyolult dolgokra gondolni, már egy levespor is, vagy egy puding is ultrafeldolgozott élelmiszernek számít, tehát nem csak ezek a készételek, meg a készpizzák, meg ezek, hanem tényleg egy üdítő, vagy egy kész muffin, amit így becsomagolva kapunk a boltba, akkor már az ismert, hogy 5 összetevőn túl van a hozzáadott összetevő listája. És ugye ezekhez nagyon sokszor nem csak hozzáadott cukrot, hanem hozzáadott zsírt, hozzáadott térfogatnövelőket, hogy ez minél kívánatosabb, minél hosszabban eltartható legyen, tehát valamilyen élvezeti értéket szeretnének ugye vele növelni. Na, akkor egy kicsit az édesítés. Ki az, aki mézet használ édesítés céljából? Nagyon sokszor azt szokott felmerülni kérdésként, hogy igazából a cukor helyett ugye alternatívaként egy jobb vagy egészségtudatosabb választást gondolnak, hogy feltételeznek az emberek. Ami abban az aspektusból, hogy például amit mond a hölgy, igen, hogy ásványanyag szempontjából például sokkal gazdagabb, az egyiknek nincs, a másiknak van ilyen mód, viszont hogyha mondjuk egy mondjuk életemnek tényleg mondjuk szénhidrátanyag cserezavar, vagy bármilyen glukóz tolerancia van a háttérben, akkor nem egy egészségtudatosabb választás, mert ugyanazt a hatást fogja elérni a cukor, mint a méz, hogy így megemeli a vércukorszintet, és aztán így szépen ledobja, tehát hogy ilyen mód nem egy egészségtudatosabb választás, de hogy ilyen mennyiségben azt gondolom, hogy így teljesen helye van, és hogy ez így oké tud lenni. És ugyanakkor akkor így felmerül a kérdés, hogy ezek az ilyen juhalszirup, rizszirup, ilyen cukor, olyan cukor, többszörök, ezek ugyanazt tudják, mint a sima cukor, csak eladják 4-5-szörös áron. Szóval ebben az ilyen marketing, igen, ez ilyen hatásvadász történet, ebben nem érdemes így bele futni. Én sokkal inkább vagyok annak a híve, hogy próbáljuk meg így szépen leredukálni a cukornak a mennyiséget. Tehát mondok egy tök egyszerű példát, hogy hogy mondjuk 100 g-ot ír a recept, akkor például egyrészt almafürével nem tudom, szoktatok-e dolgozni, amit így, nem tudom, DM-ben, Lidl-ben mindenhol lehet venni ezek az üveges kiszerelések, vagy a természetes édesítés felé fordulni. A szalvánnyal például zseniálisan jó. Ugye ezek akkor állják meg a helyüket, amikor ilyen sűrű, tehát ilyen muffinok, vagy ilyen kevertészek, banántenyér, vagy ilyesmi állaggal dolgozunk. Nyilván egy kisfóta esetében, ahova kell a térfogatartó kordon, nem fogják jól kivenni, vagy ez ott nem fog működni, akkor szerintem egyébként az erifrit lehet egy jó választás, vagy egy jó választás. Viszont megyünk tovább, mert ugye itt a következő téma pont ez a mesterséges édesítőszerek témája, mert ugye ez is. Valaki használ esetleg mesterséges édesítőszer? Aha, és melyik típus megkérdeztetem?
2: Kávéba,
1: süszli. Aha, igen, az a szaharin, azt hiszem, ugye, meg a ciklomet, igen. Na, tehát, hogy ez a mesterséges édesítőszeres téma, ez valahol szerintem, hogy a 2000-es években jött be nagyon az élelmiszeriparba, és azért most már eltelt ugye azért egy bő 25 év, hogy pontosan ezek a nagy volumenű, nagy hosszú longitudinális randomizált szedik le tudjanak futni. És képzeljétek el, hogy nyilván olyan mennyiséget, van ez az úgynevezett, ez az ADI érték, ez az Acceptable Daily Intake, tehát a napi beviteli értéket, nem tudjuk meghaladni azt a mennyiséget, ami egyébként emberi szervezet szempontjából káros lenne, tehát ilyen vonatkozásban nem kell tőle félni. Viszont biztosan hallottatok a mikrobiomról, vagy így erről a témáról, ugye a vastagbőrben körülbelül 70%-kal különböző mikroorganizmus közösséggel élünk együtt, és gyakorlatilag az most már biztos, hogy ez a mesterséges édesítőszerek világa, tehát az átjátok felsoroltam párat, a kommunikációs hálózatába bele szól a mikrobiomnak a hálózatába, és hogy ilyen szempontból viszont nincsen rá jó hatással. És ez inkább azért érdekes, mert nyilván nem akkora, amikor egyszer-egyszer használunk ilyet, ilyen vonatkozásban, vagy ilyen gyakorisággal, de hogyha valaki ezeket a mesterséges édesítőszeres termékeket választja azért, vagy egyrészt a sóvágás, tehát az édesség iránti sóvágását ezzel tudja, hogy próbálja csillapítani, akkor az nem feltétlenül egy jó irány. Mert képzeljétek el, hogy olyan vizsgálat is volt, ahol ezt a két csoportot vették alapul, hogy inkább a mesterséges édesítőszeres ilyen termékeket, meg édességeket fogyasztók, és a természetes, tehát sima cukor alapú, vagy cukros termékek kapcsán, és kalóriabevitel szempontjából, hogy a mesterséges édesítőszeres termékeket választották, még utána jobban sóvárogtak az édességek iránt, és gyakorlatilag kalóriatöbletet jelentett az, pedig ugye pont ez volt a céluk, hogy ők akkor kevesebb mennyiséget fognak fogyasztani. Tehát az agyban is van egy ilyen fura viszonyulás ezekhez a termékeknek, és ezt azt szeretném mondani, hogy ez egy ilyen evolúciós szintű dolog, hogy kívánjuk az édeset. Tehát hogy senki ne érezze rosszul magát, főleg ugye hát nők nagyon jól tudjuk, hogy a premenstruációs szindróma részeként sokkal-sokkal jobban kívánjuk akkor az édeset, ahol van el is változások tükrében, de a férfiak ugyanúgy, tehát hogy ez nem egy rossz, vagy nem tudom, nem vagyok rosszul bekódolva, inkább csak szerintem azt érdemes tudni, hogy egyrészt ugye, ahogy minden sejtünk változik, meg ugye frissül gyakorlatilag, ugye az ízlelő receptorok is a nyelvünkön újra kódolhatóak ilyen szempontból, és szerintem itt ebben az én következetesség meg fokozatosság a szempont. Tehát, hogyha mondjuk tegyük fel feltételezve, hogy valaki most 2 cukorra vissza a kávét, vagy a teát, akkor ott lehet egy következő, hogy a következő egy hónapban csak 1 cukrot rak bele, és hozzászoktatja magát ahhoz, hogy már kisebb intenzitású édes ízt fog érezni annak vonatkozásában. A következő lépés az, hogy mondjuk akkor ugye a kocka cukorban, mit tudom én, csak az egy mókás banány, vagy az egy mókás banány felét rakja hozzá, megint egy hónapig, fokozatosan. És akkor így gyakorlatilag szépen lehozhatóak vagyunk az édes ízről, és mondom, a sütik vonatkozásában is szerintem nagyon érdemes ebbe beletenni az energiát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy 100 g-ot ír a recept, akkor mondjuk 2 banánnal, meg az almafürével, meg mondjuk nem tudom, a datóját például ismeritek-e. A datójával tényleg nagyon egyszerű édesíteni. Tényleg egy jó zöldséges kell hozzá, ahol beszerzitek a datóját. Ott én a medjol datóját tudom javasolni, ez egy ilyen nagyon jó kis lédús sztori. Én forró vizet szoktam ráönteni egy ilyen 6-8 darabra. Picit hagyom állni, 5-10 percet, és utána botmixerrel összetúrkozom, és kész van otthon egy nagyon egyszerű, gyors datójapaszta. És onnantól kezdve egy banánkenyérbe, vagy egy muffinba simán bele lehet sütni. Ugye az a nagy előnye, hogy míg a sima cukornak, ugye mondtuk ezt a vércukor emelős történetét a háttérben, a datója magas az édesítő kapacitása, de ugyanakkor a glikémiás index, a glikémiás terhelése viszont jó, tehát már igazából már cukortársak is egy-két így ehetnek belőle, mert hogy így oké, ez magas a rostartalma.

ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, rettegett élelmiszereink, tények és tévhitek a táplálkozás bűnbakjairól című előadásából idéztünk a mai műsorban. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!

0: Esti mese.
1: Kedves gyermekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes már megint Mazsolat című meséjének 5. részét. Felolvassa Fűr Anikó.
2: A turkálás. Manócska megfigyelte, hogy a turkálásban egyáltalán nem zavarja Mazsolát az eső. Mikor viszont kerti munkáról van szó, ásásról, kapálásról, gerebjézésről vagy hasonlóról, akkor Mazsola egész idő alatt csak az eget lesi, s ha egy-két cseppecske hullik az orrára, sivalkodni kezd. Esik az eső, Manócska, menjünk be! Egyszer, mikor Mazsola kint turkált a mezőn a vakontúrások között, nagyon rákezdett az eső. Manócska kénytelen volt félbehagyni a palántázást és bemenekülni a tökházba. Az ablakból nézte, hogyan szakad az eső, és várta, mikor tűnik fel Mazsola a kertajtónál. Erre azonban hiába várt. Az eső újnyi patakokban csurgott le az ablaküvegen, de Mazsolának híre hamva sem volt. Utóbb még valami baja esik, nyugtalankodott Manócska. Leakasztotta a szegről a kelkáposzta levéllel bélelt lapulevelet, magára borította, úgy szaladt ki a mezőre Mazsola után. Mazsola éppen egy vakon túrás túrt szét, mikor Manócska rákiáltott. Mazsola, gyere be, mert megázol!
3: Nem vagyok én cukorból,
2: röfögte Mazsola. Csak nem turkálsz ilyen esőben?
3: Most jól turkálni, magyarázta Mazsola. Olyan jól málik szét a föld.
2: Manócska megcsóválta a fejét és visszavonult. Mazsola ellenben egyre beljebb haladt a mezőn egyik vakon túrástól a másikig, s mert a nagy esőben nem nézett se jobbra, se balra, már maga sem tudta, hol jár. A víztől jól felázott a talaj, úgy, hogy valóságos gyönyörűség volt turkálni. Még a keményre döngölt gyalogút is felpuhult, Mazsola játszik könnyedséggel túrta egyik gödröt a másik után. Később meg különlegesen porhanyós részre bukkant.
3: Ez már döfi,
2: gondolta elégedetten, orrocskájával szanaszét túrva a göröngyöket. Fél perc alatt olyan mély gödröt túrt, hogy eltűnt benne.
3: Micsoda jó terep,
2: újjongott magában.
3: Itt leturok egészen mélyre.
2: Csudamód élvezte, hogy milyen gyorsan halad. És egyszer csak, ez igazán olyan volt, mint valami álom, egy üregben találta magát, és az üregben ott volt előtte egy mázas cseréptál, tele dióbéllel. A diót nagyon szerette Mazsola. Otthon is volt egy jókora zacskóval. Manócska már többször célozgatott is rá, hogy fel kellene törni és megtisztítani a húsvéti kalácshoz. Mazsola azonban az ilyen célzásokat mindig elengedte a füle mellett. És most itt egy egész tál, tele gyönyörű, kövér, sárga gerezdekkel. Mazsola lassan evett, hogy sokáig tartson az élvezet. Miután elfogyott az utolsó gerezd is, megnézte, milyen szép minták vannak a cseréptálon, azután kimászott az üregből és elindult haza. Manócska elszörnyedt, mikor meglátta. Már megint ilyen sárosan jössz haza, nem győzlek szappannal. Mindig csak az a turkálás, hasznosabban is eltölthetnéd olykor az időt. Mazsola megsértődött. Lehet annál hasznosabban tölteni az időt, mint ahogy ő töltette ma délután. Manócskának fogalma sincs arról, milyen értékek hevernek a föld mélyén. Legalább a krumplit segítsd meghámozni, tolt eléje Manócska egy gözölgő fazekat telefőtt krumplival. Krumpli hámozás közben Mazsola elképzelte, mennyi kincset fog ő turkálásával a föld alól felhozni. Elhatározta, hogy már másnap reggel visszamegy oda, ahol a dióbelet találta, és elhozza a cseréptálat is, hadd örüljön Manócska. És biztosan lehet majd ott még más egyebet is találni. Egyszer csak kopogtak az ajtón, Egérke lépett be, és már a küszöbön sírva fakadt. Mi történt, Egérke? Szaladt oda hozzá Manó. Bántott valaki?
4: Annyi baj ér bennünket mostanában,
2: siránkozott Egérke.
4: Nem elég, hogy valaki feltúrta az éréskamránkat, és megette az egész diót, amit a húsvéti kalácshoz készítettünk, de útközben belebotlottam valami gödörbe, és nagyon megütöttem a lábamot.
2: Ó, szegény Egérke, csóválta Manócska a fejét. A dió miatt kár búsulnotok. Van nekem itthon dióm, ki tudlak benneteket segíteni. A lábadat meg gyere, beborogatjuk egy kicsit. Míg Manócska a borogatással bajlódott, Mazsola szótlanul előhúzta a zacskó diót, meg a kalapácsot, és törni kezdte a diót. Manócska meglepődve nézett rá.
0: Ej, ha Mazsola, mi ütött beléd?
3: Hát, az ő diójuk is meg volt már tisztítva,
2: mondta Mazsola bánatosan. Egérke tágra nyílt szemmel nézett rá.
4: Szóval te furtad össze az éréskamránkat?
2: Mazsola nem felelt, csak még buzgóban törte a diót. Manócska megcsóválta a fejét. Látod, látod, Mazsola, mennyi bajt okozol azzal, hogy szanaszét turkálsz.
3: Úgy szeretnék valami sokat érőt kitúrni a földből,
2: mutyogta Mazsola. Hát miért nem szóltál nekem? Nézett rá Manócska. Majd holnap mutatok neked a kertben néhány helyet, ahol alapos turkálással kincset lehet a földből kihozni.
3: Milyen kincset?
2: Kapta föl Mazsola a fejét. Olyan nagy gömbölyű kincseket, mutatta Manócska a kezével is, amelyek kívül zöldek, belül pirosak.
4: Innye! Kiáltott Egérke. Mazsola, szereted a innyét?
3: Szeretem,
2: mondta Mazsola csillogó szemmel.
3: Ha édes, akkor nagyon szeretem.
4: Innyét fogtok termelni, Manócska?
2: Érdeklődött Egérke. Manócska vállat vont. Miért ne? Hely van itt a tökház körül bőven, és ha a Mazsola vállalja, hogy jó mélyen felporhanyósítja a talajt...
3: Vállalom!
2: Mondta Mazsola lelkesülten.
3: Majd mutasd meg, hogy hol!
2: Még sokáig beszélgettek, tervezgettek, aztán Egérke kijelentette, hogy már nem fáj a lába, és hazament. Magával vitte a dióbelet is, amit Mazsola a beszélgetés közben megtisztított. Vacsora után Manócska fürdeni hívta Mazsolát, hogy lemossa róla a sarat.
3: Nem kell fürdeni,
2: mondta Mazsola.
3: Majd ha megszárad, lekeféljük.
2: Manócska megcsóválta a fejét. Kár a víztől félned, nem vagy cukorból. Mazsola sokáig gondolkozott, hogy hol is hallotta ezt a mondást. Már a vízben ült, mikor eszébe jutott, hogy ő mondta Manócskának délután az esőben.

Kedves gyermekek, ma este Bálint Ágnes Már megint Mozsolat című meséjének 5. részével kívántunk jó éjszakát, melyet Fűr Anikó olvasott nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliumának 3. fejezetének 16. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Kispap koromban egri papnövendékként a Szentírás magyarázat órákon nagyon megragadott az, ahogyan főtisztelendő dr. Kocsis Imre, biblikus professzor úr Szent János evangéliumában Jézus Krisztus személyét és megváltói művét bemutatta. Különösen a kereszt királyi útjáról tudott Imre atya lebirincselő erővel, nagy tudással, imádságos lélekkel, Jézussal egészen azonosulva beszélni, úgy, hogy azt nem lehetett nem örömmel és lelkesedéssel hallgatni. Előadásaiban Kocsis professzor úr nagyszerűen mutatott rá arra, hogy a János evangéliumban a mester, a rabbi, ahogyan Nikodémus, a farizeusi vallási párthoz tartozó írástudók egyike is megszólította, nem csupán feltámadását követően mutatkozik be megdicsőülten, hanem már akkor is, amikor a passiója, a kínszenvedése, gyötrelmei elkezdődnek, megszületik a halálos ítélet, melynek nyomán keresztre szegezetten, mintegy az egész világ fölé magasodik. Jézus ugyancsak Szent János evangéliumában, a 12. fejezet 32. versében bensőségesen, ugyanakkor magával ragadó módon fogalmazza ezt meg. Én meg, ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok. A gyönyörű Krisztus dicsőítő himnusz a Filippiekhez írt levél 2. fejezet 6. és 11. verse közötti szakasz részeként ugyancsak erről a fölemelésről, fölmagasztalásról olvashatunk. A 8. és 9. versekben Krisztus engedelmes lett értünk mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek. Miért van Jézus felemeltetésének és kereszt halálának ilyen ereje? Tisztelt rádióhallgatók! Éppen erre a minnyájunk életét alapvetően meghatározó kérdésre válaszol jelen elmélkedésünk mondata Szent János evangéliumának 3. fejezet 16. verse. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az egész Szentírás összefoglalását és a kereszténység lényegét ragyogtatja föl mindenki számára ez a kijelentés. Úgy szerette Isten a világot. Az eredeti görög szövegből kiderül, hogy itt nem befejezett múltról van szó, nem arról, hogy egyszer valamikor volt egy olyan időszaka a világnak, amikor Isten szerette. Most azonban már változott a helyzet, már nem szereti. Sokkal inkább úgy kell értelmeznünk e szavakat, hogy itt egy régen elkezdődött folyamatot, egy isteni, szeretett cselekvés tár elénk az evangélista, ami azóta is tart. Isten most is ugyanúgy, vagyis a mi emberi értelmünk és véges mi voltunk számára felfoghatatlanul szereti a világot, mint akkor, amikor Jézus ezt ünnepélyesen kinyilatkoztatta, kijelentette. Talán túlságosan hozzászoktunk már ehhez a mondathoz. Pedig nincs érthetetlenebb csoda, mint az, hogy Isten szereti ezt a világot. Egy ideje, néhány hónap óta, imádságok és elcsendesedések idején, de az emberek között járva, és akár zajosabb események közepette is, sokszor váratlanul meglep és ámulatba ejt
A gondolat, hogy az atya a végtelenül szeretett fiát adta oda értünk, porszem, gyarló, a bűneinkbe folyton visszaeső emberekért. A teremtő, a fölséges, a hatalmas, a mennyben lakó hagyta, hogy mi földhöz ragadt gőgös és önző teremtmények, az emberek, megöljük, elveszítsük a fiát. A csoda mértékét pedig növeli az, hogy a végtelenül szeretett fiú végtelen jósággal van az atya iránt, olyannyira, hogy a kettejük között lévő szeretet egy harmadik szemét, a Szent Lelket létesíti. Ilyen módon gondolható el helyesen, persze csak a mi emberi korlátozott fogalmainkkal, a Szent Háromság idézőjelbe tett, létrejötte eredete. Minden esetre a Szent Háromság, azaz öröktől meglévő csodálatos felülről való élet, mennyei lét, szeretet áramkör, mely minden itt a földön lévő jóságnak és közösségnek a forrása. Talán a legjellemzőbb és a legfontosabb példa is erre a család. A családban a Szent Háromság vetületének kell megnyilvánulnia. Az atya a Szent Háromság közösségében végtelenül szereti a fiút, és ez a szeretet a Szentlélekben nyilvánul meg. És ti, vérszerinti családok, édesapák és édesanyák, igazán, teljes odaadással, hűségesen szeretitek egymást a gyengéitekkel, sőt, a bűneitekkel együtt is? Imádkoztok-e rendszeresen a Jóistenhez, a Szent Háromsághoz? Isten és egymás, az embertársaitok iránti szeretetetek jó például szolgál-e gyermekeitek számára? Ott van-e bennük a ti hitetek, jóságotok és minden nehézség és szenvedés közepette a kitartásotok és a hűségetek?

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Húsz óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: 14. Leó pápa hétfőn fogadta az Európai Parlament népességpolitikával foglalkozó közös munkacsoportjának tagjait, akik aznap Rómában részt vettek a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szentatya a magány világjárványát említette a születések száma csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad, ahogy fogalmazott. Azt mondta, Európát a magány világjárványa sújtja, a gyermekek jelentik a jövőt. Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus. Magyar Péter már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel tárgyal Brüsszelben. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy mikor találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, de a magyar kormányszóvivők arról beszéltek, erre egyelőre nincs konkrét dátum. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormány szóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlása lenne szükség máskor. A dunántúli aszbesztszennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszttartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoringrendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére. 1322

0: londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szintúgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbanás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Orbán Viktorra vár a Patrióta mozgalom megszervezése, írt a véleménycikkében Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, szerint az első lépéseket a fideszes és a kereszténydemokrata közegnek együtt kell megtennie. Orbán Viktor reagált, azt írta, jövök. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének napján Budapesten, jelentette be az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Csak repülővel 250 000 jönnek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes terminálját is. Pont a Bajnokok Ligája döntő hétvégéjére tiltakozó taxis felvonulás kezdeményezhet a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete a BKK új javaslatcsomagja miatt, közölte a 24.hu portállal Kis Ádám, a szervezet elnöke. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a javaslatcsomagot, abban csak elméleti lehetőségként szerepel a fix tarifa kivezetése, nem fog a héten szavazni róla a közgyűlés. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az eMIGI, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után lekapcsoltatta a rendszert. Végül az időjárásról, a viharok elvonultával derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Az est hangjai.
2: Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot Birincsik Márton kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan a Beszélőkönyvek című műsorunkban Szabó T. Anna Senki Madara című írásának negyedik befejező részét hallják a szerző előadásában. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei összeállításunk szól. 21 órakor a Hírek után Sziluett című műsorunk következik. Mai műsorunkban Gregorovics Svitlana vállalkozó életútjáról és saját kávézójáról mesél. Majd a Remény hírnökei című műsorunk szól. Műsorunkban a Parázs közösségről beszélgetünk, amely az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban működik, és jelenleg 9 diák a tagja. Vendégeink Kormos Noémi magyar hittanszakos pedagógus és Bozsik Zoltán hittantörténelem szakos tanár, a Hittamunka közösség vezetője. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után a Napverse szól, majd Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. Mai műsorunkban szó lesz a zempléni turizmusról, a Vöröskereszt elismeréséről, a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről, a vakok és gyengénlátók programjairól, valamint két könyv bemutatóról. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba porosztói atyát hallják. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadása szól, majd a hitvalló következik. Ebben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival, Szűz Mária Isten.

0: anyaságáról, példájáról elmélkedik. Majd a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel jelentkezem, addig is tartsanak velünk.
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink, Szabó T. Anna, Senki madara című írásának negyedik, befejező részét hallják.

Szátost, mintha megütötték volna. Vette a subáját és kiment. A ködben varjak kavarogtak, csapzott csapatokban lelecsaptak a hóra. A fiú nem nézett se jobbra, se balra, csak ballagott némán, bele a tapadósan szitáló szürke gomolygásba, mintha már sohasem találhatna vissza a tűz melegébe. Az üresség, amit magával vitt, most nem teljesség volt, hanem hiány. Utsu nem jött mögötte, nem hallotta a lépteit és a lihegését, sem élők, sem holtak nem jártak a nyomában, még a saját árnyéka sem. Magában volt megint, mint gyermekkorában a városi utcán. Ment és a földet bámulta. Akkor jobban szeretett egyedül lenni, de most már valakié volt, fázott nélküle. Csak akkor vette észre, hogy mire gyülekeznek a madarak, amikor meglátta a vért a havon. Egy halott ősz feküdt ott megcsavarodva. Már csak a lábai, a feje és a bordái voltak, meg a többit kikezdték a ragadozók. Tavaszra csontja sem marad, hús és fű és föld lesz belőle. Hát, legyen! Mégis hazament, mire leszállt az este. Étel fogadta és meleg. Tori még a szokásosnál is nyugodtabb volt, és valamivel sápadtabb. A hajáról már lemosta a tus, de a ruhán, mint hóban sorjázó kormos rókanyomok, látszottak a fekete pettyek. Csak ez emlékeztetett a reggelre, mert a lány, ha nem is szólt sokat, megint mosolygott. Tátos nem nézte meg a képeket, pedig látta, hogy ott száradnak a tűzhely körül, de most nehezére esett az is, hogy ránézzen a lányra. Inkább csak hosszú hajladozó árnyéket figyelte, ahogy ide-oda vetődik a falon. Ő volt, és mégsem. Tori csak éjjel hozta szóba, ami történt. Mikor már összebújva feküdtek a sötétben, és Tátos melkasában oldódott a szorongató szomorúság, a lány suttogni kezdett. Neked nem szabad látni engem, mondta, és a vállát simogatta közben. De igen, azt mondtad, látlak. Festeni nem. Miért? Kérdezte Tátos megint. A lány hallgatott. Ez másféle titok volt, mint amit Tátos ismert. Azt hitte már az övé, de most egyszerre megint kisiklott a kezéből, pedig a karjában tartotta. Ígérd meg, ha nézel, nem maradhatok itt, érted? Értem, mondta Tátos, pedig nem értette. Így éltek, amíg az ennivaló tartott. Tori egyedül festett, Tátos pedig fát vágott, ellátta a juhokat, kóborolt, várt. Ilyenkor rettenetesen vágyott a lány közelségére, de nem mert szembeszállni az akaratával, nehogy elveszítse. A mozdulatok jártak a fejében, az elmerülés, a kiszakadás. Ő is ilyen volt régen, amíg furujált és táncolt, de most semmire sem tudott figyelni. Nem volt nyugovása. Rosszul aludt, zavaros álmok látogatták. Felfelriadt éjszakánként, mert Tori talán a kimerültség miatt napról napra gyengébb és sápadtabb lett, és ő nem tudta meggyógyítani. Már tavaszodott, amikor először látta meg a képeket. Tori sosem mutatta, mit festett, de egyszer csak becsomagolta a papírokat, ő pedig elvitte a városba eladni. Egyenesen az öreg ékszerészhez ment. Amikor kigöngyölte a képeket a viaszos vászonból, és elkezdte kirakni egyenként az asztalra, mindketten felkiáltottak a meglepetéstől. A képek éltek. Vad, fekete japán betűk, finom szürke ágak, bimbokból kibomló virágok, felhő és köd, folyékony mozdulattal felvitt szárnyra kapó madár, fehér ég és fehér tó közt, egyetlen sor fekete nád, hold és tücsök, gémes kút és párálló téli nyáj. Mindennek csak a lényege, még a betűknek is. Lélegezni és tapintani lehetett a látványt. Mestermű, mondta az öregember. Teremtés, nem festés. A kaligráfia is tökéletes, nem tudom mivel rajzolták, de nem ecsettel, az biztos. És nézd a pecsétet. Minden képfehérségén ott volt ugyanaz a piros jel. Tátost egyszerre emlékeztette Tori fapapucs nyomára és egy törbeesett daru véres lábnyomára. Ahogy elképzelte a madarat, még a fájdalmas kiáltását is meghallotta. Különös pecsét, sokkal nagyobb a szokásosnál, mondta az ékszerész. Keveset tudok japánul, de ezt a kanjit felismerem. Azt jelenti nem.
különös aláírás. Tátos csendben nézte a tus nyomait. Torit látta, hogy táncol, ahogy a hajával, tenyerével, egész testével fest, és látta a hirtelen megvillanó riadt és elszánt szempárt is. Minden indulata és gyöngétsége ott volt ezekben a lendületes vonalakban, a sebezhető ereje, a titkai, a tudása, és ahogy a magába forduló körképét nézte, már nem a saját karjaiban érezte a lányt, nem az arcát érezte a tenyerében, hanem egyszer csak átalakult, Torivá. Anélkül, hogy tudta volna, mit csinál, visszatartotta a lélegzetét, és egy kört írt a karjával a levegőbe. Nagyon jó, mondta az öreg. A láthatatlanra mutatni, maga a zen. Nem tudom, mi az, mondta a fiú, és a képekre mutatva gorombán hozzátette. Nekem ezt el kell adni. Mindet megveszem, csak mondd, mit kész cserébe. Tátos gondolkodás nélkül rávágta. Az ezüst hajtűt. Visszaadom, mondta az ékszerész azonnal, mint aki éppen erre számított. Ezek a képek többet érnek bármilyen ezüstnél. Azzal egy bársonytokot kotort elő, és odaadta. A hajtű sértetlenül benne volt, vörös gömbje még szebben ragyogott, mint annak előtte. Az öreg pénzt is ígért ráadásnak, és rizspapírt is bőven, azzal a feltétellel, ha a kézképeket ezután is neki hozza el. Gyere csak velem, mondta a fiúnak, azzal bevezette a hátsó szobába. Képekkel, kardokkal, ékszerekkel volt telezsúfolva. Látod, itt őrzöm majd, amit hozol. Lehajolt, és egy hosszú ládából nagy árkus papírosokat vett elő. A fiú csendben nézelődött. Különös dolgon akadt meg a szeme. Az egyik sarokba akasztva rengeteg lepke libegett a mozgás keltette légáramlatban. Közelebb ment, és csak bámult. Nem lepkék voltak, hanem kecses, fehér papírmadarak. Kitált szárnyal szálltak, remektek, zizegtek és susogtak, valami láthatatlan fonállal sűrű sorokba fűzve. Csontjuk se volt, húsuk sem, mégis igazi madarak voltak. Szent Bazuru, szólalt meg mögötte az ékszerész, az ezer darumadár origami. Én hajtogattam még fiatalkoromban, hogy teljesítse a szívem legnagyobb kívánságát, és amikor kész lett, tényleg sikerült elgyűrűznöm magamnak, akit szerettem. Tátosnak belesajdult a szíve, úgy sóvárgott a csodálatos madarak után. Az ékszerész észrevette, és a vállára tette a kezét. Látom, fiam, neked is nagy kívánságod van? Mégsem adhatom oda. A te kívánságod is csak akkor teljesülhet, ha te magad készíted el, mind az ezer madarat. Bármit megtanulok, szakadt ki Tátosból, bármit! Az öreg mosolygott. Elővett néhány lapot, és leültek az asztalhoz. Tátos sokáig kínlódva hajtogatott, amire az első tökéletes fehér daru elkészült. Finom volt és könnyű, sebezhetőségében is erős, mint amit tényleg arra született, hogy a kívánságokat magasba röpítse. Tátos a tenyerére ültette, és nézte. Már csak 999 van hátra, mosolygott az ékszerész. Remélem, nem sietős a kérésed? Amikor az élelmet és az új lapokat átadta neki, Tátos nem szólt Torinak a papírmadarakról. A gyűrűről sem, amit az ékszerésztől kapott. Immár neki is volt titka, és ez segített a lány titkolózását elviselni. Hiába kérdezgette tőle, hogy mi baja. Tori teste egyre vékonyabb és könnyebb lett, mintha valami súlyos betegség emészteni. Mégis mindig mosolygott. Tátos napközben is megsimogatta, mint az állatokat szokta, ha gyógyít, de az ezüst hajtűt nem adta vissza neki. Gyakran elővette a skatujából, de aztán mindig meggondolta magát. Nagy oka volt annak, hogy Tátos olyan gyakran kijárt az állatok közé. A városban kapott papírból minden ráérő idejében darvakat hajtogatott, és ha elkészült velük, elrejtette őket. Az 50-nél már becsukott szemmel dolgozott, a bőrével látta a papír fehérségét, az ujjával tudta a formát. Olyan finom munka volt ez, mint a furulya puha billegetése. Gondolatban hallotta is a muzsikát. És hol a daru táncát, hol Tori suhogó mozdulatait látta maga előtt, mielőtt egymás után repültek ki az ujjai alól a papírmadarak. Az üres fehérség formát kapott, Tátos minden gyöngétségét, minden emlékét, minden fájdalmát, minden sóvárgását belehajtogatta. Ha már festeni nem tanulhatott meg,
az ujjával formált szárnyakat. Fűszeres, fényes, zsibongó tavasz lett a pusztán. A meleg esőtől egyszerre mindenki zöldült, és nem hiába égette sárga lámpácskáit a gólyahír, égtágító száncsapásokkal hamarosan megjöttek a vándormadarak. Nagy ragyogással felvirradt Szent György napja. Tátosnak nem maradt ideje búslakodni. A puszta zengett a kurjongatástól, a lódobogástól, ostor csattogástól, messziről hallatszott a friss füvet hersegető ökrök bőgése. Tátos is alaposan kisöpörte, kitakarította az aklot és a kunyhót. Ahogy bojtárkorában látta, rontás ellen megfüstölt mindent, aztán nagy tüzet gyújtott két felől, és átment rajta a juhaival. Így készültek a tágas, szabad legelőre. Torival összecsomagoltak mindent, amire a nyáron szükségük lehet, mert a legelőről legelőre vándorlás közben nem térhettek vissza a kunyhóba. Féltette a lányt a pusztai élettől, de mit tehetett? Menniük kellett. Vágott egy szép zöld ágat, és kihajtotta vele a nyájat. Utcu nélkül nehéz volt, mert a juhok a tavasszagától nekilódulva szürke gomolyban hömpölyögtek előre, nem tudta őket megállítani. Iparkodott hát utánuk, ahogy bírt. A nyomában Tori igyekezett, botladozva, mint aki túl sokáig volt bezárva. Ahogy hátra nézett, mert meg akarta várni, riadtan látta, hogy a lány sápadtabb, mint amikor először megpillantotta. A ruhája is csapzott, tépet volt, a haja, mint a kiömlött tus, vékony fürtökben csorgott le a vállára. A ragyogó zöldben olyan volt, mintha más világi sötétből tántorgott volna elő a napra. Egyszerre megszédült és a földre bukott. Tátos odarohant. Semmi baj, suttogta Tori lehúny szemmel. A fiú ölben vitte tovább, mert a nyájat nem hagyhatta magára. A lány olyan könnyű volt, hogy Tátos egészen megrémült. Egyszerre eszébe jutott, hány hosszú napot és hetet dolgozott végig Tori egyedül, hogy mindketten túléljék a telet. Egész erejét, minden tudását beleadta, pedig csak ölelést kapott cserébe. Tátos magához szorította a lányt. Csak azt akarom, hogy ne menj el, mondta neki csendesen. Meg akarlak tartani. Egy kócsag repült el felettük, egészen közel. Sárga csőrében vergődő halat vitt. A lány meghallotta a száncsapását, kinyitotta a szemét, és kábán hunyorogva nézte. Fekete pupillájában látszottak a felhők és a fehéren úszó evezőtollak. Jól vagyok, szólalt meg hirtelen. Kérlek, engedj el, egyedül megyek. Tori nem akarta abba hagyni a festést, pedig megvolt már mindenük, sőt több is, mint kellett. Mert ahogy eljött a nyár, Tátos megint gyógyítani kezdett. Új furuját faragott magának, és egy kis kövér fekete kutyakölyköt is kapott az egyik tanyáról. A szabad ég alatt, a madárdaltól és a felfelhangzó pásztor muzsikától, mintha a lány is erőre kapott volna. Nagy képeket kezdett festeni. A földre terítette egymás mellé az árkus papírokat, és már reggel dolgozni kezdett, amikor a nyáj megindult. Tátos most sem láthatta, vissza se inthetett, vissza se nézhetett soha, csak amikor már olyan messze volt, hogy a lányból alig egy vonalnyi látszott. Amikor este hazaért, látta a fűre terített fehér lapokon a száradó nagy fekete ábrákat, betűk és madarak, ívek és vonalak, nádak és holdak, kerek üresség, és mindenképpen ugyanaz a vörös pecsét. Ilyenkor megállt, nézte, lassan lélegzett, egész testében érezte a képekből áradó, hullámzó nyugalmat. Tátos is dolgozott titokban, amikor csak hozzáférhetett. Egyedül az állandóan szimatoló, minden lében kanál hopsza kutya látta. Már lehúny szemmel hajtogatta madarait, és mire a nap alágurult, egész csapat fehér daru ült körülötte a füvön, figyelmesen előre tartott csőrrel, mintha a némaságát hallgatnák. Ahogy kész lett az aznapi adaggal, vékony zsinórra fűzte őket, már 777 madárral elkészült, tudta, hogy nem sok van hátra. A hajtőre gondolt, a gyűrűre, és az új házra, amit majd építeni fog. Azon a hosszú, forró nyáron boldogok voltak. Kiki a maga titkával foglalkozott, mégis a másikra gondolt.
Esténként a nádkunyhó előtt Hobbs a kutyát nevelgették, és csendesen beszélgettek a tűz mellett. Tori egyre jobban beszélt magyarul, és végre mesélni kezdett. Tengerekről, hegyekről, messzi vulkánokról, különös népekről, és éjjel is éber villanyfényes nagyvárosokról beszélt. Annyi mindent látott, és olyan sokat tudott a világról, mintha legalábbis sok évtizede élt volna a földön. Tátos soha nem unta el a történeteit, és mindent megjegyzett, amit hallott. Akár emberekről, akár istenekről, akár szellemekről beszélgettek. A lány sohasem szólt arról, hogyan került éppen ide, a messzi pusztára. De az kiderült, hogy régóta kereste ezt a tágas teret, ezt a fényes pusztai ürességet, amire végre rátalált. És engem is kerestél? Kérdezte Tátos. Ide köt minden, mondta a lány, és a hangjában nem csak melegség volt, szomorúság is. Fogta a fiú kezét, de közben nem őt, a csillagokat nézte. Akkor itt maradsz, gondolta Tátos. Átkarolta a lány vállát. Az arcát figyelte, vibrált a lángok fényében, mintha nem lenne biztos körvonala. A fiú a papírdalvakra gondolt, már csak 57 volt hátra. Itt maradsz, velem leszel, enyém vagy. Senkié vagyok, szólalt meg Tori, pedig Tátos biztosan tudta, hogy nem mondta ki hangosan a kívánságát. A nyár utolsó teli holdas éjszakáján, hajnal felé, amikor a vizek felől érzett már az ősz fanyarillata, és borzongató szél sustorgatta a nádat, újra megjöttek a darvak. Egymás után íródtak az égre a csapatok hosszú betűi, síró énekük az egész eget betöltötte. A szerelmesek a pokróc alatt feküdtek egymás melegében. A fiú éppen óriási fehér madarakról álmodott, akik maguk közé fogadták és puhán emelték felfelé. Mindketten hallották a hívást. Először Tori riadt fel, kibontakozott a fiú karjából, felült. A kölyök kutya halkan nyüszített a lábánál. Tátosnak felpattant a szeme. Ahogy meglátta a magasba emelt fejjel feszülten figyelő lányt, rögtön tudta, hogy valami készül. Mégsem mozdult, amikor a lány felkelt, és fehér ruháját magára kapva elsuhogott. A víz felé ment, és eltűnt a nádasban. Mikor a lány már nem látszott, Tátos is felült. Kapkodva nyitotta ki a tarisznyát, annak az aljára volt bevarva a gyűrű, és benne volt a hajtű és az utolsó adag origami papír. Ami készen volt, 980 fehér papírmadár, viaszos vászonban rejtőzött egy vízparti titkos üregben. Tátos későbbre várta a darvakat, ezért nem sietett a hajtogatással. Inkább a pillanatnak örült, kihasznált minden percet, amit nem külön töltöttek, és most nagyon megijedt. Félt, hogy mindennel elkésett. Kitapogatta a tarisznyában a hajtűt, kivette, és az inge nyakába tűzte. Bebújt a subába, mégis vacogott. A keze reszketett, háromszor elrontott az álmában is tudott hajtásokat. Megállt, meglassította a lélegzetét, ahogy a lánytól tanulta. Minden múlik, minden látszat, nincs hova sietni, nem lehet elkésni. Semmi, semmi baj. Fújt egyet, kisóhajtotta magából a remegést. Hajtogatott. Az égre már kezdett felkúszni a hajnali derengés. Már csak három lap, három daru. Felnézett a vonuló madarak szakadatlan tömegére, és elmosolyodott. Két daru. Még egyetlen egy könnyű isteni madár, és teljesül, amit kíván. Egy hang hasított az éjszakába. Olyan fájdalmas volt, mint egy emberi sikoltás, de olyan éles is akár a sebesült vadmadár jaj kiáltása. Tátos talpra ugrott, és rohant. A nyakát fájdalmasan karcolta valami, futtában hozzákapott, és kihúzta a tűt. Pár ugrással odaért a partra, és széthajtotta a nádat. Nem a lány vergődött ott a vízben, hanem a fehér daru. Verdesve, lebegve, forogva táncolt a levegőben, köröket, betűket, íveket írt a hajnali fénytől vöröslő vízszínére, és a jelek, mintha egyenesen az égre rajzolná őket, azonnal eltűntek a lába nyomán. De nem csak a szárnyával és a lábával festett, a csőrében hosszú fehér tollat tartott, a saját tollát használta ecsetnek. Hol a vízbe mártva ért vele az égre, hol a fénybe mártotta és úgy simította meg a víztükröt. Olyan vadul, olyan átszellemülten mozgott,
hogy nem vette észre a közeledő fiút. Tátos már ott állt a vízpartján, szinte karnyújtásnyira a madártól. Csak akkor vette észre, hogy a daru milyen síralmas állapotban van. A legpuhább fekete farktollak, a legelegánsabb evezőtollak, a legfinomabb ecsetnél is lágyabb pihetollak tőből kitépve, a madárbőre csupa sebb hely. A víz sem csak a napfénytől volt vörös alatta, a lábán vér csorgott lefele, piros cseppekkel pecsételve tele a tavat. Emelkedni próbált, el a maga festette ürességtől, de folyton visszahúzta valami. Tori! Kiáltott rá Tátos, ne menj el! A daru meghallotta, kiejtette a csőréből a tollat, és egész testével belezuhant a tóba. Hátravetette a fejét, hogy újra kiáltson, de nem jött ki hang a torkán. Elmerült. Tátos belegázolt a sekélyvízbe, átkarolta, felemelte. Az ölében vitte ki a partra. Az alélt test egyre súlyosabb lett, és mire a földre tette, már Tori volt az. A lány csukott szemmel, halott sápadtan feküdt ott, mint aki nem is akar magához térni. A szíve egészen gyöngén dobogott. Tátos az arcát csókolta, a száját, a szemét. A lány nem mozdult. Ringatta, simogatta, csak a csend. Nem. Mégse kívánhatja, hogy itt maradjon. Ha itt marad, meghal. Ha itt marad, festeni fog. Ember alakban, daru alakban, ujjal, hajjal, kitépett tollal, saját magát használva fel, használva el. Festeni fog, nem repülni, lobogni, szállni. Láttatni fog csak, látni nem. Nem maradhat itt. Élnie kell. Tátos sóhajtott egyet, és gyöngéden megsimogatta a madárlány haját. Ujjai közt futtatva a vizes, tépet fürtöket, lassan konyba csavarta, és beletűzte az ezüst hajtűt. Fény lobbant a piros tűzzománcon, és a lány megrázkódott, a szeme kinyílt, fájdalmas felismeréssel nézett a fiúra. Tátos rámosolygott. Ahogy az égre robbant a nap, és fellobbantott mindent, a fiú lehunyta a szemét. Rácsukta Tori utolsó szerelmes pillantására. Sem szomorúságot, sem fájdalmat nem érzett. Csak könnyűséget. Semmi, semmi baj. Érezte, hogy valaki, ujjak-e, tollak-e, megsimogatja az arcát. Aztán már csak a suhogás, egy egész égboltnyi szárny. Egyszer ő is ott lesz közöttük. Az ezer daru most is ott lobog a nátszálakra akasztva. Egy-egy madár elszabadul a zsinegről, messzire röpíti a szél. Amikor épp arra jár a nyájjal, Tátos is ott táncol velük. Tudja, egyszer minden kívánság teljesül. Várja, csak várja a madarat, aki egyszer már visszatért hozzá.

0: Kedves hallgatóink, Szabó T. Anna, Senki madara című írásának negyedik, befejező részét hallották a szerző előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus. Magyar Péter már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel tárgyal Brüsszelben. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy mikor találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, de a magyar kormányszóvivők arról beszéltek, erre egyelőre nincs konkrét dátum. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormány szóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlása lenne szükség máskor. A dunántúli aszbesztszennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszttartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoringrendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói

0: A párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 ezer jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Csak repülővel 250 000 jönnek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes terminálját is. Pont a Bajnokok Ligája döntő hétvégéjére tiltakozó taxis felvonulást kezdeményezhet a taxisok érdekvédelmi szervezete a BKK új javaslatcsomagja miatt, közölte a 24.hu portállal Kis Ádám, a szervezet elnöke. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a javaslatcsomagot, abban csak elméleti lehetőségként szerepel a fix tarifa kivezetése, nem fog a héten szavazni róla a közgyűlés. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az eMégi, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt árcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után lekapcsoltatta a rendszert. Elvesztette a horvát állam ellen indított választott bírósági perét a MOL. A Magyar Olajtársaság így nem kapja meg a követelt, több 10 millió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is. A döntés értelmében a MOL-nak egyetlen euró sem jár, ehelyett neki kell fizetni a 775 ezer eurós eljárási és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait. A nyári szünidőben kibővített hősképző programban vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. Minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. Végül az időjárásról. A viharok elvonultával derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük a 2025. április 27-i adásunkat, melyben Gregorovics Svitlana vállalkozóval, életútjáról és saját kávézójáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Szeretettel köszöntöm mai vendégemet, akinek az élete egyáltalán nem mondható unalmasnak, azt gondolom, mert hogy sok mindennel foglalkozott és foglalkozik most is, de hogyan kezdődött mindez? Mesélj erről egy kicsit.
1: Üdvözlöm mindenkit, nagy szeretettel. Három gyerekes anyuka vagyok elsősorban, feleség. Azon kívül végeztem szociológiát, szociális munkás is vagyok, és most kávézó vezető vagyok, társtulajdonosa. Hogyan kezdődött ez az egész? Fó, ez nehéz, meg ilyen nagyon komplikált kérdés. 20 évvel ezelőtt jöttünk ide, Egerben férjemmel, a férjem orvos. Itt talált munkát, kárpátai magyar. Úgy jöttem Egerbe, hogy ilyen gyors talpalós kéthetes nyelvkurzussal, és hát úgy, hogy tudjak legalább vásárolni, az sem volt mindig problémamentes, de nagyon jó, nagyon sok jó emberekkel találkoztam, nagyon elfogadó, elkezdtem dolgozni a vendéglátásban, még levelezőn tanultam Ungvári Egyetemen, és

0: Nagyon-nagyon-nagyon kedves emberekkel hozta össze a Mindenható, úgyhogy sikerült megtanulni a nyelvet, elsajátítani, nagyon nagy türelemmel viszonyultak hozzám. Nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, nagyon nagy melegséggel gondolom azokra az időkre. És aztán sorban jött a három gyerek, és ilyen nagyon-nagyon hosszú időre én kiestem a munkából, a szakmából. Amikor a legkisebb gyerekem is az iskolába ment, akkor gondoltam, hogy akkor na most újból kezdem a pályámat, és a férjem mindig mondja, hogy ha látni akarsz, hogy hol leszel egy pár évvel ezelőtt, nézd meg a kollégákat, akik ugyanazzal foglalkoznak, és akkor látni fogod, hogy körülbelül hol fogsz tartani. Futottam egy kört, és hát igazából mondva nem túl inspiráló volt azt, amit láttam. Ilyen kiégett, belefásult embereket láttam legfőképpen, és gondoltam, hogy akkor én szakmát váltom. Most, hogy nem tudom, ha még 40 nem voltam annak idején, de 40-hez közelítettem. Elkezdtem...
1: Mindez a szociológusi pályádra van.
0: Igen, igen, igen, igen.
1: Tehát onnan váltottam.
0: Onnan váltottam, igen. És akkor elkezdtem keresni, hogy mi az, ami örömöt fog hozni nekem, hogy tud, és akkor valami jövőt is látom benne. A családomban van egy cukrász, és mindig nagy érdeklődéssel néztem a munkáit, és láttam, hogy mennyire sokszínű, meg változatos szakma ez, meg nagyon komplett, és nagyon kreatív. Ha festészettel akarsz foglalkozni, akkor az is benne van, a szobrászata az is, és akkor döntöttem, hogy én megyek, és akkor megszerzem ezt a szakmát. Egy éves iskolám volt. És amikor már a vendégköröm kinőtte azt a baráti kört, amikor csak úgy sütögettem a barátoknak, az ismerősöknek, gondoltam, hogy hát belekezdeni kell valamiben. Az egyik ismerősöm, akinek volt kávézója, ki írta, hogy munkaerőt keresi, és akkor motoszkál a fejembe, hogy akkor megyek és jelentkezek. Mindenki körülöttem mondta, hogy te most 40 évesen felszolgáló, vagy tojást fogsz sütni, vagy mit fogsz csinálni. És igazából mondva nekem az volt fontos, hogy én belülről meglátom, megnézem ezt a vállalkozást, hogy hogyan működik, mennie fog nekem, tetszenie fog, látni fog-e fantáziát benne, és akkor volt egy beszélgetés Dorisszal, akinek volt az első Baba Barát kávézója Egerben, és három gyerekes anyuka, és akkor rájöttünk, hogy mennyire egyformán gondolkodunk, egyformán látunk a dolgokat, és mondta akkor Doris, hogy figyelj Szveti, itt van nagyon klassz hely, kiadó, vágjunk bele. Nekem ez egyedül nehéz lenne, és akkor összefogunk, azt megcsináljunk, és akkor úgy kezdődött egy új korszak az életemben.
1: Ha most, ha visszatérünk egy picit, ugye ehhez egy hatalmas támogatás is kell, hogy ezeket a lépéseket tette meglép. A férjed gondolom egy hatalmas támaszt ebben. És így egy picit erről.
0: Igen, ez abszolút így van. És szerintem, ha nincs az a támogatás, nagyon nehéz előre lépni és előre haladni. Nem mondom, hogy egyből beleegyezett, volt egy ilyen kis otthoni harc időszak, de szerintem agyára mentem. A azzal, hogy igenis nekem valamit csinálni kell, valamit kezdeni kell magammal. Nagyon sok barátom, ismerősöm van, és látom, hogy ha kirepülnek egyszer a gyerekek otthonról, nagyon nehéz időszak kezdődik egy nőnek, akinek az élete értelme voltak a gyerekek. És nem akartam akkor szembesülni ezzel. Most a nagylányom érettségizik, megy egyetemre, a kisebbek már se annyira kicsik, és tudom, hogy innentől kezdve egy szempillantás alatt is változik minden, és fel kell készülni arra, hogy igenis, most ez az időszak az bezárul, vagy lassan vége van, és nekem kell valami új.
1: Úgy fogalmaztál, hogy nagyon sok fásult embert láttál magad körül, és ugye azt gondoltad, hogy te nem szeretnél ilyen lenni. De egyébként mindig is volt benned egy vállalkozó szellem? Mindig is színesebben fogtad fel az életet? Vagy ez akkor teljesen csak akkor alakult ki, amikor láttad magad körül ezeket az embereket?
0: Vezetni valakit, megszervezni. Én mindig nagyon jó segítő voltam, és kivitelező. Nekem csak fel kell sorolni, hogy mit kell csinálni, és akkor én csináltam, hogy most én diktálom az irányt, meg én mutatom, meg én mondom, hogy kinek mit csináljon, ez nagyon nehéz, és tanulni kell. Nem mondhatom, hogy ez nagyon-nagyon könnyű számomra.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Gregorovics Svitlana vállalkozóval, életútjáról és saját kávézójáról beszélgetünk.
1: Térjünk vissza az édességekhez, a cukrászathoz. Mondtad, hogy először csak otthon sütöttél a családnak, a barátoknak, és aztán ez szépen kinőtte magát. Mi az, ami ebben téged megfogott, hogy ezeket a csodákat elkészítsd?
2: Érdekes amúgy, hogy a cukrászatban tényleg van nagyon, ez a kreativitás az tüményen van mindenbe, és ez abszolút az, ami összecseng az én személyiségemmel. Iskola, ez igazából mondva csak a papírt adott, annyira sok mindent nem, és nagyon-nagyon-nagyon sok tanfolyamon vettem részt, nagyon sokat tanultam csak én magam. Nagyon klassz, hogy van erre most lehetőség, ilyen digitális világban élünk, hogy tényleg nagyon könnyen elérhető bármilyen információ. Mindig is nagyon érdekelt a francia cukrászat. Nekem tetszik a francia cukrászat abban, hogy mindig meg tud újulni, hogy ezek a például a makaron már nem tudom, 300-400 évig létezik minimum, de mindig tudnak új ihletet adni, és a mostani trendeket belevinni, és szerintem ez pont azt, ami hiányzik itt Magyarországon is a cukrászatban, hogy egy kicsit úgy újra gondolni a klasszikus dolgokat, mert azok nagyon klassz, és nagyon jó alap, de új ihletet adni, új csomagolás, valami újat.
1: És hogyan néz ki nálad ez? Miben jelenik meg a te újításod?
2: Hát elsősorban például nem használunk a mesterséges színezéket itt a cukrászdában. Nálunk babobarát kávézó van, és akkor szerintem ez fontos, hogy pont hogy azokban a termékekben, ami a gyerekeknek készítünk, ne legyen töményen mesterséges színezék. Ami sütiket illeti, kombinálunk az ízeket a makaronokban. Valami új ízkombinációkat próbáljunk kitalálni. A csoki tortát is nem hagyományosan csináljunk, hanem de ott is van egy kis forté. Na, hát ezekben. Van nálunk gluténmentes, cukrászmentes, laktózmentes termékek. Sajnos én nem tudok ezeket készíteni, tudnék, de nagyon szigorú szabályok vannak, ami például a gluténmentes sütiket illeti, abban a műhelyben, ahol ezeket készítik, nem szokott más termékeket készíteni. Úgyhogy a gluténmentes termékeket az rendeljünk egy gluténmentes üzemből. De vannak laktózmentes termékek, cukormentes termékek. Szerintem minden szükségetet próbálunk kielégíteni. Kellett egy kis idő, hogy minden kerüljön a megfelelő helyre, hogy ezt a konyhát is valahogy sajátomnak érezzek. Meg igen, vállalkozóként nagyon fontos továbbadni a tudást, ami van, és rájöttem, hogy ez is szisztematizálni kell, rendszerezni, hogy tovább tudjak adni, és ne halljak meg ott a konyhában, hogy legyen segítségem, de igen, értelmesen tudjak továbbadni azt a tudást, ami bennem van. Ez izgalmas.
1: A legelejétől akartad látni, hogy hogyan épül föl egy ilyen hely, tehát ma már inkább az jellemzően azt gondolom, hogy mindenki rögtön akar sikert. Viszont te azért itt türelemmel építetted ezt az utat. Tehát belülről azért neked ez nagyon erős indítatás lehetett.
2: Szerintem akkor ez ilyen magabiztosság, stabilitást ad az embernek, hogyha legelejétől aprólékosan fejlődik, és akkor ez olyan, mint a gyerekfejlődés. Nem egyből fut, először megfordul, aztán húszik, aztán feláll, aztán megy, lépked. és amikor már jár, az már stabilan jár, és tud futni, ugyanúgy szerintem bármilyen fejlődésben nagyon fontos ezeket a lépcsőket végigmenni, mert akkor vagy magabiztos, akkor tudod, hogy nincs semmilyen meglepetés, amivel találkoznál és nem tudod megoldani, mert tudod, hogy hogyan fel van építve.
1: Ez óriási logisztika és odafigyelés és felelősség, hogy egyrészt a három gyermeket terelgesd és neveld, és közben pedig vállalkozóként kiteljesedj. Ezt nőként hogyan élted meg?
2: Egyrészt nagyon-nagyon örülök, és hálás vagyok azért, hogy ilyen országban élek, ahol volt lehetőségem a gyerekekkel maradni otthon, és részt venni a nevelésben, a fejlődésükben. Biztos, hogy minden nőnek előbb vagy utóbb ki kell lépni, megpróbálni kilépni ebből a zónából. És elképesztő, hogy például a gyerekek mennyire büszkék, hogy hú, anya, tényleg ezt megcsinált, ez nagyon jó, és az akkora nagy büszkeséggel tölti be, hogy nekik is tetszik, és nem senki nem panaszkodik, hogy most nincs megfőzve, mindig frissen, vagy valamit, sokkal szívesebben részt veszik a mindennapi munkában, a házi munkában besegítenek. Úgyhogy nem annyira félelmetes, mint gondoltam volna, hogy most hogyan fog működni összedől a rendszer. De nem egyszerű. Nem egyszerű. Nagyon-nagyon sok félelem volt az új emberekkel találkozni. Ez nem, már nem én válogattam, hogy kivel beszélek, és kivel tartom meg a kapcsolatot, hanem igenis, meg kell oldani millió egy problémát, és akkor ezeket csinálni kell. De nagyon izgalmas is egyben.
1: A gyerekek hasonló területen képzelik az életüket, vagy ők is vállalkozó szelleműek esetleg, vagy hogyan látod az ő jövőjüket most?
2: Ez ilyen izgalmas évünk a családunkban, mert a nagylányom megy egyetemre, a fiam is ballag megy gémibe, és akkor nekem is itt az új üzlet. De úgy látom, hogy igen, hogy a nagylányom orvosira megy, orvos szeretne lenni. A fiam az inkább ilyen vállalkozó szellemű, neki nagyon tetszik, ő mondta is, hogy most 15 éves, hogy amikor már lehet, ő már biztos jön, és megtanulja, hogy kell felszolgálni, kasszát kezelni. Ez nagyon-nagyon izgalmas. A kicsi lányom inkább rám hasonlít, ilyen kreatív lélek, mindentől félő. Úgyhogy szerintem ő belőle sose lesz vállalkozó, de ugyanezt mondtam volna saját magamról még egy pár évvel ezelőtt, úgyhogy sose lehet.
1: Beszéljünk a kávézóról egy kicsit. Világos terek és nagyon szép színek és dekoráció, amiket én most itt látok. Hogyan jött az ötlet, hogy pont ilyen legyen, amilyen mi varázsoltátok?
2: Hát a kávézunk is ugye a mi személyiségünknek a folytatása Dorisszal. Ilyen kávézót szerettünk volna itt Egerben, ami mindenki előtt nyitott ajtóval van, ahol lazaság van, ahol az emberek beszélgetnek, kutyával bemehetnek, kisbabákkal, nem probléma, hogy kiborul az étel, van egy kis gyereksarok is, és valami ilyen, tényleg ilyen helyet megálmodtunk, ahol mindenki jól érzi magát.
1: Én kívánok nagyon sok sikert ehhez nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk együtt.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Gregorovics Svitlana vállalkozóval, életútjáról és saját kávézójáról beszélgetett a szerkesztő Szajko Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunkban a Parázs közösségről beszélgetünk, mely az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban működik, és jelenleg 9 diák a tagja. Küldetésük, hogy kortárs lelki gyakorlat vezetők legyenek az iskolájukban. Vendégeink Bozsik Zoltán hittan történelem szakos tanár, a hittan munkaközösség vezetője, és Kormos Noémi magyar hittan szakos pedagógus. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
1: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
3: Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Itt az Egri Gárdonyi Géza Ciszterce gimnáziumban megalakult egy úgynevezett Parázs közösség. Már hallottuk ennek a közösségnek a nevét, amikor volt, amit riportozni nálatok a Nagybőjti Lelki Napon. De mégis mi ennek a közösségnek a kezdete? Hova nyúlik vissza, és milyen célkitűzésekkel indult el?
4: Egy jó pár éve a ciszterci testvériskolák között elindult egy jóval szorosabb együttműködés. Elsősorban a budai és a székesfehérvári iskolával ápolok kifejezetten jó kapcsolatot az ott dolgozó munkaközösségvezetőkkel, hittantanárokkal. Ezt a jó gyakorlatot tőlük ismerjük. Illetve az én keresztfiam tavaly érettségizett a Jezsúban, a Jezsuita gimnáziumban, és általa is elég sok információhoz jutottam a Parázs közösséggel kapcsolatban. Illetve az iskolánkban, amióta a lelki gyakorlatokat szervezem, illetve már a munkaközösség vezetői titulusom előtt is be voltam vonva a lelki gyakorlatok szervezésébe, hosszú ideje az a vágy és az a terv, hogy ezeket a lelki gyakorlatokat megújítsuk, egy picit mi is, és a diákokat is kiléptessük a komfortzónájukból, és új dolgokba vágjunk bele. És ez a Parázs gyakorlat úgy gondolom, hogy egy újfajta megközelítése a lelki gyakorlatos kortárs vezetésnek.
3: Kik a tagjai ennek a Parázs közösségnek?
4: Parázs közösség elsősorban diákokra épül, olyan diákokra, akik szívesen vállalják, hogy az ő tanúságtételükön keresztül náluk fiatalabb diákoknak tartsanak lelki gyakorlatot, tehát egyfajta kortárs lelki gyakorlat vezetésről, lelki vezetésről beszélhetünk. Emellett vannak olyan mentortanárok, akik ezt a közösséget összetartják, a lelki gyakorlatokat előkészítik, felépítik, a közösségben levő diákokat is magára a lelki gyakorlat vezetésre tanítják.
3: Milyen előzményei voltak még annak, hogy akkor a 2025-ös tanévben meg tudtátok így szervezni ezt a Parázs közösséget?
4: Ahogy említettem, 2023-ban Budán jártunk, illetve 2023 év végén Elek László jezsuita atya segítségével kaptunk némi inspirációt a Parázs gyakorlat megvalósítása, vagy Parázs közösség megalkotásához. Ezt követő években egyre inkább arra törekedtünk, hogy találjunk olyan lelkes diákokat, akiket bevonhatunk a diákok lelki napjának kiscsoportos beszélgetéseinek lebonyolításához. 2024. februárjában a Nagybőjti Lelki Napunkon 12 diák 6 csoportot vezetett, évvégén az adventi lelki napon pedig már 18 diák 10 csoportot vezetett, illetve azt követő tavasszal, Nagybőjti tavaszon 27 diák 15 csoportot vezetett, tehát egyre inkább az osztályfőnökök, osztályfőnök helyettesek helyett a diákok vállalták a kis csoport vezetését és lebonyolítását. A tapasztalat alapvetően pozitív volt, az osztályok nagyon jól vették, hogy náluk idősebb diákok vezetik a kis csoportot, és ezek a kis csoportos beszélgetések sokszor játékkal kezdődtek, és aztán mély beszélgetésekkel folytatódtak és zárultak. Tehát ezt követően sikerült olyan diákokra találnunk, akik úgy döntöttek, hogy szívesen bekapcsolódnak, szívesen csatlakoznak egy Parázs közösség megalkotásához és egy Parázs lelki gyakorlat kivitelezéséhez. És ezekkel a diákokkal indultunk el a Mátra-Verebélyi lelki gyakorlatunkra.
3: És így fordulok most Noémihez, ahogy itt az előzetes beszélgetésben elhangzott. A tanév elején, a 2025-26-os tanév elején elvittétek a fiatalokat, a diákokat Mátraverebély-Szentkútra. Hány diák volt ott, és mi volt ennek a célja?
5: Ahogy mondtad, novemberben voltunk Mátraverebély-Szentkúton. Ketten vittünk 9 diákot Mátraverebély-Szentkútra, és a cél az volt, hogy ők megéljék azt, amit néhány héttel később majd az adott osztálynak előadnak, amit az adott osztállyal, hát lényegében lehet, hogy ez rosszul, de hát így végrehajtanak. A lényeg az volt, hogy ez egy átélt élmény legyen, valamint az, hogy a gyakorlatokat, amiket ők majd ott tartanak, ők is tudják, és volt ennek egy ilyen, hát ilyen funkcionalitási része is, hogy mi az, ami tud működni, mi az, ami belefér az időbe, és mi az, ami nem.
3: És miért választottatok úgymond külső helyszínt?
5: Külső helyszínnek mindenképpen valami szakrálisabb helyszínt szerettünk volna választani, és Szentkúton a tanári lelkgyakorlat miatt már volt némi helyismeretünk, és a helynek az atmoszférája megadta azt, hogy ez a téma valóban gyümölcsöző tudjon lenni a mi lelkünkben is, hiszen csak akkor tudjuk átadni másoknak a hitünket, ha nekünk van megélt tapasztalatunk, ez így volt a témával kapcsolatban is, ami novemberben az útkeresés témája volt az életünkben, ami mindig egy örökzöld aktuális téma.
3: És mik a tapasztalatok? Tehát itt sikerült a diákokat jól felkészíteni, hogy akkor ők át tudták adni a tudásukat, illetve a tanúságot tudtak tenni az iskola társaiknak?
4: Igazából mi is egy ismeretlen területen mozogtunk. Személy szerint nekem ez volt az első ilyen lelki gyakorlatra való felkészítésem. Ugyanakkor már az említett testvériskolák révén szereztem tapasztalatot, és beleláttam, hogy hogyan is épül fel egy parázs lelki gyakorlat. Kapcsolatba kerültem az eredeti úgymond alapítóval, Elek László jezsuita atyával is, aki az iskolában már parázsindító foglalkozást tartott néhányunknak, tanároknak és diákoknak egyaránt, illetve Budán is volt alkalmunk ebbe a parázs gyakorlatba betekintést nyerni. Jezsuiták által kidolgozott lelki gyakorlat egyik nagyon fontos segédkönyve, ugye Lángolt a szívünk című lelki gyakorlatos kis könyvecske, adta azokat a eszközöket, segítséget, támpontokat, ami alapján a Mátraverebély-Szentkúti lelki gyakorlatot mi is fel tudtuk építeni. Itt azonban nagyon fontos, hogy amit mi átadtunk nekik, az a megtapasztalás, azok az élmények, akár a zenén, akár az alkotáson, akár a tanításon keresztül, azok a tapasztalatok bennük szépen kifornak, de valójában, amikor majd a saját lelki gyakorlatokat alkotják meg, akkor teljes szabadságot élveznek, ők döntik el, hogy milyen játékokat fognak alkalmazni, milyen módon építik fel azt a tanítást, ami szolgálja a témát, illetve hát az alkotó munkának is a lebonyolítása az ő kreativitásukon fog múlni.

0: kortárs lelki gyakorlat vezetők a tagjai a Parázs közösségnek, amely az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban működik. Erről beszélgetünk Bozsik Zoltán hittantörténelem szakos tanárral, a hittan munkaközösség vezetőjével és Kormos Noémi magyar hittan szakos pedagógussal.
1: És akkor ez azt jelenti, jól értem, hogy akkor ők már 9-en, már itt akkor segítkeztek egy-egy lelki gyakorlatot megtartani?
2: Igen, tartottak már lelki gyakorlatot, legelőször ugye decemberben, adventben, utána pedig a februári nagybölti lelki gyakorlaton tartottak immáron egy másik osztálynak, a 9. osztálynak. Utólagosan az volt a tapasztalatuk nyilvánvalóan, hogy másodjára már könnyebb volt, hiszen már magabiztosabbak voltak a játékokban is, az imádságnak a vezetésében, és a lelki gyakorlatnak minden más pontjában.
1: Hogyan épültek fel azok a lelki gyakorlatok, amiket már a Parázs közösség tagjai tartottak itt a 8-os, illetve a 9-es diákoknak, iskolatársaiknak?
2: Alapvetően egy közös indítással, imádsággal és ráhangolódással kezdtünk, majd az adott osztály így három felé válva elvonult a saját termeibe, és minden csoportot, tehát mind a három csoportot két parazsas vezetett, és miután ugye átmentek a saját termeikbe, ugye elkezdődött a tulajdonképpeni lelki gyakorlat, itt már nem volt tanár, hanem itt csak a parazsasak voltak a gyerekekkel. És ugye az az alapvető tapasztalat, hogyha csak a parazsasok vannak velük, akik így korban sincsenek így annyira távol, akkor az ilyen lelki dolgokban jobban meg tudnak nekik nyílni, mint mondjuk egy szaktanárnak. És a lelki gyakorlat során most ugye az út volt a téma, mint említettem, készítenek útjelző táblákat, ami arra épül, hogy mi az, ami eltávolít az életcélomtól, vagy az Isten felé vezető útról eltávolít, és mi az, ami hozzásegít, vagy kik azok, akik hozzásegítenek, és ennek mintájára szimbólumokkal, vagy kis írásokkal készítenek útjelző táblákat, mind a három csoport. De lelki napot mindig egy szentmisével zárjuk, és ezeket a táblákat átvisszük a templomba, ahol az atyának a beszédével mindig van egy utalás ezekre a táblákra, és imádkozunk is a könyörgéseinkben ezekért az úti célokért.
3: Azok az osztályok, amelyeket kiválasztunk, egy kicsit kétkedve vagy meglepődve fogadják, hogy náluk korban egy-két-három évvel idősebb diákok fogják tartani a lelki gyakorlatot. És ahhoz, hogy ez a feloldódás, ez a közvetlenség meg tudjon valósulni, a Parázs módszerben nagyon fontos szerepet kap a játék. A lelki gyakorlat közös indítása után ráhangolódó játékokkal indítanak a diákok, és egyre inkább a 3-4 játék alatt a témához kapcsolódnak, és a legvégén már egy lecsendesedős tematikus játék keretében kezdik el a lelki gyakorlatnak a belső, komolyabb részét. Illetve közösen alkottak meg ezek a diákok egy olyan utat, amiben örömök és nehézségek is érhetnek bennünket. Az alkotást megelőzően fontos, hogy a diákok maguk ismerjék fel, mik azok, amik segítenek és esetleg eltávolíthatnak Istentől.
1: Adventben meg mind a nagybőjben ugyanígy az út volt a téma?
2: Idén az út volt a téma, aztán jövőre ugyanígy tervezünk egy parazsas lelki gyakorlatot, ahol már egy új témát fogunk feldolgozni. A téma idén ugyanaz volt, az osztályok voltak különbözőek.
1: Majd a diákokkal is fogok beszélgetni, a parazsas diákokkal, de mégis ti pedagógusként milyen visszajelzéseket kaptatok a diákoktól? Tehát ez egy új kezdeményezés, konkrétan a parazsas diákoktól, hogy ők hogy érezték ebben a szerepkörben vagy hivatásban magukat?
3: Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy azok a diákok, akik részt vesznek ezen a lelki gyakorlaton, visszajelzést adjanak, és ugyanígy zárásképpen leszoktunk ülni a parazsas diákokkal, hogy elmondják, ők hogyan élték meg a lelki gyakorlat lebonyolítását. Azok a diákok, akik részt vettek ezen, a 8. és a 9. osztályosok, szinte egyöntetűen élvezték ezt az újfajta lelki gyakorlatot, és többen azt mondták, hogy gyakorlatilag minden lelki gyakorlatnak ilyennek kell lennie. Feltettük a kérdést, mennyire ajánlanák más osztályoknak ezt a módszert, és gyakorlatilag rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk. A parazsas diákok ugyanúgy jól élték meg a lelki gyakorlat lebonyolítását. Egészen magabiztosak voltak, hiszen a Mátra Verebé Szentkuti lelki gyakorlatunkon személyesen átélték, megélték mindazt, amit elmondtak, és eltelt annyi idő, hogy szépen megérett, kidolgozódott bennük az a terv, ahogy ők ezt le akarták bonyolítani. Azok a nehézségek, amelyek menet közben érkeztek a lelki gyakorlat folyamán, azokat egymást segítve, egymást kiegészítve könnyen át tudták hidalni, és alapvetően pozitív élményekkel, jó tapasztalatokkal, elmondható, hogy talán még Istenhez közelebb kerülve élték meg ezt a két alkalmat.
1: Ebben a parazsos csoportban milyen évfolyamokról vannak a diákok, tehát inkább akkor magasabb évfolyamról?
2: A diákjaink idén 10. és 11-esek voltak, akik vezették a lelki gyakorlatot, de nyilvánvalóan itt lesznek majd kimenő évfolyamok is, ezért próbáljuk majd pótolni a parazsosokat, úgyhogy már volt olyan 9-es diák is, aki mondjuk még nem vezetett velünk lelki gyakorlatot, de egy parazsos közös lelki gyakorlatra már eljött velünk, hogy belelásson ebben, hogy van-e kedve hozzá, hogy mennyire érzi magát megszólítottnak erre a feladatra.
1: Említettük a beszélgetés elején, hogy ez a jezsuitáktól indult ez a parázsmódszer. Ők miben tudnak nektek segíteni a tanév során?
3: Ahogy említettem, van egy nagyon szoros együttműködésünk a testvériskoláinkkal, a ciszter iskolákkal, és rajtuk keresztül elindult egy olyan kezdeményezés, egy kapcsolatfelvétel a Jezsu gimnáziummal. Itt Rivasztót Kinga és Török Gellért jezsuita szerzetes szervezésében két alkalommal már voltunk a budatétényi Szent Arnold lelki gyakorlatos házban, ahol minden iskolából 5-7 tanuló érkezett, és az volt a cél, hogy azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket az iskoláinkban véghez viszünk, vagy megvalósítottunk, ezeket szívesen átadjuk egymásnak, egymástól szívesen tanulunk, és a tudás megosztás mellett szeretnénk mi is fejlődni a parázsmódszer megvalósításában, egyre tökéletesebb kivitelezésében, és ezek az együttműködések azt mutatják, hogy mindazok a kihívások, amelyek az iskoláinkban jelen vannak, azok majdhogy nem közösek, és együtt, egymás segítve próbálunk ezekre megfelelő választ adni.
0: A parázs közösségről, mely az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban működik, Buzsik Zoltán hittan történelem szakos tanárral, a hittan munkaközösség vezetőjével és Kormos Noémi magyar hittan szakos pedagógussal beszélgettünk. Egy hét múlva műsorunkban a közösség 9 tagja közül 4 diákkal beszélgetünk. Most ízelítőül következzék egy részlet a diákokkal való beszélgetésből. Cakó Lucát, Vajda Csongort, Lévai Mátét és Szabó Blankát hallják.
1: Ahogy többször elhangzott itt a beszélgetésben, parázs a közösségnek a neve. Nektek ez a kifejezés, ez mit üzen?
2: Hát nekem mindenképpen azt, hogy kis életet próbálunk vinni az iskolának a mindennapjába, és kicsit színesíteni próbáljuk a lelki gyakorlatokon, hogy kicsit a gyerekek számára is elveszhetőbb legyen, és úgymond felvillanyozzuk őket a jövőre, akár egy-egy kis mondattal, vagy az egész lelki nappal.
1: Ugye, hogyha arra gondolunk, ugye a parázs az a sokáig melegít is.
4: Hát igazából még a parázs az összeköttetésben van egy a sulinak a mottójával, a lángolj és világíts szóval, és ezért is szerintem ennek is köze van hozzá a parázs és a lángolj és világíts így összeköttetésben van az iskolánkkal, és ezért lett szerintem a neve ennek az egész csapatnak.
5: Szerintem a parázs maga a szó egy folyamatos melegségre utalhat, és szerintem ez azt próbálja szimbolizálni, hogy egy megbízható közösséget próbálunk alapítani, és hogy tudják az emberek, hogy bármikor számíthatnak ránk, ha bármiféle kérdésük van, akár a hittel kapcsolatban, vagy az élettel kapcsolatban.
6: Szerintem a parázs az fiatalokból áll, és ez olyan, mint hogyha a tűzben a parázs. Mi tartjuk életben a tüzet, mint parázs, és ez egy közösségben a közösség.

0: a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
0: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Huszonkettő óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: 14. Leó pápa hétfőn fogadta az Európai Parlament népességpolitikával foglalkozó közös munkacsoportjának tagjait, akik aznap Rómában részt vettek a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szentatya a magány világjárványát említette a születések száma csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad, ahogy fogalmazott. Azt mondta, Európát a magány világjárványa sújtja, a gyermekek jelentik a jövőt. Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus. Magyar Péter már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel tárgyal Brüsszelben. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy mikor találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, de a magyar kormányszóvivők arról beszéltek, erre egyelőre nincs konkrét dátum. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormányszóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlásra lenne szükség máskor. A dunántúli aszbeszt szennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszt tartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoringrendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szintúgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbanás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Orbán Viktorra vár a Patrióta mozgalom megszervezése, írta

0: A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Fesztivál rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Csak repülővel 250 000 jönnek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes terminálját is. Pont a Bajnokok Ligája döntő hétvégéjére tiltakozó taxis felvonulást kezdeményezhet a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete a BKK új javaslatcsomagja miatt, közölte a 24.hu portállal Kis Ádám, a szervezet elnöke. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a javaslatcsomagot, abban csak elméleti lehetőségként szerepel a fix tarifa kivezetése, nem fog a héten szavazni róla a közgyűlés. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az EMEGI, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után lekapcsoltatta a rendszert. Végül az időjárásról. A viharok elvonultával derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: A napverse.

0: Gyuangci álma. 2000 évvel ezelőtt Gyuangci, a mester, egy lepkére mutatott. Álmomban, mondta, ez a lepke voltam, és most egy kicsit zavarban vagyok. Lepke, mesélte, igen, lepke voltam, s a lepke vígan táncolt a napon, és nem is sejtette, hogy ő Gyuangci. És felébredtem. És most nem tudom, folytatta eltűnődve. Mi az igazság? Melyik lehetek? Hogy Gyuangci álmodta-e a lepkét, vagy a lepke álmodik engemet? Én jót nevettem. Ne tréfálj, Gyuangci, ki volnál? Te vagy Gyuangci, tehát? Ő mosolygott. Az álombeli lepke épp így hitte a maga igazát. Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán valami mégis megborzongatott. 2000 évig töprengtem azóta, de egyre bizonytalanabb vagyok. És most már azt hiszem, hogy nincs igazság. Már azt, hogy minden kép és költemény. Azt, hogy Gyuangci álmodja a lepkét, a lepke őt, és mindhármunkat én.
1: Szabó Lőrinc költőműfordító 1900. március 31-én Miskolcon született.
2: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban szó lesz a zempléni turizmusról, a Vöröskereszt elismeréséről, a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről, a vakok és gyengéllátók programjairól. Műsorunk végén két könyvbemutatóról számolunk be. Tartsanak velünk! Szép Halomban tovább folytatódik egy különleges turisztikai attrakció kialakítása. Készül a Széphalmi mese óta Kazinczy Ferenc emlékkert területén. A meseterápiás elemekre épülő interaktív tanösvényen már készülnek a mesebeli házikók és az élményszerű állomások, amelyek játékos formában szólítják meg majd a családokat és a gyermekeket. Demián Ferenc múzeumpedagógust hallják.
3: A birtokon, tehát a Széphalmi birtokon, ezen az 5,5 hektáros területen tervezünk egy meseút tanösvényt készíteni. Gyakorlatilag a ihletet a 7 mérföldes meseút adta, ez Lilafüreden található, és ott voltunk egy tanulmányúton, megnéztük, hogy ez hogyan működik, ez a

0: meseút, és hát nagyon jó tapasztalataink voltak, és úgy döntöttünk ezen az éven, betettük a projektbe azt, hogy létrehozzuk itt is ezt a meseutat, a Széphalmi meseutat. Természetesen igyekszünk majd úgy kialakítani a különböző állomásokat, hogy azok a magyar nyelv múzeumához kötődjenek. Tehát ezek a mesék, olyan meséket igyekszünk válogatni, illetve igyekeztünk válogatni, amelyekben nagy hangsúlyt kap a nyelv, ugye a magyar nyelvi fordulatok, a nyelvi leleményesség, és gyakorlatilag erre akarjuk felépíteni, pici gyerekektől egészen a nagyokig, sőt, akár a felnőttekig várjuk majd a jelentkezőket erre a meseútra, úgy fogjuk felépíteni, hogy ez minden korosztálynak jó és megfelelő legyen. Ez konkrétan úgy fog kinézni, hogy lesznek állomások, ugye nálunk talán nem árulok el nagy titul, 6 állomás lesz összesen ennek a meseútnak, és ugye ezek a kis házikók lakattal zárhatók, de aki elindul majd ezen a meseúton, legyenek azok kiránduló osztályok, legyenek akár családok, akik kijönnek hozzánk. Akik elindulnak, ők megkapják a kis kulcsokat. Természetesen lesz egy kísérő a múzeumból, aki végigvezeti őket ezen az úton, ugye megismerteti őket a különböző mesékkel. És az a lényeg, hogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas feladatokat kell megoldani. Ezek a feladatok úgy nevezett nyílt végű feladatok, és az a lényeg, hogy egy kicsit önmagunkat is megismerjük majd a meseút során. Tehát egyfajta önfejlesztő, önmegismerő programnak ajánljuk majd mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek részére. Az előkészületek most már jól haladnak, ugye nagyjából a házikók is készülnek, bár mi eddig csak képeket láttunk róla, de hamarosan majd meg fogjuk tekinteni a helyszínen is, hogy ezek hogyan készülnek. Nagyon jó a dizájn, tehát jó lesz a kialakítás, nagyon szépen kialakítják a grafikusok ugye ezeket a kis házikókat. És hát ki kell még jelölnünk azt, hogy konkrétan itt a birtokon, ugye, hol helyezkedjenek el ezek az állomások. Nagyjából már megvannak ezek a helyek egyébként, de nyilván majd a Meseút Egyesület, hogyha ellátogat hozzánk, akkor együttesen, közösen kialakítjuk ezeket a végső pontokat.
1: Rangos országos elismeréseket vehettek át a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének munkatársai és önkéntesei. Az ünnepi díjátadót a szervezet megalakulásának történelmi helyszínén a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezték meg. A vármegyei elhivatott segítők közül többen is magasfokú kitüntetésben részesültek az emberiesség elvét követő munkájukért. Duberné Dunavecki Éva az Emberi Méltóságért díjat, míg Kertész Lászlóni a Vörös Keresztes tevékenységért elismerés aranyfokozatát vehette át. Mellettük elismerő oklevelet kapott az év önkénteseként Engel Denis Robert és kiemelkedő oktató-nevelő tevékenységért Bakosné Vas Krisztina is. Most Duberné Dunavecki Évát, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központjának vezetőjét hallják.
2: Nagyon fontos ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át, amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megalázástól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem. Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába, édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikba, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon-nagyon itt van előttem, úgyhogy hogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diósgyőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilván nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele. Én Miskolcon középiskolában a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig lenne a Miskolci Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem. És akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek. Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatóm ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem így az intézménye hajléktalanállátása. Csak azért teszem hozzá, mert sok ember, aki eljön hozzánk intézmény látogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen, jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberek. Bennem ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló, most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben én segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.
1: A Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendeztek szakmai konferenciát a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről. A tanácskozáson hazai és külföldi szakemberek keresték a védekezés és a megelőzés lehetőségeit. A nemzetközi előadókat felvonultató kétnapos programról dr. Kovács Barnabás szervezőt, egyetemi docenst hallják.

0: cél az az volt, hogy ha összehozunk egy olyan rendezvényt, ami a véleményünk szerint egy hiánypótló abban a formában, hogy nemzetközi szaktekintélyeket hívtunk meg, hogy a fitoplazmának a működéséről, tehát ennek a kórokozónak a működéséről, és a tágabb halmazról, tehát nem csak konkrétan a most pusztító aranyszínű sárgaságról, a fitoplazmának működéséről generálisan ismereteket kapjunk, illetve a kabócának az ökológiai igényeiről, működéséről, és így aztán összességében arról, hogy a szőlő növényt milyen veszélyek fenyegetik most és a jövőben, akkor az itt elhangzott előadásokat minél többen megismerhessék azok is, akik nem tudnak eljönni, akár Magyarországon, akár külföldön, így aztán a rendezvény párhuzamosan magyarul, angolul zajlik, és ennek a fordított és feliratokkal ellátott verzióját fel fogjuk tölteni később az internetre, és hogy elérhesse a szakmai közönség, akár kutatók, akár gazdálkodók, szőlőtermesztésben foglalkozók. Mindenképpen feladattának érzi, szerintem tökéletes olyan mindenki, még aki nem is a szőlészborász ágazatban is van, együtt aggódik azért, hogy itt az ültetvények biztonságát egy kórokozó kártevő ne tudja, ugye nagyon sokszor hasonlítják a filoxérához hasonlóan mondjuk jelentős mértékben a gazdasági kárt is figyelembe jelentős mértékben pusztítani. Így aztán az egyetemek, pedig ami egy ilyen tudásműhelyként itt jelen van a Sárospatakon és Tokahegy alján, az nem csak itt regionálisan, hanem országosan is feladatának érzi azt, hogyha egy ilyen rendezvény van, akkor az generálisan mindenki számára elérhető legyen, és egyébként is maguk az előadók is, akik erről beszélni fognak, olyan előremutató megoldásokat is fel fognak villantani, amik mondjuk a hosszabb távú stratégiai építéshez szükségesek. Például a fajták ellenálló képességének javítása, vagy mondjuk a rovarölőszeres kezelés, ami ugye az ökológiai értelembe vett legrosszabb megoldás, de most kényszerűen mégis a jelenlegi javaslat meg előírás. Azzal szemben olyan megoldásaink legyenek, amik jóval környezettudatosabbak, és az ágazat egészének túlélését jobban biztosítják. És az előadók nagy örömünkre elfogadták a meghívásunkat, és online vagy személyesen csatlakoztak hozzánk. Olaszországban ugye az ágazat, mondhatjuk úgy, hogy zászlóhordozójaként, akár mennyiségi, akár minőségi szempontból veszük, ők a franciák mellett, akiket ugye elsőként így tudunk idézni, és az olaszoknál nagyon hasonló ökológiai adottságú borvidékek is vannak egyébként, így aztán Észak-Olaszországból lesz két előadónk is, illetve lesz Katalóniából az egyik legsikeresebb védekezési stratégiát, ez a régió tudta regionális szinten kezelni, és ezért elhívtuk onnan egy kutatót, és egy, ha úgy tetszik, az ottani névig, tehát a növényvédelmi védekezést koordináló országos hálózatnak egy tagját, hogy mondják el, hogy hogyan sikerült ez nekik, és hogy segítsenek nekünk is ezt a stratégiát megalkotni, ami itt helyben fontos lenne. Szerbiából is van egy előadónk, aki pedig arról fog beszélni, hogy a rezervoár növények, tehát az egyéb növények, amin túl képes élni a fitoplazma, azok között például a kabóca hogyan tudja, és milyen hatékonysággal tudja mondjuk a szülőre átvinni ezt a kórokozót, és itt lesz a Debreceni Egyetem részéről egy kutató, aki meg a nanotechnológiának a detektálásban segítségnyújtását, illetve a lehetőségeinket fogja bemutatni.
1: Idén is változatos programokkal teszi színesebbé tagjai mindennapjait a Vakok és Gyengéllátók Borsodabaúj-Zemplén megyei egyesülete. A szervezet hosszú évek óta biztosít szabadidős sportolási lehetőségeket, így a látássérültek rendszeresen úszhatnak, tandemkerékpárra ülhetnek, vagy gyógytornán vehetnek részt. Az egyesület emellett Miskolc önkormányzatával partnerségben az Együtt Egymásért projektben is közreműködik. Ennek keretében a szakemberek szemléletformáló előadásokat tartanak pedagógusoknak, valamint életmódváltó klubnapokat szerveznek az érintetteknek. A részletekről Barnócki Gábor, a Vakok és Gyengéllátók Borsodabaúj-Zemplén megyei egyesületének elnöke adott tájékoztatást.
2: A Vakok és Gyengéllátók Borsodabaúj-Zemplén megyei egyesülete mindig is fontosnak tartotta a látássérült személyek és hozzátartozóik, a hozzánk fordulók közösségi életét. Közösségi életének előmozdítását mind a kultúra, mind a szabadidő és a sportterén, mind egyéb vonatkozásban. Kulturális programjaink sokasága zajlik a tavasz folyamán és a koranyár folyamán. Például megvalósult egy olyan klubnap, amely Miskolc megyejogú város önkormányzata napjához kötődik, kapcsolódik, ezzel is mi is tisztelgünk a város előtt, amely Jacsó Pál és művésztársa által előadott program keretében úgynevezett Miskolciságok nevet címet viselte. A Miskolciságok című előadás miskolci irodalmárok, költők és írók műveiből állt össze, valamint egy kicsit ötvözi az úgynevezett slam poetry műfajt is hozzájuk, és ezt vártuk is egyébként a két előadótól, mert már immáron negyedszer látogatnak el az Egyesületünk székházába, az elmúlt két évben háromszor, most idén a negyedik alkalom. Kulturális program várható még június 4-én is, amikor is a miskolci Bartók Béla zene- és táncművészeti szakgimnázium növendékei jönnek el hozzánk, Flak Antal csembaló művész és művésztanár vezetésével egy kamarakoncertet, koranyári kamarakoncertet adni. Ez is jellemző, körülbelül 15-16 éve létezik már ez a program, amikor is a tanár úr az aktuális növendékekkel az ő nyár elejé vizsgáljuk előtt egy programot ad számunkra. Nekik is jó, kedves fiataloknak, mert a vizsgálőt éles helyzetben kipróbálhatják munkat egy kamarakoncert keretében, nekünk meg pláne a hallgatóságnak, úgyhogy nagy örömmel fogadjuk őket minden év, késő tavaszán, korra nyarán. Ezen túlmenően egyébként a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira 2025-2026-os szezonban is vásároltunk 10 darab bérletet, melyet látássérült egyesületi tagjaink is hozzátartozóik díjmentesen kölcsönözhettek a különböző előadásokra. 2026. januárjában indított el az Egyesület immáron 10. szabadidő sport projektjét, amelyet a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogat, majdnem 2 millió forinttal. Egy projektnyitó rendezvényen kezdtünk az Egyesület székházában, amely a program ismeretőn kívül munkaerőpiaci szolgáltatásokról történő tájékoztást is tartalmazott, a legfőképpen részemről és az Egyesület Rehabilitációs Tanácsadó munkatársa részéről. Ezen túlmenően természetesen a sportprogramok, amelyek meghatározók a programban. Többek között elindult januárban már a teke foglalkozás, teke sportnap Kazincbarcikán, folytatódott ugyanez márciusban és áprilisban, már 3 ilyen teke sportnapunk volt, a negyediket a nyár folyamán tervezzük. Szabadidős és sportprojektjeink közé tartozik, a projektünknek a projekt elemei közé tartozik a természetjáró gyalogtúra, amely szintén januárban indult, februárban folytatódott, és áprilisban is. A negyedik valamikor a nyár folyamán szintén be fog következni. Tandemkerékpár túrák is lesznek júliusban és augusztusban. Jóga és gyógytorna foglalkozások az Egyesület székházában zajlanak, már áprilisban elindultak. A reggeli úszás foglalkozások, azok pedig már márciusban elindultak, elkezdődtek a Selyemréti strandon. A projektnek a része egy kulturális séta, úgynevezett kultúra sorozat is, két állomásból álló sorozat, ha mondhatjuk így, ugyanis április 1-én már megtettük azt a programot, megvalósítottuk azt a programot, amelyet a Miskolc belvárosában, a Herman Otto Múzeumnak két telephelyén, a Miskolci Galériában, valamint a Színész Múzeumban valósítottunk meg.
1: Rangos elismerést vehetett át a Superzoom Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban a Városnapja alkalmából rendezett díszközgyűlésen. A civilek támogatásáért odaítélt díj után a szervezet már a következő nagy céljára koncentrál. Jelenleg egy saját kis busz beszerzésére gyűjtenek. A járműlét fontosságú az alapítvány működéséhez, hiszen segítségével még több rászoruló családhoz és gyermekhez tudják majd eljuttatni a támogatásokat. A részletekről Bernasconi Bush Katalint, a Superzoom közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
3: Nagyon szépen köszönöm a Superzoom csapat és önkéntesei nevében a gratulációkat. Tényleg nagyon jól esett ez az elismerés, mert pont a legjobb kor jött, amikor én ugye megtudtam, hogy valaki titokban felterjesztett minket erre a díjra. Ez egy nagyon fekete pénteki nap volt, és én már a telefont sem akartam felvenni. De valamiért mégis felvettem így péntek késő délután a telefont, és Kovács Zsuzsa a polgármesteri hivatalból, ismerem Zsuzsát nagyon jól, és a csengő, barátságos, nagyon-nagyon-nagyon kedves hangjával árult el nekünk, hogy a felterjesztésre került a Superzoom alapítványára a díjra. Először nem is akartam elhinni, de utána ugye tovább haladva az időben tényleg tudatosult bennünk, hogy ezt tényleg megnyerhetjük, és tényleg milyen lehet ez a díj. és amikor a közgyűlés mindenki által igenlő szavazattal elfogadta a SuperSum közhasznú alapítványra való felterjesztést, akkor azért én magamban már nagyon-nagyon-nagyon örültem, de tegnap volt az, amikor ünnepelhettünk is. Úgyhogy én tényleg mindenkinek nagyon köszönöm, mert ez egy olyan díj, amit nem egy lájkgyűjtő poszttal, és kinek van több ismerőse gyűjtéssel és szavazással nyert a SuperSum közhasznú alapítvány, hanem tényleg azért, amit tettünk, amit csinálunk, amiért minden nap küzdünk, és amiben hiszünk minden nap. Ez miattunk és értünk van ez a díj ebben az évben, úgyhogy én minden önkéntesemet példesztára felteszek, és hálásan köszönöm az idejüket, energiájukat, és azt, amit beletesznek a SuperSum munkájába. A civilekért végzett tevékenységünk az elmúlt egy évben én szerintem nagyon-nagyon-nagyon magasra ívelt, és ezért is küzdünk ezért az autóért most, amiért most belevágtunk ugye pár hónappal ezelőtt a gyűjtésbe, mert nagyon-nagyon-nagyon széles spektrumban és széles skálán mozog a tevékenységünk. A fogyatékkal élő emberek, fogyatékkal élő gyerekek, az intézmények, kórházak, valamint ugye a gyermekjóléti szolgálat, a meszegyi, a családsegítő szolgálat, ugye, akkor a gyermekek átmeneti otthon, a családok átmeneti otthon, tényleg mindenkivel együtt dolgozva, vidéken és Miskolcon, és ugye teljes Borsod megyében, sőt most már ugye Erdélyben is. Nagyon-nagyon-nagyon sok munkát és sok időt teszünk ebbe a tevékenységbe a SuperSum alapítványnál, és látják azt az eredményt, amit elérünk. Úgyhogy én szerintem ez mindannyiunk érdeme, mert mindenki szívvel, lélekkel teszi azt, amit tesz nálunk, és nálunk mindenki önkéntes, tehát nem tudok egy olyan embert mondani, aki ezt fizetségért csinálná, hanem tényleg a szívvel, lélekkel önkéntesként. Idén ugye sok esemény és sok olyan információ, és ugye a díj is benne van ebben, hogy nekünk szükségünk van egy buszra, tehát eljutottunk arra a pontra, amikor már nem tudjuk megoldani a szállítást, a gyűjtést, a cégekhez való eljutást, a cégektől való adomány elhozatalát, mindig bérelni kellett egy buszt, vagy kölcsön kérni, vagy szívességet kérni valakitől, és itt nagyon sokszor az idő egy olyan tényező, amikor nem tudtunk állni, mert fullon volt a raktárunk, vagy éppen üres volt a raktárunk, és el kellett volna menni adományért, ahol vártak volna minket, de az autó hiánya az így nem engedte, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy autó vásárlásába. Pályázatokat sajnos nem nyertünk, úgyhogy eddig mindig negatív válaszokat kaptunk a pályázatainkra. De mindenki, akikkel én beszéltem, azt mondta, hogy nagyon-nagyon sokan támogatnak ebben minket majd, nagyon sokan mellettünk állnak, azok az emberek is, akiket eddig segítettünk, és azok is, akiket eddig nem segítettünk, mert látják a munkánkat, értékelik a munkánkat.

0: Műsorunk végén két könyv bemutatóról számolunk be. Megjelent Csontos László újságíró, író és történész legújabb történelmi regénye, a Szikszó 1588, a Rákóciak csillaga. A kötet bemutatója alkalmából a szerző egy izgalmas író-olvasó találkozón hívta időutazásra az érdeklődőket a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. A mű a 15 éves háborút megelőző korszak legnagyobb csatáját dolgozza fel, amelyet a törökök bosszú hadjáratként indítottak Szikszó ellen. A támadókat végül Rákóczi Zsigmond magyar és német egységekből álló serege egy ütközetben legyőzte. A könyv a harci részleteken túl bemutatja a korabeli vadászatokat, bajvívásokat, a végvári költészetet és a török fürdők világát is. Most Csontos Lászlót, a könyv íróját hallják.
1: Ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákóczyok csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a három nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam a kuruc időket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, de hát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet. És akkor fontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni. A többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. De fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például az adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, ugye, hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja, pontosan megcsinálva, ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm olvasgatni vele kapcsolatban, gyűjteni az információkat, és ugye benne van, mert már csak azért is, mert igyekeztem, hogy bemutatni a korszakot, tehát nem csak a csatát bemutatni, meg Szikszót, hanem magát az egész korszakot, a hódoltság idejét, és ugye, mint mondtam, ugye nagyon sok szálon futnak a történetek, hiszen az egész egyébként abból indult, hogy a Szikszó hódoltság is adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet és nem turolják meg, akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek? Alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszerrel, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a várpalota ugye, amit még a Mátyás királyféle várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztósné Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár szandzsák béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel, és akkor Székesfehérvár is az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történet. Ebben. És akkor ugye van ott ugye különböző még, ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szendrőből jöttek le, Edelény is úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitéz ezek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonai Druget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsőri vitézekkel jött, akkor még Diózsőr nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőrt, hogy ami az uradalom hoz bevételt, az a tiéd, és akkor letudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonai Druget a szikszói csatába a Diósgyőrből, és így benne van a diósgyőri vár, és ugye a diósgyőri vitézek, és maga Homonai Drugetnek a tevékenysége, vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor.
0: és még egy könyv. Kis István Fafaragó, a térség ismert alkotója, a táborszervező munka mellett egy könyvet is kiadott a közelmúltban. Drimba Miranda kérdezte az alkotót.
2: Köszöntöm a stúdióban Kis István Fafaragó népi iparművészt. Elsősorban az aldebrői Fafaragó táborok tevékenységéről kérdezném, majd pedig a későbbiekben a nemrégiben kiadott könyvéről is szót fogunk ejteni. Kérem, számoljon be arról, mikor volt a legutóbbi Fafaragó tábor, és milyen újabb művek születtek ezek alkalmával, illetve hogy a mesterei hogyan járultak hozzá ahhoz, hogy még színesebb legyen ez a tábor.
3: Az utolsó Fafaragó táborunk helyel közel pont egy évvel ezelőtt volt. A múlt év június 2-án kezdtük meg a tábort, és egy hétig tartott szokások szerint, hétfőtől vasárnapig működött a tábor. A tavalyi tábor volt a legnagyobb létszámmal működő, a feladathoz mérten 20 fővel dolgoztunk, és elkészült egy, mondhatjuk nyugodtan, hogy monumentális alkotás, az aldebrő felirat, ami 6,5 méter hosszan egy fából készült betűsorozat aldebrő felirattal, amit egy szőlős összekötő fog össze, ami egyrészt stabilizálja is, és fokozza szépségét is. És elkészült egy pad, ami fotópontnak szántunk, hasonló, vagy egészen pontosan ugyanolyan stílusban készült felirattal a pad fölött egy áthidalon, ott van az aldebrő felirat, egy születelő menyecske, és egy születelő öregember, aki a generációkat is összeköti, így a padon keresztül, és oda leülnek, elkészítetnek egy képet, ahonnan megüzenhetik, hogy aldebrőn voltak.
2: Mi az, ami ihletet ad? Honnan meríti az ötleteit, mielőtt elkezdene egy újabb művet létrehozni?
3: Előre bocsájtom, hogy ezeket nem én hozom létre, hanem az a 10 év alatt 25 mester, akik részt vesztek a munkába. Én általában megszabom az irányokat, és ezeknél alapvetően a falu igényeit próbáljuk megtalálni, megismerni, és az alapján készülnek, vagy a község múltjából merítünk történeteket, vagy pedig a jelenéből, a szőlőművelésből és hasonló témákból.
2: A Fafaragó táboron résztvevő mesterek milyen ötleteket hoznak, hogyan készülnek elő, amikor elkezdenek munkálkodni. Most arra szeretnék kiukadni, hogy van-e megbeszélés, még mielőtt elkezdenének dolgozni, hogyan lyukadnak ki arra a tényre, hogy akkor most mi fog születni.
3: Ezek a tervek jellemzően elkészülnek rögtön az előző tábor után, de gyakorlatilag egy fél évvel hamarabb kész van, mint a tábor indul. Ugye nem titok, június 1-én fog kezdődni a 11. aldebrői tábor, ennek a tervei elkészültek decemberben. Ezt én elküldöm mindenkinek, ezek fejjel közel látványtervek csak, bízva a résztvevő mestereinknek a szaktudásában. Gyakorlatilag ők ezt a saját képükre alakítják ezt a munkát, általában úgy alakulnak a dolgok, hogy hozzáteszik a szaktudásukat, művészi érzéküket, és úgy alakul ki a kép, ami végül is helyen közel visszaadja azokat az érzéseket, amikkel én ezt elkészítettem magát a tervet.
2: Az utóbbi években milyen munkák készültek, illetve hol tekinthetőek meg ezek az alkotások?
3: Ugye jellemzően ezek mind aldebrőn vannak. Most elkészült a 10 évnek az összefoglalása, és akkor nyugodtan számot adhatunk arról, hogy a 10 aldebrői tábor alatt összesen 61 köztéri alkotás született. Ebből egy darabot ajándékoztunk Kál községnek, egyet pedig Egerbe, az iparkamarába, ami a kézműves házuk előtt a érsekkerttel szemben áll a Hadnagy úton. Az évek során sajnos a faromlása miatt egy szobor tönkrement, és így összességében 58 darab köztéri alkotás aldebrőn található meg. A 10 év alatt 3 új teret nyitottunk. Az első ilyen tér volt az aldebrői történelmi emlékpark, ami 3 év alatt készült el, és 21 állomáson mutatja be község történetét, és ez a templomkertben álló park, ez volt az egyik tér. A következő évben megnyitottuk a Szkíta emlékhelyet, ahol a községben talált, a község határában talált Szkíta hercegnőnek a jelenlétére utalva egy emlékhelyet építettünk. Ez a sportút sarkánban, ez már elkülönül, ez a második olyan tér, közösségi tér, ami elkészült. Ott összességében áll egy Szkíta fejedelemasszony szobra, egy Szkíta fejedelem, egy kis kurgánon egy életfa, és három pad Szkíta motivumokkal, ami várja a pihenni vágyókat, vagy csak az egyszerűen a nézelődőket. És ugyanehhez a térhez kapcsolódik a híd, ami összeköti a múltat a jelennel, a játszóteret köti össze fizikálisan a szkíták terével, amit egy mély árok választott el. A harmadik ilyen tér pedig a szőlőművesek emlékhelye. Ez a Rózsa utca, a temető utca, ez a ótemető, ófalusi temető előtt áll. Ez egy kis dombon egy mitikus szőlőkaró, egy kopjafa, amire kovácsolt vasból csavarodnak fel a szőlőindák, és a szőlőművesnek négy mozzanata és négy figurája képezi a padot, a emlékhelyet. Van egy szőlőmetsző, egy szőlőkapáló, egy szüretelő és egy borkóstoló vagy borkínáló figura, ami egy komplet kis teret képeznek. Emellé elhelyeztünk szintén a nézelődésre és a pihenésre vágyóknak három padot, ahol a szőlő feldolgozásnak, a szüretnek a három mozzanata van, a szüretelés, a szüreti felvonulás és a szüreti bál.
2: Aldebrő önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a szobrokat könnyen meg lehessen jeleníteni? Mennyire együttműködő az önkormányzat?
3: Mi tulajdonképpen az önkormányzattal együtt dolgozunk. Tehát velük egyeztetjük le először az ötletet, aztán a kivitelezést, az állagmegóvásban pedig mindenképpen ők vesznek részt. Tehát 10 évvel ezelőtt, amikor ezek a táborok elkezdődtek, akkor egy hármas összefogásból indult el a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Heves megyei Népművészeti Egyesület és Aldebrő önkormányzata fogott össze, és akkor még úgy gondoltuk, hogy 3 évre, és hogy elkészítjük a történelmi emlékparkot, de mikor ez kész lett, akkor feltámadt az igény, ezt folytatni kellene. És ez így alakult, hogy a kezdetek után most a 11. tábornál tartunk jelenleg.
2: A folytatásban térjünk ki arra is, hogy nemrégiben megjelent egy műve, Fába faragott jelek címmel. Régóta tervezte már, hogy könyv formájában is megörökíti elképzeléseit?
3: Tulajdonképpen ez a könyv a aldebrői fafaragó táborok krónikája, annak a 10 évnek a krónikája, ami a tábor eddig eltelt idejét mutatja be. Ezt a könyvet mondhatnám nyugodtan, hogy én csak lejegyeztem, ezt azok a mesterek írták, akik részt vettek a táborban, és azok a szervezetek, akik közreműködtek ennek a működtetésében és létrejöttében. Tehát kezdetekben a Heves megyei Iparkamara, az önkormányzat folyamatosan, és mindig teljes válszélességgel, a Heves megyei Népművészeti Egyesület a mestereink keresztül, és én összefoglaltam ezeket a történeteket. Minden évben megvan említve, minden munkálatok fel vannak jegyezve, bő fotóanyagokkal van illusztrálva a könyv, és minden résztvevő mesternek benne van az életrajza.
2: A könyvében hogyan ábrázolja a szobrait?
3: Mit mondtam, itt nem az én munkáimról van szó, hanem a közösség munkáiról. Helyek közel nagy felbontásban be vannak mutatva az alkotások, meg vannak jegyezve, hogy kik készítették. Fölírtuk azokat a mestereket, összeírtuk, akik valaha részt vettek, a helyi mestereket, akik a munkájukkal segítették a tábor munkáját. A lakatos mestert, akivel vasalatokat készítette nekünk, a helyi asztalos mestereket, akik besegítettek az alapanyagok előkészítésében. A helyszínre szállításban, a felállításban, tehát ez tulajdonképpen egy közösségnek a munkája. Én csak lejegyeztem ezeket a történeket, és összegyűjtöttem hozzá azokat a fotókat, amikkel ezt lehet illusztrálni.
2: Kik voltak azok a mesteremberek, akiknek a közreműködésével sikerült megalkotni ezt a könyvet?
3: Jellemzően, ugye mondottam, hogy a falubéli mesterek, akik felkarolták ezt a tevékenységet, egy lakatos mester, Macz Péter, és két asztalos mester, akik részt vettek ebben a munkában, Lefler László és Herceg Tamás, és összesen 25 fafaragó volt benne, ezek jellemzően az egyesületnek a tagjai. De amikor olyan nagy feladat adódott, akkor hívtunk külső elismert szakembereket, amikor a szőlőművesek emlékhelyét készítettük, és 4 szobrot kellett megcsinálni egyszerre. Akkor 2 mestert hívtunk. Külső mestert, Erdélyből jött egy szoborfaragó barátunk, és Budapestről egy másik. Ők, akik részt vettek a szobrok faragásában. A másik 2 ugye mi faragtuk az egyesület tagjai. Vagy tavaly, amikor a feliratok készültek, akkor Hajdúságból jöttek barátaink, akik velünk faragtak együtt, és ismét ott volt Erdélyből a fafaragó Sándor Attila. Tehát tulajdonképpen 25 olyan mester vett részt a faragásban, és azért mondom, most a faragásban már a többieket említettük, akik jellemzően az egyesület tagjai, vagy pedig külső meghívott vendégfaragóként vettek részt a munkába.
2: Korábban is jelent már megkiadás az aldebrői alkotótáborokról, vagy a Heves Megyei Népművészeti Egyesületről?
3: Amikor a Heves Megyei Népművészeti Egyesület 40 éves volt, az 2022-ben volt, akkor közösen az egyesület volt elnökeivel megírtuk az egyesület történetét. Számadás címen ez 4 évvel ezelőtt jelent meg ez a könyv, de ezt közösen jegyeztük. Ez az, amit a fába faragott jelek, az, amit egyedül állítottam és írtam meg.
2: Fába faragott jelek, gyakorlatilag egy könyvet megalkotni, az ugyanúgy egy nagyon nagy volumenű munka, mint egy fát megfaragni. Mégis milyen érzés most, hogy így a kezében tarthatja a saját művét?
3: Nagy öröm volt mindenképpen, amikor a nyomdából kijött, és először kézbe fogtam, hiszen ez egy 162 oldalas könyvecske, rendkívül sok fotóval, és hát konkrét adatokkal, minden évről feljegyezve a történéseket. De a legfontosabb talán a könyvnek a motto, és ha szabad ezt, akkor felolvasom. Az aldebrői fafaragó táborok 10 év alatt 61 alkotás született, 25 mester keze nyomán. Ezek az alkotások nem csupán formák, hanem jelek, amelyek egy egész falut díszítenek és közösséget teremtenek, és az emberi kéz csodáját hirdetik.
2: Ez egy nagyon szép idézet volt. Ha most felkeltettük valakinek az érdeklődését, hol lehet beszerezni ezeket a könyveket?
3: Ebből a könyvből a Heves Megyei Népművészeti Egyesületnél lehet, vagy az aldebrői önkormányzatnál hozzájutni. A könyvnek a kiadója az a Heves Megyei Népművészeti Egyesület volt, a megjelenését azt pedig a Csóri Sándor Alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatta. De hát, ha valakinek szüksége van rá, tehát vagy az egyesületnél, vagy az önkormányzatnál tudja beszerezni ezeket.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bértasi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
4: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliumának 3. fejezetének 16. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Kispap koromban egri papnövendékként a Szentírás magyarázat órákon nagyon megragadott az, ahogyan főtisztelendő dr. Kocsis Imre, biblikus professzor úr Szent János evangéliumában Jézus Krisztus személyét és megváltói művét bemutatta. Különösen a kereszt királyi útjáról tudott Imre atya lebirincselő erővel, nagy tudással, imádságos lélekkel, Jézussal egészen azonosulva beszélni, úgy, hogy ezt nem lehetett nem örömmel és lelkesedéssel hallgatni. Előadásaiban Kocsis professzor úr nagyszerűen mutatott rá arra, hogy a János evangéliumban a mester, a rabbi, ahogyan Nikodémus, a farizeusi vallási párthoz tartozó írástudók egyike is megszólította, nem csupán feltámadását követően mutatkozik be megdicsőülten, hanem már akkor is, amikor a passiója, a kínszenvedése, gyötrelmei elkezdődnek, megszületik a halálos ítélet, melynek nyomán keresztre szegezetten, mint egy az egész világ fölé magasodik. Jézus ugyancsak Szent János evangéliumában a 12. fejezet 32. versében bensőségesen, ugyanakkor magával ragadó módon fogalmazza ezt meg. Én meg, ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok. A gyönyörű Krisztus dicsőítő himnusz a Filippiekhez írt levél 2. fejezet 6. és 11. verse közötti szakasz részeként ugyancsak erről a fölemelésről, fölmagasztalásról olvashatunk. A 8. és 9. versekben Krisztus engedelmes lett értünk mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek. Miért van Jézus felemeltetésének és kereszt halálának ilyen ereje? Tisztelt rádióhallgatók! Éppen erre a minnyájunk életét alapvetően meghatározó kérdésre válaszol jelen elmélkedésünk mondata Szent János evangéliumának 3. fejezet 16. verse. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az egész Szentírás összefoglalását és a kereszténység lényegét ragyogtatja föl mindenki számára ez a kijelentés. Úgy szerette Isten a világot. Az eredeti görög szövegből kiderül, hogy itt nem befejezett múltról van szó, nem arról, hogy egyszer valamikor volt egy olyan időszaka a világnak, amikor Isten szerette. Most azonban már változott a helyzet, már nem szereti. Sokkal inkább úgy kell értelmeznünk e szavakat, hogy itt egy régen elkezdődött folyamatot, egy isteni szeretett cselekvés tár elénk az evangélista, ami azóta is tart. Isten most is ugyanúgy, vagyis ami emberi értelmünk és véges mi voltunk számára felfoghatatlanul szereti a világot, mint akkor, amikor Jézus ezt ünnepélyesen kinyilatkoztatta, kijelentette. Talán túlságosan hozzászoktunk már ehhez a mondathoz. Pedig nincs érthetetlenebb csoda, mint az, hogy Isten szereti ezt a világot. Egy ideje, néhány hónap óta, imádságok és elcsendesedések idején, de az emberek között járva, és akár zajosabb események közepette is, sokszor váratlanul meglep és ámulatba ejt
A gondolat, hogy az atya a végtelenül szeretett fiát adta oda értünk, porszem, gyarló, a bűneinkbe folyton visszaeső emberekért. A teremtő, a fölséges, a hatalmas, a mennyben lakó hagyta, hogy mi földhöz ragadt gőgös és önző teremtmények, az emberek, megöljük, elveszítsük a fiát. A csoda mértékét pedig növeli az, hogy a végtelenül szeretett fiú végtelen jósággal van az atya iránt, olyannyira, hogy a kettejük között lévő szeretet egy harmadik szemét, a Szent Lelket létesíti. Ilyen módon gondolható el helyesen, persze csak a mi emberi korlátozott fogalmainkkal, a Szent Háromság idézőjelbe tett, létrejötte eredete. Minden esetre a Szent Háromság, azaz öröktől meglévő csodálatos felülről való élet, mennyei lét, szeretet áramkör, mely minden itt a földön lévő jóságnak és közösségnek a forrása. Talán a legjellemzőbb és a legfontosabb példa is erre a család. A családban a Szent Háromság vetületének kell megnyilvánulnia. Az atya a Szent Háromság közösségében végtelenül szereti a fiút, és ez a szeretet a Szentlélekben nyilvánul meg. És ti, vérszerinti családok, édesapák és édesanyák, igazán teljes odaadással, hűségesen szeretitek egymást a gyengéitekkel, sőt, a bűneitekkel együtt is? Imádkoztok-e rendszeresen a Jóistenhez, a Szent Háromsághoz? Isten és egymás, az embertársaitok iránti szeretetetek jó például szolgál-e gyermekeitek számára? Ott van-e bennük a ti hitetek, jóságotok és minden nehézség és szenvedés közepette a kitartásotok és a hűségetek?

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa hétfőn fogadta az Európai Parlament népességpolitikával foglalkozó közös munkacsoportjának tagjait, akik aznap Rómában részt vettek a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szentatya a magány világjárványát említette a születések száma csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad, ahogy fogalmazott. Azt mondta, Európát a magány világjárványa sújtja, a gyermekek jelentik a jövőt. Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus. Magyar Péter már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel tárgyal Brüsszelben. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy mikor találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, de a magyar kormányszóvivők arról beszéltek, erre egyelőre nincs konkrét dátum. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormányszóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlásra lenne szükség máskor. A dunántúli aszbesztszennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszttartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoringrendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szint úgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbanás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Orbán Viktorra vár a Patrióta mozgalom megszervezése, írt a véleménycikkében Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, szerint az első lépéseket a fideszes és a kereszténydemokrata közegnek együtt kell megtennie. Orbán Viktor reagált, azt írta, jövök. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének napján Budapesten, jelentette be az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 000 jegyet vásárolt.

0: reggeli órákban 12-14, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. Leó pápa elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását. 14. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. 14. Leó. Segítsék a gázai övezet szenvedő népét és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat.
1: Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. A Szent Atya tovább folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai magyarázatának szentelt katekézis sorozatát. A liturgia megújításáról szóló Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúciót elemezve kiemelte. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be. A zsinatot azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet.
2: Dell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
1: A Mediator Dei enciklikában a tiszteletreméltó 12. Pius így ír. Az egyház egy élő szervezet, és ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva az idők folyamán felmerülő körülményekhez és igényekhez. Kezdte katekézisét Leó pápa. Ezzel az elvvel teljesen összhangban a II. Vatikáni Zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúció bevezetőjében elismeri, hogy kötelessége különös figyelmet fordítani a liturgia megújítására és előmozdítására is. A zsinatot ugyanis azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet, a változásoknak kitett intézményeket jobban igazítsák korunk igényeihez, segítsenek elő mindent, ami hozzájárulhat a Krisztusban hívők egységéhez, és új erőt ébresztenek mindabban, ami hasznos lehet ahhoz, hogy mindenkit az egyház kebelére hívjanak. Szoros és szerbes kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Abban a történelmi pillanatban erőteljesen érezhető volt a rituális formák megújításának szükségessége, amelyek révén az egyház évszázadok óta dicsőítette Istent és szentelte meg a keresztény népet. A liturgikus mozgalomnak köszönhetően megérlelődött az a meggyőződés, amelyet később Szent II. János Pál pápa

0: is kifejezett, hogy szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Az egyház nem csak cselekszik, hanem a liturgiában is kifejezi magát, és a liturgiából meríti az élethez szükséges erőt. A hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart. Annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a szent liturgia által osztott kegyelmi ajándéka gazdagságához, a Sacrosanctum Concilium Constitutio egy nagyon hatékony formulával jelzi a követendő irányt.
1: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso.
0: Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. 16. Benedek pápa ebben a szándéknyilatkozatban ismerte fel a zsinati atyák reform programját, amely egyensúly teremt a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között, és megjegyezte, hogy gyakorta állítják egymással ügyetlenül szembe a hagyományt és a haladást, miközben valójában a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány maga is magában fordulja bizonyos értelemben a haladást. Mint ha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart, állapította meg a Pápai Szent Anzem liturgikus intézet alapításának 50. évfordulóján tartott konferencia résztvevői az intézet beszédében 2011. május 6-án. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. A zsinat megerősíti az igazi hagyományban gyökerező ilyenfejlődés jogosságát, és a liturgia keretein belül megkülönbözteti azt a változatlan részt, amely isteni eredeti, valamint azokat a változásra alkalmas részeket, amelyek az idők folyamán változhatnak, sőt, változniuk is kell, amennyiben olyan elemek csúsztak be közéjük, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia benső természetének, vagy kevésbé bizonyulnak alkalmasnak. Folytatta Leó pápa. Az ilyen jellegű változások az évszázadok során folyamatosan történtek annak érdekében, hogy a hívők a rituális cselekmények révén gyümölcsöző módon vehessenek részt Krisztus húsvétjának, a keresztény hit alapjának a misztériumában. Az egyház Isten tisztelete tehát megtestesült az egyes korszakok kulturális formáiban, és képes volt rájuk hatni, sőt, át is alakította azokat. A liturgia így évszázadokon át az evangelizáció motorja volt, szögezte le a Szent Atya. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be.
1: A custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio.
0: Ezért arra buzdítok mindenkit, szólt Leó pápa, akinek feladata az isteni misztériumnak ünneplésének előkészítése, különösen azokat a papokat, akik a liturgia vezetésének szolgálatát látják el, hogy mindig őrizzék meg a liturgia szövegei és rendje iránti tiszteletet, amely az Isten iránti belső nyitottságból és ráhagyatkozásból fakad, alázatot tanúsítva az ő nagysága előtt és őszinte hűséget az egyházi közösség iránt. Zárt a szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: 14. Leó elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását.
1: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
3: Aggodalommal követem az ukrajnai háborút, amely az elmúlt napokban meredeken felerősödött. Szeretném kifejezni közelségemet mindazokhoz, akik a közelmúltbeli támadások miatt szenvednek, beleértve a civilek elleni támadásokat is. 14. Leó pápa így fogalmazott május 27-én, a szerdai általános audiencia végén, az Ukrajna elleni újabb orosz támadási hullámot követően. A háború nem oldja meg a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. nem épít biztonságot, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet, szögezte le Leó pápa. Ahol rakéták és drónok hullanak, ott a remény is összeomlik. Otthonok és istentiszteleti helyek pusztulnak el, és ártatlan életek vesznek el, mutatott rá, és minden háború által megsebzett népet Szűz Mária, a béke királynője oltalmába ajánlott. Miközben újabb támadások sújtják Libanont, a Szentatya külön üdvözölte a libanoni zarándokokat, amikor az arab és francia ajkú hívőkhöz szólt az audiencián.
1: Maria, nostra madre, è sempre presente con noi. Prega per noi, e si prende cura di noi con amore materno.
3: Mária, a mi édesanyánk, mindig jelen van, imádkozik értünk, és anyai szeretettel gondoskodik rólunk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és őrizzen meg mindig minden gonosztól, mondta 14. Leó. Végül a lengyel zarándokokhoz szólva, 14. Leó pápa köszönetet mondott az anyáknak, és felidézte, hogy Lengyelország május 26-án ünnepelte az anyák napját.
1: Ringrazio tutte le madri, che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo.
3: Köszönetet mondok minden édesanyának, aki nagy lelkűen továbbadta az élet ajándékát, és a gyermekei iránti gondoskodást, megtanítva őket az Isten és a fele barátaik iránti szeretetre, mondta Leó pápa. Imádkozott, hogy Isten szent anyja járjon közben értük, hogy elnyerhessék a Jézushoz való tartós kötődés kegyelmét. A szűzanya segítségével védjétek meg hazátokban minden ember életét, a fogantatástól a természetes halálig, megáldalak mindnyájatokat, fordult a Szentatya a lengyelekhez.
2: XIV. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. Május 27-én szerdán audiencián fogadta a pápa Sánchez Pérez Castejón spanyol miniszterelnököt, aki ezután Pietro Parolin bíboros államtitkárral tárgyalt. A helyi egyház és a kormányzati vezetés közötti gyümölcsöző párbeszéd, a világban zajló konfliktusok, a migráció, valamint a béke sürgős megteremtése álltak a megbeszélések középpontjában. A szerdai általános audiencia előtt találkozott Leó pápa a spanyol kormányfővel, aki ezt követően a vatikáni államtitkárságon egyeztetett Pietro Parolin bíborossal és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a felek örömüknek adtak hangot a pápa közelgő spanyolországi látogatása miatt, amelyre június 6-a és 12-e között kerül sor, mivel az a Szentszék és Spanyolország közötti jó kapcsolatok jele. Az államtitkársági megbeszéléseken véleményt cseréltek nemzetközi kérdésekről is, különös tekintettel a világban zajló konfliktusokra, a migrációra, a multilaterális kapcsolatok, valamint a nemzetközi jog betartásának fontosságára, továbbá a béke állandó támogatásának szükségességére. A közös érdeklődésre számot tartó témák között megállapították, hogy elő kell segíteni a helyi egyház és a kormányzati szervek gyümölcsöző együttműködését Spanyolországban, mint ahogy a civil társadalom különféle rétegei között is, a kölcsönös tiszteletre alapozva a közjó előmozdítására.
3: Leó pápa, segítsék a gázai övezet szenvedő népét, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Tiszteljék mindenki emberi jogait, és segítsék a gázai népet. Ezt a felhívást fogalmazta meg 14. Leó Castel Gandolfóban, ahol keddi pihenő napját töltötte. Amikor kilépett a Villa Barberiniből, a pápák nyári rezidenciájáról, 14. Leó válaszolt az újságírók kérdéseire a globális Sumud Flotilla aktivistái kapcsán, akiket az izraeli hadsereg állított meg, miközben megpróbáltak segélyt szállítani Gázába. Azt jelentették, hogy megverték és bántalmazták őket. Hangsúlyozta, hogy ez egyre nagyobb gyűlöletet szít. Az erőszak nem segítette, hozzá Leó pápa. Vissza kell térnünk a tárgyalásokhoz, meg kell próbálnunk párbeszéd útján megoldani a problémákat, miközben mindig tiszteletben tartjuk mindenki emberi jogait. Sajnos a gázai nép még mindig nem kap humanitárius segélyt. Ez tiltakozásokhoz, nehézségekhez, sőt a flotillában résztvevők tetteihez is vezet, jegyezte meg a pápa. Felszólított minden hatóságot, hogy segítsék és kísérjék el Gáza népét, akik szenvednek, és hogy segítsenek már most megkezdeni az újjáépítést. Amikor a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának megjelenését követően a mesterséges intelligenciáról is kérdezték, 14. Leo sürgette a párbeszéd folytatását a nagyobb mesterséges intelligencia vállalatokkal, és megemlítette az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumnak az Entropic vállalattal folytatott közös munkáját. Nagyon fontosnak tartom a párbeszéd folytatását, és hogy valóban egy lefegyverzett mesterséges intelligenciára törekedjünk, nyomatékosította Leo pápa. Megjegyezte, hogy a háborút ma mesterséges intelligenciával vívják, akár csak Libanonban és a világ más részein, anélkül, hogy az emberi életekre gondolnának, amelyek valójában ennek az egésznek az áldozatai. Ezért új felhívást intézett a békére.
2: Leo pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat. Pünköst hétfőn találkozott a Szentatya a katalán városból érkezett lovaskör küldöttségével, akik társulatuk alapításának 170. évfordulóját ünneplik. Függesszék tekintetüket Krisztusra, hogy ezáltal felismerjék őt szűkölködő testvéreinkben. Türelemmel és együttérzéssel segítsék fele barátaikat, buzdította Szentatya, aki hamarosan Spanyolországba látogat. Leo pápa örömmel köszöntötte a delegációt, amelynek tagjait Juan José Omeya bíboros barcelonai érsek kísérte el a Vatikánba. Köszönetet mondott nekik a közelség gesztusáért, mivel a szervezet alapításának évfordulója alkalmából találkozni akartak Péter utódával. Minden Krisztus hívő feladata, hogy életét nyitva tartsa a Szentlélek működése előtt. Fáradhatatlanul kész legyen megélni a keresztény szeretetet. Azt az isteni erényt, amely miatt mindenek felett szeretjük Istent, másokat pedig úgy, mint önmagunkat, éppen az Isten iránti szeretetből. A keresztény ezért nem egyszerűen emberbarát, olyan együttérző személy, aki önzetlenül szeret és tevékenyen keresi mások átfogó javát. Tartsátok tekinteteteket mindig Krisztuson, mert csak így tudjátok őt felismerni legkisebb és leginkább rászoruló testvéreinkben, buzdított a pápa. Az Isten és a többi ember iránti szolgálat személyes elkötelezettségén keresztül legyenek készek arra, hogy türelemmel és együttérzéssel melléjük állnak. Az Úr adja meg nekik, hogy növekedjenek szeretetében, és bőségesen áldja meg őket és hozzátartozóikat. Búcsúzott a barcelonai lovaskör küldöttségétől 14. Leó pápa. 1856-ban alapította meg egy csoport lovas rajongó a lovaskört Barcelonában. Az alapítása óta eltelt 170 évben a magánklub találkozó helyé, vitafórummá és Barcelona üzleti, intézményi és gazdasági életének befolyásos központjává vált. Az évforduló megünneplésére a klub elnöke Enrique Lacalle audienciát kért 14. Leó pápától, így amint egy 30 fős delegáció most megoszthatta a Szentatyával a lovaskör alapításának, működésének történetét, tekintettel arra, hogy Barcelona egyik fontos találkozó helyévé nőtte ki magát, a civil társadalom, a gazdasági, kulturális és intézményi szereplők körében. Az audienciára néhány héttel Leó pápa spanyolországi utazása előtt került sor, hiszen június 9-én és 10-én Barcelonába látogat majd. A dátum azért is jelentős, mert egybeesik a világhírű építész Antoni Gaudi halálának centenáriumával és a Sagrada Familia Jézus tornyának befejezésével. A lovasklub elnöke egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy az audiencián megerősítették elkötelezettségüket a pápának Barcelona szolgálatára, valamint azt a törekvésüket, hogy továbbra is a párbeszédet, az együttélést és a társadalom javát keressék. A küldöttség egy akvarelt ajándékozott a pápának, mely Josep Moscardó festőművész alkotása, valamint a Sagrada Familia egyik ólomüveg ablakának reprodukcióját. Ezen felül egy kis ízletes sonkát is hoztak Leó pápának, mivel tudomásukra jutott, hogy szereti a híres spanyol ínyentséget.
3: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
5: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2021. június 9-én elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival, Szűz Mária istenanyaságáról, példájáról elmélkedik.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Mindörökké, amen!
6: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Most arra keressük közösen a választ, hogy mit jelent nekünk, nektek Mária, mennyiben tekinthető ma is példaképnek, mit jelent a helyes Mária tisztelet, vagy mit gondoljunk a Mária jelenésekről, a Máriához kapcsolódó csodákról. Először is arra kérlek benneteket, hogy vegyétek számba, ti hol találkoztatok, vagy találkoztok Mária képekkel, ábrázolásokkal, Mária poszterekkel.
8: Hát például a kollégiumban a képek, a kápolnában.
9: Én dédmamámnál is, vagy akár gyertyán láttam már.
10: Az én nagymamámnak is van egy ilyen medálja, ami Máriát ábrázolja, úgyhogy nála is, hát illetve először a templomokban találkoztam Máriával, valamint a szent képeken.
6: Mária alakja megjelenik kisméretű, hordozható tárgyakon, ékszerként viselhető kiegészítőkön is, ugye nem csak szobrokon, képeken. Szerintetek-e tárgyak viselője vajon mit fejezhet ki Máriás darabjaival?
9: Nyilván a vallást, meg a világnézetét egy embernek, de ugyanakkor lehet, hogy valami személyes dolgot jelent számára. Biztonságot ad neki.
10: Lehet, hogy ezek a tárgyak segítik, át a mindennapok nehézségein erőt adnak.
6: Viki?
8: Hát egy végső célban emlékezteti erre, egy jó irányra például.
6: Igen, én támaszul segítségül szolgálhat sokunk számára. Mária alakja akár egy ékszeren, egy medálon. Ti egyébként viseltetek, vagy viseltek valamilyen keresztény jelképet magatokon? Vagy van a személyes környezetetekben egy-egy ilyen jelzés értékű hitünkre utaló tárgy?
10: Hát ugye a kollégiumi szobákban is találkozhatunk Mária képpel, vagy a folyosón, illetve nekem van egy karkötőm, ami fából készült, és egy kis Mária medál van rajta.
6: Gabi?
9: Nekünk is van otthon, vagy a családban hasonló tárgyunk, úgyhogy ott már találkoztam vele.
8: A kollégiumi szobákban a kereszt van a falon.
6: Talán ti is láttatok, hallottatok már a csodás éremről. Ez egy Máriát ábrázoló kegytárgy, kegyérem, amely birtokosának személyes tulajdonát képezést, a tulajdonos általában magával is hordja ezt a tárgyat. A kegytárgyak, így a kegyérem is alapvetően az egyéni vallásosság áhítatát elősegítő dolog. Szoros értelemben kegyelmeket közvetít ez az érem, melyen általában Jézus, a boldogságos Szűz Mária, a szentek képei vagy egy keresztény szimbólum szerepel. A csodás kegyérmet Labouré Szent Katalin kapta, akinek 1830. novemberében a szűzanya megjelent, és megbízást adott neki, hogy készítessen érmet az itt megadott minta szerint. Azt mondta a szűzanya neki, hogy akik ezt viselik, nagy kegyelmet fognak kapni. Két év múlva aztán a párizsi érsek jóvá hagyta a szűzanya szándékát, a jelenést, és használatát, az érem viselését Az egyház is aztán jóvá hagyta, sőt a szűzanya megjelenésének napját emlékünneppé rendelte. Luca, kérlek, olvast fel Laburi Szent Katalin vallomását a csodás érméről.
10: A szent szűz félgömbben állt. Hófehér ruhája a hajnalpapír színébe játszott. Kezében egy kisebb gömböt ajánlott fel Istennek. E gömb jelenti az egész világot és minden egyes embert. A szűzanya ujjain égköves gyűrűk fénysugároztak a földre. Ezek a kegyelmeket jelentik, melyeket azokra árasztok, akik kérik. Majd eltűnik a kis gömb. A szent szűz anyai szeretettel tárja kezét a föld felé, alakja köré ovális keret képződik a felírással. Ó, bűn nélkül fogantatott szűz Mária, könyörög érettünk, akik hozzád menekülünk. Készítes érmeket erre a mintára. Akik bizalommal hordják, sok és nagy kegyelemben részesülnek. Hallom a megbízást, majd megfordul a kép. Nagy M betűt látok keresztel, alatta a két szent szív, Jézusít a viskoszorúval és Máriái törrel rátszúrva. Az egészet 12 csillag veszi körül. Amikor arra gondolok, hogy nem kell-e ide is felírás, hallom a feleletet, az M és a két szív eleget mond. Ezzel jelenés véget ért.
6: Kegyérmeket, rózsafűzért, szentképeket sokan viselnek, sokunk környezetében találhatunk ilyen tárgyakat. Az, hogy ezek a tárgyak kegytárgyak, vagy egy amulett szerepét töltik-e be tulajdonosok életében, hogy kegytárgyak maradnak-e, vagy varázseszközökké, amulettekké válnak, hogy Isten felé vezetik-e viselőjüket, vagy babonasság maradnak, nagymértékben éppen viselőjük szándéká lelkületén múlik. Mit gondoltok az autók visszapillantó tükrére akasztott rózsafűzéreket, tekinthetjük-e kegytárgyaknak, vagy inkább az amulettek szerepét töltik be?
10: Szerintem egy rózsafűzér az inkább kegytárgy, mert szerintem jobban kapcsolódik a valláshoz, mint egy amulett a keresztény valláshoz.
6: Szerintetek mikor funkcionál ez a rózsafűzér kegytárgyként ott ennek az autósnak, a sofőrnek az életében? Hát szerintem itt a tárgynak a használata sokat elárul róla.
9: Hogyha tényleg imádkozni szeretne.
6: Igen. Mondjuk ezt vezetés közben én nehezen tudom elképzelni, hogy valaki mosolgatja a kezében, de egyébként mosolgatás nélkül is lehet rózsafűzért mondani, akkor az egy kegytárgy. És mikor amulett? Szerintem nagyon sok esetben egyébként inkább amulett. Amikor teljesen mindegy, hogy egy bólogató kutya van az autóban, nem, vagy egy nem tudom, ilyen illatosító, vagy egy rózsafűzér, csak egy ilyen díszítő funkciót lát el. Esetleg, ahogy így említettétek, Isten azzal a szándékkal teszik oda, hogy itt van ez egy, talán még egy megszentelt rózsafűzér is, biztosan megvéd majd bennünket a karamboltól, a szerencsétlenségtől. Ugye akkor inkább ebbe az amulett kategóriába tartozik. Mi lehet a különbség amulett és kegytárgy között? Itt már a Luca utalt rá, a Gabi is. Nehéz ezt megfogalmazni, de próbáljuk meg, tegyünk rá kísérletet.
10: Hát az amulett az inkább vagy a pogánsághoz, vagy valami teljesen más valláshoz kapcsolódik, és nem a kereszténységhez.
6: Jól látjuk, hogy valóban nem könnyű különbséget tenni amulett és kegytárgy között, különbséget tenni az isteni kegyelemben, a szentek közbenjárásában való bizakodás és a babonaság között. A tisztánlátást segíti a katolikus lexikon szócikke, amely a következőket írja az amulettről. Viki, felolvasnád nekünk?
8: Az amulettek viselői mágikus erőt, oltalmazó vagy szerencsét hozó varázserőt tulajdonítanak a tárgyaknak.
6: Ugye az amulett egyfajta varázstárgy, amivel én magam varázsolhatok, befolyásolhatom az égi erőket, hatalmakat, végeredményben én leszek általuk a saját szerencsém megalkotója. A kegytárgyak, vagy az előbb említett kegyérem ezzel szemben a tisztelőjét, viselőjét mindig Istenhez vezeti. Elősegíti az egyéni áhítatot, sajátos feltételek mellett kegyelmet közvetítenek ezek a tárgyak. Ez a fajta tisztelet, áhítat nem alkalmas Isten befolyásolására. Sokkal inkább arra tanít meg minket, hogy alázatosan és hittel megnyíljunk Isten akarata felé. Ezáltal el tudjuk fogadni Isten ajándékait, üdvösségre vezető kegyelmét. A csodás érem viselőinek nem azt ígéri a szűzanya, hogy a meghatározott fohász elmondásával, mint egy varázsigével Isten meggyógyítja őket, megoldja a problémáikat, vagy megváltoztatja az életüket. Épp ellenkezőleg, a szűzanya Isten kegyelmét ígéri azoknak, akik kérik azt. Azok számára szól az ígéret, akik nem önmaguk erejében, hanem Isten szeretetében bíznak. Akik mernek ráhagyatkozni, a szűzanyához hasonlóan, Isten akaratára, tervére. A csodás érme, a kegyhelyek látogatása, a zarándokutak, az áltatosságok nem ígérik, hogy Isten beteljesíti vágyainkat, elképzeléseinket, Isten megoldja nehézségeinket. Sőt, ha megnézitek a csodás érme hátoldalát, ott van rajta a kereszt jele, valamint Mária is Jézus szenvedő szíve. Ez bizony figyelmeztetés számunkra is. Nehézségeinket, szenvedéseinket, problémáinkat nekünk is, a Mesterhez és Szent Anyához hasonlóan hordoznunk kell. De nem egyedül, hanem velük együtt. Az élet megpróbáltatásait velük közösen cipelhetjük, hiszen Jézus a mi szenvedésünket is a kereszttel együtt a vállára vette. Isten szabadító erejében bízva, mondhatjuk Jézussal együtt szorongatott élethelyzetükben. Abba, Atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat, a szenvedés kehét, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Azt mondhatjuk tehát, hogy alapvetően nem magában, a tárgyban kell a különbség okát látni, hogy valamit amuletnek vagy kettánynak tekintünk, hanem annak viselőjében, a tulajdonosának a lelkületében.

0: Ti milyen mai élő vagy régebben élt nőkre tekintetek fel? Kik a példaképeitek, kik azok a nők, akik példájukkal segítenek benneteket?
1: Hát nekem édesanyám és a nagymamám, mert ugye én csak tőlük látom ezt az anyai képet, és egy kicsit talán bennük is megtalálom számomra Szűz Máriát, úgyhogy én mindenképpen rájuk tekintek példaképként.
0: Gabi?
2: Én is ugyanígy édesanyámra tekintek példaképként, mint Luca.
0: Szerencsések vagytok. Viki?
3: Én is szintén édesanyukámra és a nővéremre tekintek példaképként.
1: Én még talán Liziói kis Szent Terézt mondanám, mert őt választottam védőszentemnek, amikor beimádkoztam, és nagyon sok ponton tudok az életével azonosulni, és sok hasonló dolog történt velem is az életben, mint vele. És szerintem egy csodálatos nő volt.
0: Szentek mindig a segítségünkre jönnek, hogy azt gondolom, hogy szerintem Szent Erzsébet mindnyájunk számára egy nagyon kedves szent. Szerintem még egy ilyen izgalmas nő alak a Merici Szent Angéla, ilyen nagy utazó nő.
1: Szent Johanna esetleg?
0: Az egyház azért, hogy mindig segítségünkre van, nagyszerű asszonyokat tár elénk. Azt gondolom, hogy manapság egy fiatal lánynak nagyon nehéz azonosulni egyébként Mária alakjával, holott sajátos élethelyzetéből adódóan talán éppen a fiatal nőkhöz áll a legközelebb. Szerintem, ha megnézzük Mária ábrázolásait, képeit, azt, hogy hogyan látta őt a történelem során az egyház, a hívek közössége, akkor talán közelebb kerülünk az ő példájához, és talán jobban tudunk azonosulni is vele. Arra kérlek benneteket, hogy elevenítsétek fel ezeket az ábrázolásokat. Milyennek látjuk, milyennek látjátok Máriát a képek alapján?
2: Édesanyaként vagy királynőként is szokták ábrázolni. Ugye fiatalnak ábrázolják, szépnek tekintik.
1: Szerintem egy kicsit csodálatos és természetfeletti, az arconása is olyan tökéletesek, és a kisugárzása is olyan mágikus.
0: Jó szeme van a Lucának, észrevette, hogy Máriának valami különlegessége van.
3: Hát olyan kiemelkedően erős és szép kisugárzása van.
0: Milyen szerepekben látjuk őt a képeken?
1: Láthatjuk őt Magyarország királynőjeként, a Szent Anna templom a oltárképein.
0: Igen, ott általában mit csinál, milyen szituációban van jelen?
1: Az édesanyjával együtt tanul.
3: Vagy pedig a köpenye alatt húzódnak meg az emberek.
0: No, egészen jól összeszedtük, hogy Máriának minél sokféle arcát ismerjük, és minden arcából azt mondtátok, hogy sugárzó szépség, ami egészen különleges báj és erő árad. A képeken találkozunk Máriával, tehát mint Madonna, akár úgy is, mint egy szoptató édesanya. Láthatjuk őt, mint Regina, mint egy királynő, de látjuk őt az angyali üdvözlet jelenetében szolgáló lányként, a vizitáció jelenetében pedig segítőként. Látjuk őt imádkozni és tanulni, fájdalmasan sírni piétaként, vagy segítő, közbenjáró szentként is. Milyen élethelyzetek azok, amelyekben azonosulni tudnátok Máriával?
1: Feltekinthetünk rá a szerelem miatt, mert kapcsolata Józseffel egészen különleges, és József tényleg igazán szereti, és szerintem csodálatos ez a bizalom, ami közöttük van, hogy József elfogadja Máriát, és bár nem azonnal, de hisz neki a természet feletti történések ellenére is, mert azért ez nem mindennapi, hogy ugye fiút fogan, és szerintem azért ehhez nagyon nagy bizalom és szeretet kell.
0: Mária és Szent József a szerelmeseknek egy abszolút mintaként szolgálhat. Különösen ez a lányok számára lehet szerintem érdekes, hogy vajon találnak egy olyan partnert, aki Szent Józsefhez hasonlóan őket tényleg függetlenül önmagukért tudja szeretni. Milyen más szerepekben tudunk azonosulni Máriával?
2: Igen, mondott az ismeretlenre, és ugye ezzel kockáztatta a jövőjét, úgyhogy szerintem ez egy elég bátor cselekedet volt tőle.
3: Vagy például a tanulásban, mert bátorító látni, hogy Máriának is tanulnia kellett, hiszen ő sem született zseninek, és nem csak otthon, hanem a háztartásban és a gyereknevelésben is bölcs volt, és Jézus rábízta a születő egyházat is.
0: Mit tanulhatunk tőle imádság tekintetében? Hogyan imádkozik Mária?
1: Ő folyamatosan párbeszédben van Istennel, és mindig készre odafigyelni. Mindig meghallja a szavát. Elfogadja Isten akaratát.
0: Igen, igen. Ez tennem egy nagyon fontos mondat, amit a Luca mondott, hogy a Szűzanya nem úgy imádkozik, nem azért imádkozik, hogy az ő személyes akaratát már pedig igenis teljesítse a Jóisten, mert ő egyébként is milyen jó fej volt, hogy a Szent Fiát a méhébe fogadta, ugye? Mégis is mondhatná ezt is. Hanem mindig kész arra, hogy elfogadja Isten akaratát. Aztán látjuk őt királynőként. Ugye mi szerintem legutoljára óvodába szeretünk volna királynők lenni, de akkor nagyon. Mégis talán így mond nekünk Mária királynőként is valamit. Hogy lehetünk mi most királynők? Milyen lenne egy jó királynő most?
3: Felelősségteljes, odafigyelő, gondoskodó.
0: Ugye őt úgy is tiszteljük, mint magyarok nagyasszonyát. És ugye az az érdekes, hogy kvázi úgy tekintünk rá, mint Magyarország királynőjére. És a király személye mindig az, aki kifejezi az ország egységét. És így Máriára tekinthetünk úgy is, mint aki kifejezi az ország egységét, de legalábbis megteremti az országért cselekvő felelősséget érző emberek közösségét. Ebben egészen biztos vagyok. Aztán van említette itt, aztán a Viki, a Mária ábrázolásoknál, hogy van egy olyan típus, ez a köpönyeges Madonna, amikor a Mária szép nagy köpönyege alá behúzódnak az emberek. Mit fejezhet ki ez a kép?
1: Az ő segítőkészségét. A nőkhöz különösen a segítőhivatások állnak közel, például a tanítónő, óvónő, orvos vagy ápolónő, és Mária az, aki figyel másokra, észreveszi mások nehézségeit, problémáit, és hatékonyan ő maga segít, mint amikor Erzsébethez utazott látogatóba, vagy hídként közvetíti, és közbejár, mint a kánai menyegzőm.
0: Tehát Máriától tanulhatunk, hogy segíthetünk úgy is, hogy mi magunk adjuk meg a segítséget, de segíthetünk úgy is, hogy mint egy híd, ugye megteremtjük a tényleges segítő és a rászorult között a kapcsolatot. Közbejárunk érte. Aztán említettétek, Mária nagyon-nagyon sok képen talán leginkább anyaként ismerjük. Milyen anya lehet egy Szűzanya? Mi az, amit tanulhatunk tőle?
2: Mindent képes volt feltenni a gyermekéért és a családjáért. Ott hagyta otthonát is, amikor Egyiptomba kellett menekülnie kis Jézus miatt. És ugye végig kíséri a fia útját küldetésért, és akkor is, amikor nem érti őt, mindig segít neki.
0: Igen, ugye nem is tudom, hogy talán ez az egyetlen olyan kapcsolat az életünkben, ez az anya-gyermek kapcsolat, amikor valóban képesek vagyunk teljesen lemondani önmagunkért egy másik személy javára. És a Szűzanyától ezt is nagyon szépen láthatjuk, ahogy ő végig kíséri Jézus útját, végig segíti őt. És az az érdekes, hogy akkor is, amikor nem érti, hogy ugye amikor a 12 éves Jézus ott a templomban van, és a Mária úgy érzi, hogy nagyon nem ott van, ahol neki lennie kellene, mert hogy miért nincs ott a szoknyája mellett, miért nem tud róla. Tehát nem is érti, amit akkor ott Jézus beszél és tanít a zsinagógában, mégis elfogadja. Azért látja Mária, hogy Jézusnak sok rajongója van, nagy rajongótábora van, de nagyon komoly ellenfelei is. És egészen biztos vagy benne, hogy nagyon nehéz volt elfogadnia Jézusnak a szenvedését is. Itt említettem, hogy van egy ilyen képtípus, ugye ilyen szerepe Máriának, amikor ő nem boldog anya, nem a mennyek királynője, hanem nagyon-nagyon esendő ember. Melyik ez a kép?
1: Hát amikor kétségbeesve keresi a 12 éves Jézust a jeruzsálemi zarándoklat forgatagában, vagy amikor végig kíséri fia szenvedés történetét, és végig ott van vele a keresztúton.
0: Illetve van egy ilyen képtípus, ez a Piéta, ugye ismerjük a híres képet is, vagy szobrot is, alkotást, amikor a Szűzanya ugye a halott Jézust tartja az ölében. Úgyhogy látjuk, hogy Mária a fájdalomban is velünk van, teljes emberként, anyaként éli át a mi fájdalmunkat is. A nehéz pillanatokban is így aztán igazi barátnőre lelhetünk benne. Hiszen ebben a fájdalomban benne van mindnyájunk félelme, mindnyájunk ki, akik féltjük szeretteinket, és ezzel nem csak szeretteinket, hanem a kapcsolatainkat, vagy a családunk egységét. Mária alakja itt a képek segítségével szépen megelevenetett előttünk, egészen élővé varázsoltuk itt az ő alakját. Talán ő is helyet kap a szobánk falán, mint nagy ideál, talán befogadjuk őt az otthonunkba. János apostol ír evangéliuma végén Jézus utolsó rendelkezéséről, ez így szól. Jézus keresztje mellett ott állt anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához. Asszony, nézd, ő a te fiad. Aztán tanítványhoz fordult. Nézd, ő a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Azt mondja János apostol, hogy házába fogadta őt a tanítvány. Azt gondolom, éppen erről kell, hogy szóljon a mi Mária iránti tiszteletünk is. A Mária képek és szobrok, a rózsafűzér használata, a csodálatos érmék viselése. Mária befogadását kell, hogy megjelenítsék. Nem is annyira az otthonunk falai között, hanem sokkal inkább a szívünkbe, a Máriával való azonosulásunkat kell, hogy kifejezze. Azt kell, hogy kifejezzék ezek a tárgyak, hogy olyanokká akarunk válni, mint Mária, mert ő a mi ikonunk, a mi segítő példaképünk, keresztény és női identitásunk formálója. Amikor felveszünk egy Máriás érmét, vagy kezünkbe veszünk egy rózsafűzért, akkor ennek bizony többet kell jelentenie annál, mint hogy kifejezzük vele hitünket, vagy biztosítjuk vele Mária védelmét, pártfogását. Valójában Mária alakját kell magunkra öltenünk. Olyanná kell válnunk, mint Mária. Ahogy ti is mondtátok, Mária segít bennünket tiszta és igaz szerelmessé, édesanyává, gondoskodó királynővé, közösségszervezővé, a család összetartójává, bölcsé és felelős vezetővé válnunk. És velünk van a szenvedésben és a halálunk óráján is. Adásunk végén, megköszönve a hallgatók figyelmét, Sík Sándor versével köszöntjük a szűzanyát.
2: Sík Sándor, áldott az asszonyok között. Mentére márre húzódott az ösvény, Galileának napasszalt a földjén, és kivirágzott lépteid nyomán, bokavérző hegyes tartomány. A sziklák Isten verte szurdokán, tejarcú rózsát hajtott a bogáncs. A kősziklából csorgó mész fakadt, a ciszternákban élő vízű patak. És a porszemecskék még sarúdra lestek, tücsök módjára muzsikálni kezdtek. Karjaid összefonva kebleden, mentél és mosolyogtál édesdeden. Mérhetetlenül mély volt és komoly, és mondhatatlan édes e mosoly. Mentél, fölötted a hallgatag égbolt. A csepp angyalok, mint a rendelés szólt. Elkuporodtak a sziklák közébe, újacskáikat ajakukra téve. A titokzatos hang is hallgatott, a lélek, aki megárnyékozott. S néva volt még ő is, az egyetlen, szíved alatt élő érthetetlen. Mentél magad, és nem sejtette senki a titkot, amely mindent belengi. Erzsébet sem a meghitt asszony testvér, még az sem, aki árva tűz helyednél. Virrasztja jöttöd, az elgyűrűzött, hogy áldott vagy az asszonyok között.
4: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
5: Napbúcsúztató.
4: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével várjuk Önöket. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélő könyvek szól. Ebben Szabó T. Anna Senki madara című írásának negyedik befejező részét a szerző előadásában hallják. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól. Hajnali egy órától megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően Szószóló című műsorunk szól. Adásunkban szó lesz a zempléni turizmusról, a Vöröskereszt elismeréséről, a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről, illetve a vakok és gyengéllátók programjairól. Műsorunk végén két könyvbemutatóról is beszámolunk. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba poroszlói atya elmélkedését hallják. Hajnali három óra után a híreket követően a múltunk pillérei történelmi műsorunkban folytatjuk a beszélgetést Bakócz Tamás egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klész Beáta beszélget. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett és köszöntötte őket, békesség veletek. Rájuk lehelcs így szólt, vegyétek a szent lelket. Olvasom a János evangéliumban. Isten belénk leheli szent lelkét, elfújja bensőnkből a bűn sötét ködét, elárasztja szeretete napjával. Tulajdonjoga jeleként ránk üti a Szentlélek pecsétjét. Isten minden kalandregénynél izgalmasabb művet ír azokkal az ember életekkel, amelyek játékszerévé válnak, akik készséggel adják át magukat az ő váratlan kezdeményezéseinek. Akik élesen figyelnek, hogy meghallják a kegyelem suttogását és a lélek hívogatásait. Az örömöt nem tekinthetjük kész árucikknek, fölhalmozódott készletnek. Mégis csak benne válik tökéletessé életünk. Az igazi öröm ajándékkép jut osztályrészünkül. Forrása Istenben van. Feszült csönd ülte meg azt a szobát, ahol az apostolok együtt voltak. Szorongásuk még nem oldódott föl. Jézus úgy segít rajtuk, hogy rájuk lehel, vegyétek a szent lelket. A Szentlélek hat kedélyünkre, fölfogásunkra, érzésvilágunkra. De semmiképpen nem venni jó néven, ha összetévesztenők az ő működését az idegnyugtató tablettákéval. Rákóczi Ferenc imáiból: megadtad, Uram, apostolaidnak a szent lelket, ez ideig nátszálak voltak tanítványaid. A lélek által oszloppá erősödtek, amelyet semmiféle emberi gonoszság nem bírt ledönteni. Ezt a lelket kérném tőled, add őt nekem. Ó lelkem, meddig maradsz még hidegségben? Íme a szeretet tüzét, az igazság lelkét, Istenedet vetted magadhoz, mégis mi fagyos, tompult és száraz vagyok, bár bennem lakozol. Tekintsd hát egyszerűségemet, növeld szeretetemet. Nem azért, hogy külsőleges módon sóhajtsak, jajgassak és siránkozzam, hanem hogy neked tetsző módon teljesítsem akaratodat, s mindazt, amire rendeltél.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa hétfőn fogadta az Európai Parlament népességpolitikával foglalkozó közös munkacsoportjának tagjait, akik aznap Rómában részt vettek a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szentatya a magány világjárványát említette a születések száma csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad, ahogy fogalmazott. Azt mondta, Európát a magány világjárványa sújtja, a gyermekek jelentik a jövőt. Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus. Magyar Péter már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel tárgyal Brüsszelben. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy

0: legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoring rendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebersberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szint úgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbanás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Orbán Viktorra vár a Patrióta mozgalom megszervezése, írt a véleménycikkében Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, szerint az első lépéseket a fideszes és a kereszténydemokrata közegnek együtt kell megtennie. Orbán Viktor reagált, azt írta, jövök. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének napján Budapesten, jelentette be az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 ezer jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Csak repülővel negyedmillióan jönnek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes termináját is. Pont a Bajnokok Ligája döntő hétvégéjére tiltakozó taxis felvonulást kezdeményezhet a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete a BKK új javaslatcsomagja miatt, közölte a 24.hu portállal Kis Ádám, a szervezet elnöke. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a javaslatcsomagot, abban csak elméleti lehetőségként szerepel a fix tarifa kivezetése, nem fog a héten szavazni róla a közgyűlés. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az EMEGI, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után lekapcsoltatta a rendszert. Végül az időjárásról. A viharok elvonultával derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Szabó T. Anna, Senki madara című írásának negyedik, befejező részét hallják.

Tátos, mintha megütötték volna. Vette a subáját és kiment. A ködben varjak kavarogtak, csapzott csapatokban lelecsaptak a hóra. A fiú nem nézett se jobbra, se balra, csak ballagott némán, bele a tapadósan szitáló szürke gomolygásba, mintha már sohasem találhatna vissza a tűz melegébe. Az üresség, amit magával vitt, most nem teljesség volt, hanem hiány. Utsu nem jött mögötte, nem hallotta a lépteit és a lihegését, sem élők, sem holtak nem jártak a nyomában, még a saját árnyéka sem. Magában volt megint, mint gyermekkorában a városi utcán, ment és a földet bámulta. Akkor jobban szeretett egyedül lenni, de most már valakié volt, fázott nélküle.

csak akkor vette észre, hogy mire gyülekeznek a madarak, amikor meglátta a vért a havon. Egy halott ősz feküdt ott megcsavarodva. Már csak a lábai, a feje és a bordái voltak, meg a többit kikezdték a ragadozók. Tavaszra csontja sem marad, hús és fű és föld lesz belőle. Hát legyen! Mégis hazament, mire leszállt az este. Étel fogadta és meleg. Tori még a szokásosnál is nyugodtabb volt, és valamivel sápadtabb. A hajáról már lemosta a tus, de a ruhán, mint hóban sorjázó kormos rókanyomok, látszottak a fekete pettyek. Csak ez emlékeztetett a reggelre, mert a lány, ha nem is szólt sokat, megint mosolygott. Tátos nem nézte meg a képeket, pedig látta, hogy ott száradnak a tűzhely körül, de most nehezére esett az is, hogy ránézzen a lányra. Inkább csak hosszú hajladozó árnyéket figyelte, ahogy ide-oda vetődik a falon. Ő volt, és mégsem. Tori csak éjjel hozta szóba, ami történt. Mikor már összebújva feküdtek a sötétben, és tátos melkasában oldódott a szorongató szomorúság, a lány suttogni kezdett. Neked nem szabad látni engem, mondta, és a vállát simogatta közben. De igen, azt mondtad, látlak. Festeni nem. Miért? Kérdezte tátos megint. A lány hallgatott. Ez másféle titok volt, mint amit tátos ismert. Azt hitte már az övé, de most egyszerre megint kisiklott a kezéből, pedig a karjában tartotta. Ígérd meg, ha nézel, nem maradhatok itt, érted? Értem, mondta tátos, pedig nem értette. Így éltek, amíg az ennivaló tartott. Tori egyedül festett, tátos pedig fát vágott, ellátta a juhokat, kóborolt, várt. Ilyenkor rettenetesen vágyott a lány közelségére, de nem mert szembeszállni az akaratával, nehogy elveszítse. A mozdulatok jártak a fejében, az elmerülés, a kiszakadás. Ő is ilyen volt régen, amíg furujált és táncolt, de most semmire sem tudott figyelni. Nem volt nyugovása. Rosszul aludt, zavaros álmok látogatták. Felfelriadt éjszakánként, mert Tori talán a kimerültség miatt napról napra gyengébb és sápadtabb lett, és ő nem tudta meggyógyítani. Már tavaszodott, amikor először látta meg a képeket. Tori sosem mutatta, mit festett, de egyszer csak becsomagolta a papírokat, ő pedig elvitte a városba eladni. Egyenesen az öreg ékszerészhez ment. Amikor kigöngyölte a képeket a viaszos vászonból, és elkezdte kirakni egyenként az asztalra, mindketten felkiáltottak a meglepetéstől. A képek éltek. Vad, fekete japán betűk, finom szürke ágak, bimbokból kibomló virágok, felhő és köd, folyékony mozdulattal felvitt szárnyra kapó madár, fehér ég és fehér tó közt, egyetlen sor fekete nád, hold és tücsök, gémes kút és párálló téli nyáj. Mindennek csak a lényege, még a betűknek is. Lélegezni és tapintani lehetett a látványt. Mestermű, mondta az öregember. Teremtés, nem festés. A kaligráfia is tökéletes, nem tudom mivel rajzolták, de nem ecsettel, az biztos. És nézd a pecsétet. Minden képfehérségén ott volt ugyanaz a piros jel. Tátost egyszerre emlékeztette Tori fapapucs nyomára és egy törbeesett daru véres lábnyomára. Ahogy elképzelte a madarat, még a fájdalmas kiáltását is meghallotta. Különös pecsét, sokkal nagyobb a szokásosnál, mondta az ékszerész. Keveset tudok japánul, de ezt a kanjit felismerem. Azt jelenti nem. Különös aláírás. Tátost csendben nézte a tusnyomait. Torit látta, hogy táncol, ahogy a hajával, tenyerével, egész testével fest, és látta a hirtelen megvillanó riadt és elszánt szempárt is. Minden indulata és gyöngétsége ott volt ezekben a lendületes vonalakban, a sebezhető ereje, a titkai, a tudása, és ahogy a magába forduló körképét nézte, már nem a saját karjaiban érezte a lányt, nem az arcát érezte a tenyerében, hanem egyszer csak átalakult, Torivá. Anélkül, hogy tudta volna, mit csinál, visszatartotta a lélegzetét, és egy kört írt a karjával a levegőbe. Nagyon jó, mondta az öreg. A láthatatlanra mutatni, maga a zen.
Nem tudom, mi az, mondta a fiú, és a képekre mutatva gorombán hozzátette. Nekem ezt el kell adni. Mindet megveszem, csak mondd, mit kész cserébe. Tátos gondolkodás nélkül rávágta. Az ezüst hajtűt. Visszaadom, mondta az ékszerész azonnal, mint aki éppen erre számított. Ezek a képek többet érnek bármilyen ezüstnél. Azzal egy bársonytokot kotort elő, és odaadta. A hajtű sértetlenül benne volt, vörös gömbje még szebben ragyogott, mint annak előtte. Az öreg pénzt is ígért ráadásnak, és rizspapírt is bőven, azzal a feltétellel, ha a kézképeket ezután is neki hozza el. Gyere csak velem, mondta a fiúnak. Haza bevezette a hátsó szobába. Képekkel, kardokkal, ékszerekkel volt tele zsúfolva. Látod, itt őrzöm majd, amit hozol. Lehajolt, és egy hosszú ládából nagy árkus papírosokat vett elő. A fiú csendben nézelődött. Különös dolgon akadt meg a szeme. Az egyik sarokba akasztva rengeteg lepke libegett a mozgás keltette légáramlatban. Közelebb ment, és csak bámult. Nem lepkék voltak, hanem kecses, fehér papírmadarak. Kitált szárnyal szálltak, remegtek, zizegtek és susogtak, valami láthatatlan fonállal sűrű sorokba fűzve. Csontjuk se volt, húsuk sem, mégis igazi madarak voltak. Szent Bazuru, szólalt meg mögötte az ékszerész, az ezer darumadár origami. Én hajtogattam még fiatalkoromban, hogy teljesítse a szívem legnagyobb kívánságát, és amikor kész lett, tényleg sikerült elgyűrűznöm magamnak, akit szerettem. Tátosnak belesajdult a szíve, úgy sóvárgott a csodálatos madarak után. Az ékszerész észrevette, és a vállára tette a kezét. Látom, fiam, neked is nagy kívánságod van. Mégsem adhatom oda. A te kívánságod is csak akkor teljesülhet, ha te magad készíted el, mind az ezer madarat. Bármit megtanulok, szakadt ki Tátosból, bármit! Az öreg mosolygott. Elővett néhány lapot, és leültek az asztalhoz. Tátos sokáig kínlódva hajtogatott, amire az első tökéletes fehér daru elkészült. Finom volt és könnyű, sebezhetőségében is erős, mint amit tényleg arra született, hogy a kívánságokat magasba röpítse. Tátos a tenyerére ültette, és nézte. Már csak 999 van hátra, mosolygott az ékszerész. Remélem, nem sietős a kérésed? Amikor az élelmet és az új lapokat átadta neki, Tátos nem szólt Torinak a papírmadarakról. A gyűrűről sem, amit az ékszerésztől kapott. Immár neki is volt titka, és ez segített a lány titkolózását elviselni. Hiába kérdezgette tőle, hogy mi baja. Tori teste egyre vékonyabb és könnyebb lett, mintha valami súlyos betegség emészteni. Mégis mindig mosolygott. Tátos napközben is meg-megsimogatta, mint az állatokat szokta, ha gyógyít, de az ezüst hajtőt nem adta vissza neki. Gyakran elővette a skatujából, de aztán mindig meggondolta magát. Nagy oka volt annak, hogy Tátos olyan gyakran kijárt az állatok közé. A városban kapott papírból minden ráérő idejében darvakat hajtogatott, és ha elkészült velük, elrejtette őket. Az 50-nél már becsukott szemmel dolgozott, a bőrével látta a papír fehérségét, az ujjával tudta a formát. Olyan finom munka volt ez, mint a furulya puha billegetése. Gondolatban hallotta is a muzsikát, és hol a daru táncát, hol Tori suhogó mozdulatait látta maga előtt, mielőtt egymás után repültek ki az ujjai alól a papírmadarak. Az üres fehérség formát kapott, Tátos minden gyöngétségét, minden emlékét, minden fájdalmát, minden sóvárgását belehajtogatta. Ha már festeni nem tanulhatott meg, az ujjával formált szárnyakat. Fűszeres, fényes, zsibongó tavasz lett a pusztán. A meleg esőtől egyszerre minden kizöldült, és nem hiába égette sárga lámpácskáit a gólyahír, égtágító száncsapásokkal, hamarosan megjöttek a vándormadarak. Nagy ragyogással felvirradt Szent György napja. Tátosnak nem maradt ideje búslakodni. A puszta zengett a kurjongatástól, a lódobogástól, ostor csattogástól, messziről hallatszott a friss füvet hersegető ökrök bőgése. Tátos is alaposan kisöpörte, kitakarította az aklot és a kunyhót. Ahogy bojtárkorában látta, rontás ellen megfüstölt mindent, aztán nagy tüzet gyújtott két felől, és átment rajta a juhaival.
Így készültek a tágas, szabad legelőre. Torival összecsomagoltak mindent, amire a nyáron szükségük lehet, mert a legelőről legelőre vándorlás közben nem térhettek vissza a kunyhóba. Féltette a lányt a pusztai élettől, de mit tehetett? Menniük kellett. Vágott egy szép zöld ágat, és kihajtotta vele a nyájat. Utcu nélkül nehéz volt, mert a juhok a tavasz szagától nekilódulva szürke gomolyban hömpölyögtek előre, nem tudta őket megállítani. Iparkodott hát utánuk, ahogy bírt. A nyomában Tori igyekezett, botladozva, mint aki túl sokáig volt bezárva. Ahogy hátra nézett, mert meg akarta várni, riadtan látta, hogy a lány sápadtabb, mint amikor először megpillantotta. A ruhája is csapzott, tépet volt, a haja, mint a kiömlött tus, vékony fürtökben csorgott le a vállára. A ragyogó zöldben olyan volt, mintha más világi sötétből tántorgott volna elő a napra. Egyszerre megszédült és a földre bukott. Tátos odarohant. Semmi baj, suttogta Tori lehúnyt szemmel. A fiú ölben vitte tovább, mert a nyájat nem hagyhatta magára. A lány olyan könnyű volt, hogy Tátos egészen megrémült. Egyszerre eszébe jutott, hány hosszú napot és hetet dolgozott végig Tori egyedül, hogy mindketten túléljék a telet. Egész erejét, minden tudását beleadta, pedig csak ölelést kapott cserébe. Tátos magához szorította a lányt. Csak azt akarom, hogy ne menj el, mondta neki csendesen. Meg akarlak tartani. Egy kócsag repült el felettük, egészen közel. Sárga csőrében vergődő halat vitt. A lány meghallotta a száncsapását, kinyitotta a szemét, és kábán hunyorogva nézte. Fekete pupillájában látszottak a felhők és a fehéren úszó evezőtollak. Jól vagyok, szólalt meg hirtelen. Kérlek, engedj el, egyedül megyek. Tori nem akarta abba hagyni a festést, pedig megvolt már mindenük, sőt több is, mint kellett. Mert ahogy eljött a nyár, Tátos megint gyógyítani kezdett. Új furuját faragott magának, és egy kis kövér fekete kutyakölyköt is kapott az egyik tanyáról. A szabad ég alatt, a madárdaltól és a felfelhangzó pásztor muzsikától, mintha a lány is erőre kapott volna. Nagy képeket kezdett festeni. A földre terítette egymás mellé az árkus papírokat, és már reggel dolgozni kezdett, amikor a nyáj megindult. Tátos most sem láthatta. Vissza se inthetett, vissza se nézhetett soha, csak amikor már olyan messze volt, hogy a lányból alig egy vonalnyi látszott. Amikor este hazaért, látta a fűre terített fehér lapokon a száradó, nagy, fekete ábrákat, betűk és madarak, ívek és vonalak, nádak és holdak, kerek üresség, és mindenképpen ugyanaz a vörös pecsét. Ilyenkor megállt, nézte, lassan lélegzett, egész testében érezte a képekből áradó, hullámzó nyugalmat. Tátos is dolgozott titokban, amikor csak hozzáférhetett. Egyedül az állandóan szimatoló, minden lében kanál hopsza kutya látta. Már lehúny szemmel hajtogatta madarait, és mire a nap alágurult, egész csapat fehér daru ült körülötte a füvön, figyelmesen előre tartott csőrrel, mintha a némaságát hallgatnák. Ahogy kész lett az aznapi adaggal, vékony zsinórra fűzte őket, már 777 madárral elkészült, tudta, hogy nem sok van hátra. A hajtőre gondolt, a gyűrűre, és az új házra, amit majd építeni fog. Azon a hosszú, forró nyáron boldogok voltak. Kiki a maga titkával foglalkozott, mégis a másikra gondolt. Esténként a nádkunyhó előtt hopsza kutyát nevelgették, és csendesen beszélgettek a tűz mellett. Tori egyre jobban beszélt magyarul, és végre mesélni kezdett. Tengerekről, hegyekről, messzi vulkánokról, különös népekről, és éjjel is éber villanyfényes nagyvárosokról beszélt. Annyi mindent látott, és olyan sokat tudott a világról, mintha legalábbis sok évtizede élt volna a földön. Tátos soha nem unta el a történeteit, és mindent megjegyzett, amit hallott. Akár emberekről, akár istenekről, akár szellemekről beszélgettek. A lány sohasem szólt arról, hogyan került éppen ide, a messzi pusztára. De az kiderült, hogy régóta kereste ezt a tágas teret, ezt a fényes pusztai ürességet, amire végre rátalált.
És engem is kerestél? Kérdezte Tátos. Ide köt minden, mondta a lány, és a hangjában nem csak melegség volt, szomorúság is. Fogta a fiú kezét, de közben nem őt, a csillagokat nézte. Akkor itt maradsz, gondolta Tátos. Átkarolta a lány vállát. Az arcát figyelte, vibrált a lángok fényében, mintha nem lenne biztos körvonala. A fiú a papírdalvakra gondolt, már csak 57 volt hátra. Itt maradsz, velem leszel, enyém vagy. Senkié vagyok, szólalt meg Tori, pedig Tátos biztosan tudta, hogy nem mondta ki hangosan a kívánságát. A nyár utolsó teli holdas éjszakáján, hajnal felé, amikor a vizek felől érzett már az ősz fanyarillata, és borzongató szél sustorgatta a nádat, újra megjöttek a darvak. Egymás után íródtak az égre a csapatok hosszú betűi, síró énekük az egész eget betöltötte. A szerelmesek a pokróc alatt feküdtek egymás melegében. A fiú éppen óriási fehér madarakról álmodott, akik maguk közé fogadták és puhán emelték felfelé. Mindketten hallották a hívást. Először Tori riadt fel, kibontakozott a fiú karjából, felült. A kölyök kutya halkan nyüszített a lábánál. Tátosnak felpattant a szeme. Ahogy meglátta a magasba emelt fejjel feszülten figyelő lányt, rögtön tudta, hogy valami készül. Mégsem mozdult, amikor a lány felkelt, és fehér ruháját magára kapva elsuhogott. A víz felé ment, és eltűnt a nádasban. Mikor a lány már nem látszott, Tátos is felült. Kapkodva nyitotta ki a tarisznyát, annak az aljára volt bevarva a gyűrű, és benne volt a hajtű és az utolsó adag origami papír. Ami készen volt, 980 fehér papírmadár, viaszos vászonban rejtőzött egy vízparti titkos üregben. Tátos későbbre várta a darvakat, ezért nem sietett a hajtogatással. Inkább a pillanatnak örült, kihasznált minden percet, amit nem külön töltöttek, és most nagyon megijedt. Félt, hogy mindennel elkésett. Kitapogatta a tarisznyában a hajtűt, kivette, és az inge nyakába tűzte. Bebújt a subába, mégis vacogott. A keze reszketett, háromszor elrontott az álmában is tudott hajtásokat. Megállt, meglasította a lélegzetét, ahogy a lánytól tanulta. Minden múlik, minden látszat, nincs hova sietni, nem lehet elkésni. Semmi, semmi baj. Fújt egyet, kisóhajtotta magából a remegést. Hajtogatott. Az égre már kezdett felkúszni a hajnali derengés. Már csak három lap, három daru. Felnézett a vonuló madarak szakadatlan tömegére, és elmosolyodott. Két daru. Még egyetlen egy könnyű isteni madár, és teljesül, amit kíván. Egy hang hasított az éjszakába. Olyan fájdalmas volt, mint egy emberi sikoltás, de olyan éles is akár a sebesült vadmadár jajkiáltása. Tátos talpra ugrott, és rohant. A nyakát fájdalmasan karcolta valami, futtában hozzákapott és kihúzta a tűt. Párugrással odaért a partra, és széthajtotta a nádat. Nem a lány vergődött ott a vízben, hanem a fehér daru. Verdesve, lebegve, forogva táncolt a levegőben, köröket, betűket, íveket írt a hajnali fénytől vöröslő vízszínére, és a jelek, mintha egyenesen az égre rajzolná őket, azonnal eltűntek a lába nyomán. De nem csak a szárnyával és a lábával festett, a csőrében hosszú fehér tollat tartott, a saját tollát használta ecsetnek. Hol a vízbe mártva ért vele az égre, hol a fénybe mártotta és úgy simította meg a víztükröt. Olyan vadul, olyan átszellemülten mozgott, hogy nem vette észre a közeledő fiút. Tátos már ott állt a vízpartján, szinte karnyújtásnyira a madártól. Csak akkor vette észre, hogy a daru milyen síralmas állapotban van. A legpuhább fekete farktollak, a legelegánsabb evezőtollak, a legfinomabb ecsetnél is lágyabb pihetollak tőből kitépve, a madárbőre csupa sebb hely. A víz sem csak a napfénytől volt vörös alatta, a lábán vér csorgott lefele, piros cseppekkel pecsételve tele a tavat. Emelkedni próbált, el a maga festette ürességtől, de folyton visszahúzta valami. Tori, kiáltott rá Tátos, ne menj el! A daru meghallotta, kiejtette a csőréből a tollat, és egész testével belezuhant a tóba.
Hátra vetette a fejét, hogy újra kiáltson, de nem jött ki hang a torkán. Elmerült. Tátos belegázolt a sekélyvízbe, átkarolta, felemelte. Az ölében vitte ki a partra. Az alélt test egyre súlyosabb lett, és mire a földre tette, már Tori volt az. A lány csukott szemmel, halott sápadtan feküdt ott, mint aki nem is akar magához térni. A szíve egészen gyöngén dobogott. Tátos az arcát csókolta, a száját, a szemét. A lány nem mozdult. Ringatta, simogatta. Csak a csend. Nem. Mégse kívánhatja, hogy itt maradjon. Ha itt marad, meghal. Ha itt marad, festeni fog. Ember alakban, daru alakban, ujjal, hajjal, kitépett tollal, saját magát használva fel, használva el. Festeni fog, nem repülni, lobogni, szállni. Láttatni fog csak, látni nem. Nem maradhat itt. Élnie kell. Tátos sóhajtott egyet, és gyöngéden megsimogatta a madárlány haját. Ujjai közt futtatva a vizes, tépet fürtöket, lassan konyba csavarta, és beletűzte az ezüst hajtűt. Fény lobbant a piros tűzzománcon, és a lány megrázkódott, a szeme kinyílt, fájdalmas felismeréssel nézett a fiúra. Tátos rámosolygott. Ahogy az égre robbant a nap, és fellobbantott mindent, a fiú lehunyta a szemét. Rácsukta Tori utolsó szerelmes pillantására. Sem szomorúságot, sem fájdalmat nem érzett. Csak könnyűséget. Semmi baj. Érezte, hogy valaki, ujjak-e, tollak-e, megsimogatja az arcát. Aztán már csak a suhogás, egy egész égboltnyi szárny. Egyszer ő is ott lesz közöttük. Az ezer daru most is ott lobog a nátszálakra akasztva. Egy-egy madár elszabadul a zsinegről, messzire röpíti a szél. Amikor épp arra jár a nyájjal, Tátos is ott táncol velük. Tudja, egyszer minden kívánság teljesül. Várja, csak várja a madarat, aki egyszer már visszatért hozzá.

0: Kedves hallgatóink, Szabó T. Anna, Senki madara című írásának negyedik, befejező részét hallották a szerző előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából fontos témákkal indult el a Senior Akadémia Nyíregyházán, különleges művészeti eseményre készülnek Sárospatakon, ismét Gyöngyösön rendezik meg az uszonyos diákolimpia országos döntőjét. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Mentális jólét, pénzügyek a gyakorlatban, az okos eszközök használata. Többek között ezekkel a témákkal indult el a Senior Akadémia, a Nyíregyházi Egyetem 2025-26-os tanévének tavaszi félévében. A Senior Akadémia hidat képez az intézmény és a város, illetve a régió lakossága között, és erősíti az egyetem társadalmi beágyazottságát. Dr. Kovács Zoltánt, a Nyíregyházi Egyetem elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettesét hallják.
3: Úgy gondoltuk, hogy ne csak a fiatal egyetemistáknak adjunk programot, hanem az idősebb generációnak is. Ezért ez egy régi elképzelésünk volt már, hogy a Nyíregyházi Egyetem falait kinyitjuk azon érdeklődők felé is, akik nyugdíjasként vagy már kevésbé aktív életmódot folytatva szívesen megismernének új témákat, megismerkednének olyan új témákkal, amelyek a mai világban talán izgalmasak lehetnek az ő számukra. És innen indult az ötlet, és ezért indítottuk el az első évadot.
2: A Digitális Világ Lépésről Lépésre című előadás gyakorlati példákon keresztül mutatta be, hogyan használhatja a modern technológiát biztonságosan az idősebb korosztály. Szabó József Mihályt, a Matematika és Informatika Intézet mesteroktatóját hallják.
4: Egyre nagyobb érdeklődés van az idősek felől a digitális eszközök iránt és az internet használata iránt. Ugye egyértelműen ez egy generációs tényező és egy generációs hasadék, ami van most itt 2026-ban. Nagyon sok idős próbálja megfelelően használni az eszközt, de még mindig tanulni kell ezt nekik. Mire használható, mire nem használható, és ugye mivel már az AI világában élünk, egyre több a fake news, egyre több az olyan információ, amit hát értékelni kell, hogy az valós vagy nem. Merjék megkérdezni, hogyha kapnak egy SMS-t például, vagy egy üzenetet, hogy fizessenek be valamit gyorsan, akkor azt megbeszéljék a többiek, hogy találkozott-e már valaki ilyennel, valós-e ez, és merjék használni az internetet, kommunikáljanak, ne maradjanak egyedül.
2: Ismét virágba borul Nyíregyháza. Ahogy a tavaszi hagymások elköszöntek, megkezdődött a talaj előkészítés és a több mint 40 ezer tő egynyári dísznövény kiültetése a városban. Idén nem csak a már jól ismert virágfajtákkal találkozhat a lakosság, hanem igazi növényritkaságokkal is készül a NyírVV Nonprofit Kft., hogy még színesebbé varázsolják a várost. Dicső Pétert, a közterületkezelési igazgatót hallják.
5: Többi 40 ezer tő egynyári növény fogja ismét pompába borítani Nyíregyháza parkjait. Az idei évben különleges fajtájú petúniák, muskátlik, begóniák, kannavirágok, rézvirágokkal is találkozhatnak majd a városlakók. Kertészmérnök kollégánk idei évben is készült meglepetésekkel, mint minden évben. A könyvtár előtt, a posta és az önkormányzat privátal épülete közötti virágágyásokban, az Ungvár sétányon, illetve Sóston találkozhatnak majd ezekkel a városlakók. Kollégáink végzik az öntözést multikárból történő tartályos öntözéssel, illetve nyilván ahol kézzel, slaggal kell, ott slaggal végzik. Ugye láthatóak a városban már, hogy kikerültek most az öntözőzsákok is a fák köré. Ezeket az öntözőzsákokat emlékeim szerint 3 évvel ezelőtt kezdtük el használni. Hál' Istennek a használatuk elősegíti a fák életben maradását és növekedését, úgyhogy ez az idei évben is folytatódik ez a munka.
2: Június 3-án különleges nemzetközi művészeti esemény érkezik Sárospatakra, a Tree Line projekt, a természet és a zene kapcsolatát helyezi új megvilágításba. A kezdeményezés nem csak egy

0: koncert lehetőségeket, olyan közösségi alkalmakat teremt, ami a fákra, a környezetre, a környezettudatosságra hívja fel a figyelmet. Grahamnek egy a fa körüli hangokból és a saját impresszióiból született művét fogják előadni, és ami az érdekessége lesz ennek, hogy a Farkas Ferenc Művészeti Iskola művésztanárai és növendékei is részt fognak venni ennek a darabnak az előadásában. A Graham már ezt megírta, most éppen hangszereli azokra a hangszerekre, amilyen tanárok, illetve növendékek részt fognak majd ebben a koncertben venni, és most formálódik ennek a koncertnek az anyaga. Szerintem ez egy nagyon különleges dolog lesz, és úgy vélem, hogy ez egy viszonylag ritka, szabad gondolkodású, mindenki a saját gondolatait, a saját alkotó energiáit beletevő projekt, és szerintem egy nagyon érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy nagyjából a projekt végleges szakmai tartalma az egy olyan hónap múlva fog kialakulni, tehát most még formálódik. Az mindenképpen egy nagyon érdekes dolog, hogy Sárospatakon ma egy nemzetközi hírű zeneszerző, Graham Fitkin, ő egy darabot ír egy a Várkertben található sárospataki fa körüli zajokhoz, zajokból, hangokból és a saját benyomásaiból. És mindebben egyébként szerintem egy nagyon kedves gesztus, ugyanakkor közösségteremtő gondolat, hogy a sárospataki képtárat, a művelődésházát, a Rákóczi Múzeumot és a Farkas Ferenc Művészeti Iskolát, minden olyan partnert egyébként, aki ebben szívesen csatlakozott, ezeket meghívta és ad nekik szerepet. Úgyhogy ez egy különleges dolog lesz. Sárospatakon ilyen módon egy nemzetközi projekt valósul majd meg június 3-án.
1: A Sárospatakon megvalósuló Tree Line program egyik kulcseleme maga a kiválasztott fa, hiszen ez nem csak díszlet, hanem a művészeti élmény központi szereplője. A döntés több szempont együttes figyelembevételével született meg, mondta el Jaskó Beatrix szervező munkatárs.
2: Sokat tanakodtunk, sétálgattunk itt a városban, kerestük tényleg az ideális fát. Fontos volt az a szempont is, hogy könnyen megközelíthető legyen. Ha esetleg koncert lesz, akkor a fa alatt is lehetne egy koncert, vagy hogyha egy workshop van, akkor a fa környékén könnyen megvalósítható legyen. Az is fontos volt, hogy Fitkin a mérőműszerével a fának a belső hangját is fel fogja venni, tehát szintén egy olyan fát kellett kiválasztanunk, ami erre alkalmas, és az egy fontos szempont volt, hogy valamilyen szimbolikája, mondani valója legyen a fának, például a korából adódóan, vagy a helyszínből adódóan.
1: Ismét Gyöngyösen rendezik meg az uszonyos diákolimpia országos döntőjét. Gyors tempók, izgalmas utamok, fantasztikus hangulat és felejthetetlen élmények várnak a versenyzőkre, és persze a kilátogató közönségre is. A részletekről Veres Andrást, a Mátrai Erőmű Búvárklub vezetőedzőjét hallják.
3: Hál' Istennek ez az egyik legnépszerűbb versenye az uszonyos sportnak. Tulajdonképpen a teljes palettája részt vesz az utánpótlás korosztály, teljes palettája részt vesz ezen a versenyen, a 7-8 évesektől kezdve a 17-18 évesekig bezárólag. Rendkívül jó hangulatban szokott telni, lévén, hogy ez az egyetlen nyitott medencés verseny Magyarországon, úgyhogy persze időjárás függő az egész, de nagyon szeretnek ide járni. Annál is inkább, hogy ez az évad utolsó versenye medencében, úgyhogy egy utolsó megmérettetésre azért még mindenki felszívja magát, és ami egy különlegessége az egésznek, hogy nem csak profi versenyzők, úgy értem ezt, hogy leigazolt versenyzők vesznek részt, hanem B-kategóriás diákolimpia is ugyanebben az időpontban ugye megrendezésre kerül, tehát amatőr versenyzők, innen Gyöngyösről is elég sok, hál' Istennek elég sok iskola nevezett és érdeklődött a rendezvény iránt. Hát hozzávetőlegesen 301 néhány résztvevőre számítunk, velük együtt érkeznek ugye a csapatvezetők, esetleg szülők, rokonok, kísérők, úgyhogy így rendezőkkel együtt azt gondolom, hogy megtöltjük a gyöngyösi strandot egy ilyen bő 500 fővel, és valóban itt Kaposvár, Nagykanizsa ugyanúgy bejelentkezett, mint Debrecen vagy éppen Nyíregyháza. Kifejezetten örülnénk neki, hogyha kilátogatnának a versenyre szurkolni az osztálytársaknak, hiszen nagyon sok gyöngyösi versenyző vesz részt a versenyen. 10 órakor kezdődnek a versenyszámok, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor 10 órától szeretettel várjuk a nézőket is. Nincs a teljes menüsor itt ezen a versenyen. 50-200

0: 100 méterig lesznek versenyszámok, ott viszont több kategória lesz, ami víz alatt, lesz, ami felszínen, ugye ezekkel a nagyuszonyokkal, delfinuszonyokkal, illetve lesz ez a klasszikus uszonyos gyors úszás, illetve uszonyos pillangó úszás, ami a klasszikus úszásból ismerős lehet.
1: Vádat emelt a Kazincbarcikai járási ügyészség, halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt egy férfi ellen, akinek a telephelyéről három ló kiszökött a 26-os főútra még 2024-ben, és halálos balesetet okozott, közölte a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője az MT-vel. Jog Zsolt tájékoztatása szerint 2024. augusztusában egy napkora hajnalban a vádlott karámjából 5 ló szabadult ki a főútra, közülük 3 összeütközött egy személygépkocsival. A balesetben a gépjármű utasa a helyszínen meghalt, vezetője 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett, a 3 állat elpusztult. A vádlott egy gazdasági társaság ügyvezetőjeként lótenyésztést irányított, a borsodi kisvárosban lévő telepein pedig csak nem 200 lovat tartott. Az állatok egy részben nyitott fémkeretes elemekből álló, a tetején fedett karámban voltak elhelyezve, de a telephelyen nem volt olyan kerítés, amely a lovak szökését megakadályozta volna. A lovak 2022-ben és 24-ben többször is kiszabadultak a karámból, és minden esetben feljutottak a 26-os főútra, ott vágtattak, olvasható a közleményben. Azt írták, bár a vádlott tudott ezekről az esetekről, nem tett intézkedéseket az állatok kiszökésének megakadályozására, ezzel elmulasztotta a foglalkozása gyakorlásából eredő kötelezettségét. Az ügyészség a büntetlen előilletű vádlottra felfüggesztett fogházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozta, valamint eltiltását kezdeményezték a lótartás és lótenyésztés foglalkozás gyakorlásától. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-14, napközben aztán 24-25 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 27-én, szerdán.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Kedves hallgatóink, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Fiatal pályakezdők számára rendeztek interaktív konferenciát Egerben. Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. Fennállásának 60. évét ünnepli az Egri Reumatológiai Osztály. Június 1-e a határidő az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallásának a NAV felé. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal nagyszabású adatfelvétele több tízezer hazai gazdaság állapotát méri fel. A szakemberek átfogó képet kapnak a szektor helyzetéről, amely pontosan kirajzolja a következő évek fejlesztési irányait. A gyűjtött információk pedig közvetlenül befolyásolják a jövőbeli agrárpolitikai döntéseket és a támogatások elosztását. Az összeírás részleteiről és céljáról Tóth Péter, a Központi Statisztikai Hivatal Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse adott tájékoztatást.
2: Mi is az a gazdaságszerkezeti összeírás? Magyarországon most már közel másfél évszázados múltja van a gazdaságszerkezeti összeírásoknak. Még a 19. század végén hajtották végre az első teljes körű mezőgazdasági összeírást, az agrárcenzust, és 10 évente van jelenleg agrárcenzus Magyarországon, az utolsóra 2020-ban került sor. És annak érdekében, hogy a gazdaságoknak a szerkezetéről a 10 éves ciklus folyamán is szerezünk információkat, ezért hajtunk végre nagymintás gazdaságszerkezeti összeírásokat. A célunk az az ezekkel az összeírásokkal, hogy egy aktuális, részletes és hiteles képet kapjunk a gazdaságoknak a szerkezetéről, hiszen bár vannak mezőgazdasági összeírásaink fél évről fél évre, de ilyen komplex képet csak a gazdaságszerkezeti összeírásokat adhatnak. Ezek az összeírások segítik a gazdálkodóknak a döntéseit, emellett pedig fontos muníció szolgálnak a hazai, illetve az uniós döntéshozók számára is, és ami még kiemelhető az az, hogy mivel az unió tagállamaiban, valamennyi tagállamában végrehajtják ezt az összeírást, uniós szinten is összehasonlítható adatokhoz fogunk majd jutni. Ki kell emelnem azt, hogy a kijelöltek számára kötelező a válaszadás, tehát aki bekerült a felvételnek a mintájába, az ő számára kötelező a válaszadás, de mégsem ezt a kötelező jelleget szeretném kiemelni, hanem azt, hogy pontos adatok segítségével születhetnek csak megalapozott döntések, tehát tulajdonképpen azzal, hogy a gazdák, a gazdálkodók, az érintett adatszolgáltatók az aktuális és pontos adataikat elmondják nekünk, ezáltal majd a döntéshozók az ő jobb helyzetükbe hozásával szembesülhetnek majd, tehát a pontos adatok birtokában születhetnek majd megalapozott pontos döntések. Milyen témákat is érint ez az összeírás? Azt, hogy az összeírást végre kell hajtani, azt, mint már korábban említettem, uniós rendelet írja elő, és ugyanilyen uniós rendelet írja elő azt is, hogy milyen témákat kell megkérdeznünk. A Központi Statisztikai Hivatalnak folyamatos célja, illetve kiemelkedő célja az, hogy csökkentsük az adatszolgáltatóknak a terheit, tehát csak olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek más állami adatbázisokból nem érhetőek el. Épp ezért a földhasználat és az állattenyésztés vonatkozásában is már csak néhány kérdés feltételére kerül sor. Az összes többi információt állami nyilvántartásból, például a földhasználat tekintetében az államkincstárnak az egységes kérelem adatbázisából szerezzük, de az állattenyésztés vonatkozásában is különböző állatos regiszterek állnak egyébként a rendelkezésünkre. Vannak olyan kérdések, vannak olyan blokkok, amelyeket viszont muszáj közvetlenül megkérdeznünk az adatszolgáltatóktól, hiszen erre nem léteznek pontos naprakész nyilvántartások. Ilyen kérdéskör például az állattartási épülete, illetve a trágyakezelés. Ezeket a kérdéseket utoljára 2020-ban kérdeztük meg az agrárcenzus során. A mezőgazdasági gazdaságszerkezeti kérdéseknek egy fontos blokkja a munkaerővel foglalkozik. gazdaságszerkezeti összeírásról gazdaságszerkezeti összeírásra megkérdezzük azt, hogy hány évesek a gazdálkodók, illetve milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük, így tesszük ezt majd a mostani összeírás során is. Vannak olyan kötelezően felmérendő mutatók, amelyek viszont adminisztratív forrásból rendelkezésre állnak, így ezeket közvetlenül nem fogjuk megkérdezni most sem az adatszolgáltatóktól. Csak kettőt emeljek ki a sok közül, ilyen a vidékfejlesztésre, illetve a biogazdálkodásra vonatkozó kérdések. Az adminisztratív források használata egyre inkább elterjed az Európai Unió tagállamaiban. Most már azt mondhatjuk, hogy Magyarországon is a kötelező mutatóknak, vagy kötelező változóknak, kérdéseknek a közel fele az adminisztratív nyilvántartásból származik. Hogyha nem tudnánk ezeket az adatbázisokat, illetve az információkat átvenni, akkor lényegében kétszer olyan hosszú lenne a kérdőívünk, mint a jelenlegi kérdőívhoz. A jelenlegi kérdőívünk egyébként nagyjából 30 perces kitöltést igényel. Ez természetesen változhat attól függően, hogy mekkorák a gazdaságok, növénytermesztéssel foglalkoznak-e, vagy állattenyésztéssel, tehát a gazdaság méretétől nagyban függ a kérdőív kitöltésének hossza.
1: Jubileumi ünnepséget tartottak a Heves vármegyei Markóth Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet reumatológiai osztályán. Egerben a Fürdő utca egy szám alatt található reumatológiai osztály idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. A rendezvényt egy kiállítással nyitották meg, mely dr. Agyagási Dezső emléke előtt tiszteleg. Ezt követően szakmai előadásokkal várták az érdeklődőket. Dr. Kovács Csabát, a reumatológiai osztály vezetőjét hallják a jubileum kapcsán.
3: A reumatológiai osztály íve gyakorlatilag nagyon szépen kirajzolódott most így, hogy a történelmét sikerült átnézni, és azt hiszem, hogy ami itt 60 évvel elindult, az egy nagyon csodálatos dolog volt országos tekintetben, hiszen vidéki reumatológia közül ez volt a második osztály, ami itt megnyitott, és egy olyan nagy személy került ide, aki elindított egy olyan mind orvosi, mind tudományos munkát, ami azt gondolom, hogy országos hírű volt, és most is az. Az ünneplést a múlt, jelen és a jövő koncepciójára fűztük fel, ezt az előadások fogják majd kísérni, három előadás, és ezen kívül egy kiállítás is megtekinthető, ez a továbbiakban is nyitva lesz itt az érdeklődők és a látogatók számára. A estét pedig itt egy színházi bemutató fogja zárni. Azt gondolom, hogy országos szinten is sincs miért szégyenkezünk, sőt büszkének kell lenni, hiszen több lábon is állunk, sok mindent csinálunk. Itt mindenki azt gondolja, csak a gyógyvízre alapozunk, természetesen az is nagyon fontos tényező, de ezen kívül mind a csontritkulás mérésben, illetve országos artritis centrum tagok is vagyunk, tehát a legkomolyabb kezeléseket meg tudjuk adni akár a gyulladásos betegeknek is.
1: Fiatal pályakezdők számára rendeztek interaktív konferenciát a Hotel Egerés Parkban. A Business Beats elnevezésű országos vállalkozói roadshow a Junior Achievement Magyarország alapítvány szervezésében valósult meg, melynek ezúttal Eger adott otthont. Olyan partnerek közreműködésével jött létre a konferencia, mint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Heves vármegyei szervezete, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem, a Széchenyi Programiroda, a Kék Zóna Projekt Magyarország, valamint a SZÍD Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A kiállító térben, illetve az interaktív térben VR élmény, játékok, vállalkozói személyiségi tesztek, karriertesztek várták az érdeklődőket. Az informatika határok nélkül egyesület jóvoltából pedig az AI-t is kipróbálhatták a fiatalok. Az esemény célja a helyi vállalkozók, továbbá a fiatalok felkarolása volt, hangsúlyozta Bukut Zsuzsanna, a Junior Achievement Magyarország Alapítvány PR és marketing szakértője.
4: A GEM már 1993 óta azt tűzte az zászlajára, hogy a fiataloknak a vállalkozói szemléletformálását helyezi fókuszba. Ez a rendezvény most egy nagyívű, országos roadshow, egy rendezvénysorozat, amelynek most itt a harmadik állomására érkeztünk, Egerbe. 16 helyszínre visszük el a fiatalok, a leendő vállalkozók és a jelen sikeres vállalkozóinak a találkozó helyét. Minden helyszínen egy picit más teszünk a fókuszba, más témát emelünk ki. Itt Egerben most a generációk között képzünk hidat, azaz, hogy tud a fiatal és az idősebb generáció együtt dolgozni, akár a vállalkozások világában. Elsősorban középiskolás és annál idősebb fiatalokat várunk. Meggyőződésünk, hogy nem elég felnőtt korban elkezdeni a szemléletformálást. Ahhoz, hogy valaki sikeres vállalkozóvá válhasson, már fiatalon, akár az általános iskola felső tagozatában, de középiskolában mindenképp érdemes megismerkednie azzal a szemlélettel, illetve fejlesztenie azokat a készségeket, amik ahhoz kellenek, hogy sikeres vállalkozóvá váljon. Ezen a rendezvényen is ezt tűztük ki célul, de nem egy hagyományos konferencia jellegű rendezvényt szerveztünk. Itt az élmények, a közös megélések, a saját sztorik kerülnek középpontba. Lesz improvizációs színházi előadásunk, lesznek szakmai kerekasztal beszélgetések, természetesen itt lesznek a vállalkozókat segítő szervezetek is, mint amilyen akár a VOSZ, vagy a Széchenyi Programiroda, vagy a Kék Zóna Projekt Magyarország, illetve a SZÍD Alapítvány is, aki mentor programjával érkezik. Tehát nagyon sok szervezetet is hívtunk, itt lesznek a vállalkozók is, és a fiatalok. A fiataloknak szerveztünk egy országos versenyt minden megállónál, így Egerben is, egy diák megnyeri a Reality Check versenyt. Teljesen hétköznapi vállalkozói szituációkban kell a józan eszüket használni. Nem kell előképzettség, nem kell vállalkozói múlt, csak a józanész, a hirtelen döntések, és vállalkozók lesznek azok, akik segítik őket ezen az úton. De természetesen lesz vidám, kötetlen business stand-upunk is, illetve megismerkedhetnek a fiatalok a vállalkozói lét nehezebb oldalával a Fail & Rise projektünk keretében. Tehát ahol fiatal vállalkozók mondják el azt, hogy mi vezetett, hogy jutottak el a siker lépcsőjéhez, és sajnos milyen kudarcokat éltek meg, és abból hogy tudtak újra és újra fölállni. Tehát a vállalkozói lét minden oldalát megpróbáljuk megmutatni szórakoztató módon. És emellett a kiállító térben és az interaktív térben VR élmény, rengeteg játék, vállalkozói személyiségteszt, karriertesztek.
1: Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek június 1-jéig kell ezt benyújtani. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs munkatársát hallják.
5: Csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a NAV az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívtuk. A határidő június 1-e. A cél az, hogy az adózók elkerüljék a súlyosabb szankciókat. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes felévszáma, idén június 1-ig kell benyújtani az ELM díj bevallást. A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, ezen kívül a lehető legegyszerűbb bevalláskészítési módot biztosítja. Az ELM díj bevallást ugyanis elektronikusan az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban az online keresztül lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, érdemes felkeresni a NAV honlapját, a nav.gov.hu weboldalt. Itt elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, és a gyakran ismételt kérdésekből is lehet segítséget meríteni. A NAP szakemberei elérhetők telefonon is, hívható az ingyenesen hívható NAV infóvonal a 1819-es telefonszámon, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítséget nyújtunk. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Szerkesztőségünkbe is ellátogatott dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Ternyák Csaba egriesek meghívására érkezett Egerbe tegnap. A főpásztorok, Ficek László általános helynök, Buda Péter a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke és Bércesi András igazgató főszerkesztő kíséretében járták be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről. Előadásokkal, tanúságtételekkel emlékeztek vissza a helyi római katolikus egyházközségi Karitász 30 évének legszebb pillanataira nemrég Kazincbarcikán. Az ünnepi esemény a Szent Család templomban szentmisével kezdődött, melyet Cseh István aranymisés putnoki plébános mutatott be környékbeli papokkon celebrálásával. A szentmise szónoka Misinger Ferenc kerületi esperes volt. Prédikációjában a szeretett szolgálatról, mint ajándékról beszélt, amellyel Isten a hívő embereken, Karitász önkénteseken keresztül megmutatja jelenlétét, szeretetét a világban. Jézus mindenki iránti szeretetét, akik emberi mércével mérve nem annyira szeretetre méltók, csak segítségre szorulók. Aki találkozik az Isten szeretetével és megtapasztalja azt, annak vissza kell tükröznie, tovább kell adnia mások felé, hangsúlyozta az esperes. Amikor próbára tesz bennünket a karitatív hivatásunk, amikor a szomszédunk, az anyósunk, apósunk, vejünk, menjünk jön hozzánk, és nehézzé válik a fele baráti szeretet, ha Jézushoz fordulunk, az ő szemével látjuk a hozzánk fordulót, akkor könnyűvé válik ez a szeretet, mondta Misinger Ferenc atya. Arra bíztatta a jelenlévőket, hogy ne ijedjenek meg a nehéz körülményektől, mert Isten kegyelmével meg lehet oldani a nehézségeket is. Az ünneplés a szentmisét követően a Domboszkó sportközpontban folytatódott, ahol Derozi Raja plébános, szalézi szerzetes köszöntötte a megjelenteket. Majd a Karitász önkéntesek meséltek azokról a színes programokról, segélyakciókról, támogatásokról, amelyeket az elmúlt évtizedek során megvalósítottak a városban. Megoff Ferencné, a Karitász csoport vezetője felidézte, 1996. május 20-án alakult meg a csoport, és elsőként a betegek, idősek felé fordultak. Látogatták őket otthonaikban, a kórházban és idős otthonokban, Jézus Krisztus szeretetét átadva. Anyagi alapjuk nem volt, ezért jótékonysági vásárokat, bálokat szerveztek, adományokat gyűjtöttek, hogy a munkanélkülieket, kisnyugdíjasokat, nehéz helyzetben élő nagycsaládosokat segítsék. A városban működő hajléktalan szálló által befogadott 70-80 embert a kezdetektől támogatják ruhaneművel, cipővel, élelmiszerrel, ünnepkor melegétellel, valamint a jelenlétükkel és imával is. 2014 óta, amióta a szalézi szerzetesek vették át a kazincbalcikai római katolikus plébánia vezetését, a Karitász tagok is megismerkedtek a roma lakosság és a mély szegénység sajátosságaival, bekapcsolódtak a szerzetesek által működtetett oratórium és tanoda munkájába is. Az orosz-ukrán háború kitörésekor 9 család lakhatását, ügyintézését biztosították. A régi feladatok mellett már a lehetőségük nyílt az Egri főegyházmegye támogatásával krízissegélyben részesíteni a legrászorultabb családokat. Árvai Ferenc, az Egri főegyházmegyei Karitász igazgatója oklevéllel fejezte ki háláját és köszönetét a kazincbarcikai Karitász önkéntesek munkájáért. Ezt követően előadásában arról beszélt, hogyan jelennek meg az irgalmasság cselekedetei a szervezet tevékenységében. A mai zajos világ nehézségei, kihívásai közepette a lélek maradandóságára hívta fel a figyelmet. Isten országa bennünk és általunk épül. Isten jónak teremtette a világot, az ember teremtette bele a szegénységet, kirekesztettséget, önzést, előítéletet, nélkülözést, megbélyegzést. Krisztus közösségének, az egyháznak az a feladata, hogy tegyék újra jóvá a világot, hangsúlyozta Árvai Ferenc. A szervezet felépítése kapcsán az Egri főegyházmegyei Karitász igazgatója kiemelte, a legfontosabbak az egyházközségi karitász csoportok, mert a személyes közvetlen kapcsolaton, odaforduláson keresztül jut el a támogatás a rászorulókhoz. Ezért fontos a közösségek erősítése, lelki programok szervezése is, amiből maguk az önkéntesek is töltekezhetnek, mondta az igazgató. Intelmei között szerepelt, hogy a karitatív munkát végzők empátiával, szeretettel forduljanak a rászorulókhoz, mert ők nem arra fognak emlékezni, hogy mit kaptak, hanem arra, hogy azt hogyan, mekkora szeretettel adták nekik. Az egység a közösséghez tartozás erejéről és a hitben való kitartás üzenetéről szólt a Miskolci Egyházmegye cigány közösségei és a közösségekhez tartozó gyermekek számára szervezett délutáni találkozó nemrég a görög katolikus székesegyházban. Mára már hagyomány, hogy a Miskolci Egyházmegye cigány közösségeinek gyermekei számára az év folyamán lelki napot tartanak Miskolcon a görög katolikus székesegyházban. Idén a találkozóra 12 településről mintegy 120 résztvevő gyűlt össze, közös imádságra, lelki feltöltődésre és közösségi programra. Az esemény központ üzenete a testvéri egység, az egyházi közösséghez tartozás és a hitben való megerősödés volt. A lelki napra többek között a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Selyebről, Abaúj-Szolnokról, Encsről, Fügödről, Sajópetriből, Múcsonyból, Edelényből, Rakacáról és Felsővadászról érkeztek résztvevők. A délutáni programot Paraklisz nyitotta meg, melyet Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök vezetett, a kántori szolgálatot pedig a bevezető évüket végző kispapok végezték. A főpásztor köszöntőjét követően megszentelte a rakacai asszonyok által külön erre az alkalomra készített hagyományos cigány kenyeret, a vakarót, amelyet a jelenlévők együtt fogyasztottak el. Balogh Győző, romákkal foglalkozó referens elmondta, a cigányság hagyományaiban egy asztalhoz ülni a testvériség jele. A keresztény ember számára ez az eukarisztiában nyilvánul meg. Arra bátorította a jelenlévőket, hogy kapcsolódjanak be az egyházi közösségek életébe, mert, mint mondta, a Jóisten mindannyiunkat hív. Erre a különleges alkalomra az ünneplő ruhába öltözött tanodás gyermekek bemutatkozó műsorral érkeztek, elhangzottak zsoltárok, versek és gitárral kísért dicsőítő énekek is. A Cigánypasztorációs Bizottság és segítőik egy igazán örömteli, imádságos programot szerveztek, abban bízva, hogy lesz még a jövőben hasonló találkozó. Egésznapos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében május 28-án csütörtökön 9 és 15 óra között. A Domboszkó nővérek gyermeknapi estet tartanak Tarnaleleszen a Kultúrház színház termében május 29-én pénteken 18-tól 20 óráig. A programra idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt várnak, ahol bemutatják a Mazzarello Mária életéből készült, körülbelül 40 perces musicalt, ezután agapé lesz, majd szervezett játékok várják a fiatalabbakat. Az est folyamán lehetőség lesz a szerzetes nővérekkel és szalésziakkal beszélgetésre, közös találkozásra és imádságra. Május 30-án szombaton lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezetet teremtettek, és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát szombaton a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Ternyek Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának híveinek és a meghívott vendégek részvételével. A nemzeti összetartozás estje következik Egerben, a Lajosvárosi templomban június 2-án kedden. A program 17 órától szentmise, majd a szentmisét követően körülbelül 17:30-tól Egy nemzet a határok felett című emlékműsor, a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület és az IQ.pont középiskola közreműködésével. A műsort rendezte Kósa István tanár úr. Szeretettel várnak mindenkit az összetartozás egyében. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció tart, az első 800-an, akik így jelentkeznek, idén is, hagyományos módon, szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is vár. Feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve önkéntes igazolást azok számára, akiknek arra szükségük van. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hit Tudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton került tehát meghirdetésre. A jelentkezési lap letölthető az egyetem oldaláról www.felvi.uni-eszterházy.hu a cím, ezt kitöltve május 31-ig kell eljutatni az Eszterházy tér 1 szám alá Egerben. Végül ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okos eszközök elterjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben, amelyek ráadásul több mindenre lehetőséget is adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Grunda János, Drimba Miranda és Debnár Ádám. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivian.
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A Magyar Olimpiai Bizottság megkezdte a sportági konzultációkat a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok előtt. 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. Közel 30 millió forintból újult meg a Nyíregyházi Egyetem sportcsarnoka. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Magyar Olimpiai Bizottság megkezdte a sportági konzultációkat a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok előtt. A MOB honlapjának beszámolója szerint a sort a Műugró és a Kajakkenu Szövetség szakemberei kezdték, majd érkeztek az evezős, a tékvandó, a kosárlabda, a kézilabda, valamint a birkózó szövetség képviselői. A szakmai egyeztetéseken Fábián László MOB főtitkár, csapatvezető és a MOB munkatársai mellett részt vesznek a sportért felelős államtitkárság, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet, valamint az Országos Sportegészségügyi Intézet vezetői és munkatársai is. 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Ekkor először vívta ki az első osztályú szereplést gyöngyösi csapat bármilyen labdajátékban. A jubileumot meg is ünnepelte a klub a korábbi játékosok és szakvezetők meghívásával. A részletekről a főiskola korábbi rektorát, a szakosztály elnökét, dr. Magda Sándort hallják.
2: Eredményt elérni mindig nagy büszkeség, nagy siker, de inkább az, hogy a siker, és inkább a büszkeséget, az örömet mondom. Tehát maga az, hogy eljutott egy főiskola odáig, hogy NB1-es csapata legyen, mert azért úgy építettük, hisz megyei első osztályból mentünk végig, nem akarom sorolni, de az eredmények egyre többet hoztak, tehát jelentkeztek ide olyan hallgatók sorba, akik a Veszprémben más nagy csapatokban játszottak, de még középiskolások voltak, de ide jöttek tanulni. Tehát igazán a célunk az volt, hogy egy jó felépített együttest, egységet hozzunk. Nem véletlenül a nők is felkerültek az NB1-be, vagy a kosárlabda, tehát igazán ez volt, és a kézilabda az, amire elértük, hogy igen, NB1-be kerültünk fel. Ez szerintem a városnak ünnep volt, a térségnek ünnep volt, hisz egy-egy meccsen, hogy megnézzük, nem csak gyöngyösiek vannak, Domozdó, Visonta, tehát környékből is jönnek az emberek, mert jó itt találkozni. Gyakorlatilag megyei első osztályba két csapat indult Gyöngyösről, az egyik felkerült az NB2-be, a másik nem, ez volt a főiskola. A következő évben már felkerültünk, aki felkerült az NB2-be, az meg kiesett. Na most innentől mentünk Bodó Attilának nagyon-nagyon sok köszönet. Ő volt a testnevelő tanár, és ő mindig gondoskodott arról, hogy olyan edzők legyenek, hasonló, és igazán ő volt a csapatnak a lelke. Ő fogott össze mindenkit, és ő közölte velem is, hogy gyakorlatilag az NB2-ig viszi a csapatot, onnantól kezdve majd más-más edző, de ő határozta meg, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ő határozta meg, ő tett javaslatot arra, hogy ki legyen az edző. Akkor NB1-be kerültünk, akkor már nagyon fontos volt, hogy kiválóság, akkor Laurenc Lászlót. És Laurenc László végig két éven keresztül nyomta az NB1-t, és akkor végén lett az NB1, és akkor a Laurenc viszont mondta, hogy ő már nem csinálja, így viszont ő kereste meg a Csík Jánost, hogy olyan hely Gyöngyös, ahol csak azt tudom mondani, hogy a főiskola vezetésébe bízhatsz, ő mögötted áll, nem szól bele a szakmai részekbe, egyet megkövetel, hogy a hallgatók, tehát aki hallgató, annak tanulni kell.
1: Dr. Magda Sándor beszélt a Laurenc László által vezetett korszakról is.
2: Azt látta, hogy azt csinál egy edző, vagy úgy dolgozik egy edző, ahogy ő azt szeretné. A Laurenc ezt biztosította neki, és én tényleg akkor találkoztam vele, amikor idehozták. Tehát mindent megkap, amit kér, és én ezt tehettem is, meg is tettük, de ami fontos volt, hogy nem szóltunk vele egyáltalán semmilyen munkájába, azt igazol, akit így a rostát így hozta ide beállónak és középső játékosnak, vagy hasonló, tehát megbeszélt velem, de igazán nem szóltunk bele, tehát a csapatépítés az teljesen az övé volt. Neki pedig akkora ismerettsége volt a klubok körül, hogy hozta a játékosokat, tehát ennyi, tehát kiválóság, én csak kiváló emberekkel találkoztam. Játékosokkal is, de az edzők is nagy szerencséje volt a főiskolának és a városnak is, hogy ilyen emberekre tudtunk szert tenni. Tudom, hogy most esetleg nagy képűnek hangzik, de itt azért nem kell elfelejteni, hogy az Alkának, aki korábban a kézilabda egy meghatározó volt, MB2, szóval azon a szinten is itt az emberek ragaszkodtak a kézilabdához, tehát még a bitumenes pályán éreztem azt, hogy milyen tömeg jön össze egy-egy meccsre, hát az csoda volt. Tehát mikor Solymossal játszottunk megyei elsőben, tehát ezek végig, és akkor jött velünk a tömeg, és ezek nagyszerű érzések voltak, és még egyszer mondom Bodó Attila nevét, egy olyan valaki, aki megszállottként állt mögötte. A másik nézők is tisztában van, ahogy látják. Ez az időszak az, amikor a főiskola egy csúcson van, hisz a távoktatás alapján elértük azt, hogy 20 000 hallgató. Na és itt kutya nagy pénzek jöttek, meg tudtuk fizetni azt, amit kértek, de talán itt is hangoztatni kell, nem kellett többet fizetni, mint az átlag, tehát nem kértek többet, minőség volt. Én nagyon meg vagyok elégedve, vagy voltam elégedve, a kitétel az volt, hogy az NB1-be bekerülve is a 8. és a 10. között, vagy a 8. és a 11. között, tehát alatta lehet egy hely, 10 fölött bár ne legyünk, mert akkor kieső zóna, és ezek jöttek, tehát ez jó dolog volt.
1: Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. A civil házban filmvetítéssel egybekötött találkozóra várták az érdeklődőket, ahol kérdéseket is feltehettek a megjelentek. Szőnyi Ferenc extrém sportolót hallják.
0: Hányszor leszel rá még képes? Tehát valami olyan dolog történt meg velem, és én tudom, ami soha többet nem fog megtörténni. Az embernek van egy ilyen best of, nyilván az embernek vannak ilyen vágyai, hogy eljutni a Párizsba, eljutni a teljesítményem határa, megfutni a legjobbat, meg kiemelni a legnehezebbet. És én annyira tudtam, hogy olyan jó lett, annyira vártam azt a cél pillanatot, annyira jó volt ott lenni és megélni, amit én tőle már soha nem leszek képes. Csoda, hogy de akkor igen.
1: A triatlonista 43 évesen kezdett el sportolni, és kellő bátorsággal rendelkezett ahhoz, hogy a leglehetetlenebb küldetéseket teljesítse, mint például 480 kilométert futni a Himalájában, vagy éppen egy 30-szoros Ironman versenyen egyáltalán célba érni. A Trans-Canada Ultra című dokumentumfilm a 12,500 kilométeres kanadai útját mutatja be, amelyet 45 nap, 3 óra és 14 perc alatt teljesített, ezzel világrekordot döntve. A verseny alatt napi szinten 250-300 kilométert kerékpározott, de akadt 490 kilométer is. Folyamatos fizikai és mentális terhelés mellett átlagosan 3-4 órát aludt naponta. A végére 12-14 kilogramot fogyott, szervezete szó szerint felérte minden tartalékát. A 61 éves sportember arról is beszélt, hogy mit jelent számára az, hogy képes volt leküzdenie önmagát. Felesége nagyon nehezen érte meg, hogy a verseny szabályai szerint ezúttal nem támogathatta testközelből a párját. Bár napi kapcsolatban voltak, többször is beszéltek telefonon, mégis aggódott.
3: Nagyon kemény út volt ez ő neki. Én mindenben támogatom, és örülök, hogy ő neki még mindig van ereje, ő motivációja, és hogy ezt annyira szereti, és lubickol az ilyen versenyekben, úgyhogy támogatás itthonról elég kemény volt, mert hát nagyon sokat sírtam. Ezt nem lehet aggódás nélkül. 45 nap, nagyon sok idő. És az első két hét az neki is nagyon borzasztó volt, és nekem is.
1: Közel 300 millió forintból újult meg a Nyíregyházi Egyetem sportcsarnoka. Vajda Ildikót, az Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézetének igazgatóját hallják.
4: Ez a csarnok 1972-ben kezdett épülni, 73-ban került átadásra, és gyakorlatilag azóta túl nagy felújítás nem történt a csarnokon. Úgyhogy ahhoz, hogy 21. századi körülményeket tudjunk biztosítani a gyakorlatorientált képzésnek és a sporttudományi képzések megújításához, ahhoz nagyon szükséges volt már a csarnoknak a felújítása. a sporttudományi képzési területen lévő képzéseknek a szentélye ez a csarnok, hiszen a legtöbb óránk itt zajlik. Itt vannak a kosárlabda, a röplabda, a torna, a gimnasztika óráink, de ezen túlmenően az egyetemi sport is itt zajlik, hiszen itt történnek az egyetemi bajnokságok, a középiskolásokkal az egyetemistáknak a versenyzései, illetve az általános testnevelés a nem sportszakos hallgatók részére.
1: A kosárlabda pálya parkett rekonstrukciójának és vonalazásának 6,5 millió forintos fedezetét a Nyíregyházi Kosárlabda Klub biztosította TAO-s forrásból. A fennmaradó parkett a felület felújítását és az új tornaszerek beszerzését az egyetem saját költségvetéséből finanszírozta. A csarnok kosárlabda pályáján kívüli része parketta felújításának 8,5 millió forintos fedezetét az egyetem biztosította saját forrásból. Csak úgy, mint az új szertornaszerek beszerzésének költségét, ami 14 millió forintba került. Dr. Kovács Zoltánt az egyetem nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős elnökhelyettesét hallják.
5: A sportolás akkor a legélvezetesebb, hogyha nem csak a környezet új vagy felújított, hanem maguk a szerek is, amiket használnak, vagy használnak a sportolók, illetve a sportot kedvelők. Ezért az volt a célunk, hogy akkor, ha felújítjuk a parkettet, akkor szerezzünk be új sportszereket is. Természetesen nem állunk meg itt, hanem tovább folytatjuk ezeket a felújításokat. Napirenden van például a jól ismert Herjónak is a felújítása, és bízunk benne, hogy néhány éven belül azt is egy teljesen új funkcióként és új csarnokként tudjuk majd átadni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádió.